0: tartjuk a sávot.
1: Sima.

0: Keleten a helyzet című műsor heti vendége Battyányi Veronika, a Bodrog Szent Máriai Gyöngyvirág éneklő csoport vezetője.
1: Ő azt mondta, hogy ha tudjátok mit, én mondok valamit. Énekeljük ki az ABC-t. És bizony úgy kellett énekelni, hogy először A betűset, utána a B betűset, és végig énekeltük, de mikor az X-hez értünk, ott már nem tudott senki kezdeni éneket.
0: Köteles Szabolcs vagyok, 12 óra után várom őket itt, a Pátria Rádióban.

0: reggeli Köteles Szabolccsal.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak! Önök a Pátria Rádiót hallgatják 2026. június 20-án, szombaton. Rafael és Diana napja van. Isten éltesse őket és minden kedves hallgatónkat, akinek valamiért ünnep ez a mai nap. Mai műsorunkban többek között szó lesz a csallóközi vadásznapokról, a kassai ingatlanárakról és a szlovákiai magyar szervezetek állapotáról. Ébredjenek velünk, most hallgassák meg a legfrissebb híreket. A mikrofonnál Nyitrai Nóra.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Szlovákia a kohéziós és agrár érdekeket fogja képviselni az EU költségvetéséről szóló tárgyalásokon, mondta a miniszterelnök. Karol Navrocki megfosztja Volodymyr Zelenszkit a legmagasabb lengyel állami kitüntetéstől. Ma még melegebb időre készülhetünk, délelőtt 17 és 21 fok közötti hőmérséklettel számolhatunk. Jó reggelt kívánok, mondom a részleteket. Robert Fico miniszterelnök szerint Szlovákia a kohéziós politika és a mezőgazdasági támogatások megőrzése érdekében lép fel az EU új költségvetéséről szóló tárgyalásokon. A miniszterelnök közölte, a V4-es országokkal együtt elegendő forrást szeretnének összpontosítani ezekre a területekre. Szerinte a tárgyalások nehezek lesznek, mert egyes tagállamok inkább a védelmi kiadásokat növelnék. Szlovákia ugyanakkor nyitott új prioritásokra is, de nem támogatja az egyenlőtlenségek növekedését. A cél, hogy 2026 végéig megszülessen a megállapodás az új költségvetési keretről. Az új házszabály szerint maximum 37,5 órás lehet egy-egy programpont napirendi vitája, a képviselőket pedig 15 perces felszólalás illeti meg. Ez vonatkozik a frakció nélküli képviselőkre is, tájékoztatott a parlamenti hivatal kommunikációs osztálya. A 37,5 óra összesen 2250 perc, ha ezt elosztjuk a 150 képviselő számával, megkapjuk a 15 percet. Az egyes frakciók a képviselőik számának megfelelően kapnak felszólalási időt. Amelyiknek például 10 képviselője van, az összesen 150 percet, tehát 2,5 órát, az 50 fős frakció pedig 750 percet, 12,5 órát. A megszabott időbe beleszámítanak a 2 perces azonnali hozzászólások és az ügyrendi javaslatok is, valamint a módosító javaslatok felolvasásának ideje. Petr Pavel cseh államfő és Zuzana Csaputová volt szlovák köztársasági elnök is ellátogat az idei 30. Pohoda fesztiválra. Közösen vesznek részt az Identitás Európa szívében című beszélgetésen, tájékoztatott Lukás Gress, a fesztivál PR menedzsere. A beszélgetést július 11-én szombaton délután tartják az Európa Stage sátorban, Erik Taberi, a Respekt című cseh hetilap főszerkesztőjének vezetésével. A Pohoda Fesztivált július 8-a és 11-e között rendezik meg a trencséni repülőtéren. A zenei program mellett a 30. jubileumi fesztiválon számos beszélgetés, irodalmi rendezvény, színházi előadás, tánc és vizuális művészeti program várja a látogatókat. Karol Navrocki lengyel köztársasági elnök megvonhatja Volodymyr Zelenszkijtől a legmagasabb lengyel állami kitüntetést. A döntés hátterében az áll, hogy az ukrán elnök egy katonai egységet az ukrán felkelő hadseregről, az UPA-ról nevezett el. Lengyelország ezt a szervezetet második világháborús erőszakos cselekményekért teszi felelőssé. Navrocki szerint ez sérti a lengyel-ukrán kapcsolatokat. Előbb-utóbb Oroszországnak tárgyalóasztalhoz kell ülnie, különösen a szankcióink által kifejtett nyomás hatására, amikor pedig elérkezik ez a pillanat, egységes európai üzenetet kell közvetíteni Vlagyimir Putyin orosz elnök felé, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke tegnap az uniós csúcsot záró sajtótájékoztatóján. Mint mondta, Ukrajna békét akar, és Európa is békét akar, az egyetlen fél, amely következetesen az erőszakot választja, az Oroszország. Tájékoztatása szerint a tagállamok megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról is.
2: időjárás.
3: A mai nap folyamán még melegebb időre készülhetünk, a nappali maximumok már országszerte több fokkal 30 fok fölé emelkednek. Az éjszakai felfrissülés gyengülésével együtt a napi középhőmérséklet többnyire 25, sőt már sok felé 27 fok felett marad, ez már nagyon megterhelő a szervezet számára. Délelőtt 17 és 21 fok közötti hőmérséklettel számolhatunk.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Az R1-es gyorsforgalmi úton Zsarnóca közelében a 107-es kilométernél Zólyom irányába egy autó elütött egy vadat. A jármű részben belóg a jobb sávba, ezért a rendőrség fokozott óvatosságot kér az arra haladóktól. Vezessenek óvatosan. Jó utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
4: A társházi gazda Egyesült Államok Seattle-ben telt ház 67 ezer néző előtt 2-0 arányban legyőzte Ausztráliát a futball VB D csoportjának harmadik mérkőzésén. Ez azt jelenti, hogy a szintén társházi gazda mexikóiak után az amerikaiak is kiharcolták a legjobb 32, azaz a 16-ot döntőbe jutást. Az egész mérkőzésre jellemző kemény játék a feszült végjátékban kis hiány tömegjelenetet eredményezett, majd a német játékvezető kapott görcsöt a ráadás perceiben. Marokkó 1-0-ra nyert Skócia ellen a C csoport második fordulójában. Már a 70. másodpercben kialakult a végeredmény. A jobb szélen megiramodó Ismail Saibari hatalmas gólt lőtt a jobb felső sarokba. A korai találat igencsak megzavarta a skótokat, kevesebbet birtokolták a labdát, kaput eltaláló lövés nélkül hozták le az első fél időt. Fordulás után sem változott a játékképe, a marokkóiak játszottak meddő fölényben, de komoly helyzetet ők sem tudtak kidolgozni. A kvartett másik mérkőzésén az első fél időben ellenállhatatlan Brazília 3-0-ra verte Haitit. Mateus Cunha 13 perc alatt duplázott. Ezekben a pillanatokban ér véget a Törökország-Paraguay összecsapás. Sikeres műtéten van túl Ismail Koné, a kanadai válogatott középpályása, aki a katariak elleni csütörtöki VB mérkőzésen súlyos sérülés szenvedett. A 6-0-ás hazai győzelemmel zárult vancouveri találkozón a játékosnak Assim Madibo durva belépőjénél tört el a lába. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit optacég szuperszámítógépe szerint jelenleg Franciaország a fő esélyes, az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó VB megnyerésére. Megközelítőleg 8 milliárd dollárba kerülhet a világbajnokság megrendezése az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó számára. Ez a katari VB rendezési költségének töredéke, de a 8 évvel ezelőtti és a 2014-es tornánál is olcsóbb a mostani becslés szerint. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. A korábbi U21-es magyar válogatott kapus Hegyi Krisztián távozott a West Ham labdarúgó csapatától és a prágai Spartához igazolt. Előkészületi labdarúgó mérkőzésen Grácz, Győr 2-2. Emma Zapletalová a világ idei legjobb idejével 52,30 másodperccel nyerte a 400 méteres gátfutást a Dohai Atlétikai Gyémántliga viadalon. A 26 éves világbajnoki bronzérmes szlovák versenyző megdöntötte az országos csúcsot is. Akárcsak tavaly előtt és tavaly ezúttal Franciaországban is a negyedik helyen végzett a magyar női kartcsapat a Vívó Európa bajnokság Magyarországon. A Battai Sugár, Spíz Anna, Szűcs Luca, Pusztai Líza összeállítású válogatott az elődöntőben az oroszoktól, a bronzmeccsen pedig az olaszoktól kapott ki. A magyar férfi párbajtőrcsapat csak hetedik lett. Sótonyi László az egyik jelölt a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztjára. A játékosként 190-szeres válogatott szakember jelenleg a Nemzeti Kézilabda Akadémia első osztályú csapatát, amellyel a bajnokságban hatodik lett az előző szezonban, és a junior válogatottat irányítja. Utóbbival 2023-ban VB ezüstérmet harcolt ki. Salim Sharif Gergely a harmadik helyen végzett súlycsoportjában a tekvandósok óceániai elnökkupáján. A férfi röplabda Európa Liga alapszakaszának ötödik fordulójában Izland-Szlovákia 0-3 és Azerbajdzsán-Magyarország 1-3.
1: Jó reggelt, kedves hallgatóink! Örülök, hogy ma reggel velünk tartanak. Most foglaljuk össze röviden, mivel foglalkozunk ma. Műsorunk első órájában heti hírösszefoglalóval és regionális beszámolókkal várjuk a hallgatóinkat. Szó lesz egy rimaszombati üzem megnyitójáról, a Király Helmeci Kórház felújításáról, a Csallókozi vadásznapokról és a Csízi Mária gyógyházról. Műsorunk második órájában a Nemzeti Bank kutatójával és egy ingatlan ügynökkel elemezzük a lakhatási válság okait. Műsorunk harmadik órájában, azaz 9 óra után a szlovákiai magyar egyesületek és klubok szervezeti működésének hiányosságairól beszélgetünk. Érdemes lesz velünk rádiózni ebben a szűk 3 órában. Kovács János hangmester és Nyitrai Nóra hírszerkesztő nevében is. Kellemes rádióhallgatást és szép szombat reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink, most belpolitikai hírösszefoglalónk következik. Szerkesztette Nyitrai Nóra.
1: 2026-25. Hetében Robert Fico kormányfő hétfőn a pozsonyi várban fogadta Narendra Modi indiai kormányfőt. Elkészült a Vízió 2040 című stratégiai dokumentum. A Hlas párt megtiltaná a közösségi oldalak használatát a 16 éven aluliak számára. Peter Pellegrini államfő bízik benne, hogy az Alkotmánybíróság döntésének hatására a kormány haladéktalanul bizalmi szavazást kér maga ellen a parlamentben. A Szabadság és Szolidaritás szerint a kormány iránti bizalmi szavazásról szóló rendkívüli parlamenti ülés bohózat. A Greenpeace úgy véli, a szlovák energiarendszer sérülékeny lenne háború esetén. A Daniel Tupi gyilkosság perében egy új tanú vallott. Szlovákia lemarad a versenyképesség kulcsfontosságú területein, derül ki a svájci IMD intézet legfrissebb nemzetközi versenyképességi ranglistájából. Részletek a hét egyes napjainak belföldi történéseiről.
2: Hétfő.
1: Június 15-e. Robert Fico kormányfő hétfőn a pozsonyi várban fogadta Narendra Modi indiai kormányfőt. Indiai miniszterelnök először járt Szlovákiában. A két kormányfő több megállapodást és együttműködési memorandumot írt alá.
3: A felek védelmi, digitalizációs, felsőoktatási, kutatási, munkaerő mobilitási és audiovizuális együttműködésről szóló memorandumokat cseréltek ki. Robert Fico szlovák kormányfő szerint a látogatás új szintre emeli a két ország kapcsolatát, amelyet immár stratégiai együttműködésként lehet jellemezni.
4: S veľkým rešpektom sledujem suverénne postoje. A ja ako predseda vlády Slovenskej republiky.
3: Nagy tisztelettel figyelem az önök szuverén álláspontjait. Én, mint a szlovák köztársaság miniszterelnöke, Szlovákia szuverén politikáját képviselem, amely a világ mind a négy égtája felé nyitott. Nagy tisztelettel figyelem, hogy milyen hangsúlyt fektetnek a nemzetközi jog betartására. Meggyőződésem, hogy a konfliktusokat és vitákat csak a nemzetközi jog tiszteletben tartásával lehet rendezni. Ugyanazt a nézetet valljuk a multilaterizmus jelentőségéről is a nemzetközi politikában. Nyilvánosan szeretném kijelenteni, hogy a szlovák köztársaság kormánya támogatja az Egyesült Nemzetek Szervezetének reformját, és szilárdan meg van győződve arról, hogy olyan országoknak, mint India, ismétlem Indiának állandó tagként helyet kell kapnia az ENSZ biztonsági tanácsában, nyilatkozta Robert Fico. Kiemelte továbbá, hogy Szlovákia különösen érdeklődik India digitalizációs tapasztalatai és a mesterséges intelligencia területén elért eredményei iránt. Narendra Modi indiai elnök hangsúlyozta, hogy a digitális technológiákról szóló megállapodás új lehetőségeket nyit a digitális állami infrastruktúra fejlesztésében. Bejelentette azt is, hogy Kassán létrejön az Indian Chair elnevezésű egyetemi program, amely az oktatási és tudományos kapcsolatok erősítését szolgálja. A két miniszterelnök a védelmi-ipari együttműködés bővítéséről, a polgári célú atomenergia és az űripar területén rejlő lehetőségekről is tárgyalt. Modi arra biztatta a szlovák vállalatokat, hogy kapcsolódjanak be India gyorsan fejlődő űrprogramjába. A felek üdvözölték az Európai Unió és India között szabad kereskedelmi megállapodás előkészítését is. Robert Fico szerint ez különösen előnyös lehet a szlovák autóipar számára. Narendra Modi meghívta a szlovák miniszterelnököt hivatalos indiai látogatásra, amelyre Fico elfogadta meghívást.
1: Richard Rasi házelnök egyelőre nem látogott arra, hogy felmentsék tisztségéből Martin Dubécit, a parlament alelnökét. Rasi a sajtó azon kérdéseire reagált, amelyek a kormányzó Smer képviselőinek nyilatkozataira vonatkoztak, akik korábban jelezték, hogy előkészítik a Dubéci leváltását célzó javaslatot. Dubéci ugyanolyan képviselő, mint a többi, a parlament alelnökeként ugyanúgy ellátja a feladatait, mint a többi alelnök, és teljesíti azt, amit a parlament és a törvények megkövetelnek tőle, állapította meg a házelnök.
2: Kedd.
1: Június 16-a. Elkészült a Vízió 2040 című stratégiai dokumentum harmadik munkaváltozata, amelyet kedden ismertetett Peter Pellegrini szlovák államfővel a Szlovák Tudományos Akadémia elnöke Martin Venhart.
5: A dokumentum készítői hangsúlyozták, pártokon felülálló, kizárólag szakmai anyagról van szó, amelyet igyekeztek függetleníteni a politikai és minisztériumi befolyástól. A cél nem az egyes tárcák feladatainak meghatározása, hanem Szlovákia hosszú távú fejlődési irányainak kijelölése. Peter Pellegrini szerint az ország számára kulcsfontosságú lenne a választási ciklusokon átívelő gondolkodás.
6: Som veľmi rád, že tento dokument sa Akadémii vied podarilo udržať a ochrániť pred akýmikoľvek...
5: Nagyon örülök annak, hogy a Tudományos Akadémiának sikerült ezt a dokumentumot megőriznie és megvédenie mindenféle politikai befolyástól, amit az Akadémia elnöke is garantált és megerősített számomra. Ez azt jelenti, hogy ez a dokumentum tisztán szakmai anyag, és nincs benne még csak nyoma sem semmilyen politikai ideológiának, vagy az egyes szerzők politikai meggyőződésének, mondta az államfő. Peter Pellegrini ugyanakkor hozzátette, a vízió 2040 önmagában még nem határozza meg a konkrét lépéseket. Ezt majd a készülő Szlovák Köztársaság Stratégiája című anyag tartalmazza, amely már a célok eléréséhez szükséges eszközöket és lehetőségeket is kijelöli. Martin Venhart elmondta, hogy a dokumentum elkészítésében több mint 350 szakértő vett részt, és több mint 150 partnerrel egyeztettek.
7: Diskutovali sme s viac ako 150 partnermi.
5: A Szlovák Tudományos Akadémia elnöke szerint a végleges változat június végére készülhet el. Ezt nyáron szakmai véleményezés követheti, majd várhatóan a nyár végén kerülhet a kormány elé jóváhagyásra.
1: A szlovákiai politikai pártok is veszélyesnek tartják az online teret a kiskorúak számára. A Hlas párt egy olyan törvényjavaslattal állt elő, amely megtiltaná a közösségi oldalak használatát a 16 éven aluliak számára.
8: Matos Utaj Estok, a Hlas elnöke azt mondta, amennyiben a közösségi oldalak a kiskorúakhoz is úgy állnak hozzá, mintha felnőtt felhasználók lennének, világos szabályok meghatározására van szükség.
9: Ak platformy vstupujú do dennodenného života aj tých najzraniteľnejších detí, ktoré nie sú schopné ešte samostatne príjmať rozhodnutia a vyhodnotiť to, čo...
8: Amennyiben a közösségi oldalak a legsebezhetőbbek a gyerekek életébe is belépnek, akik még nem képesek önállóan döntéseket hozni és kiértékelni, mi az, ami a számukra jó, és mi az, ami nem, akkor itt valakinek ezért vállalnia kell a felelősséget. Jelentette ki Sutaj Estok, aki hozzátette, mivel a közösségi oldalak hatással vannak a gyermekek viselkedésére, kapcsolataira és biztonságára, nem tehetnek úgy, mintha valamiféle szabad gazdasági piacról lenne szó. Tomás Drucker, a párt oktatásügyi minisztere elmondta, a javaslatuk értelmében a 16 éven aluliak nem nyithatnának fiókot a nagy közösségi oldalakon. Ez nem érinti az elektronikus postát, illetve a chat programokat, amelyek a kommunikálásra szolgálnak. Emellett a 16 és 18 év közöttiek a közösségi oldalakon automatikusan védett rendszer alatt működnének. Privát profiljuk lenne kikapcsolt helymegosztással, idegen személyek elleni védelemmel. A nagy online platformoknak mindezt biztosítaniuk kell majd, magyarázta Drucker. A törvényjavaslaton közel fél évig dolgozott az oktatásügyi, a belügyi, az egészségügyi, illetve a szociális ügyi tárca. A tervek szerint a javaslatot a Hlas augusztusban terjeszti a kormány elé, és 2027. januárjától lépne életbe.
2: Szerda.
1: Június 17-e. A kormánynak haladéktalanul bizalmi szavazást kell kérnie a parlamentben, miután megállapítást nyert, hogy túllépte az alkotmányos törvényben meghatározott adóssághatárt. Ez derül ki az Alkotmánybíróság költségvetési felelősségről szóló törvényre vonatkozó értelmezéséből. Peter Pellegrini államfő bízik benne, hogy az Alkotmánybíróság döntésének hatására a kormány haladéktalanul bizalmi szavazást kér maga ellen a parlamentben. Nem hosszabbította meg a parlament 4-ről 5 évre az önkormányzati ciklust, az SNS választási ciklusokat meghosszabbító javaslata is elbukott, 250 euróra emelkedik a temetési hozzájárulás.
10: Az önkormányzatok választási időszaka nem hosszabbodik meg 4-ről 5 évre, mivel a parlament képviselői nem hagyták jóvá az ezt előirányzó alkotmánymódosítást. A módosító javaslatot a HLAS SD képviselőinek egy csoportja nyújtotta be, a független Roman Malatnyeccel együtt. Így az a módosító indítvány sem ment át, amellyel a HLAS SD az alkotmányba akarta foglalni a parlamenti ciklus népszavazás útján történő lerövidítésének lehetőségét. A 143 szavazó képviselőből 78-an támogatták a javaslatot, miközben az alkotmánymódosítás végleges jóváhagyásához legalább 90 szavazatra lett volna szükség. A koalíciós SNS sem járt sikerrel a parlament és az önkormányzatok választási ciklusának meghosszabbítására vonatkozó javaslatával, amelyet nem támogatott kellő számú képviselő, mindössze 77-en szavaztak mellette a szükséges 90 helyett. A HLAS SD koalíciós párt a legközelebbi alkalommal ismét benyújtja a javaslatot, amely lehetővé tenné a parlamenti ciklus népszavazással történő lerövidítését, jelentette be Richard Rashi, a HLAS SD parlamenti elnöke. Ezt azután közölte, hogy a parlamentben nem sikerült ezt átvinniük az önkormányzati választási időszak meghosszabbításáról szóló módosító indítványon keresztül. A koalíciós SNS képviselőinek szociális biztosításról szóló törvénymódosítása révén 2027. január 1-től 200 euróról 300 euróra emelkedik a naptári hónaponkénti járulékkedvezmény összege, amely a nyugdíjbiztosítási és a szolidaritási tartalék alapba történő járulékfizetés kivetési alapjának meghatározására szolgál. Eredetileg 500 euróra történő emelést javasoltak. A temetési segély a jelenlegi 200 euróról 250 euróra emelkedik. Ez a koalíciós SNS műhelyéből származó törvénymódosításból következik, amelyet a parlament jóváhagyott. A szlovák államháztartási hiány az elkövetkező években a tervezetnél lassabban csökken majd. Az idei évre becsült 4,3%-os bruttó hazai termékarányos szintről 2027-ben 4,2%-ra, 2028-ban pedig 4,1%-ra mérséklődhet. Ezt a pénzügyminisztérium jelezte az ország 2026-os előrehaladási jelentésében, amelyet a törvényhozás tudomásul vett.
11: Csütörtök.
1: Június 18-a. Az ellenzéki szabadság és szolidaritás szerint a kormány iránti bizalmi szavazásról szóló rendkívüli parlamenti ülés egy bohózat. A liberális párt emlékeztetett, hogy a kabinetnek már tavaly bizalmi szavazást kellett volna kérnie, amikor a magas államadóság miatt ez a kötelezettsége keletkezett.
5: A szabadság és szolidaritás szerint a bizalmi szavazást már 2025-ben le kellett volna folytatni, most pedig a parlamentnek a gazdasági helyzetről és a növekedést támogató intézkedésekről kellene rendkívüli ülést tartania.
12: To, čo by pomohlo ľuďom a Slovensku, by bola mimoriadna schôdza o ekonomike.
5: Ami valóban segítene az embereknek és Szlovákiának, az egy rendkívüli ülés lenne a gazdaságról, a gazdasági intézkedésekről, mert a befektetők távoznak, az emberek elveszítik a munkájukat, csökken az életszínvonal és az emberek pénztárcájában egyre kevesebb pénz marad, jelentette ki Branislav Gröling, az SAS elnöke. Marián Viszkupics, a párt képviselője azt is hangsúlyozta, hogy a mai ülésnek már tavaly novemberben meg kellett volna történnie, és ma már a növekedést támogató intézkedésekről kellett volna tárgyalni. Nem arról a nevetséges 10 intézkedésből álló csomagról, hanem valódi gazdaságélénkítő lépésekről, kommentálta Marián Viszkupics. Az SAS ezzel kapcsolatban a gazdaság javítását célzó intézkedések elfogadását sürgette. A párt emlékeztetett, hogy saját konkrét gazdasági újraindítási tervvel rendelkezik, erről tegnap tárgyaltak a munkáltatói szövetségekkel.
1: Szlovákia nehezen tudná megvédeni energiaellátását egy háborús vagy hibrid támadás esetén, állítja a Greenpeace Szlovákia legfrissebb elemzése. A szervezet szerint az ukrajnai tapasztalatok azt mutatják, hogy a néhány nagy erőműre épülő rendszer jóval sérülékenyebb, mint a sok kisebb, decentralizált energiaforrásból álló hálózat. Az elemzés rámutat, Ukrajna az orosz invázió kezdete óta energiarendszerének mintegy kétharmadát elveszítette, a legnagyobb károkat pedig a nagy erőművek és a villamos energiahálózat kulcselemei szenvedték el. A Greenpeace szerint Szlovákia továbbra is erősen központosított energiatermelésre támaszkodik, ezért a jövőben nagyobb hangsúlyt kellene kapniuk a helyi megújuló energiaforrásoknak, az akkumulátoros tárolásnak és az energiafüggetlenséget növelő beruházásoknak. A szervezet úgy véli, hogy az energetikai stratégia ma már nem csak gazdasági, hanem nemzetbiztonsági kérdés is.
11: Péntek.
1: Június 19-e. A Daniel Tupi gyilkosság perében egy új tanú vallott egy gyanús körülményről, miközben a védelem egy volt rendőr meghallgatását is kezdeményezte az állítólagosan manipulált nyomozás tisztázása érdekében.
3: Újabb tanút hallgatott meg a pozsonyi bíróság a 2005-ben meggyilkolt Daniel Tupi ügyében. A nő nem volt jelen a helyszínen, de azt állította, hogy a bűncselekmény napján egy ismerőse arra kérte, mossa ki a farmer nadrágját. Elmondása szerint a férfi azt mondta neki, hogy aznap verekedésbe keveredett a városban, és mivel Ligetfalun sok rendőr volt, nem akarta, hogy kapcsolatba hozzák az üggyel. A tárgyalás szeptember 4-én folytatódik, amikor várhatóan védett tanúkat hallgatnak meg. Amennyiben sikerül beszerezni a jelenleg más bíróságnál lévő nyomozati anyagokat, további tanúkat is beidézhetnek.
13: Kvôli výsluchu jedného svedka meriame 400 kilometrov. Toto sa už udialo x-krát. Nechápem, prečo sa nepredúlajú viacerí svedkovia.
3: Egyetlen tanú meghallgatása miatt 400 kilométert utazunk, és ez már nem először fordul elő. Nem értem, miért nem idéznek be egyszerre több tanút. Még rengeteg tanút kell meghallgatni, és lehet, hogy érdekes dolgokat is megtudunk. Majd meglátjuk, amikor még Ondrej Csák úr, valamint a többi tanú is vallomást tesz. Nyilatkozta idősebb Daniel Tupi, az áldozat édesapja. A védelem kezdeményezte a jogerősen elítélt volt rendőr Ján Kalevszky meghallgatását is. Az ügyvéd szerint Kalevszky információkkal rendelkezhet arról, hogy a nyomozás során esetleges manipulációk történhettek. Daniel Tupit 2005. november 4-én késelték halálra a pozsonyi Tírs rakparton. A támadás során több fiatal is megsérült. Az ügy évek óta a szlovák igazságszolgáltatás egyik legnagyobb visszhangot kiváltó bűnügye.
1: Szlovákia lemarad a versenyképesség kulcsfontosságú területein, mint amilyen a politikai stabilitás, az átláthatóság, az intézmények minősége, valamint a tehetségek megtartása, derül ki a svájci IMD intézet legfrissebb nemzetközi versenyképességi ranglistájából.
8: Ján Oravec, a Szabad Vállalkozás Intézetének elnöke elmondta, az említett ranglistán 70 ország versenyképességét mérték össze, Szlovákia pedig a 63. helyen végzett Mexikó és Gána között. 2025-ben is ezt a helyezést értük el. Krónikus a hiány az állam költségvetésében, a törvényalkotás rendkívül instabil, a közbeszerzések határideje hosszadalmas, alacsony az igazságszolgáltatásba vetett bizalom, és ellenkezőleg a munkáltatók járulék terhei magasak, jelentette ki Ján Oravec. A ranglistából azonban az is kiderült, hogy Szlovákia viszonylag jó helyezést ért el az árak értékelése, az infrastruktúra, illetve az egészségügy terén. Ján Oravec azt is hangsúlyozta, az eredmények nem csak a kormányt érintik, mert a ranglista elkészítésénél a kormány hatékonysága mellett a vállalatok hatékonyságát is összehasonlítják. A mi vállalataink pedig lemaradnak a külföldi cégekhez képest, konstatálta a Szabad Vállalkozás Intézetének elnöke. Márcel Klimek, a Munkáltatók Uniójának elnöke pedig arra figyelmeztet, nem ez az egyetlen olyan mutató, amely jelzi, hogy rosszul állunk a versenyképesség terén. Amennyiben belátható időn belül nem térünk vissza az ország és a szlovákiai vállalatok versenyképességének támogatásához, az az egész ország gazdaságára, illetve a lakosság jólétére hatással lesz, figyelmeztetett Klimek.
1: Heti belpolitikai hírösszefoglalónkat hallották. Munkatársaim voltak Bábel Ivett, Kis Balázs, Mezőszállási Márk és Ürge Tamás. A szerkesztő Nyitrai Nóra köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.

0: 185 alkalmazottal indult a termelés, de 3 éven belül 450 szemét terveznek foglalkoztatni. További részletek Polgári Lászlótól.
1: Igaz, hogy a 3 éve épülő gyár hivatalos átadását különböző okok miatt korábban 5-ször elhalasztották, de a szerdai nagyszabású rendezvénnyel a városlakókat és a kétkedőket is kárpótolták. Külön autóbuszjáratok indultak a városközpontból a gyártelepig, de a városnéző kisvonat is óránként ingázott a gyár és a város között, oda-vissza szállítva az érdeklődőket. Egy igazi népünnepé kerekedett az átadásból, amelyet a kormányfő Robert Fico, a gazdasági tárca vezetője Denisa Szaková és sok más meghívott vendég is megtisztelt jelenlétével. Maga a gyár június 5-től új megnevezést kapott, a Reflex Group Rimaszombat elnevezést, ami szerves részét képezi a Winkelmann Group divizionális szerkezeti struktúrájának. Az ő sajtótájékoztatójukból kaptunk hiteles információkat a gyár jelenlegi helyzetéről és jövőbeni terveiről egyaránt. A beruházó német tőke érdekeltségű cég 490 ezer négyzetméteren 3 gyárcsarnokot épített. Itt automatizált hegesztőműhelyek, szománcozó, összeszerelő műhelyek és egy speciális műhely található, ahol a védőburkolatokat gyártják majd. Az üzemben Peter Daniel igazgató informálása szerint 290, 300 és 370 literes vízmelegítő tartályokat is gyártanak majd a nagykapacitású fűtő és hűtőrendszerek tartályain kívül. Az ehhez szükséges acélszerkezetek és egyéb nyersanyagok javarészt Szlovákiából származnak, csak néhány komponens esetében szorulnak külföldi behozatalra. Stratégiai célkitűzésük szerint évi 300 ezer tartály legyártását tervezik. Jelentős a logisztikai tevékenységük is. Naponta 15-20 kamionkocsi érkezik hozzájuk, és körülbelül 19 hagyja el a gyár területét. Jelenleg 185 az alkalmazottak száma, de ez év végéig ez a szám 300-ra fog növekedni. A távlati tervek szerint 2029-2030-ig 450-re emelik a dolgozók létszámát. A gyártási folyamat már beindult, de a háttérben még apró befejezési munkálatok napjainkban is folynak. Némely üzemrészleg egy, mások két műszakos üzemmódban vannak, de hamarosan a 3 műszakos termelést is bevezetik. Jelenleg 6 termelési technológiát alkalmaznak, de a teljes felfutás után ez 16-ra emelkedik. A munkások toborzása napjainkban is folyik. Nem igaz az a híresztelés, hogy külföldről szállítják ide az olcsó munkaerőt, hisz jelenleg is csak egy külföldi alkalmazottuk van. Szorosan együttműködnek a járási munkaügyi hivatallal. Ezt a témakort végül azzal zárta, hogy gyakorlatilag mindenkit tudnak alkalmazni, aki dolgozni akar. Ez azért is jó hír, mert a járásban a munkanélküliségi ráta még napjainkban is a 12% körül mozog.
0: Csak nem 5 millió euró értékű beruházás zajlik a Királyhelmeci Kórházban. Az 1960-as évek elején épült kórház és rendelőintézet teljes külső és belső felújításon megy át. A munkálatok a tájékoztatás szerint jó ütemben haladnak. Az elsőként megújult sebészeti osztály helyiségeit már be is járták a közelmúltban tartott ellenőrző napon, amelyen Kamil Saskó egészségügyi miniszter is részt vett. Mátyás Hudák Katalin beszámolója.
2: Látványos szakaszához érkezett a Királyhelmeci Kórház és Rendelőintézet teljes körű felújítása. Az intézmény külső és belső korszerűsítése tavaly decemberben kezdődött, a munkálatok befejezését pedig a legfrissebb tájékoztatás szerint szeptemberre tervezik. A beruházás teljes értéke megközelíti az 5 millió eurót. A helyreállítási tervből mintegy 4 millió euró jut a felújításra, az intézmény pedig saját forrásból is hozzájárul a korszerűsítéshez. A felújítás alatt álló intézményt Kamil Saskó egészségügyi miniszter is megtekintette. Mint fogalmazott, örömmel látja, hogy a munkálatok a tervek szerint haladnak, és a térség betegei hamarosan közvetlenül is érzékelhetik az ellátás új minőségét. A miniszter arra is rámutatott, hogy a felújítás a betegek mellett az egészségügyi dolgozók körülményeit is javítja. Az orvosok, nővérek, szülészeti asszisztensek, ápolók és segédápolók korszerűbb munkakörnyezetet kapnak. Az épület energetikai megújítása pedig a kórház fenntartási költségeinek csökkenését is eredményezheti. Az első ütemben megújult a sebészeti osztály, amelynek új helyiségeit az ellenőrző látogatás résztvevői is bejárták. A kétágyas kórtermek saját fürdőszobát kaptak, és olyan emelőszerkezetekkel is felszerelték,

0: játékőket, amelyek megkönnyítik a betegek mozgatását és ellátását. A munkálatok során teljesen felújították a tetőszerkezetet és annak burkolatát. Kicserélték az épület ablakait, valamint korszerűsítették a fűtési, elektromos és egészségügyi technikai rendszereket. A felső szint mellett az első emelet mindkét szárnyában is folytatódik a belső terek átalakítása. Az épület külső homlokzatának felújítását június végére tervezik befejezni, ezzel párhuzamosan pedig egy további osztály is megnyílhat. A korszerűsítés összesen 99 fekvőhelyet érint, emellett 15 rehabilitációs ágy is a betegek gyógyulását szolgálja majd. Ezek kialakítására az intézmény 670 ezer eurós támogatást kapott az Egészségügyi Minisztériumtól. A tervek szerint a nőgyógyászati, a sebészeti, a belgyógyászati és az intenzív ellátást biztosító részlegek is a most elkészült kórtermekhez hasonló körülmények között működhetnek majd. A beruházás egyik legnagyobb kihívása, hogy a munkálatok idején sem állhat le a betegellátás. Az egyes osztályok működését ezért úgy kellett átszervezni, hogy az építkezés a lehető legkevésbé zavarja a betegeket és az egészségügyi dolgozókat. Henzel Klára, az intézmény igazgatója korábban úgy fogalmazott, az egyes munkafázisokat folyamatosan össze kell hangolni a betegellátással. A kórház arra törekszik, hogy a betegek a lehető legkevesebbet érzékeljenek az építkezésből, miközben a dolgozók számára is biztonságos és működőképes körülményeket biztosítanak. A Királyhelmeci Kórház közel 6 évtizedes fennállása óta nem történt hasonló léptékű átfogó felújítás. A következő hónapokban újabb részlegek készülhetnek el, és ha a munkálatok továbbra is a tervek szerint haladnak, őszre az intézmény külső és belső átalakítása is befejeződhet.
1: A Szlovák Vadászkamara és a Szlovák Vadászszövetség főszervezésében Dunaszerdahelyen tartották meg a csallóközi vadásznapokat. A régió egyik legjelentősebb vadászati és természetvédelmi találkozóján a közönség betekintést nyerhetett a vadászok életébe és munkájába. A programban többek között szertartással egybekötött szarvasvadászszálvatás, trófeakiállítás, vadászgulyás és halászléfőző verseny, valamint solymász bemutató szerepelt. Bíró Éva helyszíni összefoglalója következik.
2: Leírhatatlan élmény volt, és nagyon hálás vagyok, hogy itt lehettem ma.
3: Az idei csallóközi vadásznapokon ökumenikus istentisztelet és látványos vadásszertartás keretében Klucsik Dianát szarvasvadásszá avatták. A fiatal vadász idén február elején ejtette el az első vadat, egy 4 éves szarvast. A vadászattal már kiskorában kapcsolatba került, és ez a szenvedélye mai napig tart.
4: Az apukámnak köszönhetek mindent, aki már gyerekkorom óta mutatta az utat az egészhez, ő miatt a pont állhatok itt ma, és nagyon hálás vagyok neki, hogy ennyi időt belém fektetett.
2: Én az egész elkötelezettséget az apukámtól kaptam, aki már gyerekkorom óta rávezetett, hogy együtt jártunk etetni az állatokat, együtt törődtünk velük, és hát így valahogy megmaradt bennem, nagyon megtetszett az a természet, az mindig közel állt hozzám, és így megmaradt is. Együtt közös hobbink lett belőle.
3: A rendezvény leglátványosabb részét a közel 1000 darabból álló trófea kiállítás jelentette, amely a 2025-ben a Dunaszerdahelyi járásban elejtett vadak trófeáit vonultatta fel. A vadászok nem lőhetik ki bármelyik vadat, a kilövésnek szigorú szabályai vannak. A kiállításnak köszönhetően most a széles közönség is láthatta a csallóközben megtalálható vadfajtákat. Kufmáler René, a járási vadászbizottság elnöke.
5: Minden vadásztársaságnak a trófeái külön vannak kifüggesztve, és természetesen külön vannak az érmes trófeák, amelyek végül is arany, bronz, illetve ezüstérmet értek el, ezek a legértékesebbek. És hát azon kívül vannak itt még tehát őz, illetve a szarvas mufolon kívül róka trófeák, és van egy csakál trófeánk is. Tehát végül is a járásban már a sakál is, az aranysakál is megtalálható. Emelkedik a kilőtt vad száma évről évre. Én mondhatnám azt, hogy 98-ban kezdtük ezt a munkát, akkor 70 őzbak volt a trófeértékelésen, manapság meg 600 fölött volt a őzbakok száma már. Tehát növekszik a vad száma, ez azt jelenti, hogy biztonságban vannak, jó körülmények között vannak, és hát a vadászok is jó munkát végeznek azzal, hogy a szelekciót végzik.
3: A Dunaszerdahelyi járásban 50 vadásztársaságban több mint 2000 vadász van. Ez a szám emelkedő tendenciát mutat, és van utánpótlás is. A laikusok sokszor azt hiszik, a vadászat csak az állatok megöléséről szól, ez azonban nem így van. A vadászok nem a trófeákat gyűjtik, hanem biztosítják a vadnevelést. Egyik céljuk a szelekció, amelynek során elsősorban a beteg egyedeket szűrik ki. Továbbá évente kétszer vadszámlálást is végeznek. Figura Árpád, a Szlovák Vadászszövetség Dunaszerdahelyi járási elnöke.
6: Főleg 70-es években a csalóköz azért volt híres, mert nagyon sok apró vad volt itt, azt jelenti a foglyok, fálcányok, nyulak, de ennek valahogyan a 70-es évek vége felé már vége volt. Így a mezőgazdaság, ami itt bejött a nagy gazdálkodó mezőgazdaság, ez is megokozta azt, hogy ez a vadállomány csökkent, de azt lehet mondani, hogy az őzállomány, a szarasállomány, a vaddisznóállomány, már a dám is, még a muflonállomány a dunaszerdi járásból magos fokon van.
3: A csalóközi vadásznapokon jelen volt Richard Takács is. A mezőgazdasági miniszter fontosnak tartja ezt a rendezvényt, mert megmutatja, hogy a vadászat az állatokról való gondoskodásról és a természetvédelemről is szól. Előrelépésnek tartja, hogy a szaktárca már korábban egy asztalhoz ültette a mezőgazdászokat, a vadászokat és az erdészeket.
7: Som rád, že asi historicky za mňa ako prvého ministra sme si vedeli spolu sadnúť za jeden stôl.
3: Örülök, hogy én vagyok az első, akinek a minisztersége alatt egy asztalhoz tudott ülni a minisztérium, a vadászok, az erdészek és a mezőgazdászok. A Földművelési Minisztérium anyagilag támogatja a Szlovák Vadászkamarát, és több projektben közösen veszünk részt. A vadászszervezetek pedig bekapcsolódnak a minisztérium egyes pályázati felhívásaiba. Elmondhatom, hogy a fiatal vadászok nevelése, felvilágosítása nagyon értékes. Érdekes munka és magas színvonalon történik a vadászkamara szervezésében. Úgy látom, a vadászok szempontjából jelenleg a legnagyobb probléma, hogy Szlovákia egyes részein elsősorban a nagyvadak esetében túlszaporodás tapasztalható. Ezért nagyon fontos, hogy egy asztalhoz tudunk ülni a mezőgazdászokkal, a vadászokkal és az erdészekkel, keresve a megoldást, hogyan tudjuk Szlovákia egyes részein biztosítani a vadon élő állatok törzsállományát, annak megfelelő létszámát, mondta a miniszter. A vadásznapok részeként a hagyományoknak megfelelően átadták a Szlovák Vadászszövetség kitüntetéseit. Idén a legmagasabb díjat, az aranyzergét Varga Miklós, az Ekecsi Vadászszövetség tagja kapta, aki járási kinológusként is tevékenykedik.
8: Önszorgalomból, szabadidővű vadászok csinálják, védik a vadat, a természetet. Én nagyon régen vadászok, mert édesapám is vadászott, 56-tú vadászott, én 78-ban vizsgáztam. Azóta vadászok, csináljuk, védjük, neveljük a fiatalokat. Én mindig azt mondom, vadászod, nem de demokráciát. Ott parancsolni, aki volt katona, azt tudja, hogy mi az. Szót kell fogadni, tanulni kell, és időseket meg kell becsülni, mert amit idősek megcsináltak, leraktunk az asztalra, azt most élvezik ők.
1: Új egészségügyi intézménnyel bővült a Csízi gyógyfürdő szolgáltatásainak köre. A napokban átadták a 30 férőhelyes ápolási otthont, és jelképesen elindították egy új hospice építését is, amely a tervek szerint 2026 végére készül el. A fejlesztések a térség egészségügyi ellátását erősítik, miközben a település más beruházásokkal is igyekszik javítani a helyiek életminőségét. Megújult a szabadtéri színpad, ugyanakkor továbbra is napirenden van a Csíz és Rimaszécs közötti híd ügye. Tamás Ákos tudósítása következik.
9: A Csízi gyógyfürdő újabb fontos fejlesztéssel gazdagodott. A napokban ünnepélyesen átadták az új, 30 férőhelyes ápolási otthont, amely hosszabb távú egészségügyi és szakápolási ellátást biztosít majd elsősorban a Besztercebánya megyei lakosok számára. A fürdőpark területén kialakított intézmény mellett egy új, hospice építését is jelképesen elindították, amely a tervek szerint 2026 végére készül el. A beruházások nem csak a gyógyfürdő szolgáltatásokat, bővítik, hanem a térség egészségügyi ellátásának fejlesztéséhez is hozzájárulnak. Az eseményen ott volt Zsitnyár Csaba csízi képviselő is, aki a fejlesztések jelentőségéről számol be.
10: Hétfőn Csízbe átadásra került a fürdő területén a Mária nevezetű épület, ahol ilyen hasonló, mint az öreg otthon fog benne működni, 30 aggyal, olyan betegek számára, akik nem kívánnak állandó orvosi felügyeletet, de megint rájuk kell ügyelni, hogy nem tudják ma önmagukat ellátni.
9: A településen nem csak az egészségügyi fejlesztések valósulnak meg, hanem a közösségi élet feltételeinek javítására is figyelmet fordítanak. Nemrégiben fejeződött be a szabadtéri színpad felújítása, amely mintegy 80 ezer eurós beruházással újult meg, és a jövőben kulturális rendezvényeknek, közösségi programoknak adhat otthon. Újra képviselőt halljuk.
10: Legújabb beruházásunk, amit tavasszal adtak át, egy kinti mozikhoz szoktak lenni, egy ilyen amfiteáter, ott lett egy teljesen fedett színpad, amit majd a község fog használni falunapokra, színház fellépésekre, ugyanúgy Csízbe a Csemadok részvételével minden évben vannak színházi előadók, könyvbemutatók, kinti mozik, kinti focik vannak vetítésre. Persze ez a vendégek is járnak a fürdőből, elég sokan oda. Még nem csinálhatunk csak úgy műsorokat, mert programokat, hogy csak a lakosoknak. Minden, ami kint van, ott a többi településről is jönnek, meg ugyanúgy főleg a fürdőből jönnek. Ugyanúgy reklamozzuk is az akciókat, plagátokkal ki is vannak rakva a fürdőbe is, azt jönnek is.
9: A térségben ugyanakkor egy másik, régóta vitatott kérdés is napirenden van. A Csíz és Rimaszécs közötti híd ügye többször is megjelent már a sajtóban, hiszen a tervezett összekötésekről eltérő vélemények fogalmazódtak meg. Arról, hogyan látja a kérdést a csízi önkormányzat, Zsitnyár Csabát kérdeztük.
10: Van egy komoly gondunk, amit ma igyekezünk a megyével is intézni. Csíz meg Rimaszécs közt katasztrofális állapotban van a Balokhíd. Ma vagy 3 éve alá van pocókolva, ma kamionok nem is járhatnak arra. Azt, ha minden igaz, úgy volt, hogy ma mi most májusban elkezdődik a javítás, de fellebbeztünk, ugyanis nem akarnak még mindig ponton hidat csinálni, ami legjobban a csízt érinti, pont azért, hogy csak vegyük bele, hogy a mentők mi hozzánk Bottovóról járnak, hát tornajáról kéne járni, az egy hosszabb idő. Csízben minden nap jár a mentő, mivel van a rehabilitációs kórház, ugyanúgy van egy öreg otthonunk, ahol körülbelül 40 ember lakik, azt ne vegyük csak a helyeket, ugyanúgy a orvosok kell járni, iskolába csíziek, Rimaszécsre járnak, az egy 40 kilométeres kerülő. Sokan dolgoznak Feleden, Rimaszombatba, tűzoltóság Rimaszombatból jár le. Örülnénk, ha lenne egy ponton híd, mint más helyeken, vagy ne kelljen körbejárni Fügének, mert az 40 kilométeres kerülőút.
9: A híd kérdésében tehát egyelőre nem született előrelépés. A csízi önkormányzat tájékoztatása szerint az ügyben már kétszer is egyeztettek a Besztercebánya megyei önkormányzattal, ám eddig nem sikerült megállapodásra jutni. A felek közötti tárgyalások várhatóan a jövőben is folytatódnak.
1: Regionális beszámolóinkat hallották, közreműködtek Polgári László, Mátyás Hudák Katalin, Bíró Éva és Tamás Ákos.
11: Legyen igazad, 100-szor.

0: ahol csak barátok és ellenségek vannak, ott nincsen demokrácia. Ugye ez egy nagyon fontos tanulság, hogy a nyelv átalakul a kölcsönös megértés teréből a barátok és ellenségek kizárólagos harcának a terepévé, akkor ott tulajdonképpen megszűnik az a szintje a demokráciának, ahol a közös valóság megteremtése lehet a cél.
1: Sík Domonkos filozófus, szociológus, az ELTE számítógépes társadalomtudomány kutatócsoportjának tagja lesz a Szabad Szó Műves Páholy vendége, akivel arról beszélgetek, hogy alakult át tanár időszaka alatt a parlamenti és a sajtóbeli közbeszéd. Rácz Vince vagyok, várom Önöket a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.

0: reggeli Köteles Szabolccsal.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak! A hírek után műsorunk második órájában folytatjuk a múlt héten megkezdett sorozatunkat, melyben a lakhatási válság okait keressük. Megszólaltatjuk a Nemzeti Bank kutatóját és egy ingatlan közvetítőt. Most azonban itt vannak a hírek, Nyitrai Nórát hallják.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Az új házszabály szerint 37,5 órás vitában 15 perc jár egy képviselőnek. Előbb-utóbb Oroszországnak tárgyalóasztalhoz kell ülnie, közölte Ursula von der Leyen. Ma még melegebb időre készülhetünk, délelőtt 17 és 21 fok közötti hőmérséklettel számolhatunk. Jó napot kívánok, következnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök szerint Szlovákia a kohéziós politika és a mezőgazdasági támogatások megőrzése érdekében lép fel az EU új költségvetéséről szóló tárgyalásokon. A miniszterelnök közölte, a V4-es országokkal együtt elegendő forrást szeretnének összpontosítani ezekre a területekre. Szerinte a tárgyalások nehezek lesznek, mert egyes tagállamok inkább a védelmi kiadásokat növelnék. Szlovákia ugyanakkor nyitott új prioritásokra is, de nem támogatja az egyenlőtlenségek növekedését. A cél, hogy 2026 végéig megszülessen a megállapodás az új költségvetési keretről. Az új házszabály szerint maximum 37,5 órás lehet egy-egy programpont napirendi vitája, a képviselőket pedig 15 perces felszólalás illeti meg. Ez vonatkozik a frakció nélküli képviselőkre is, tájékoztatott a parlamenti hivatal kommunikációs osztálya. A 37,5 óra összesen 2250 perc, ha ezt elosztjuk a 150 képviselő számával, megkapjuk a 15 percet. Az egyes frakciók a képviselőik számának megfelelően kapnak felszólalási időt. Amelyiknek például 10 képviselője van, az összesen 150 percet, tehát 2,5 órát, az 50 fős frakció pedig 750 percet, 12,5 órát. A megszabott időbe beleszámítanak a 2 perces azonnali hozzászólások és az ügyrendi javaslatok is, valamint a módosító javaslatok felolvasásának ideje. Petr Pavel cseh államfő és Zuzana Csaputová volt szlovák köztársasági elnök is ellátogat az idei 30. Pohoda fesztiválra. Közösen vesznek részt az Identitás Európa szívében című beszélgetésen, tájékoztatott Lukás Gress, a fesztivál PR menedzsere. A beszélgetést július 11-én szombaton délután tartják az Európa Stage sátorban, Erik Taberi a Respekt című cseh hetilap főszerkesztőjének vezetésével. A Pohoda Fesztivált július 8-a és 11-e között rendezik meg a trencséni repülőtéren. A zenei program mellett a 30. jubileumi fesztiválon számos beszélgetés, irodalmi rendezvény, színházi előadás, tánc és vizuális művészeti program várja a látogatókat. Karol Navrocki lengyel köztársasági elnök megvonhatja Volodymyr Zelenszkijtől a legmagasabb lengyel állami kitüntetést. A döntés hátterében az áll, hogy az ukrán elnök egy katonai egységet az ukrán felkelő hadseregről, az UPA-ról nevezett el. Lengyelország ezt a szervezetet második világháborús erőszakos cselekményekért teszi felelőssé. Navrocki szerint ez sérti a lengyel-ukrán kapcsolatokat. Előbb-utóbb Oroszországnak tárgyalóasztalhoz kell ülnie, különösen a szankcióink által kifejtett nyomás hatására, amikor pedig elérkezik ez a pillanat, egységes európai üzenetet kell közvetíteni Vlagyimir Putyin orosz elnök felé, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke tegnap az uniós csúcsot záró sajtótájékoztatóján. Mint mondta, Ukrajna békét akar, és Európa is békét akar, az egyetlen fél, amely következetesen az erőszakot választja, az Oroszország. Tájékoztatása szerint a tagállamok megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról is.
0: Időjárás.
3: A mai nap folyamán még melegebb időre készülhetünk, a nappali maximumok már országszerte több fokkal 30 fok fölé emelkednek. Az éjszakai felfrissülés gyengülésével együtt a napi középhőmérséklet többnyire 25, sőt már sok felé 27 fok felett marad, ez már nagyon megterhelő a szervezet számára. Délelőtt 17 és 21 fok közötti hőmérséklettel számolhatunk.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Radar méri a sebességet Rimaszombatban, a Shell töltőállomásnál Losonc irányába a körforgalom előtt, valamint a D1-es autópályán Zsolna előtt, Trencsén felől érkezve. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
4: A társházigazda Egyesült Államok Seattle-ben telt ház 67 ezer néző előtt 2-0 arányban legyőzte Ausztráliát a futball VB D csoportjának harmadik mérkőzésén. Ez azt jelenti, hogy a szintén társházigazda mexikóiak után az amerikaiak is kiharcolták a legjobb 32, azaz a 16-ot döntőbe jutást. Az egész mérkőzésre jellemző kemény játék a feszült végjátékban kis hián tömegjelenetet eredményezett, majd a német játékvezető kapott görcsöt a ráadás perceiben. Marokkó 1-0-ra nyert Skócia ellen a C csoport második fordulójában, már a 70. másodpercben kialakult a végeredmény. A jobb szélen megiramodó Ismail Saibari hatalmas gólt lőtt a jobb felső sarokba. A korai találat igencsak megzavarta a skótokat, kevesebbet birtokolták a labdát, kaput eltaláló lövés nélkül hozták le az első félidőt. Fordulás után sem változott a játékképe, a marokkóiak játszottak meddő fölényben, de komoly helyzetet ők sem tudtak kidolgozni. A kvartett másik mérkőzésén az első félidőben ellenállhatatlan Brazília 3-0-ra verte Haitit. Mateusz Kunya 13 perc alatt duplázott. A D csoportban Törökország, amely a második félidőben emberelőnyben futballozott, 1-0-ra kikapott a szintén pont nélküli Paraguaytól, ezzel biztos csoport negyedikként kiesett. Miguel Almiront szájeltakarásért állították ki, közvetlenül a szünet előtt. A nagyot küzdő dél-amerikaiak már a 66. másodpercben megszerezték a vezetést, a szünet után pedig 10 emberrel hősiesen védekeztek. Sikeres műtéten van túl Ismail Kone, a kanadai válogatott középpályása, aki a katariak elleni csütörtöki VB mérkőzésen súlyos sérülést szenvedett. A 6-0-ás hazai győzelemmel zárult vancouveri találkozón a játékosnak Assim Madibo durva belépőjénél tört el a lába. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Optacég szuperszámítógépe szerint jelenleg Franciaország a fő esélyes, az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó VB megnyerésére. Megközelítőleg 8 milliárd dollárba kerülhet a világbajnokság megrendezése az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó számára. Ez a katari VB rendezési költségének töredéke, de a 8 évvel ezelőtti és a 2014-es tornánál is olcsóbb a mostani becslés szerint. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. A korábbi U21-es magyar válogatott kapus Hegyi Krisztián távozott a West Ham labdarúgó csapatától és a prágai Spartához igazolt. Előkészületi labdarúgó mérkőzésen Grácz-Győr 2-2. Emma Zapletalová a világ idei legjobb idejével 52,30 másodperccel nyerte a 400 méteres gátfutást a dohai atlétikai gyémántliga viadalon. A 26 éves világbajnoki bronzérmes szlovák versenyző megdöntötte az országos csúcsot is. Akárcsak tavaly előtt és tavaly ezúttal Franciaországban is a negyedik helyen végzett a magyar női kard csapat a Vívó Európa bajnokságon. A Battai Sugár, Spíz Anna, Szűcs Luca, Pusztai Líza összeállítású válogatott az elődöntőben az oroszoktól, a bronzmeccsen pedig az olaszoktól kapott ki. A magyar férfi párbajtőr csapat csak hetedik lett. Sótonyi László az egyik jelölt a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztjára. A játékosként 190-szeres válogatott szakember jelenleg a Nemzeti Kézilabda Akadémia első osztályú csapatát, amellyel a bajnokságban hatodik lett az előző szezonban, és a junior válogatottat irányítja. Utóbbival 2023-ban VB ezüstérmet harcolt ki. Salim Sharif Gergely a harmadik helyen végzett súlycsoportjában a taekwondósok óceániai elnökkupáján. A férfi röplabda Európa Liga alapszakaszának ötödik fordulójában Izland-Szlovákia 0-3 és Azerbajdzsán-Magyarország 1-3.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a múlt héten elkezdett sorozatunkat a magas lakásárak és a lakhatási válság okairól. Ma is munkatársammal, Paszmár Líviával fogjuk megbeszélni a hallottakat. Köszöntelek, Lívia!
1: Szia, Szabolcs! Köszöntöm én is a hallgatókat!
0: Mivel szoros az ütemtervünk, azt javaslom, hogy hallgassuk meg az első beszélgetésünket, amelyet a Nemzeti Bank kutatójával készítettem, és majd utána reflektálunk erre. A következő percekben Tóth Péterrel, a Szlovák Nemzeti Bank kutató elemzőjével fogunk beszélgetni a lakhatási válság mértékéről, okairól, illetve a válság enyhítésének lehetőségeiről. Köszöntöm, és köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket.
2: Köszönöm a felkérést, jó reggelt kívánok!
0: Talán kezdjük onnan, hogy hogyan változtak az ingatlanok árai az elmúlt évtizedben vagy évtizedekben? A Nemzeti Banknak van-e erre vonatkozó kimutatása, amit így össze tudunk foglalni?
2: Hát a Nemzeti Bank az negyedéves szinten követi az ingatlanárak átlag alakulását, ezt az ingatlan irodák adataiból merítjük, és így fent van az internetes oldalunkon egy hivatalos statisztika. Amit, hogyha így kinyitok és megnézem, akkor igazából két olyan jelentős időszakot, amikor eléggé megugrottak az ingatlanárak. Az egyik ilyen időszak az még az euró bevezetés előtt volt, tehát ilyen 2006-2007 környékén, amikor az átlag ingatlanárak meghaladták a 20%-os éves növekedést. Ezt annak tudnám be, hogy a vevők számoltak az euró bevezetésével. Itt lehettek szintén ilyen spekulatív jellegű befektetők, akik ingatlant vásároltak. Itt ugyanis arra számítottak, hogy az euróvezetbe való belépéssel alacsonyabbak lesznek majd a jelzálók hitelek kamatai, és akkor az általános lakossági szélesebb körben tud majd hozzáférni a jelzálók hitelekhez, és valószínűleg emiatt is, meg az euróvezethez való csatlakozással kapcsolatos eufóriával hozható összefüggésbe az, hogy akkor ilyen jelentősebb ugrás volt az ingatlanárakban. Aztán persze erre bejött az euró csatlakozás mellett becsúszott egy világválság is, gazdasági válság 2008-2009-ben, ugye, ekkor viszont bezuhantak az ingatlan árak, és itt éves szinten voltak átlag ingatlan ár csökkenések is. Aztán azután való következő években viszonylag stagnált ez a piac, majd legutóbb, ami a jelentős ingatlan árnövekedéssel járó időszaknak mondható, az a 2020-as, 2021-es évek. Itt ugyan ez egybeesett a COVID világjárvánnyal is, ahol valószínűleg felértékelődött a saját ingatlannak a ilyen lelki hozama, vagy hogy akkor az emberek tudatosították, hogy nem rossz a saját ingatlanban, vagy akár netán házban lakni. Lehetett ilyen érzelmi tényező is a háttérbe, de ugyanebben az időszakban még nagyon alacsonyak voltak a jelzálók hitelek kamatai Szlovákiában. Szóval, de főleg az alacsony kamatlábaknak tulajdonítanám azt, hogy ilyen erősen megnövekedtek az ingatlanárak 2020-21-ben. Itt szintén szerepet játszhattak bizonyos várakozások, hogy mindenki arra számított, hogy az 1%-os átlag jelzálók hitel kamat az valószínűleg nem fog kitartani sokáig, úgyhogy valószínűleg többen úgy gondolkodtak, hogy gyerünk gyorsan, még most vegyünk fel ingatlan hitelt, amíg csak 1%-os a kamat, ezt sokan gondolom meg is tették. Szóval, hogyha összegezni szeretném az ingatlan árak alakulását, ilyen több évtizedet átölelő időszakra visszatekintve, akkor, hogyha felrajzolnám például az ingatlanárak átlagos növekedését egy ábrára egybe a jelzálók hitelek kamataival, akkor egy ilyen X alakú görbét kapok, ami azt jelenti, hogy ahogy csökkentek a jelzálók hitelek kamatai, úgy növekedtek az ingatlanárak éves átlagos növekedése. Úgyhogy egy rövid visszatekintőt illetően ezt tudjuk ebből a képből kirajzolni.
0: Jelzálók hitelek kamata hogyan függ a Nemzeti Banktól?
2: Hát a jelzálók hitelek, hitelek kamatlába, amit a kereskedelmi bankok kínálnak, az egy az egyben összefügg az Európai Központi Bank alap kamatlábával, ami viszont a monetáris, vagyis pénzpolitikának az egyik fő mutatója. Szóval a kereskedelmi bankok is ugye az Európai Központi Banktól tudnak hozzájutni pénzügyi forrásokhoz, szóval a központi banktól tudnak kölcsönkérni nagyker szinten, hogyha egyszerűen akarnék fogalmazni. Szóval ez a nagykerár aztán befolyásolja a kiskerárat, ami a lakosságnak, illetve a vállalati szférának nyújtott kamatokban testesül meg. És hogy mi szerint is alakulnak, ugye az Európai Központi Bank alapkamatlábai, az ott a fő célkövetés, amit az Európai Központi Bank figyel, az infláció. Szóval az Európai Központi Bank célja az infláció fékezése vagy korrigálása, hogyha bizonyos extrém kilengésekre számít.
0: De hát legalábbis mi vásárlók úgy éreztük, hogy volt extrém kilengés, és akkor a Európai Bank ilyenkor csökkent kamatot, vagy növel?
2: Hát vannak olyan inflációs sokkok, amik ugye külföldről érkeznek, és a világpiaci nyersanyagárakból származnak például, vagy ilyen geopolitikai konfliktusokból származnak. Akkor, mint amit az elmúlt időszakban is tanulói lehetünk, úgy a 2022-es évtől kezdődően. Szóval ezek olyan világpiaci tényezők, amikre még egy Európai Központi Bank se tud túl nagy hatást gyakorolni, úgyhogy itt inkább csak bizonyos mértékű korrekcióról beszélhetünk, szóval, hogy próbálja valamennyire enyhíteni az inflációs hatást, szóval az inflációs soknak azt a részét próbálja esetleg korrigálni, ami a magasabb nyersanyagárak tovább vetüléséből származik, szóval amikor már begyűrűznek ezek a nyersanyagárak az általános, átlagos, sokrétű termékskálát letakaró vásárlói kosárra.
0: És hogyha mindenki a központi banktól, vagy minden bank, vagy a bankok többség a központi banktól, az Európai Központi Banktól kölcsönöz, akkor egyáltalán milyen verseny tud köztük kialakulni, vagy mi mozgatja ezt a jelzálog hitelpiacot?
2: Hát aztán a piaci helyzet az már a konkrét államok szintjén zajlik le, vagy vetül le, szóval általában a bizonyos országokban, vagy euróvezeti tagállamokban, aztán a helyi szinten zajlik le ez a konkurenciaharc az egyes bankok között. Szóval, hogyha van, ugye jelen van a piacon, például 10 bank vagy 5 bank, akkor ezek között egymás között játsszák le ezt a konkurenciaharcot, és így ettől is aztán alakulnak tovább a lakosságnak vagy a vállalatoknak nyújtott hitelek, kamatlábai.
0: És a jelzálog hitelek most milyen szinten állnak? Ugye említett, hogy a 2020-as évek elején szinte nullához konvergáltak, de hol tartunk most?
2: Hát ez a 2021-es az átlagos 1% körüli szintről, aztán lassacskán elrugaszkodtak, hogy 2024-re tetőztek is nagyjából olyan 4% körül, szóval nagyjából itt tartunk most, azóta volt egy kis korrekció, vagy egy kis enyhülés, a kamaszról 3-4% körül mozogtak ezek az átlagos kiskereskedelmi kamatlávak, tehát az ingatlan hitelekre vonatkozóan, és jelenleg megint kilátásban van, hogy ezek a kamatlábok emelkedni fognak. Az Európai Központi Bank már jelezte is, hogy az idei év során valószínűleg sor kerül majd kamatláb emelésre, és ez újból a várható inflációs hatásokra vonatkozóan, vagy ez ebből kifolyólag. Ugye itt azóta az idei év során csak halmozódtak ezek a geopolitikai konfliktusok, szóval legújabban a perzsöly-öböli konfliktus emelte a világpiaci nyersanyagárakat, úgyhogy ennek kapcsán számol a központi bank is ilyen inflációs nyomás tovább gyűrűzésével, és emiatt helyezte kilátásba, hogy fogja emelni az alapkamatot. És ez majd szépen ugye a jelzálog hitelek kamatlábaiba is majd át fog tükröződni az év folyamán, vagy hát egyes Szlovákiában működő kereskedelmi bankok már kozmetikailag, már némileg emeltek is a kamatlábaikon.
0: Továbbra is Tóth Péterrel, a Nemzeti Bank kutatóelemzőjével beszélgetünk. Én meglepődtem, hogy a Szlovák Nemzeti Bank ilyen proaktív módon bekapcsolódott a lakhatási válság megoldásába.
2: Hát a Nemzeti Banknak igazából nincs erre felhatalmazása, hogy a lakhatási körülményeket igazgassa, szóval itt a háttérben elsősorban ilyen pénzügyi stabilitás felügyelése, vagy hát ez áll a háttérben, vagy ez az, ami a Nemzeti Banknak számít, nem annyira a lakhatási válság. De ugye ezek az intézkedések, amiket most kilátásba helyezett a Nemzeti Bank, amelyek idén októbertől lépnek életbe, ezek igazából az alapszabályrendszert, a jelzáloghitel nyújtás szabályrendszerén változtat, a általános játékszabályokon, mégpedig úgy, hogy úgy döntött a bank, hogy a fiatalabb hitelkérelmezők esetében kevésbé lesz szigorú a kiadható jelzáloghitelek kapcsán, tehát nem kell olyan magas önrészsel rendelkezni, konkrétan elég 10% önrészsel rendelkezniük a fiatalabb háztartásoknak vagy a hitelkérelmezőknek, míg azoknak, akik már a harmadik ingatlanjukat vásárolják és jelzáloghitelesek, azoknak viszont szigorították a hitelkiadási feltételeket. Ezek ugye olyan játékszabályok, ami az egész szlovákiai pénzügyi szektorra aztán érvényesek, szóval minden bank köteles ezeket a játékszabályokat követni. Szóval a fő motiváció itt az volt, hogy amint már említettem, hogy a pénzügyi rendszer stabilitását biztosítsák, vagy hát növeljék, mert ugye itt ezek a fiatal kérelmezők, akik az első ingatlanukat vásárolják, azok valószínűleg hosszú távon tervezik, hosszú távra vásárolják ezt az ingatlant, illetve számolhatunk azzal, hogy a karrierjük során a jövedelmük az inkább felfelé fog tendálni, szóval itt ez egy kevésbé rizikós csoportnak számít, szóval emiatt is változtatott ilyen kedvezőbb irányba a Nemzeti Bank az ő hiteleikkel kapcsolatban, míg a befektetési ingatlanvásárlók, akik jelzálogból vásárolják, azok inkább a pénzügyi szektor számára inkább a rizikósabb klienseknek számítanak, illetve a pénzügyi ciklusban jobban rizikósabban viselkednek, szóval ha esetleges ingatlanpiaci buborék keletkezne, akkor ezek azok a típusú befektetők, akik növelhetik a kilengéseket a pénzügyi ciklusban, vagy ronthatják az ingatlanpiaci buborékokat. Szóval ez áll igazából az új intézkedések hátterében, de a lakhatási válságba való beleszólás, vagy annak a enyhítési próbálkozása az inkább egy ilyen mellékterméke ennek az egész intézkedéscsomagnak, vagy hát ezeknek a szabályváltoztatásoknak.
0: Hogy hogyan születik meg a Nemzeti Bank, vagy ilyen döntés, nem tudom, ez erről szabad-e beszélnie, vagy nem, hogy hogyan döntötték, hogy a harmadik ingatlan vásárlóit fogják így idézőlegben megbüntetni, nem a másodikat, és hogy 20-ról 10%-ra viszik le az önköltséget, hogy ilyenkor folyik ott egy ilyen szakmai vita, statisztikákat néznek, vagy végül is van egy ember, aki ezt végül eldönti, szóval ez hogyan néz ki?
2: Hát ez egy hosszas folyamat, ez a részleg, amely a bankon belül, amely a pénzügyi stabilitásért felel, nekik rálátásuk van a bankoknak a gazdálkodásukra, szóval az összes kereskedelmi bank, ami az országban működik, köteles rendszeresen beszolgáltatni az adataikat az a pénzügyi stabilitás érdekében, szóval hogy ezeket a körülményeket tudják követni, szóval ez egy hosszabb elemzési folyamat, és az utóbbi időszakban a bank sikerült hozzáférni, vagy hát sikerült feldolgozni a kataszter nyilvántartását, vagy a kataszteri adatokat, és összekötni a jelzálog hitelesek adataival, szóval ebből az elemzésből az jött ki, hogy van egy viszonylag erős réteg a hitelt felvevő között, akik kárbefektetési szándékkal, de már a harmadik ingatlant is vásárolják. Ez azt hiszem a tavalyi évben azon 16% körüli volt az új ingatlan hitel között azoknak az aránya, akik már a harmadik ingatlanukat vásárolták. Szóval ezeknek a kataszteri adatoknak az összekötésével kapcsolatban sikerült a Nemzeti Banknak erre rálátnia, erre a helyzetre. Szóval ebből egyenes módon az következett, hogy van egy erős réteg, aki befektetési ingatlan vásárló, és aki esetleg növelheti az egész rendszer kockázatát, akár a bankok pénzügyi helyzetét ronthatja esetlegesen, ha véletlenül valami válság következne be, és ebből kifolyólag döntöttek amellett, hogy szigorítani fogják ezeket az általános feltételeket.
0: És most egy ilyen kereskedelmi banknak ezt kötelező betartani, a szóval, hogyha bemegy egy 35 éven aluli ember vagy házaspár, akkor nekik muszáj, hogy 10% önrészsel kínáljanak nekik jelzálog kölcsönt, szóval nem mondhatják azt, hogy no, ti kockázatosak vagytok, nektek csak 15%-kal adok?
2: Hát a bank, a kereskedelmi bankok mindig dönthetnek amellett, hogy csökkentsék a saját kockázatukat, de a Nemzeti Bank által megszabott szabályoktól enyhébbeket nem biztosíthatnak a kereskedelmi bankok, szóval igen, minden kereskedelmi banknak ebből az alapszabályrendszerből kell kiindulnia. Talán annyit, hogy ezeknek a szabályoknak a szigorítása, ez nem egy ilyen légből kapott valami, hogy kinéztek az ablakon, és akkor na, szigorítsunk, hogy ezt igazából már a Nemzetközi Valuta Alap is javasolta Szlovákiának, látván az ingatlan piac speciális helyzetét, úgyhogy hogy ez ilyen több más országban is ez bevett szokás, vagy egy ilyen standard praxis, hogy ilyen módon akár differenciálják a szabályokat a hitelkérelmezők státusza szerint, vagy hogy milyen háztartási vagyonnal rendelkeznek.
0: És hogyha, nem tudom, ebben a tanulmányban szerepelnek-e valamilyen elvárások, szóval, hogy a Szlovák Nemzeti Bank mit vár el, és ezt fogja ellenőrizni, gondolom fogja követni ezeket az adatokat, mert azért itt beleolvastam, némelyik azért tartanak attól, hogy pont ettől a szabályozástól, hogy könnyebben hozzáférhető lesz a fiataloknak, még ráadásul fel fognak menni az árak is. Szóval mit remél a Nemzeti Bank, és hogyan fogja ezt a helyzetet továbbiakban követni?
2: Azt reméli, hogyha a hitelfelvétel minthogy fellendülne, akkor ez történjen inkább a fiatal első ingatlan vásárló szegmens körében, mint inkább a harmadik ingatlanját vásárló befektetési ingatlan vásárlók között. Nagyjából ennyi az elvárás, és hát az a fő célja ennek az egésznek a Nemzeti Bank szempontjából, hogy a pénzügyi stabilitás, mint hogy javuljon, a biztosítva legyen. Szóval nagyjából ennyi az elvárás. A lakhatási válsággal kapcsolatosan, ahogy már említettem, erre a Nemzeti Banknak nincs felhatalmazása, úgyhogy ehhez nem is tud érdemben hozzászólni, vagy nincs erre hivatalos tere, hogy ehhez a témához hozzászóljon. Azon kívül, hogyha esetleg véletlenül valami elemzések születnének a lakhatási válsággal kapcsolatban, igen, zajlanak bizonyos elemzések, de egyelőre erről nem tudunk semmit elmondani, semmi újat hozzáfűzni.
0: Az előző percekben Tóth Péterrel, a Szlovák Nemzeti Bank kutatóelemzőjével beszélgettünk. Hát alapvetően a lakhatási válságnak azokról a szegmenseiről, amelyek érintik a Nemzeti Bankot. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Köszönöm én is, további szép napot kívánok.
0: Újfent köszöntöm a hallgatókat, és kérdezem Paszmár Líviát, neked mi ragadta meg a figyelmedet az előző beszélgetésből? Volt-e olyan?
1: Én most abba kapaszkodnék, amiről a múlt adásban is beszélgettünk, ugye a 10%-os önrész októbertől való bevezetésébe, illetve hogy a harmadik lakásnál lenne érvényes ez a bizonyos 30%-os önrész. És akkor ez egy picit gondolkodtam, hogy egyébként az, aki mondjuk a harmadik lakást megengedheti magának, annak mennyire fog ez problémát okozni például, hogy megvegye a harmadik lakását, még akkor is, hogyha nem ilyen kedvező feltételek mellett teszi meg, mint korábban. Tehát, hogy itt azért valamilyen módon én azt gondolom, hogy ezeket a nagybani vagy lakásvásárlásokat nem feltétlenül fogja megfékezni a módosítás. De az tény, hogy az első lakás vásárlásánál az, hogy 10% önrész kelljen, az szerintem egy fontos segítség a fiataloknak.
0: Nem tudom, de legalább van ugye egy igyekezet, hogy ezt a befektetési célú lakásvásárlást így picit nehezebbé tegyék, és ezzel is ugye a Nemzeti Bank kutatója Tóth Péter elmondta, hogy ők ezt a saját szemszögükből nézik, ugye ez egy Nemzeti Banki szemszög, és itt a piac stabil, vagy a pénzügyi stabilitása lényeg. De hogy akkor is egészen biztosan jót tesz, hogy ha még csak ilyen finoman is, de megnehezítik a harmadik lakás megvételét, és az első lakás megvételét a fiatalok számára pedig könnyebbé teszik. Hát nem tudom, ebben a régióban élsz, nekem is egyből az jutott eszembe, hogy hát jó, ha valakinek van két ingatlan, egyet majd ráírhat a lányára, vagy a nagymamájára, és akkor ugyanolyan kedvező feltételekkel fog lakáshoz jutni, de akkor mégiscsak az már nem lesz az ő nevén, vagy nem tudom, szóval egy kicsit meg lesz nehezítve ez a befektetési ingatlan vásárlás.
1: Ami még nekem iszonyú nagy meglepetés volt, hogy Ilyen sokan vannak egyébként, akik befektetési céllal, tehát hogy már a harmadik lakásvásárlásban gondolkodnak, tehát ha jól emlékszem, 15% hangzott el a beszélgetésben.
0: Lehet, hogy mellékesnek tűnő dolog, ami így eszembe jutott közbe. Hát ugye én most Kassáról hívlak téged, de a pozsonyi rádióépülettel szemben van a Nemzeti Banknak az irodaháza, ugye ezt mi, ha ott vagyunk, akkor minden nap, amikor kimegyünk a saját bejáratunkon, akkor a Nemzeti Bank eléggé magas irodaépületét látjuk, és most akkor végre számomra kiderült, hogy mivel is foglalkoznak azokban az irodákban az emberek, hogy akkor tényleg elemeznek, hogy ebbe egy picit így beleláttunk, és nekem ez ugye egy jó érzés, bár lehet, hogy sokan szkeptikusok, hogy van-e értelme elemezni az adatokat, de szerintem ez egyre fontosabb lesz, ez az adatalapú gazdaságirányítás, és akkor egy pici kis ilyen bepillantást kaptunk Tóth Pétertől, hogy hogyan működik ez, hogy veszik el az adatokat, és milyen a döntési folyamat, és most már így akkor tudom, hogy mit csinált ez a sok ember, vagy legalábbis részben tudom.
1: Azért a számok nem hazudnak, szóval az, hogy szkeptikusak vagyunk a számokkal kapcsolatban, az nem feltétlenül hit kérdése, azt gondolom, de hogy aztán az eredményekkel mit kezdenek, az ott kezdődik talán az igazán érdekes folyamat.
0: Még talán annyit elmondanék, hogy a felvételen kívül Tóth Péter elárulta nekem, hogy a Nemzeti Banknak most készül egy felmérése, a Fókusz ügynökség segítségével, hogy egy ilyen 1200-as mintán próbálják meg ezt a lakáspiaci helyzetet az emberek szemszögéből megvizsgálni, és ez a napokban publikálásra kerül, szóval ezek szerint a Nemzeti Bank még továbbra is folytatja a téma körüli mozgását, és nem hagyja abba ennek a figyelését. Ez talán egy jó jel.
1: Ez viszont annyira nem jó hír az új lakásvásárlóknak talán, hogy ismét emelkedni fognak a kamatok a közeljövőben. Tehát, hogy nem közelítünk a felé, ami még a Covid előtti időszakban jellemző volt, amikor hát jóformán 1% alatti kamatokért lehetett hitelhez jutni.
0: Azt javaslom, hogy most hallgassuk még a következő interjút, amelyet egy kassai ingatlan közvetítővel készítettem, de majd csak a következő órában, azaz a 9 óra hírek után reflektáljunk a hallottakra, mert túl kevés időnk maradna, ha ezt még ebbe az órába próbálnak belesülíteni. Tehát aki teheti, kérem a hallgatóink közül, azt tartson velünk akkor is. Következő percekben Miskei Zsuzsa ingatlan közvetítőről fogunk beszélgetni. A témánk továbbra is az ingatlanpiac és a lakhatási válság. Köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm én is a meghívást.
0: Akkor az a terület, amivel az utóbbi években foglalkozik, ez akkor, ha jól tudom, Kassa környéke, és itt ugye a Magyarország is közel van. Mik a tendenciák, hogy hogyan változtak az ingatlanok ára, így kb. Nagyságrendileg, hogyan kell ezt elképzelnünk?
3: Nagyságrendileg, ha vesszük, akkor az árak Kassán, hát olyan 12-15%-kal körülbelül ugrottak fel, csak az utóbbi évben. Ennek az fő okai a kritikus kínálati hiány, szóval nagyon kevés ilyen ingatlan, új ingatlan épül Kassán. Épülnek, de ez még mindig kevés, és főleg nincsenek készen. Aztán jön a Volvo effektus, ami így ilyen nagy

0: Már előre beáraszta?
1: Az ingatlanok nem csak Kassa területén emelkedtek, hanem egész Szlovákiába. De Kassán ez is egy nagyon fontos tényező, mert ahogy már említettem, azok, akiknek van lehetőség befektetni, azok nagyon sok ilyen kisebb ingatlant felvásároltak, vagy nagyon sok ilyen új, ezekbe a Volvohoz közel, falukban elkezdettek építkezni, szóval ilyen kisebb lakásokat, vagy felvásárolták a telkeket, és ez is befolyásolta az árakat.
0: Én úgy tudom, hogy Magyarország területén is építenek azért lakásokat, hogy ők is abban bíznak, hogy a Volvo munkásai majd ott fognak megszállni, vagy ott fogják megvásárolni. Ez nekem nem teljesen egyértelmű, hogy ezek ilyen munkásszállók, vagy inkább ilyen ki akarják adni albérletbe, vagy el akarják nekik adni. Nem tudom, erről tud bármit is? Meg tudja erősíteni, hogy Magyarországon is van egy ilyen tendencia?
1: Igen, ez így van. Azelőtt is kezdődött már ez a, hogy mondjam, Magyarországon így vásárlás, mivel jó a közlekedés, közel van, és radikálisan mások az árak. Szóval, mint Kassán egy kisebb kétszobás lakás, több mint 150 ezer euró, ott pedig tudnak ezért vásárolni egy egész családi házat, akinek nem okoz gondot, hogy most 20 percet utazik, akkor inkább ezt a lehetőséget választja. Most, amikor már megkezdődött ez a Volvo effektus, akkor igen, még jobban. Megint vannak az egyszerű emberek, akik inkább ott vásárolnak, de jöttek a befektetők, akik ebben egy nagy lehetőséget láttak, és ugyanúgy elkezdtek építkezni, vagy azzal a szándékkal, hogy eladják ezeket a lakásokat, vagy azzal, hogy igen, kibérlik a munkásoknak. Mivel most nagyon nagy a kereslet az albérletre is a környéken, persze.
0: Most lehet, hogy ezt nem jó embertől kérdezem, de én szoktam provokálni az Ungvidék és Bodrog közi ismerőseimet, hogy ők erről vagy így lemaradnak, vagy minthogyha lemaradó félben lennének, pedig ott is olcsóak a telkek, én úgy tudom, a vonatközlekedés mondjuk Helmecről kitűnő, vagy Perbenyikről, ahogy vesszük. Nem tudom, és ők erre, mintha nem reagálnának.
1: Igen, ez egy ilyen paradox, mert ott nincs kereslet. Szóval azokra az ingatlanokra többnyire azok keresik abba a környékbe, akik ott laknak. Nem befolyásolta ez a Volvo gyár építése, hogy most ott nagyobb lett volna a kereslet. Lehet, hogy a közlekedés oké, rendben van, hogy vonattal, de viszont aki autóval jár, többnyire a mai világban autót használnak az emberek, azok inkább a Magyarországot választják, mert jobb a közlekedés, szóval megvan most már az autópálya is, és szerintem jobb állapotú ingatlanokat is találnak a magyarországi részében, mint például ott, ahol ön említette.
0: De én úgy tudom, hogy ez már úgy lecsengőben van ez a magyarországi piac. Hát már nagyon sok ház elkelt, és már egyre kevesebb ház van Magyarországon, és ezek szerint még üres telek van, ahova lehet építkezni.
1: Volt egy időszak, amikor így lecsendült, de most az utóbbi hónapokban megint így beindult, szóval, és ahogy már említettem, nagyon sok befektető, aki ebben már előre látta a lehetőséget, elkezdtek felvásárolni telkeket és építkezni, ami azelőtt nem volt, hogy például olyan falvakban, mint Tornos-Németi, Hidas-Németi új lakásokat épített volna valaki. Ezzel a szándékkal, hogy igen, jön a Volvo, és biztosan el fognak kelni.
0: Hát ugye azoknak a hallgatóinknak mondom, akik ugye nem ismerik ezt a környéket, hogy Kassa 20 kilométerre van a szlovák-magyar határtól, szóval, hogy ez relatíve nagyon közel, és hogy egy hasonló folyamat játszódik le, mint régebben Rajkán, csak picit kisebb volumenbe. Bár, ahogy említi, a Volvo az most ezt így meggyorsítja, vagy itt is ilyen új dimenziókba kerülünk. Hogy hogyan néz ki az a kis befektető, aki így meg tud venni kvázi zsebből 2-3 lakást, csak hogy aztán eladja? Hogy ezek kik ezek az emberek?
1: Többnyire persze vállalkozók. Nagyon sok ingatlan iroda, akinek van saját befektetési kapacitása, ha talál lehetőséget, akkor megvásárolja ezeket a lakásokat, mivel, ahogy már említettem, nagyon az utóbbi évben felmentek az árak, és előre láthatás az, hogy nem fognak csökkenni. És aztán persze vannak ha így ki lehet mondani egyszerű emberek, akiknek van valami megspecializáció,

0: porolt pénz, és inkább ingatlanba fektetik be, mint például a bankban.
1: Kassán a lakások hány százaléka áll üresen, csak azért, mert megveszik, mert hogy jobb, mint hogyha bankba tartanak a pénzüket, de még ki se akarják nagyon adni, vagy ki se tudják adni, csak úgy áll benne a pénz, hogy így mondjam.
0: Hány százalék, azt én nem merném megmondani, de többnyire ezek az emberek nem tartják üresen a lakást. 99%-a, ha megveszi ilyen befektetési alapon, akkor az a szándéka, hogy kiadja persze, mert fedezni kell a havi költségeket is. Úgyhogy üresen biztosan nem áll sok ingatlan. De viszont fékezik azt, hogy az ember, aki saját részére szeretne lakhatásra vásárolni ingatlant, akkor csökkenti az ajánlatot.
1: Az amfiteátrumnál van egy nagy építkezés, szóval Kassának egy eléggé ilyen stratégiai helyén, ha jól tudom, 500 új lakás épül, és én azt hallottam, hogy már előre el van adva, vagy ezt el tudja képzelni, hogy ez igaz, ez létezik, hogy ott egy ilyen óriási építkezés van, ami még talán, én nem, meg sem merem satszolni, hogy hány százalékos állapotban van, de mondjuk 40 vagy 30, és hogy már előre el van adva 500 lakás.
0: Igen, ez így igaz. Nem csak ez az új projekt van, van több, van a Kassa másik részeinél is. Az egy jó kérdés, hogy mivel ezek az új építésű nagyobb méretű lakások, nagyon magas eladási áron vannak, úgyhogy lehet az is, hogy ebbe is biztos van sok befektető, aki felvásárolja előre, utána pedig eladja még nagyobb haszonnal, de azelőtt ilyen magánszemélyek is saját részükről lefoglalják, kifizet, ezt nem egybe kell az embernek kifizetni, hanem részletekre. Szóval van valami foglaló, aztán ha én nem tudom, a projektnek az első része megvan, akkor ki kell fizetni a másik részét, és akinek van, volt elérhetősége a banktól finanszírozást kapni, akkor ők ebbe belementek, mert nem akarnak valami régi panelházat vásárolni. De ilyen egyszerűen az igaz, hogy azt hiszem a 90%-a már le van foglalva.
1: Vagy olyat is hallani, hogy ezek a, nevezzük a befektetőknek, ezek a lakás, akik a lakásokat építik nagy számban, nekik nem érdekük a piacra dobni egyszerre több száz lakást, mert az leveri az árakat, hanem ők eleve azt mondják, hogy el van minden adva, és aztán így fokozatosan értékesítik, mert így a jobb végül is.
0: Igen, van egy ilyen reklám oldala is, ugye már nincs hozzáférésünk, hogy most pontosan, mert ez nem tudja az ember lekontrollálni, hogy most lényegében igazán mennyi lakás van lefoglalva, vagy nincs. De lehet, hogy van ilyen reklámkampány is ezeknek a cégeknek, hogy most igen, ennyit adtunk el, és nem igaz. Viszont konkrétan arról a projektről, ha beszélünk, amit ön említett, az amfiteáternál, ott az én információm szerint igazán el van, le van foglalva. Hát végül is igen, el van adva a 90, több mint 90%-a. Úgyhogy projektől függ. Lehet, hogy azért, mert egy olyan cég építi, akinek már vannak jó referenciáik, lehet, hogy a hely miatt.
1: Továbbra is Miskei Zsuzsa ingatlan közvetítővel beszélgetek. Kassán ez jellemző, hogy már emberek azért vesznek lakást, hogy aztán ezt turistáknak adják ki egy-két hétre?
0: Persze. Ez egy, aki befektet és ingatlant vásárol, annak két lehetősége van, vagy hosszú távra kibérli, vagy rövid távra. Most ezt mindenki így, minden befektetőt saját maga eldönti. Logikusan, aki turistáknak szándékoz, aki bérbe adni, annak több a teendő majd a jövőbe, mert takarítást kell biztosítani, kulcs átadás és a többi. Gondolom nagyobb adót is fizet a városnak. Úgyhogy, de igen, ez is nagyon beindult Kassán. Persze, főleg belvárosban, de már nem csak a belvárosban, hanem a déli nyugati részén így belvároshoz közel nagyon sok ingatlan van, amely fent van a Airbnb-ben, meg más ilyen oldalakon, ahol a turisták meg tudják keresni. De nem csak turisták, hanem emberek, akik utaznak munka miatt, és most szüksége van egy hétre egy lakásra, akkor nagyon sokan inkább ilyen lakást keresnek, mint valami hotelt. mert nem tudom, jobban érzik magukat privát helyen, mint valami hotelben.
1: Önnek, mint ingatlan közvetítőnek melyik lakást a legegyszerűbb eladnia? Vagy mi az, amit itt szeret, tudja, hogy ez könnyű lesz?
0: Hát leggyorsabban eladóak persze a kisebb lakások, egyszobás, kétszobás lakások, azok a leggyorsabban kelnek el. Pont azért, amit már említettem, hogy nagyon sok a befektető, aki nem vásárol fel négyszobás lakást, hanem ilyen kisebbeket. Aztán meg a ilyen háromszobások, amelyeket pedig a családok keresik, akik gyerekeket terveznek, és normális nagyobb háromszobás legalább lakást keresnek. Többnyire paneleket, ahol olcsóbb az ár persze, mint egy új építésű háromszobás lakás. Úgyhogy ezek mennek a leggyorsabban. De viszont az utóbbi években nagyon sokan keresnek inkább telket, Kassán kívül persze, valahol a környéken, mivel ha átgondolja, hogy egy háromszobás panel ma belekerülhet olyan 250 euróba.
1: 250 ezer euróba így.
0: Igen, és akkor inkább átgondolja, és vesz magának egy telket, ahol felépít egy kisebb házat.
1: És indokoltnak tartja azt, hogy Kassán ilyen magasak az árak, hisz ezek már egy összehasonlíthatóak Budapesten. Én tudom, hogy volt egy időszak, amikor Kassán drágábbak voltak a lakások, mint Budapesten. Nem tudom, ezt meg tudja erősíteni, mert mondta, hogy ott is volt, de azt hiszem, ez most már nem igaz. De hát akkor is, hogy mitől? Mitől? Hát azért ez nem...
0: Igen, ahogy említettem, ez a mai árak megközelítik a budapesti árakat. Mondom, nagyon nagy optimizmus keletkezett a Volvo miatt. Ami a tendencia azért, hogy az árak nem fognak csökkenni, viszont így inkább stabilizálódnak, de nagyon nagy különbség lesz az új építésű lakások közt és a régebbi panelek, vagy akár régebbi téglalakások közt.
1: Így a saját szemszögéből, vagy a saját tapasztalatait összefoglal, hogy mit tanácsolnom mondjuk a kormánynak, hogy milyen intézkedéseket kellene hoznia, hogy egy fiatal párnak, vagy egy középkorú párnak is legyen esélye normálisan lakáshoz jutnia. Mi hiányzik ebből az egész rendszerből?
0: Ahogy a teljesen elején említettem, itt nagyon sok tényező befolyásolja az árakat. Egyrészt az államnak az állapota, az nagyon fő tényező, mert az befolyásolja az, hogy mennyire fognak emelkedni még a hitelek kamatjai. Az én javaslatom, ha valaki ingatlant szeretne vásárolni, akkor tegye meg, ha van rá lehetősége, mert az előrejelzések nem azok, hogy csökkenni fognak az árak, vagy így maradnak, vagy még valamilyen szinten emelkedni fognak. Úgyhogy ezt mindenkinek saját magának kell átgondolni, hogyha van rá lehetősége, hogy a banktól például hitelt kapjon, akkor igen, biztosan nem tanácsolnám valami óriási lakás vásárlását, főleg fiataloknak, hanem kezdjék inkább ilyen kisebb lakással, aminek aránylag normális az ára, amit a jövőben gyorsabban el tudnak adni.
1: Tapasztalod, hogy szorulnak ki a fiatalok kassáról, és hogy mennek a közeli településekre?
0: Ez mindenkinek a saját döntése. Van, aki nem mehet Kassán kívül, mert nem tud szóval úgy utazni, vagy van már gyereke, aki itt jár iskolába, szóval ez van, akinek megfelel, de a tapasztalat olyan, hogy nagyon sok ember, főleg fiatal, de nem csak fiatal, jelenleg inkább albérletbe megy, és abba bízik, hogy az árak megint valami nagy boommal le fognak menni, és szóval inkább kivárja. De ahogy említettem, nem ez lesz a tendencia, inkább így stabilizálódni fognak. Úgyhogy én mindenféleképpen azt javasolnám, hogy aki tud hozzáférni, ne vásároljon valami túl drága ingatlant, hanem valami kisebbet.
1: Az előző percekben Miske és Zsuzsa ingatlan közvetítővel beszélgettünk, aki a Kassa és Kassa környéki ingatlan helyzettel, vagy az ingatlan piac alakulásaival ismertetett meg minket. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást.

0: Keleten a helyzet című műsor heti vendége Battyányi Veronika, a Bodrogszentmáriai Gyöngyvirág éneklő csoport vezetője.
1: Ő azt mondta, hogy ha tudjátok mit, én mondok valamit. Énekeljük ki az ABC-t. És bizony úgy kellett énekelni, hogy először A betűset, utána B betűset, és végig énekeltük, de mikor az X-hez értünk, ott nem tudott senki kezdeni éneket.
0: Köteles Szabolcs vagyok, 12 óra után várom őket itt, a Pátria Rádióban.

0: reggeli Köteles Szabolccsal.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak! A hírek után műsorunk harmadik órájában folytatjuk a lakhatási válság témáját. Majd Molnár Krisztától, a Tandem munkatársától azt kérdezzük, mitől működhetnének jobban a szlovákiai magyar egyesületek, mi az, amit szervezeteink elhanyagolnak. Most azonban itt vannak a hírek, Nyitrai Nórát hallják.
2: A Pátria Rádió hírei.
3: Zuzana Csaputová és Petr Pavel cseh államfő is ellátogat a Pohoda Fesztiválra. Karol Navrocki megfosztja Volodymyr Zelenszkijt a legmagasabb lengyel állami kitüntetéstől. Ma még melegebb időre készülhetünk, délelőtt 17 és 21 fok közötti hőmérséklettel számolhatunk. Jó napot kívánok, hallgassák meg a részleteket! Robert Fico miniszterelnök szerint Szlovákia a kohéziós politika és a mezőgazdasági támogatások megőrzése érdekében lép fel az EU új költségvetéséről szóló tárgyalásokon. A miniszterelnök közölte, a V4-es országokkal együtt elegendő forrást szeretnének összpontosítani ezekre a területekre. Szerinte a tárgyalások nehezek lesznek, mert egyes tagállamok inkább a védelmi kiadásokat növelnék. Szlovákia ugyanakkor nyitott új prioritásokra is, de nem támogatja az egyenlőtlenségek növekedését. A cél, hogy 2026 végéig megszülessen a megállapodás az új költségvetési keretről. Az új házszabály szerint maximum 37,5 órás lehet egy-egy programpont napirendi vitája, a képviselőket pedig 15 perces felszólalás illeti meg. Ez vonatkozik a frakció nélküli képviselőkre is, tájékoztatott a parlamenti hivatal kommunikációs osztálya. A 37,5 óra összesen 2250 perc, ha ezt elosztjuk a 150 képviselő számával, megkapjuk a 15 percet. Az egyes frakciók a képviselőik számának megfelelően kapnak felszólalási időt. Amelyiknek például 10 képviselője van, az összesen 150 percet, tehát 2,5 órát, az 50 fős frakció pedig 750 percet, 12,5 órát. A megszabott időbe beleszámítanak a 2 perces azonnali hozzászólások és az ügyrendi javaslatok is, valamint a módosító javaslatok felolvasásának ideje. Petr Pavel cseh államfő és Zuzana Csaputová volt szlovák köztársasági elnök is ellátogat az idei 30. Pohoda Fesztiválra. Közösen vesznek részt az Identitás Európa szívében című beszélgetésen, tájékoztatott Lukás Gress, a fesztivál PR menedzsere. A beszélgetést július 11-én szombaton délután tartják az Európa Stage sátorban, Erik Taberi, a Respekt című cseh hetilap főszerkesztőjének vezetésével. A Pohoda Fesztivált július 8-a és 11-e között rendezik meg a trencséni repülőtéren. A zenei program mellett a 30. jubileumi fesztiválon számos beszélgetés, irodalmi rendezvény, színházi előadás, tánc és vizuális művészeti program várja a látogatókat. Karol Navrocki lengyel köztársasági elnök megvonhatja Volodymyr Zelenszkijtől a legmagasabb lengyel állami kitüntetést. A döntés hátterében az áll, hogy az ukrán elnök egy katonai egységet az ukrán felkelő hadseregről, az UPA-ról nevezett el. Lengyelország ezt a szervezetet második világháborús erőszakos cselekményekért teszi felelőssé. Navrocki szerint ez sérti a lengyel-ukrán kapcsolatokat. Előbb-utóbb Oroszországnak tárgyalóasztalhoz kell ülnie, különösen a szankcióink által kifejtett nyomás hatására, amikor pedig elérkezik ez a pillanat, egységes európai üzenetet kell közvetíteni Vlagyimir Putyin orosz elnök felé, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke tegnap az uniós csúcsot záró sajtótájékoztatóján. Mint mondta, Ukrajna békét akar, és Európa is békét akar, az egyetlen fél, amely következetesen az erőszakot választja, az Oroszország. Tájékoztatása szerint a tagállamok megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról is.
2: Időjárás.
3: A mai nap folyamán még melegebb időre készülhetünk. A nappali maximumok már országszerte több fokkal 30 fok fölé emelkednek. Az éjszakai felfrissülés gyengülésével együtt a napi középhőmérséklet többnyire 25, sőt már sok felé 27 fok felett marad. Ez már nagyon megterhelő a szervezet számára. Délelőtt 17 és 21 fok közötti hőmérséklettel számolhatunk.
2: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
3: Az 548-as úton Kassa után Kisida felé haladva egy autó lesodródott az útról, az arra közlekedők legyenek körültekintőek, vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Sport. Zsigárdi Lászlóval. Labdarúgó világbajnokság 2026.
4: A társházi gazda Egyesült Államok Seattle-ben telt ház 67 ezer néző előtt 2-0 arányban legyőzte Ausztráliát a futball VB D csoportjának harmadik mérkőzésén. Ez azt jelenti, hogy a szintén társházigazda mexikóiak után az amerikaiak is kiharcolták a legjobb 32, azaz a 16-ot döntőbe jutást. Az egész mérkőzésre jellemző kemény játék a feszült végjátékban kis hiány tömegjelenetet eredményezett, majd a német játékvezető kapott görcsöt a ráadás perceiben. Marokkó 1-0-ra nyert Skócia ellen a C csoport második fordulójában, már a 70. másodpercben kialakult a végeredmény. A jobb szélen megiramodó Ismail Saibari hatalmas gólt lőtt a jobb felső sarokba. A korai találat igencsak megzavarta a skótokat, kevesebbet birtokolták a labdát, kaput eltaláló lövés nélkül hozták le az első félidőt. Fordulás után sem változott a játékképe, a marokkóiak játszottak meddőfölényben, de komoly helyzetet ők sem tudtak kidolgozni. A kvartett másik mérkőzésén az első félidőben ellenállhatatlan Brazília 3-0-ra verte Haitit. Mateus Cunha 13 perc alatt duplázott. A D csoportban Törökország, amely a második félidőben emberelőnyben futballozott, 1-0-ra kikapott a szintén pont nélküli Paraguaytól, ezzel biztos csoport negyedikként kiesett. Miguel Almiront szájeltakarásért állították ki közvetlenül a szünet előtt. A nagyot küzdő dél-amerikaiak már a 66. másodpercben megszerezték a vezetést, a szünet után pedig 10 emberrel hősiesen védekeztek. Sikeres műtéten van túl Ismail Koné, a kanadai válogatott középpályása, aki a katariak elleni csütörtöki VB mérkőzésen súlyos sérülést szenvedett. A 6-0-ás hazai győzelemmel zárult vancouveri találkozón a játékosnak Assim Madibo durva belépőjénél tört el a lába. A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Optacég szuperszámítógépe szerint jelenleg Franciaország a fő esélyes, az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó VB megnyerésére. Megközelítőleg 8 milliárd dollárba kerülhet a világbajnokság megrendezése az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó számára. Ez a katari VB rendezési költségének töredéke, de a 8 évvel ezelőtti és a 2014-es tornánál is olcsóbb a mostani becslés szerint. Ennyit a futball VB-ről, egyéb sporthírek. A korábbi U21-es magyar válogatott kapus Hegyi Krisztián távozott a West Ham labdarúgó csapatától és a prágai Spartához igazolt. Előkészületi labdarúgó mérkőzésen Grácz Győr 2-2. Emma Zapletalová a világ idei legjobb idejével 52,30 másodperccel nyerte a 400 méteres gátfutást a dohai atlétikai gyémántliga viadalon. A 26 éves világbajnoki bronzérmes szlovák versenyző megdöntötte az országos csúcsot is. Akárcsak tavaly előtt és tavaly ezúttal Franciaországban is a negyedik helyen végzett a magyar női kardcsapat a Vívó Európa bajnokságon. Magyarországon. A Battai Sugár, Spíz Anna, Szűcs Luca, Pusztai Líza összeállítású válogatott az elődöntőben az oroszoktól, a bronzmeccsen pedig az olaszoktól kapott ki. A magyar férfi párbajtőrcsapat csak hetedik lett. Sótonyi László az egyik jelölt a magyar férfi kézilabda válogatott szövetségi kapitányi posztjára. A játékosként 190-szeres válogatott szakember jelenleg a Nemzeti Kézilabda Akadémia első osztályú csapatát, amellyel a bajnokságban hatodik lett az előző szezonban, és a junior válogatottat irányítja. Utóbbival 2023-ban VB ezüstérmet harcolt ki. Salim Sharif Gergely a harmadik helyen végzett súlycsoportjában a taekwondósok óceániai elnökkupáján. A férfi röplabda Európa Liga alapszakaszának ötödik fordulójában Izland-Szlovákia 0-3 és Azerbajdzsán-Magyarország 1-3.
5: Hát ez a szél mit akar? Minden kifett, kitakar. Ajajaj, hajajaj, nyakunkon az ivatar.

0: Kedves hallgatóink, továbbra is munkatársammal, Paszmár Líviával beszélgetünk, témánk a lakhatási válság, és van-e bármi hozzáfűzni valód, Lívia, az előző óra végén elhangzott interjúhoz, amelyben a kassai ingatlanpiac helyzetét elemeztük?
1: Nyilván Pozsonyban nagyon örülnénk, ha ilyen árakért lehetne lakásokhoz jutni, mint ami Kassa viszonylatában elhangzott. Én így utána is néztem ezeknek a négyzetméter áraknak, ugye Pozsonyban az újépítésű lakásoknál 5200 és 5500 euró között mozog a négyzetméter ár, a régi lakásoknál 2300 és 2500 között. Tehát, hogy igen, nyilvánvaló, hogy Pozsony azért egy teljesen más gazdasági paraméterekkel bíró város, tehát ebből a szempontból Kassához viszonyítani kár lenne, de majd, ha jön a Volvo, akkor majd valószínűleg ott is lehet hasonló boomra számítani.
0: Hát én nagyon remélem, hogy már túl vagyunk a boomon.
1: Bár nem olyan arányaiban, mint ami azért Pozsonyra jellemző.
0: Vannak ilyen szolgálati közleményeim az előző adásunkkal kapcsolatban is, ugye, ami múlt héten szombaton a reggeliben hangzott el. Tehát mondjuk el most is, hogy az inspirációt és az ilyen alapkoncepciót a Corrective Europe civil szervezet adataiból merítjük, velük dolgoztunk együtt, és az ingatlan árak esetében ezt szerintem elfelejtettük elmondani múlt héten, az S.House for All szervezett ilyen tavaly készült ingatlanpiaci felméréséből, európai ingatlanpiaci felméréséből vesszük, és még egy kiegészítés, hogy kicsit megtévesztően szerintem mi végig az Európai Unióról beszéltünk, de ezek között az adatok között ott van az Európai Szabad Kereskedelmi Társulás adata is, tehát Svájcot ezért emlegettük.
1: A felvezetőben mondtam, csak aztán utólag a beszélgetésből nem derült ki, szóval, hogy most mentsem magam, de igen, Svájc azért sokat nyom alatban, azt gondolom, hogyha itt ezeket az eredményeket kezdjük nézegetni, de nyilvánvalóan ez az összes többi nyugat-európai országra is érvényes, meg főleg északra.
0: Mert ugye mi itt elszörnyűködünk, hogy milyen árak vannak, de hát ezekben a fejlett országokban még magasabbak, bár tényleg Pozsony az ott már egészen közeledik néhány esetben, de ezt megbeszéltük múlt héten, és a múlt heti adás visszahallgatható a patria24.stvr.sk oldalon, mint ahogy a mai adás is, úgyhogy keressék a hallgatók. És a magam részéről még azt azért így kiemelném, hogy amit elmondtunk ugye a múlt héten, de hogy ezzel így tulajdonképpen nagyon összefügg ezzel a lakhatási válsággal, hogy 2015 és 2025 között, tehát 10 év alatt Európában az Eurostat adatai szerint 63%-kal emelkedtek a lakásárak, ami azért eléggé magas, és ebből is látszik, hogy itt azért furcsa folyamatok, vagy ilyen nagyon, nagyon dinamikus folyamatok játszódnak, és azt nem tudom, hogy elmondtuk-e, de hadd mondjam el, hogy a legnagyobb áremelkedés ebben a 10 évben, tehát 2015 és 25 között Magyarországon volt, ahol 275%-kal emelkedtek átlagosan a lakások árai, hát ez is egy ilyen megdöbbentő szám. A kassai helyzetre pedig én ugye annyit reflektálnék, hogy én ugye benne vagyok, én ezt nem biztos, hogy reálisan látom, de hogy én azért ezt nem látom ilyen egyértelműen, hogy nagy boom vagy nagy fejlődés következik, mert hát én látok rengeteg olyan jelet is, amelyek arra intenek, hogy óvatosabb legyek. Ugye itt a japán befektető megvette a vasgyára, tehát azzal se tudjuk, hogy mi lesz, és ott is még mindig nagyon sokan dolgoznak, tehát ez is egy ilyen rizikófaktor, de Kassát az elmúlt években jellemezte a számítástechnikai ipar, vagy hogy is mondjam, az IT, szóval inkább ezek a programozó cégeknek az óriási felfutása, de ott is az utóbbi időben ilyen eléggé markáns, több százas leépítések vannak, hát ez sem egy túl jó jel, és akkor itt van a Volvo, valószínűleg az nyomja már itt fel hónapok óta az árakat, de hát még azt se tudjuk egészen pontosan, hogy mennyien fognak dolgozni, és hogy azok a számok, amelyeket beígértek, azok reálisak lesznek. Viszont másrészt be kell vallanom, hogy most már tényleg úgy tűnik, hogy Kassa per pillanat egy nagy változás alatt zajlik, amit én így nem érzek, de úgy tűnik, hogy itt nagyon komoly folyamatok vannak, és remélem, hogy vannak önkormányzatok, vagy nem tudom, állami szervek, akik azért ezt valamilyen szinten legalább figyelik, vagy próbálják koordinálni, hogy ez jó ütembe menjen. Ennek vannak közlekedési vonatkozásai, meg hát a témánkat illetően lakhatási vonatkozásai is. Szóval Kassán itt most valószínűleg valami nagyon komoly folyamatok mennek végbe, és majd meglátjuk, hogy hova fog ez kifutni.
1: A múlt heti adásban azt is említettük, hogy szeretnénk utána járni a bérlakás helyzetnek, és szeretnénk utána járni, vagy szeretnénk a korrektív munkatársával is beszélgetni. Sajnos ez a jelen helyzetben nem sikerült, tehát anyagunk az továbbra is gyűlik és gyűlt, tehát most azt gondolom, hogy bőven van mivel megtölteni ezt a mai műsort, viszont továbbra sem adjuk fel, és ha minden igaz, akkor folytatjuk ezt 3 hét múlva pontosan, amikor én leszek majd a szombati reggeli szerkesztője, műsorvezetője, és bízunk benne, hogy addigra sikerül mindenkivel, minden illetékessel kapcsolatba lépni, és még szélesebb perspektívákból ránézni erre a kérdésre.
0: Én, ha még megengeded, akkor mivel most már így áthúztuk a 3. órába, és akkor így nagyon röviden, bár eléggé ilyen nehéz rádióban számokról beszélni, de én kigyűjtöttem pár adatot a szlovákiai magyar, vagy szlovákiának így a magyarok által is lakott vidékeiről, hogy ez hogyan néz ki, hát valamilyen tanulságot le tudunk belőle vonni. Annyit fűznék hozzá, hogy ezek múlt évi adatok, azóta csak drágultak az árak, és hogy ezek ilyen átlagolt adatok, és hát, hogy így fenntartjuk azért a hiba lehetőségének a jogát is. Természetesen Pozsony az, ami, ahogy te is említetted, már így kimagaslik a mezőnyből. Ott ezek a lakásárak különben azokban az adatokban, amiket mi kaptunk, abban nem volt 5000-es ár, amit te említettél, hanem olyan 4000 és 2700 közötti négyzetméter árak voltak. És lehet, hogy nagyon optimista voltam, és úgy nekem az jött ki, hogy egy ilyen picikkel lakás, vagy egy ilyen kisebb lakás, ilyen 50 négyzetméteres, lehet, hogy egy ilyen nem a legfelkapottabb környéken 135 000 euróért meg lehet venni Pozsonyban. Szerinted ez reális?
1: Nem, irreális. Hát, amit én találtam, ez nem négyzetméterek szerinti ár, de ilyen 190-230 000 között mozog a kétszobás lakásoknak az ára, ami mondjuk egy ilyen 50 négyzetméter körül lehet, vagy még talán annyi sem. Tehát jó, lehet, hogy 170 körül már kapsz egy régebbi panel lakást, de azt gondolom, hogy a 130 az abszolút irreális.
0: Hát most nézem, hogy ez Ruszovce nevű város részen van a legalacsonyabb ár, hogyha jól látom.
1: Hát a legalacsonyabb árat én egyébként mondjuk Vereknye és Pozsony-Püspöki környékére helyezném. Ott is hát vannak olyan részei, nem az egész város részre értem én ezt, hanem vannak olyan részei a városnak, ahol kifejezetten kimagasló volt a bűnözés a korábbiakban, és ez, ami miatt nagyon leszorultak a lakásárak. Oroszvár ugye egészen külső kerületnek számít, tehát a városhoz később csatolták hozzá, mármint Pozsonyhoz, és lehet, meg hát a magyar határnak a közelsége miatt is lehet, hogy egy picit alacsonyabbak az árak, de lehet, hogy abban is azért kételkednék, hogy ez a 130 000 euró, ez reális legyen.
0: Akkor így talán az árakba kevésbé belemenve, de azért a nagyságrendeket nézve, és így nyugatról kelet felé haladva azt látom, hogy Somorja is, minden magyar lakta városban, város nem néztem meg, mert az nagyon hosszadalmas lenne, de Somorja kifejezetten érdekelt, mert ott van Pozsony vonzás körzetében, és hát alacsonyabbak egy picivel az árak, mint Pozsonyban, de azért nagyon közelítenek, nagyon erősen közelítenek már a pozsonyi árakhoz, szóval azt így vehetjük szinte egy régiónak.
1: Én egyébként hallottam olyan információkat is, hogy Dunaszerdahelyen annyira közel mozog ehhez az árfekvéshez, főleg amiatt is, hogy megépült az R7-es 15 perc alatt ott vagy a városban gyakorlatilag, ha nem tömegközlekedéssel, illetve nem vonattal utazol.
0: Hát nekem úgy jön ki, hogy azért Somorján, ezekből az adatokból, amikből dolgoztunk, Somorján még magasabbak az árak, mint Dunaszerdahelyen, de viszont...
1: Az reális. Igen.
0: De viszont... Dunaszerdahelyen magasabbak, mint Galántán, és mint Komáromban, és mint Párkányban is.
1: Dunaszerdahely és Galántán nem ugyanaz az árfekvés?
0: Hát én mondom én, amit ezekben az adatokban találtunk, amelyek múlt évi adatok, és nem tudom, miszerint ilyen picit ilyen durván átlagolt árak, hát Galánt az ilyen 1780, Dunaszerdahely az pedig 1850, szóval nincs is 100 euró kettő között. Gyakorlatilag ugyanaz Galánt és Dunaszerdahely, de... És aztán
1: hát ugye ott is a vasút miatt, hogy a regionális járatok is Galántáig közlekednek, vagy Vágsályig, most pontosan. Mindenesetre a Galánta, Pozsony útszakaszon sűrített közlekedés jellemző, tehát könnyű elérni, ez azért gondolom, hogy emeli az árakat, és ugyanez, de Dunaszerdahely felé is jó a közlekedés. Komárom meg Párkány, ott ugye nyilván egy más történet, tehát ott azért a korábbiakban is olcsóbbak voltak a lakások.
0: Hát nekem is ezért most nem nagyon merek mondani ilyen lakásárakat, de hogy ez jött ki nekem, hogy Galánta Dunaszerdahely 1, és aztán következő csoportba raknám Komáromot és Párkányt, és ott valamennyivel alacsonyabbak az árak, és ezután következik Ipolyság, ami azért jócskán le van szakadva, és egészen, szóval itt tulajdonképpen Párkánytól, ha elindulunk kelet felé, akkor ott Ipolyság, Rimaszombat, Rozsnyó, az így plusz-minusz egy kategória. Az az érdekes, hogy Rozsnyón magasabbak a lakásárak, mint Rimaszombatban, de én ezt már Kassának tudnám be. Tehát, hogy ez a magyar régió, amit mi mindig ilyen egységesen szoktunk kezelni, azért ez rettenetesen különféle élethelyzetek vannak, még Pozsony, Somorja, az egy teljesen másik világ, de Galánta, Dunaszerdahely is egy ilyen fejlett régiónak tűnik, és utána Komárom, Párkány picit leszakadva, és aztán jön Ipolyság, ahol így a lakásárak szempontjából az látszik, hogy itt sokkal kisebb a kereslet. Rozsnyón már, ahogy említettem, magasabb, mint Rimaszombatban, és aztán jön Szepsi, és ott még magasabb, de hát ez valószínűleg már Kassa közelségének tudható be, hogy ott így elkezd növekedni, hogy közeledik Kassa, és aztán Kassa után pedig megint egy ilyen mély zuhanás, hogy Királyhelmec, Nagykapos, ott már megint sokkal alacsonyabbak az árak, és amit egy legalacsonyabb árat találtam, az Tiszacsernyőn volt, ami egy város, ugye, aki ismeri a történetet, ez egy tényleg a szószoros értelmében zöld mezőn épült város volt a szocializmusban, az átrakodó állomásnak építettek oda egy várost a mezőn. Egykor nagyon prosperáló, de én most úgy találtam, hogy itt a legalacsonyabbak az árak. Hát mondom, ezekből az adatokból az derült ki, hogy ott egy ilyen kisebb lakás akár 25 ezer euróért is megvásárolható, de mondjuk azt, hogy 25 és 30 ezer euró között még akkor ismételjük el, hogy Pozsonyban ez az ár, ez inkább 170 és 200 ezer között van. Szóval ez a különbség az ország nyugati és keleti vége között, és így magyar lakta szempontból. Tehát van egy ilyen Pozsony-Somorja, utána van egy ilyen Galánta-Dunaszerdahely, utána van egy ilyen Komárom-Párkány, és aztán jönnek a, remélem nem sértek meg senkit, jönnek az ilyen leszakadóbb régiók, mint Ipolyság, Rimaszombat, Rozsnyó, és ott elkezd erősödni, ahogy közeledik Kassa, elkezdenek nőni az árak, de aztán túlhaladunk Kassán, akkor Királyhelmec, Nagykapos, és a Csernyő megint visszaesik. Ami érdekes, hogy Szepsi az Komárommal és Párkánnyal van egy szinten, ami a lakásárakat illeti, Királyhelmec és Nagykapos pedig Ipolysággal. Szóval én ennyit találtam így nagyon, nagyon egyszerűen átnézve az adatokat.
1: Viszont azt meg tegyük hozzá, hogy ha építkezni akar valaki, akkor ugyanannyiba kerül Csernyőn és Pozsonyban is maga az építkezés, maximum a telek ár az, ami változik.
0: Hát az építkezési anyag az egészen biztos ugyanannyi. Egy ilyen költői kérdésem volna, amit így talán a hallgatóinkat is felszólítom, hogyha bárki kompetensnek érzi magát, és van erre válasz erre a kérdésre, mert én egyelőre nem találtam meg a választ, akkor bátran keressen meg minket, hogy miért van az, hogy Szlovákiából látjuk, hogy vannak ilyen markáns régiók, alapvetően Pozsony és Kassa környékén, amikor a szlovákok, de így, hogy szlovák anyanyelvűek is Magyarországon vesznek ingatlant, és ez nem egy kis szám, ezek már jelentős tömegek, de fordítva abszolút nem tudunk ilyet. Egyes esetekről is, szóval magyarországiak miért nem jönnek Szlovákiába lakni mondjuk, és ami nekem itt kiugrott, hogy mondjuk Párkány, hát van fürdője 50 kilométerre van Budapesttől. Szóval ez ugyanaz lehetne, mint Pozsonynak Rajka, ugyanaz lehetne Budapestnek Párkány, de nem az. Nem az. És hogy nem értem, hogy miért. Ez mi, a rendszerváltás után miért csak a szlovákok indultak el Magyarországra, és a magyarországiak miért nem indultak el Szlovákia irányába? Nekem ez megfejthetetlen.
1: Lehet, hogy drágább, mint a magyar oldalon él valaki? Meg egyáltalán ahhoz, hogy hitelhez jusson, amiről szintén beszéltünk a múlt adásban, ahhoz, hogy most Magyarországon valaki hitelt kapjon egy szlovákiai ingatlanra, az, hát nem tudom, hogy ez mennyire reális, meg mennyire éri meg.
0: Tehát, hogy a Szlovákiából meg tudják oldani, akkor biztos Magyarországról is megoldható. Szóval, hogy odafelé működik, akkor működnie kéne visszafelé is. Hát ebbe a részbe most ennyi fért. Köszönöm kollégámnak, Paszmár Líviának, hogy velünk volt az elmúlt másfél órában, és ahogyan megbeszéltük, a jövőben még folytatjuk ezt a témát.
1: Én is köszönöm. Szia, Szabolcs. Viszont hallásra.

0: következő percekben Molnár Krisztával, a Tandem szakmai vezetőjével, szociológussal fogunk beszélgetni. Először is üdvözlöm, és köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet.
1: Én is üdvözlöm, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: A mai beszélgetésünk vezérfonala a szervezetfejlesztés lesz, és talán első körben arra kérném meg, hogy mondja el a véleményét. Nem tudom, hogy ez egy szubjektív, vagy ez egy kvalifikált vélemény lesz, esetleg majd erre is kitérhetünk. Szóval, hogy mondja el a véleményét a szlovákiai-magyar szervezetek belső fejlettségéről, vagy a szervezetfejlesztés mikéntjéről, hogyan állunk mi ezzel?
1: Lehet, hogy a hallgatóknak a nagy része a Tandemet, mint oktatási profilban tevékenykező civil szervezetet ismer, tehát, hogy nekünk magunknak is talán ez az ismertebb oldalunk, hogy elsősorban oktatásfejlesztéssel, képzésekkel, pályaorientációval foglalkozunk, de a közösségfejlesztés és a szervezetfejlesztés is kezdetektől fogva ott van a Tandem missziójában, és amikor a kérdésben meghallottam ezt a kvalifikált szót, akkor kicsit magam is így megszettentem, hogy tulajdonképpen nem tudok kutatási adatokra hivatkozni sajnos, ahogy a jelen állapotban. Milyen helyzetben vannak a civil szervezetek, inkább csak a partnerségeinkre, a saját szakmai kapcsolatainkra, illetve hát így egészében arra a fajta rálátásunkra tudok hivatkozni, hogy nem régiben együttműködtünk a közügy által létrehozott találkozón, ami egy kicsit erről is szólt, hogy milyen állapotban van most a szlovákiai-magyar civil szektor. Tehát, hogy én azt látom szervezetfejlesztési szempontból, hogy ez a téma a legtöbb szervezet esetében vagy életében nincs a prioritások között, mert hogy ha onnan indulunk ki, hogy hogyan jön létre egy-egy civil szervezet, és hogyan működik, akkor ugye van egy valamilyen közös ügy, van egy társadalmi cél, aminek mentén létrejönnek a legtöbb esetben önkéntes erőforrásokból ezek a szervezetek, és hogy az az ügy, amiért ők létrejöttek, az olyan hangsúllyal van jelen a tevékenységükben, hogy ennek az ügynek élnek, és adják az energiájukat, és mindenki erőn fölül vállal, vagy legtöbben erőn fölül vállalnak, nagyon sokan önkéntesen más munkahelyi elkötelezettségek mellett tevékenykednek a civil szektorban. Nagyon jellemző az is a civil szektorban aktív személyek és szereplők körében, hogy több ügybe is oda teszik magukat, tehát hogy többféle fronton tevékenykednek, és hogy ez a fajta kifelé szolgáltatás vagy szolgálat, amikor ügyek mentén dolgozunk önkéntesen, az elviszi a fókuszt arról, vagy nem hagy időt nagyon sokszor arra, hogy a saját magunk belső dolgaival, a szervezetnek a stratégiájával, azzal, hogy azokat a benne dolgozó embereket mi köti össze, mi hajtja, nem marad idő foglalkozni. Tehát igazából mindenki a saját ügyért tesz, és nagyon kevesen jutnak el arra a szervezettségi szintre, meg a tudatosságra, hogy a szervezetfejlesztéssel is foglalkozzanak.
0: És akkor szintén maradjunk az érzéseknél, hogy mi az érzése, mennyire veszik egyáltalán komolyan, vagy mennyire tudnak arról, hogy létezik ilyen, hogy szervezetfejlesztés, illetve mennyire találkozik azzal, hogy ezt inkább ilyen úri huncutságnak tartják, ami csak ilyen marketing szöveg.
1: Hát én igazából egy kicsit így történetileg azt látom, hogy nagy a rendszerváltás után, amikor felfrissült és új lendülettel indult neki a világ megváltásnak a civil szektor, nem csak nálunk, hanem máshol is, akkor talán még több irányzat, vagy több lehetőség volt arra, nem tudom, a Fórumintézetnek is volt a civil központja, amik talán országosan több helyen is működött ilyen civil információs centrum, és ők szolgáltattak olyan képzéseket, tréningeket, szervezetfejlesztési tanácsadást, ahol a civilek tanulhatták egy kicsit azt, hogy hogyan működtethetik a saját tevékenységüket professzionalizáltabban, és valahogy ezek a civil centrumok megszűntek, és azt látom én, hogy nem igazán vállalta föl senki ezt a szerepet a szektorban, hogy a szervezetfejlesztés mint ügyet képviselje, és hogy ilyen jellegű tudást kínáljon a civileknek. Én saját magam így küldetésünknek tartom azt is a Tandem csapatával, hogy ezt a szempontot, ezt a megközelítést így képviseljük. Tehát, hogy tulajdonképpen vannak, lennének erre vonatkozó képzéseink, tréningjeink, de azokban a partnerségekben és azokban a projektekben, ahol most dolgozunk, nem igazán gyakoroljuk ezt a tevékenységet. És hogy úri huncutságnak tekintik-e vagy sem, talán nem gondolom azt, hogy úri huncutságnak tekintik, inkább tényleg sokan ebben az időhiányban, az energiáiknak a végességében küzdve mondják azt, hogy hát jó lenne, de nincs időnk. Szóval, hogy az a része a civil szektornak, akik tényleg önkéntesen és szabadidőből tevékenykednek, azok valóban minden erőforrásukat arra fordítják, hogy végezzék el a tevékenységet, amit vállaltak. Mindenki nagyon erőforráshiányos állapotról számol be, tehát kevés az idő, kevés a pénz, kevés az ember, viszont sok a cél, és hogy azt gondolom, meg az a tapasztalatom is, hogy akkor lehet ezen a fajta szűkösség megélésen fordítani, hogyha egy kicsit meg tudunk állni és átgondolni azt, hogy hogyan lehetne a szervezetnek a működése fenntarthatóbb, illetve önfenntartóbb.
0: Hát és akkor itt meg is ragadom az alkalmat, hogyha tudna ilyen példákat mondani, hogy miben tud segíteni az, hogyha egy szervezet elkezdi így átgondolni a szervezeti struktúráját, megpróbálja valahogy fejleszteni saját magát, szóval miben tud ez segítségére lenni egy adott szervezetnek?
1: Igen, és itt egy picit szintén visszakanyarodnék erre az önfenntartás kérdéskörre, illetve a fenntarthatóságra, mert hogy amit nagyon erősen tapasztalok, hogy van egy ilyen önmítosz a civil szervezetek körében, az pedig az, hogy ha egy közhasznú társadalmi célért jöttünk létre, és nagyon fontos, mindenki számára fontos célokat képviselünk, akkor jár nekünk az, hogy valaki más, az állam vagy az anyaország támogassa a tevékenységünket, mert hogy egy nagyon fontos közcélú dologért dolgozunk, és ez a fajta mítosz, hogy csak a célunk meg a tevékenységünk miatt jár nekünk az állami támogatás, ez azt a működést hozza létre, hogy megkapjuk a támogatást, és aztán elköltjük a céljainkra, és aztán várunk arra, hogy mikor érkezik a következő támogatás. És nagyon sokan ebben a körforgásban működnek, hogy minden erőforrás nagyon fontos a célcsoportjukra szentelni, vagy szállni, és akkor van egy ilyen gyermeki létmód, amikor a fontos célunk mentén azt gondolom, hogy valaki másnak kell fenntartani bennünket, és hogy nagyon sokan haragszanak is arra a szempontra, vagy azt gondolják, hogy ez a non-profit működésnek a megkérdőjelezése, vagy megtagadása, hogyha egy szervezet úgy gondolkodik az erőforrásairól, anyagi erőforrásairól is, hogy nem csak a tevékenységére fordítja, hanem a fenntartására, maga fejlődésére is. És hogy többek között arra gondolok, hogy ebben tud segíteni egy ilyen szervezetfejlesztési folyamat, vagy egy ilyen megálló, amikor rátekintünk arra, hogy hogyan szeretnénk működni, hogy lehet az is a szervezet munkájának a része, hogy hogyan teremti meg az erőforrásokat a tevékenységére, hogy nem csak a pályázatoktól akar függeni, hanem szeretne saját bevételeket máshonnan, hogy nem csak pályázati pénzből, hanem mondjuk vállalati adományokból, és hogy átrendezni egy kicsit a saját működésünket, a saját gondolkodásmódunkat. Néha az is a tapasztalat, hogy úgy tűnik elsőre, hogy egy szervezet teljesen egyértelmű célokért dolgozik, de hogy hosszú idő óta dolgozunk azokért a célokért, és közben mondjuk lecserélődtek az emberek, és hogyha megkérdezzük őket arról, hogy hova szeretnének menni, akkor mármint, hogy milyen célok felé, akkor más fog kijönni, mint amit a legelején meghatároztunk. Tehát, hogy újra nézni a célokat, egy kicsit távolabb tekinteni, mint hogy a következő projektet befejezzük, kicsit átgondolni, hogy milyen partnerségekben szeretnénk együttműködni, kicsit jobban figyelni arra, hogy az emberekkel hogy bánunk, tehát az ember erőforrásainkkal. Ezekre a témákra mindegyikre alkalmas lenne az, hogy a szervezetfejlesztést, mint tevékenységet beépítsék az életükbe. És ebben nagyon sok minden beletartozhat, tehát lehet, hogy egy tanácsadóval dolgoznak együtt néhány alkalommal, lehet, hogy valamilyen tréninget vesznek igénybe, ahol a munkatársaikat képezik, lehet, hogy a vezetőn

0: dolgokhoz ők értenek a legjobban?
1: Hát igen, meg hogy így azt is, mint hogy ez ilyen bizalmatlanság is van, hogy most miért mondjak, miért beszéljem én ki a saját szervezetem gyengeségét, mert gondolom ilyenkor arról is szó van, hogy hát ez a lényeg, hogy meglássuk, hogy hol vannak az erős és a gyenge pontjaink, és idegen emberekkel erről miért beszéljek, és sokan valószínűleg azt gondolják, hogy nálánál jobban biztosan nem ért hozzá senki más.
0: Igen, igen, és a képzeletbeli szervezetünkben, akikről most beszélünk, vannak esetleg konfliktusok, vagy elfáradás, vagy elégedetlenség, vagy nehezen kibeszélhető témák.
1: Az egész, egészen biztosan látszik, hogy van egy ilyen a szlováki-magyar részen egy ilyen elregedés, nehezen találják meg az utódok az egyes szervezetekben néhol. Ez is nagyon nagy gondot okoz, és örülnek, hogy valahogy megy a dolog, és nagyon sok szervezetnek eszébe sem jut, hogy szóval lehetne ezen külső segítség igénybevételével is segíteni.
0: Örülök, hogy ezeket a problémákat így kiemeltem, mert erre sokkal könnyebb válaszolni. A generációs kérdést hoznám talán legelőször, mert az nem csak a civileknél, hanem egyébként a vállalkozásoknál is egy nagyon aktuális téma. Nemrégiben beszélgettem pont valakivel erről, hogy azok a vállalkozók, akik mondjuk a rendszerváltás után elsőként hozták létre a saját cégeiket, és építettek föl egész életen át épülő vállalkozásokat, nagyon nehezen tudják most átadni a fiatalabb generációnak, nagyon nehezen találnak utódokat. És nagyon régóta hallom ezt már a civil szektorban is, hogy ott vannak a régi, tényleg óriási eredményeket elért szervezetek, ahova egész életüket pakolták be az alapítók, és tényleg egy életmű áll most ott, hogy az ős alapító atyák széttárt karral állnak, hogy de hát nincs senki, aki átvegye tőlünk. És nagyon sokszor ez a vezetői magányosság, vagy ilyen tehetetlenségérzés társul azzal is, hogy egyébként lenne ott egy fiatalabb generáció, csak ők annyira máshogy gondolják, hogy az idősebb vezetők nem tartják őket méltónak, hogy átadják a helyüket. És akkor most így nézhetjük, hogy tyúk vagy a tojás van először, hogy ők azt mondják, hogy de hát a fiatalok nem olyan jók. A fiatalok meg azt mondják, hogy de hát az idősek nem engednek minket oda. Hogy ez egy nagyon tipikus problematika, és igen, itt generációs különbségek oldaláról, vagy generációs párbeszéd oldaláról lehetne megnézni, hogy mit tudunk akkor tenni. De itt is, mint bármilyen más segítői műfajnál, akár mondjuk beszélhetünk a pszichológusról, a mentálhigiénés segítőről, a párterápiáról, akkor tud egy segítő beszállni és segíteni, hogyha van rá motivációs nyitottsága az érintettek felől, tehát hogy nem egy külső beavatkozásról van szó, hanem el kell érni ezt a pontot, amikor már eléggé fáj a helyzet ahhoz, hogy eszünkbe jusson kívülről segítséget igénybe venni. És arra szeretnék még reagálni, hogy az ő dolgokat ők tudják legjobban. Ez valóban így van. Egy szervezetfejlesztési tanácsadó soha nem mondja meg, hogy az a szervezet hogy csinálja jobban a dolgát. Igazából a legtöbb esetben olyan kérdéseket hoz be, és olyan módon vezeti a beszélgetést, vagy facilitálja az ő munkájukat, amit ők maguk bent ülve a szerepeikben nem tudnak megtenni. Én azt is látom, hogy nagyon sok helyen a megbeszéléseknek a kultúrája, a programok megvalósításának a menete egy olyan sajátos szokásrendszerre épül, amit lehetne sokkal hatékonyabban is csinálni. Tehát így csinálják, mert már így szokták, 10 éve, 20 éve, sok éve. És hogy panaszkodnak arra, hogy kifáradnak, hogy mondjuk a fiatalok nem tudnak bekapcsolódni, de ezeken lehetne segíteni például azzal, hogy máshogy adják át a tudást, máshogy vonják be a fiatalokat, máshogy vezetik a megbeszéléseket. És így ahhoz, hogy kicsit kilássanak azok az érintett vezetők a szokásaik hatalmából, ahhoz nagyon jót tesz egy külső szem, mert időnként akár egy teljesen laikus és ártatlan kérdéssel olyan témákat tud megnyitni, amiről ők ne beszéltek mondjuk évtizedek óta.
1: Hogy eszébe jut ez a civil szervezeteknek, a szlovákia-magyar civil szervezeteknek, és itt beszéljünk a közepes és nagyobbakról, fizetett alkalmazottak vannak, egy, kettő, akár több is, hogy eszükbe jut, hogy nagy problémákkal küzdünk, hogy lehetne külső segítséget is kérni?
0: Hát akikkel én dolgoztam, azok kicsik, kisebbek és közepesek időnként. Tehát akikkel mondjuk fiatalabb munkatársakkal dolgozó szervezetekkel dolgoztunk, ott nem is az jutott eszükbe, hogy problémák vannak, és ezeket a problémákat kéne megoldani, hanem hogy hogy nem működünk elég hatékonyan, jobb lenne szervezetten átadni, mondjuk olyan például, ahol sok önkéntest

0: foglalkoztatnak, és nincs kitalálva, hogy az önkénteseknek a beléptetése milyen módon zajlik, hogy hogyan adjuk át nekik a missziót, hogy mitől lesznek lelkesek és elkötelezettek, hogy honnan fogják tudni, mi a feladatuk, és akkor ezen a rendszeren próbáltunk egy kicsit fejleszteni, hogy egyen jobb legyen. És itt még ezt is megragadnám, ezt a témát, hogy nem arról van szó, hogy valamilyen őrült, professzionalizált, nagyvállalati menedzsment eszközöket próbálna a szervezetfejlesztésre ráerőltetni a civilekre, mert nagyon fontos, hogy mindenki csak akkorát tud lépni, amekkorára abban az adott pillanatban képes. Szóval, hogy azok a nagyobb szervezetek, ahol fizetett alkalmazottak vannak, és nekik milyen gyakorisággal jut eszükbe, erről nem tudok sem személyes tapasztalatot, sem statisztikai adatot mondani, de például azt látom, hogy a szlovák civil szervezetek körében ez sokkal előbbre van ez a téma, hogy valaki, aki már egy ilyen nagyobb szervezetben dolgozik, az felelősséget vállaljon azért, hogy fejlessze magát, hogy fejlessze a munkatársait, hogy időnként ránézzenek a szervezeti működésükre. Szóval ebben tanulhatnánk akár tőlük, akár a magyarországi mintáktól.
1: És nagyon röviden akkor ezt így el tudnám mondani, hogy ez úgy néz ki egy ilyen szervezetfejlesztési tanácsadás, bár gondolom ennek is van ezer ága-buga, hogy oda megy konkrétan egy tanácsadó, és elbeszélget az emberekkel, és akkor megpróbál nekik irányt mutatni?
0: Hát most én is próbálok egy ilyen tankönyvi folyamatból kiindulni, aztán persze az élet hozta esetek, azok sokszor eltérnek ettől, az szerint, hogy mire van igény, erőforrás és lehetőség. Az első lépés az mindenképpen a kapcsolatfelvétel után egy valami fajta diagnózis elkészítése, ami állhat abból, hogy beszélget a szervezetfejlesztő a vezetővel, beszélget a munkatársakkal, megnéznek egy-egy projekt folyamatot, hogy hogyan zajlanak a programszervezési lépések náluk, készítenek egy ilyen elemzést, hogy mi megy jól, mi az, amiben hiányosságok vannak, és akkor ebből a helyzetképből a szervezetfejlesztő tesz valamilyen fajta javaslatot, hogy mire lenne érdemes a fókuszt helyezni, és milyen munkaformában lenne érdemes dolgozni, mennyi időben. És akkor nyilván a szervezeti oldalról is ezt meg kell beszélni, jóvá kell hagyni, megnézik, hogy nekik mennyi erőforrásuk van rá, tudnak-e olyan hosszú folyamatra elköteleződni, vagy valamilyen rövidebb, vagy gyorsabb folyamatot szeretnének, és akkor megegyeznek abban a munkaformában, abban az időtávban, amiben dolgozni fognak. És hát a folyamat végén pedig visszatekintünk arra, hogy hova jutottunk el, mit fogunk innentől máshogy csinálni, és akkor elindul egy ilyen gyakorlat, hogy a fejlesztési folyamatnak a kicsit ilyen védett minőségi ideje, meg védett tere alatt, amikre rájöttek, hogy máshogy szeretnék csinálni, azt meg tudják-e valósítani a mindennapokban. És érdemes utána újra meg újra visszatérni ahhoz, hogy mi volt az eredeti céljuk, megnézni, nem tudom, fél év ilyen tesztidőszak után, hogy sikerült-e máshogy csinálni, ha nem, akkor miért nem, akarnak-e még mást változtatni. Tehát jó esetben ez egy ilyen fejlődési céloknak a életben való kipróbálása. És általában már az, hogy le tudunk ülni és magunkra nézni, vagy kimondani mondjuk munkatársi körben egymás számára olyan dolgokat, ami nehézséget okoz, vagy nem elég rugalmas, vagy nem elég flottul megy, már az nagyon sok megkönnyebbülést szokott hozni a munkatársaknak. És aztán, hogyha elkezdik próbálgatni, hogy az, amit kitűztek, hogy fejleszteni szeretnék, az működik-e, akkor újra tudnak visszajelezni, és lehet, hogy utána kiderül a végén, hogy nem is az volt az igazi probléma, amivel ők elindultak, hanem valami egészen más, és akkor ez egy ilyen körkörös folyamattá tud épülni. Nagyon fontos szerintem ebben az is, hogy a szemlélet hogyan változik meg, ahogyan magunkról gondolkodunk. Hogy mondjuk bejöhet az, hogy oké, lehet hibázni, és megpróbálhatjuk újra. És egy ilyen egyfajta őszintébb párbeszéd alakul ki a szervezetben dolgozók között ennek a folyamatnak a hatására.
1: Végezetül egy ilyen elvont kérdés, amire tudom, hogy nem lehet exakt választ adni. Én nem tudom, valamilyen külső forrásból, akár Európai Uniós forrásból lenne egy projekt, aminek az volna célja, hogy tanácsadók, szervezetfejlesztők tömkelege meglátogassa az összes szlovákiai magyar civil szervezetet, hogy annak mi lehetne a kimenete, gondolok itt a pozitív kimenetre, hogy mit okozhatna ez?
0: Ennek azért nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert hogy szervezetfejlesztőként mondjuk egy ilyen diagnózisfázisban ezt szoktam kérdezni a szervezetektől, hogyha kifognák az aranyhalat, akkor mit kívánnának önmaguk számára, ha bármit kívánhatnak. Úgyhogy ez most nekem is ilyen aranyhal kérdés. Hogy mi lehetne a kimenete? Hát elsősorban az, hogy kapnának ajándékba ezek a szervezetek minőségi időt, hogy saját magukról gondolkodjanak. Meg olyan kérdéseket, ami nem csak arra vonatkozik, hogy na, milyen hatékonysággal értétek el a céljaitokat az elmúlt 20-30 akárhány évben, hanem hogy hogy vagytok ti abban, amiben dolgoztok? Hogyan érzitek magatokat azzal a küldetéssel, amire az életeteket szánjátok? És akkor megengedhetnék maguknak azt, hogy nem csak ilyen eredményorientáltan számoljanak be magukról, hanem ránézzenek arra, hogy ugyanolyan lángoló szívvel tekintenek-e még a céljaikra, mint annak idején, hogy mit gondolnak arról a környezetről, amiben dolgozniuk kell, hogy mit gondolnak azokról az emberekről. Esetleg rádöbbenhetnének arra, hogy mondjuk a céljaiknak egy részét elérték, a céljaiknak egy másik része már nem is releváns. Mondjuk rávehetnék magukat arra, hogy megnézzék, hogy mennyire van igény arra a szolgálatra, amit ők kitűztek maguknak, mert szerintem ez is egy jelentős probléma a szolgálatkiemelt civil szektorban, hogy egy része azoknak a céloknak, amit a szervezetek kitűznek, erre, tehát nincsen rá akkora egy igény, mint amekkorát gondolunk magunkról, vagy gondolnak magukról ők. Aztán az is lehetne a hozadéka, hogy megfogalmazhatnának olyan célokat, hogy ők hova szeretnének fejlődni, vagy mit szeretnének elérni, ami nincsen befolyásolva bizonyos pályázati kiírások által. Tehát, hogy nem, ne azt határozza meg a céljaink megfogalmazását, hogy éppen mire lehet pénzt szerezni, hanem hogy mit szeretnénk mi elérni. Többet foglalkozhatnának az emberi erőforrásokkal, az embereiknek a hogy létével, mint amit egyébként a mindennapokon meg tudnak tenni. Megmondhatnák magukról, hogy mit szeretnének tanulni. És hogy azt gondolom, hogy ez egy csomó ilyen szabadságot, meg kreativitást eredményezne, hogy elkezdhetnek gondolkodni úgy is, hogy saját magukból indulnak ki, és nem abból, hogy mire van támogatás, mint amit már előbb is mondtam. Meg így azt gondolom, hogy egyéni szinten is, hogyha valaki beépíti mondjuk az éves ritmusába az életének azt, hogy célokat tűzön ki magának, aztán azt értékelje, hogy hogy érte el, és új célokat tűzön ki, és ezt nem azért teszi, mert valahova kötelező, hanem az önmaga jólétért. Ugyanígy a szervezetek esetében is ez nagyon sok hozadékkal jár, mert rájövünk, hogy mit ér az, amit mi teszünk, és hogy mik azok a célok, amik igazán hajtanak.
1: Az előző percekben Molnár Krisztával, a Tandem szakmai vezetőjével, szociológussal beszélgettünk, akinek köszönöm, hogy mindezeket elmondta nekünk, és közelebb vitt a szervezetfejlesztés céljaihoz.
0: Örömmel beszélgettem erről, nagyon köszönöm a lehetőséget.

Ennyi volt már a szombati reggeli 2026. június 20-án, Raffael és Dina napján. A hangmérnök Kovács János és a hírszerkesztő Nyitrai Nóra nevében is köszöni a figyelmüket. Köteles Szabolcs, szerkesztő műsorvezető. Búcsúzik a Kassai stúdió. Kellemes hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, a viszont hallásra.

0: És ahol csak barátok és ellenségek vannak, ott nincsen demokrácia. Ugye ez egy nagyon fontos tanulság, hogy a nyelv átalakul a kölcsönös megértés teréből a barátok és ellenségek kizárólagos harcának a terepévé, akkor ott tulajdonképpen megszűnik az a szintje a demokráciának, ahol a közös valóság megteremtése lehet a cél.
1: Sík Domonkos filozófus, szociológus, az ELTE számítógépes társadalomtudomány kutatócsoportjának tagja lesz a Szabadszó Műves Páholy vendége, akivel arról beszélgetek, hogy alakult át tanár időszaka alatt a parlamenti és a sajtóbeli közbeszéd. Rácz Vince vagyok, várom Önöket a 11 órai hírek után, itt a Pátria Rádióban.

0: 10 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A szlovákiai magyarok problémáit az Essence is meg tudja oldani, véli Branislav Gröling. Az ukrán elnök szerint Oroszország Belarus területeket használ az Ukrajna elleni támadások végrehajtásához. Ma még melegebb időre készülhetünk, délelőtt 25 és 32 fok közötti hőmérséklettel számolhatunk. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, következnek a részletek. A szlovákiai magyarok problémáinak megoldásához nem kell külön párt, mondja az SZSZ elnöke, aki szerint Gubik Lászlónak el kell döntenie, hol áll. Branislav Gröling, az SZSZ elnöke nem volt hajlandó egy színpadon állni Gubik Lászlóval tavalyi év végén egy ellenzéki tüntetésen. A viszony azóta sem javult, miközben a magyar párt elnöke kizárta az együttműködést a kormányzó Smerrel és a Republikával. Grölinget azonban ez nem győzte meg, sőt, tovább megy, szerinte a szlovákiai magyarok problémáinak megoldásához nem kell külön párt, ezeket az SZSZ is meg tudja oldani. A pártelnök Magyar Péterről akar példát venni, és nyakába veszi Szlovákiát, hogy beszélgessen az emberekkel Dél-Szlovákiában is. Közel 14,3 millió eurót osztanak szét az idén a politikai pártok között a 2023-as parlamenti választások eredményei alapján. A támogatáson 8 párt és egy koalíció osztozik, amelyek legalább 3%-os eredményt értek el. A legtöbb pénzt a választás győztese, a Smer SZD kapja, mintegy 3,6 millió eurót. Több mint 2,8 millió jut a Progresszív Szlovákiának, míg a Hlas SZD közel 2,4 millió euróhoz jut. Az Olano vezette koalíció csak nem 1,5 millió eurót kap, a KDH több mint 1,1 milliót. Támogatásban részesül az SAS és az SNS, valamint a parlamenten kívüli Republika és a Magyar Szövetség is. A teljes csak nem 93 millió eurós támogatást a pártok fokozatosan évente kapják meg a 2027-ig tartó választási ciklus végéig. Az ország nagy részén 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet ma, a délnyugati régiókban pedig akár 35 foknál is melegebb lehet. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet ezért első és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki a délutáni órákra. Másodfokú riasztás van érvényben a pozsonyi, nagyszombati és nyitrai kerületben, valamint a korponai és a nagykürtösi járásban. Az ország több más térségében is nagy meleg várható, 33 fok körül csúcshőmérsékletekre kell készülni. A meteorológusok figyelmeztetnek, a hőség megterheli a szervezetet, korlátozhatja a fizikai aktivitást és növeli a tűzesetek kockázatát. A figyelmeztetések délután 1 és 6 óra között lesznek érvényben. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Kijevben közölte, hogy egy hetet ad Alekszandr Lukasenka Belarus vezetőnek az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezések eltávolítására, máskülönben az ukrán fegyveres erők lépni fognak. Mint mondta, Lukasenka ismételt kijelentései, miszerint nem kívánja, hogy Belarus belesodródjon a háborúba, ellentmondani látszanak annak a szerepnek, amelyet az ország továbbra is betölt az orosz hadviselés támogatására. Ahhoz, hogy az Izraellel folytatott tárgyalások előre lépjenek, átfogó tűzszünetre van szükség, jelentette ki Joseph Aoun, libanoni elnök tegnapi telefonbeszélgetésében Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A libanoni elnöki hivatal közlése szerint Aoun megköszönte az Egyesült Államok támogatását, hangsúlyozta az izraeli támadások leállításának szükségességét Libanon területén egy átfogó tűzszünet elérésével, amelyet Libanon alapfeltételnek tekint a jövő héten Washingtonban esedékes libanoni-amerikai-izraeli tárgyalások előrehaladásához. Sport Zsigárdi Lászlótól.
2: A labdarúgó világbajnokság 9. játéknapján Egyesült Államok Ausztrália 2-0, Marokkó Skócia 1-0, Brazília Haiti 3-0 és Paraguay Törökország 1-0. Emma Zapletalová a világ idei legjobb idejével 52,30 másodperccel nyerte a 400 méteres gátfutást a Dohai Atlétikai Gyémánt Liga viadalon.
0: Időjárás.
1: Ma még melegebb időre készülhetünk, a nappali maximumok már országszerte több fokkal 30 fok fölé emelkednek. Az éjszakai felfrissülés gyengülésével együtt a napi középhőmérséklet többnyire 25, sőt már sok felé 27 fok felett marad. Ez már nagyon megterhelő a szervezet számára. Délelőtt már 25 és 32 fok közötti hőmérsékletekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radar méri a sebességet Kassán, a Linka utcában, a Tesco mögött, a Béke lakótelep irányában. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Szalagtár. Az archívumban Nagy Ildikó tallózik.
1: Köszöntöm az 5. évad 26. műsorának minden kedves hallgatóját. 87 éves korában, az idén februárban hunyt el Csicsai Alajos, az egyik legismertebb közéleti személyiségünk. Tagja volt többek között a Csemadoknak, a Pedagógus Szövetségnek, a Katedra és a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának, 20 évig igazgatta a Párkányi Magyar Iskolát, és írta könyveit az oktatásról, a magyar történelemről, hazai magyar iskoláink 50 évéről. Pedagógus volt, szakíró és neveléstudós, és az igazsághoz keményen ragaszkodó ember. Ezért is írta meg a Csemadok megalapításának igaz történetét a Mérföldkövek ködben című könyvében, amelyről Laca Tihamér kérdezte egy 2007-ben készült műsorában.
2: Ma nem tudom, a fiataloknak mond-e valamit ez a név, Pató Károly, aki a Csemadok szerkezeti rendszerét építette fel az 1950-es évek elején, illetve 1949 telén kezdte el, és úgy 54-ig folytatta ezt a munkát, míg végül is ki nem épült a szerkezete ennek a szervezetnek.
3: Miért éppen ráesett a választás, hiszen abban az időben az ilyen feladatokat nem mindig önként vállalták el az emberek, hanem hát sajnos megbízatásból, felsőbb utasításra is sok esetben.
2: Hát ehhez el kell olvasni a könyvet. A lényege az, hogy 49 márciusában megalakult a Csemadok, és egészen az év végéig, vagyis decemberéig összesen két szervezet, alapszervezet létezett. El lehet képzelni, hogy ha a hatalom hozta létre, már pedig a hatalom hozta létre Csehszlovákiában ezt a szervezetet, bizonyára nem azzal a szándékkal, hogy olyan lesz, amilyen lett. Úgy képzelték el az akkori politikusok, hogy szükség van nemzetiségi szervezetre, tehát a nemzeti kisebbségeknek egy ilyen kirakat szervezetére, mint a magyarországi szlovákoké, hogy létrehoznak egy irodát, aztán minden magyar tagja lesz. Aztán akik az irodába szerepet kaptak, Fellegi Istvánról van szó, úgy gondolta, hogy mégiscsak kellene toborozni tagokat. És nem árulok el titkot, Pató Károly az apósom volt. És ő hozta létre a második alapszervezetet, Csemadok alapszervezetet, első volt az érsekújvári. De a bejegyzés szerint megelőzték őket a muzslaiak, mert elsőként a muzslai alapszervezetet jegyezték be, és annak megvoltak a feltételei akkor is, hogy milyen alapon jöhet létre egy helyi szerveződés. És az após nyugatatlan természetű ember volt, elkezdett levelezni Fellegivel, és információkat kért tőle, mit, hogyan lehet, ő pedig felhívta őt Pozsonyba, illetve levelet kapott tőle, aztán felhívta őt Pozsonyba beszélgetésre, és hát végül feltette neki a kérdés, hogy nem lenne kedve a Csemadok irodában dolgozni. És hát, hogy mi lesz a szerepe? Az, hogy kijár majd falura és tagokat toboroz. Igen ám, csak hogy nem tudom, honnan jöhetett az ötlet, ezt nem kérdeztem tőle. Ő nem tagokat toborzott, hanem alapszervezeteket hozott létre, úgy, ahogy Muzslán létrehozta, úgy elkezdte a szervezeteket létrehozni. Az egyik, ha jól tudom, Gerencséren volt, tehát Nyitra Gerencséren, amelyet 49 karácsony második ünnepén alapítottak. Na, ennek feltétele az volt, hogy azok az emberek, akik tagjai akarnak lenni a Csemadoknak, nem lehettek reszlovakizáltak, nem lehettek kompromitáltak az előző korszakban, nem lehettek klerikális szervezetek tagjai, tehát 1001 kifogás volt, hogy ki nem lehet. De ha összetudott szedni a faluban 20 embert, akkor az már alapszervezet lehetett. És ő erre ment, hogy lehetőleg 20 ember jöjjön össze, és akkor megalakítják az alapszervezetek. De erre megint csak kellett vagy 3-4 pecsét. A helyi komiszár pecsétje, a helyi rendőr vagy csendőr pecsétje, a járási népművelő, szlovákul oszvetár bélyegzője, és hát kilincselni kellett azért, hogy létrejöhessen egy-egy alapszervezet. Na és hát 49-ben összesen 3 szervezet volt. Utólag már úgy írnak róla, minthogyha rengeteg lett volna. Még neves Csemadok funkcionárusok is úgy írnak visszaemlékezéseikben, hogy amikor megtudták az ember, hogy most már lehet magyarul beszélni, meg lehet szervezkedni, akkor ezrével tódultak a Csemadokba. Hát nem tudom, mennyire reális ez az elképzelés, vagy egyáltalán a visszaemlékezés, mert nem hiszem, hogy visszaemlékezés lenne, ugyanis gondoljunk bele, reszlovakizáció volt, deportálás, lakosságcserének nevezett kitelepítés, az emberek féltek. Tehát kellett valaki, aki az embereket felrázza. Valahogy olyan hatással legyen rájuk, hogy merjenek kiállni a nemzetiségük mellett.
3: Pató Károly tehát így került a Csemadokkal először kapcsolatba, később aztán ugye volt a Csemadoknak a főtitkára is, és aztán újságíróként vált ismerté, hiszen évtizedeken át a Szabadföldművesnek a főszerkesztője is volt, és tollforgató emberként is ismerté vált. Ennek ellenére ez a könyv mégis a te munkád, tehát nem ő írta meg, bár az ő életéről szól, és gondolom, hogy azért az ő feljegyzéseit is igénybe vette, de elsősorban gondolom, hogy az ő történetei alapján, az ő elmesélése alapján írta meg ezt a könyvet, vagy hogyan született ez a munka, ez a könyv?
2: Nem mindent tudtam róla, mert nem beszélt arról, hogy neki milyen érdemei vannak a közéletben. Politikus nem volt. Sokan úgy képzelték el, hogy ő élvonalbeli politikus, egyáltalán nem pártpolitikus, soha nem volt. Tudomásom szerint még pártvezetőségi tag sem, hanem elkötelezett híve volt annak, hogy megmaradjon a szlovákiai magyarság, és úgy látta, hogy ez az egy mód van rá, a szervezkedés, tehát törvényes keretek közötti szervezkedés. Na most, hogy született ez a könyv? Ha én csak ezt mondtam volna el, hogy így jött létre a Csemadok, és hát aztán a Pató Károlyt mennyi sérelem érte, kik támadták, meg miért támadták, meg miért lett kellemetlen a magyaroknak, meg hát a szlovákoknak talán nem is annyira. Ez az érdekesség, hogy a szlovákok nem kötöttek bele szinte sosem, mert meg tudta indokolni azt, hogy mit miért csinál. Viszont volt egy úgynevezett dominancia harc, ami ma is minden kis csoportban érvényesül, és hát az emberek szeretnek fontosak lenni, kitűnni, és egy hierarchikus rendszert felépíteni, és hát gondolom, hogy ettől ő sem volt mentes. Na de, ha én csak ezt írtam volna le, hát akkor nem hiszem, hogy nagy értéke lenne ennek a könyvnek, bárhogy mi az értéke, ezt nem tudom megmondani, hanem arra gondoltam, hogy ezt végig kellene kísérni, tehát a szlovákiai magyarok sorsát végig kellene valahogy vinni kezdetektől napjainkig. És akkor jöttem rá, hogy hát ez nagyon jó médium, mert 19-ben született, valójában ekkor váltak a szlovákiai magyarok kisebbségé, illetve szlovákiai magyarokká. És ebben az új szituációban kezdte meg az általános iskolát, ebben tanult, ebben a mondja most már rendszerben nőtt fel, aztán jött a következő rendszerváltás, 38, akkor katonának vitték egy egész más környezetben. Nagyon érdekes, hogy ő egy baloldali családból, egy vidéki baloldali családból származik, azt is leírom, hogy hogy lettek ők baloldaliak, illetve a szülei, milyen körülmények között Muzslán, és neki nem ott lett volna a helye, ahova bevonultatták elit alakulathoz. És ő erről nagyon szépen nyilatkozik, hogy milyen katonasága volt. Na aztán a fogságot hogy élt át, tehát azt is mondhatnám, hogy egy olyan lógós katona volt, nem azért, mert ő az akart lenni, hanem olyan alakulathoz került, olyan elit alakulathoz, amelyet féltettek, tehát nem akartak bevetni. És mindig visszavonultak, állandóan visszavonultak, egy ilyen védett helyzetbe került, hanem mikor aztán fogságba esett, akkor aztán minden pokol rázódult egyszerre, mert talán egyetlen egy transportot sem vittek ki Szovjetunióba, hadifogoly szerelvényről van szó, talán egyet sem vittek ki olyan körülmények között, mint őket.
3: Gondolom, hogy mindenről a könyvben részletesen is olvasni lehet, de ha nagyon röviden akarnám összegezni ennek a könyvnek a tartalmát, akkor egyfajta magántörténelem egy közösségnek a történelmébe ágyazva, vagy ezzel párhuzamosan. Tehát, mintha egy párhuzamos történetet olvasnánk egy magánembernek a történetét, és egyúttal annak a térségnek, területnek, ahol mi is élünk a történetét együtt.
2: Valóban így van, rátapintottál, hogy igyekeztem egy történelmi képet rajzolni, egy keresztmetszetet az itteni emberek helyzetéről, illetve a szlovákiai magyarok, vagy egyáltalán a magyarságnak az újkori történetéről, a háborúról is beleértve, és dokumentum anyagot is építettem be. Például hat történeti lexikonokból vettem ki adatokat munkaszolgálatosokra vonatkozólag, a háborús eseményekre vonatkozólag, például a Solti hídfő környéki csata pontosan le van írva, és az, hogy ők hogyan élték át. Mert történetesen aposom, amikor fogságba esett, vagy 200-an voltak a Solti hídfőn, és azt gondolta, hogy ez volt az egész. És közben 10000-ek voltak körülötte, akik hasonló sorson estek át, mint ő, illetve az ő kis csapata. Aztán például a hadifogságról nem olvastam még olyan adatokat, hogy történetesen mit ettek. Hogy tudták átvészelni a 3-4 esztendőt nagyon silány, egyhangú koszton, és megdöbbentem rajta, amikor elmondta, hogy mennyire alaposan kiszámították a táborok azoknak a vezetői, vagy egyáltalán a fenntartójuk, hogy mennyi fehérje, mennyi szénhidrát, mennyi zsír kell egy embernek arra, hogy ne csak éhen hajjon, hanem még dolgozni is tudjon.
3: Említett, hogy mondta neked, de közben jegyzeteket készítettél, vagy magnó felvételeket?
2: Én mindig jegyzeteket készítek, ha valakivel beszélgetek, és abból idézőjelbe téve irodalom lesz. Tehát én magnó felvételeket nem készítek, nagyon odafigyelek arra, hogy mit mond az illető, és több ilyen könyvem is van már, amelyik így készült. Leírom, az illetővel elolvastatom, és ha szükséges, akkor korrigálja, tehát megbeszéljük azt, hogy most ez így van, helyes vagy nem helyes, amit leírtam. Vagy esetleg nem publikus, mert olyan is van bizony, amire azt mondta, hogy ezt nem akarom, mert ez valakire esetleg rossz fényt vet, és aztán utána magyarázkodni kell, hogy talán nem is így gondoltam, talán nem is. Tehát arra vigyázni kell, hogy másokat személyesen ne sértsen, de valóságnak megfeleljen.
3: Ugye említettem már, hogy ő újságíró volt aztán a későbbiekben, és hát akár megtehette volna, hogy ő maga írja meg a visszaemlékezéseit, vagy legalábbis lejegyzi azokat a fontos történéseket, eseményeket, amelyek vele megtörténtek. Nem tudom, hagyott hátra valami ilyen írásos feljegyzéseket, amik alapján te még dolgozhattál?
2: Rengeteg írásos feljegyzése van. Rengeteg egy bőröndre való anyagot találtam, de szándékosan nem lapoztam fel mindent. Tőle akartam hallani, amit nagyon nehezen mondott el. Halála előtt egy évvel volt rá hajlandó, hogy na hát akkor üljünk le és elmondom. És megdöbbentő, hogy hány embernek a nevét tudta az emlékezetében megtartani. Kulcsár Feri, aki szerkesztette a könyvet, azt mondta, hogy nem akarja elhinni, hogy ezekre a nevekre, pontos nevekre emlékszik. Több száz embernek a neve szerepel a könyvben. Egyszerű emberektől politikusokig, az élvonalbeli politikusokig, és ha úgy tetszik, akkor mindegyikről egy picike kis arckép villan fel. Tehát nem csak az, hogy tényeket mond el, hanem jellemek tűnnek fel az elbeszélésében. És nekem azt hiszem talán sikerült ezeket a jellemeket egy-két mondattal megrajzolnom.
3: Utaltál rá, hogy bizonyos dolgokat azért kicsit másképpen prezentáltak mások, mondjuk a csemadokkal kapcsolatosan is. Mennyire lesz majd esetleg akár vita alap ez a kötet, és egyáltalán azok a tények, amelyek valahogy fixálódtak a mi tudatunkban, mennyire fognak módosulni éppen ennek a könyvnek a jóvoltából vagy segítségével, hiszen az emberi emlékezet az meglehetősen. Tehát az ember olykor az évek múltával talán kevésbé pontosan emlékszik dolgokra, és lehetséges, hogy valamit, amit úgy gondolja, hogy az úgy történt, éppenséggel másképp történt, ezért is van haszna és értelme annak, hogy többen is visszaemlékezzenek ugyanarra az időszakra, ugyanazokra az eseményekre. Úgy gondolod, hogy Pató Károlynak a emlékei, az ő visszaemlékezései esetleg majd korrigálhatják azokat a dolgokat, amelyeket most eddig még másképp tudunk, vagy pontatlanul tudunk?
2: Erről meg vagyok győződve, hogy biztosan sikerült olyan tényeket feltárni, amit mások másképp éltek át, másképp láttak, másképp tapasztaltak, de talán az igazság akkor rajzolódik ki a teljes valóságában, ha mindenki elmondja a maga élményét, és összehasonlítjuk. De nem úgy, mint a mai politikában szokás, hogy hazudik, ugye? Mert itt nem hazugságokról van szó, hanem egyéni meglátásokról. És az óriási különbség. Pató Károly nem csúsztat. Nem akarom őt szentté avatni. Millió hibája volt, mint minden embernek. Emberi gyarlóságokkal tele volt ő is, mint mások. De amit elmondott, azok tények, bizonyítható tények, utána lehet nyomozni. Ami engem fölzaklatott és buzdított arra, hogy én ezt a könyvet megírjam, megjelent a Szlováki Magyarok Művelődés Történetének 4 kötete, hogy a szabadfölmes arculatát ő alakította ki. Ez igaz. De ahhoz tudni kell azt is, hogy honnan indult a szabadfölmes, és miért tették őt a szabadfölműveshez. Azt gondolták, hogy úgysem egy semmire, mert nem ért hozzá, nincs hozzá felkészültsége, nincsenek iskolái hozzá. És ő odáig felnőtt, hogy tudott egyedi lapot csinálni. Ilyen körülmények között, mint amilyenben éltünk vagy élünk. Ez is egy érdekesség. De talán a csemadok az, amelyik nagyon sok kérdőjelet hagy maga után. A művelődés történetben 2 dolog szerepel róla. Azt, hogy kitüntették őt munkaérdemrenddel, amikor 60 éves volt, közösség szervező munkát, nem politikai érdemekért tüntették ki. A nevét, a Pató nevet viszont az egyik neves írónk felhasználja novellájában, és majdnem gúnyt tárgyává válik. Akkor nekem azt mondta, hogy ír az írónak egy levelet, én beszéltem le, ne írjon senkinek, az egy novella, az egy egész más kategóriába tartozik. De mások is sértették, visszaemlékezéseikben sértették őt, az érdeme pedig ennyi volt, hogy munkaérdemrendet kapott közösségszervező munkáért. De mi a fene volt az a közösségszervező? Senki sehol nem írja le. Tehát ezt az embert leírták, ha úgy tetszik, a szlováki magyarok történetéből. Őt egyszerűen kiebrudalták onnan, mintha senki nem lett volna. Az az ember, aki valójában a csemadokat létrehozta. Mert az, hogy ott volt öt politikailag megbízható régi elvtárs, ugye ez még nem jelent semmit, hogy azok az emberek ott voltak. Garancia volt, hogy ez a szervezet aztán tényleg olyan szervezet lesz, amiben az államhatalom vagy a politikai hatalom megbízhat. És akkor végül egészen más jött létre. Dulai Miklós sem tudja. Nagyon szépen ír a csemadokról, hogy egy monumentális szervezet jött létre. És sehol nincs ilyen. Nincs párja Európában. De hogy ez miért lett ilyen? Ugye erről nem ír senki. Ebben a könyvben megtalálható, hogy miért lett. Mert a csemadoktagokból lettek. A gazdasági, politikai vezetője magyarságnak csemadoktagokból lettek. Nem fordítva, hogy a pártagokból lettek csemadoktagok, meg funkcionálisok. Ki kellett szorítani a komisszárokat a nemzeti bizottságokból. Így sikerült. A szövetkezetek élére gazdasági vezetőket kellett találni. Kiket? Csemadoktagokat. Tehát pontosan, ahogy előbb már utaltam rá, pontosan fordítva működött, mint az egész társadalom. Ugye, hogy először kádereket találtak, aztán utána hozzá feladatot a kádernek. Itt megfordítva történt.
1: Lassa Tihamérnak Csicsai Alajos beszélt a Mérföldkövek ködben című könyvéről, amelyben a csemadok alapító Pató Károly életét tárta az olvasók elé. És most következzen egy hangulatos riport a Kisduna mellől, ahol hajdanán 10-nél is több vízimalom őrölte a búzát. Ezek folyamatosan megszűntek, de mutatóba egy-kettő még maradt. Többek között az, ahol Lassa Tihamér járt 2006 nyarán.
3: Dunatőkésen vagyunk, a dunatőkési vízimalomban, ugye, amely egy műemléképület, és hát ennek a műemléknek felügyelője Cséfalvai Mihály. Ez a malom mikor épülhetett?
4: Ez 1928-ban, akkor indult meg. Már itt nem volt egy kisebb malom, és azután, mikor már annyira volt, akkor azt ott eltették onnan, és utána meg ez a malom lett meg, mert ez nagyobb helyeken volt még itt. Ezek a hengerek voltak, kövek, aztán amígy megyünk tovább.
3: Ki építette ezt a malmot?
4: Cséfalvai volt is.
3: És az az ön?
4: Igen, nagyapám, de az János volt.
3: Tehát Cséfalvai János Molnár volt?
4: Igen, nagyapám az volt, még apám is.
3: Maga már nem molnárkodott?
4: Srotultunk csak.
3: Tehát ilyen takarmánynak valót szoktak őrölni.
4: Volt, jó.
3: Ez a malom ugye hát legalábbis, ahogy mondja, 1928-ban épült. Akkor már kész volt, tehát nem olyan idős még ez az épület, hiszen még nincs talán 80 éves sem, de gondolom, hogy azért sok mindent átélt ez az épület is, meg akik itt éltek, dolgoztak benne.
4: Apám, öregapám dolgozott benne, de apámnak az is a Dunán volt valamendig, malomnak ott kellett lenni, de az meghalt, úgyhogy.
3: És hát meddig volt ez a család tulajdonában ez az épület? A szocializmus idején még a maguké volt?
4: Igen, úgy volt, hogy csináljuk meg mink, de én hajóztam, nem volt, aki megcsinálja. Akkor megcsinálták a múzeumnak, hogy okay. Igen.
3: Hajózott. Hát hol hajózott, merre járt?
4: Lent egész Izmail, Oroszországban, meg Nyugat-Németben.
3: Folyamony hajós volt?
4: Igen, igen.
3: Mennyi időt töltött el a folyókon, a hajókon?
4: 33.
3: 33 évig szolgált a hajón, és onnan ment nyugdíjba?
4: Igen, onnan mentem el.
3: Hát akkor nézzünk körül itt ebben a malomban, hol kéne kezdenünk a sétát?
4: Lentről már, ahogy csak úgy lehet, Hopfelvidén, onnan hozták.
3: Tehát egy bécsi gyártmányú szerkezet.
4: Igen, igen, a Hopfel. Csak ezeket a vasakot hozták, a többit meg itt csináltak meg rajta.
3: Ezt a berendezést a víz működtette, vagy villanya működött, vagy hogy működött ez?
4: Víz, még most is mondjuk olyan van. Ezzel srótultak, ezzel meg csinálták a kukoricakását. Ott van neki az azért, hogy a mozgott így, itten volt hőtéve.
3: És akkor ez azt jelenti, hogy volt, amit finomabbra kellett darálni, volt, amit direkt, durvábbra?
4: Direkt arra ment, már itten ezzel lehetett mindent, ebbe öntötték bele.
3: Ez egy másik, ilyen galatszerű valami, ide mit öntöttek?
4: Gabon. vonat, ez a Lisznek út. Fölment, egészen föl emeletre, itt addig pucult ezt itt, még nem gyertett rá erre.
3: Ez egy malom kerék akar lenni, de milyen anyagból van ez?
4: Válsajá ilyen betonból van már, ez eltört, addig nyomkodta. Lennek a tengelynek, egészen a kintről, itt a vége neki. Úgyhogy vagy levettek a szíjakból, vagy levettek, vagy mehetett már. 4 méter széles volt itt a víz, úgy volt megcsinálva.
3: Tehát a tengely az ahhoz a kerékhez kapcsolódik, ami a vízben van, és azt a víz hajtotta, és ennek a folytatása itt már ehhez a hát szerkezethez vezet, ami a malomköveket mozgatta, ugye?
4: Igen.
3: És ezeket a malomköveket eredetileg milyen anyagból készítették, vagy hogy csinálták, és hol?
4: A malomkő az Bulgáriából hozták őket, ezeket a színűket. Dévénbű, ott a Dunán, fönt a, mennek ma fő Bécs fele, azt meg ottan szedték, mert itt is van még. Sima volt az a része.
3: Ezeket valami műhelyben valamilyen szakemberek csinálták, vagy ezt maguk a molnárok is tudták csinálni?
4: És azok csak megmetszették ezeket, égbe voltak megcsinálva, de ide nem küldött, mert ma itten, ma mindgép dolgozik. Azelőtt ott is ilyen kövek voltak rajta ez a hengeri.
3: Elvben működhetne ugye ez a malom, de nem nagyon működik, mert nem nagyon használják. Mi az oka, hogy nem lehet csak úgy akármikor elindítani?
4: Megcsináltak, elég jó volt, de csak valameddig.
3: Nincs a víznek elég ereje ahhoz, hogy megforgassa a lapátokat, ugye?
4: Igen, mert az nekünk ott a 4 méter volt valamikor, ott híd volt alatt. Mehetett éjjel-nappal csak.
3: És a vizet azt duzzasztani is lehetett régebben?
4: Körülött, ez így megállt, lapátoknál megállt, és aztán átfolyott, úgy ment át rajta, és mikor miért akartak engedni? Volt a súber előtte, így föllephúztak lejjebb.
3: Tehát, hogyha finomabbra kellett örülni, akkor nagyobb erő kellett hozzá?
4: Nem körülött, ez ment, úgyhogy mehetett mindig olyan volt. Csak mikor azt már nem körülött valamit megcsinálni rajta, ahol, akkor levettek bele, akkor lejjebb engedték a vizet. Akkor átfolyott a tetején is.
3: Azt mondja, hogy maga már nem molnárkodott, de emlékszik-e még arra, hogy amikor a nagyapja vagy éppen az édesapja itt még őrült, hogy csinálták?
4: Hát én arra nem, mert 40-ben volt. Akkor le volt zárva, volt a front, és aztán már nem is csinálták meg mindjárt. Ebben dolgoztam. Én szoktam már...
3: Ezzel a úgynevezett daláló valami a kukoricából csinálni?
4: Már apámat beteg volt, az más volt, mert ha hogy többnyire a molnárok azok voltak, a liszt, az a por. Aztán az volt. Én szoktam megmetteni, érdekes, ilyen srékbe körülött. Vannak olyan kalapácsok. Itt maradt elhúlva.
3: Hát itt látunk, ez itt egy malomkövet, aminek az alját látjuk itt. Hát igen, ezt nem tudjuk megmutatni sem, mert hát a rádióban csak hallani lehetne. Szóval ezt még működés közben még látta, sőt, még dolgozni is tud vele. És akkor mi hajtja meg ezt?
4: Valameddig villanyon hajtatták, aztán meg abba maradt.
3: Hogyha most el tudná indítani, akkor még a víz meg tudná hajtani? Más sem, ugye?
4: Nem, mert ez az egésznek...
3: Akkor nem csak ez a berendezés, hanem itt, amit látunk, mindent annak is mozognia kellene, ugye? Hát
4: kellene. Mozgott is ez.
3: Mit mesélte az édesapja arról, hogy hogyan éltek a molnárok annak idején? Mesélt erről?
4: Hát az úgy volt mostan, hogy a véget maga egyedül volt. Úgyhogy annak félkező 4 órakor, este 10 óráig ment. De itt nem költ, már fölment, vagy valami megnéztem, hol van az a, mennyi van belőle, az úgy volt megcsinálva. Egy volt csak már. 2 fiú, egyiket elkapta a szély, másikot meg a kente, meg ott annak kint a kereket, úgyhogy kettő, egyik volt 18 éves, másik volt 20 éves.
3: És balesetet szenvedtek?
4: Baleset, no.
3: És mi lett, meghaltak?
4: Meghalt, kiszakította a kezét neki, másiknak meg valami haja volt, vagy mi volt neki. Én csak ma úgy elfelejtem őket ezeket.
3: Ezek a maga testvérei voltak?
4: Apámé.
3: Édesapjának a testvérei voltak?
4: Igen, azok voltak. Ha voltak, amint 10-valahányan lányok voltak, akkor a nagybátya megvette nekik a Hoffert, vagy olyan kovács volt, csípőgép, minden. De mindent meg tudott neki venni, mert ide hordták jobban összeset, mert a Kis-Dunán nem voltak ilyen kapacitások. Van egy jókán, arra porom vele, ami még magasabb, mint ez.
3: Kik jártak ide őrültetni? Erről mit lehet tudni?
4: Hát körülötte még a Szerdahely, mondjuk Eperjesi, ma nem igen, már volt ott egy malom, Matica malom, még ill, még a bácsi, csak ma beteg, azt meg eladta. Ez volt valamikor ilyen széles út. 3 zsákot beleöntöttek, és ez ment aztán egy év.
3: A garat volt olyan széles, hogy három zsákot egyszerre beleöntünk.
4: Igen, bele lehet tenni, lehet leadni, milyen régi.
3: Menjünk akkor egy kicsit följebb, most valami lépcsőn fogunk fölballagni. Ez hova vezet bennünket?
4: Mindig azt mondta öregapám, hogy vették a téglát, egy-két téglát, és azt mondja, ma mind jó. Úgy csináltak, meg az irjálat. Ezt egy bácsi csinált, mizera. Ez ma hengeres, ez Komáromba vették.
3: Tehát ez már hengeres malom.
4: Igen, ez Komáromba, már az a kis malom ma dolgoztak, tehát darának van, az a keményebb liszt, úgy, mint sorba.
3: A henger malom az finomabban őrült, vagy melyik őrült igen, finomabban?
4: Mindegy, behajtották be itten. Behajtották, ez hajtotta az egész.
3: Ezt is lehetett szabályozni, és azt szerint, hogy milyen őrleményt akartak csinálni, ugye?
4: Legjobb lisztót ezen a részén.
3: Ez a nyílás, ez mit jelent? Itt lehetett ellenőrizni, milyen finom a liszt?
4: Igen, de ottan eltörték.
3: Ez az ablak kitörött. Az édesapja két testvére is itt balesetben meghalt. Hát milyen gyakori volt a baleset?
4: Nem volt, az a kettő volt nekik. Egy jó, egy más után voltak.
3: Hát akkor ez szomorú esemény lehetett a család életében.
4: Bizony. Én nem tudom, csak hogyan elmondták. Úgy elfelejti valaki annyira.
3: Nem sajnálták, hogy hát ilyen drága pénzen beszerezték a különböző alkatrészeket, és aztán nem tudták használni?
4: Addig használtak, még nem került elmennyi frontra.
3: A háború után már ez nem működött, aztán malomként.
4: Kő is robbantották, már a halak véget.
3: Halakra vadásztak gránátokkal, gondolom.
4: Minden felé, ezek a falak, ezek mind azok a régiek.
3: Hát akkor menjünk még tovább, nézzük. Itt még följebb is mehetünk ezen a létrán, ez hova vezet?
4: Oda följön, lesznek a lisztek.
3: Hát akkor menjünk föl ide az emeletre, ez azt hiszem, hogy a legfelsőbb szint.
4: Itt dolgoztak, itt volt a TSZ-nek a raktárja. Valahol kidobták ezt. Na, ebbe folyott bele, mikor ma volt, ezek itt lent, amit néztünk.
3: Ide föl szállított egészen a szemet. Igen. Most itt még egészbe voltak a szemek.
4: Úgy össze, még a másik felére ráeresztették. Itt van még egy igen érdekes dolog. Ez ilyen koptató, hordták a gabonát, nyersót, nem tudtak eladni. De ők ezt nem szabad volt használni a liszte, és mikor olyan gyorsan forgott, na most ez a szíj ottan fönt, az a szíj itten, igen a nagy fordulattal ment. Megnézték, hogy hogyan megy, mikor már fröcskült ki a újak között, már nem volt mérő.
3: Mi fröcskült ki?
4: Gabonát. Úgy csinálták meg, hogy tudjanak eladni, azok a kereskedők tudják eladni.
3: Az nedves volt az a gabona?
4: Persze, de ami nem lehetett látni, de ők tudták, ők eladták megint valahol.
3: Akkor a nedves lisztet is eladták?
4: Volt, nekünk ebből semmi nem volt, hogy ha hoztak ide, megcsinálták, ha nem, akkor nem csinálták.
3: Nedves volt a gabona, és azért azt is eladták, amit nem lett volna szabad, ugye?
4: Nem mélyeink, hanem valak.
3: Itt a padláson vagyunk, de még mindig nem láttam a lapátokat. Hát azt is meg kéne majd valahol nézni, majd kint nézzük meg, igen.
4: Ez volt a szelellő, el is forog még rendesen.
3: Azokat a részeket kifújta a szemek közül, amiknek nem volt szükség.
4: Lesöllött, mennyi nem lehetett otthonni.
3: Kis ablakon nézünk ki, amit ki lehetne nyitni talán, utána ki is lehet nyitni. És hát itt látjuk, ugye, majd még lemegyünk oda, de itt is lehetett látni, hogy milyen a vízállás, ugye?
4: Hát ez semmi.
3: Ez egy tál ez a víz. Ez...
4: Ő lehet húzni. Valameddig ment úgy, hogy ez meg úgy, mert az előtt, a lapátok előtt, az volt ottan, az lenyomták itt ezelőtt, és azon folyott el a víz. Csak aztán ez a falkot beleütették, mert innen aztán így maradt.

0: A folyó közelében élnek a vízimolnárok, hát gondolom, hogy azért idejük arra is futotta, hogy néha megnézték, hogy mi van a folyóban, mit lehet ott kifogni, szoktak-e halászni a molnárok?
1: Hol volt akar menni vastagon, de amíg nem igen mentek.
0: A molnárok nem szerettek halászni?
1: Hát nem igen tudtak, úgyhogy.
0: Vagy nem volt idejük, vagy inkább nem volt szerszámuk hozzá?
1: Volt szerszám, úgyhogy ez a része, másik, az öreg apámé volt, aztán kiadta úgy a halászoknak, mert fogni fogjuk, hogy akar mennyit foghatott, mert az a övéké volt. Vannak olyanok, hogy 4 méter mélyek, de még mindig tiszta, pedig ebben is szoknak eresztenni.
0: Mindenféle szennyvizeket. Akkor menjünk le a folyó partjához. Még itt van itt egy létre, bocsánat, hát még megyünk még egy emeletet följe, pedig már azt hittem, hogy véget ért. A létramászás, hát megpróbálok én is maga után mászni, de nem lesz olyan egyszerű. Várjon még, amit fölmászok, mert ezt le fogok esni. Hol vagyunk
1: ebbe
0: most?
1: Ebbe jött bele, arról jött a gabona, meg a maró, az ment be.
0: Tényleg csak lebukva lehet itt közlekedni, hát én nem is tudom, hogy én itt átférekem. Megint bevettem a fejemet, itt most kinézünk, magasan vagyunk. Hát azért nehéz ez, mert ugye különböző emeleteken vagyunk, és hát az egyes berendezéseknek az egyik része az alsó szinten van, a középső szinten, meg aztán a vége, meg a legfelső szinten, ugye?
1: Igen.
0: A szíjakat, amikkel a kereket hajtották, az milyen anyagból készült?
1: Gurtniak mondták, ilyen vászonyból volt.
0: Ez vászonanyagból volt, nem bőrből?
1: Drága volt az.
0: Bőrből nem igen lehetett volna, ugye?
1: Hát volt elég, csak a drága volt. Nagyapa az tudott mindenről.
0: Spórolt
1: akkor. Az volt 16 éves, ez egy katona volt.
0: Menjünk most akkor le, de hogy fogunk lemenni? Leugorni, hát azt nem szeretnék. Hát igen, nagyon spóroltak a helyjel, azt látom. Emberek kicsinyek voltak?
1: Kicsinyek voltak, azért kellett csak. Másféle nem kellett volna.
0: A családban nem voltak nagyon magas emberek?
1: Hát volt a nagybátyám.
0: Tehát a legapróbb termetűek lettek a molnárok, mert hát kevés volt a hely ezek szerint, ugye?
1: Igen, ez volt.
0: Az egyik létráról sikeresen lemásztam, most akkor megyünk a következő létrához. Megint lépcsők következnek, ezek valamivel szélesebbek. És még egy kis létra, amin lemegyek, ez már csak 3 létra fog, és már lent is vagyunk.
1: Volt ez, amivel a lisztét, a zsákokot tuligálták el, ez már 500 éves.
0: Ez 500 éves? Hát,
1: volt az a öreg bácsi, Görcs nevű, és ez itt hatta vele, mert ő ma beteg volt, aztán így.
0: Ez a targonc, ez már 500 éves? Ez 500 év az a kicsit sokkal fér, nem?
1: Hát bizony, hát meg voltam besülve, nem van kidobálva.
0: Igen, de hát ezt azért mégsem mondja, hogy ezt azért csináltak ezzel azért valamit, nem időközben. Ilyen állapotban 500 évet bírni. Maga mondja, itt a falon lóg egy darab a szíjból, és ezen ilyen kis tálkák vannak rácsavarozva. Nyilván ebbe szállította a gabonát a szerkezet, nem?
1: Na, hogyha véletlenül elromlott valami, akkor ki tudták pótolni.
0: Voltak itt akkor ilyen pótalkat részek is.
1: Szerintem mindenhol. Ezeket ma itt csinálták, ma másfajta.
0: Újabb gyártmányok.
1: Ezeket megcsinálják. Vannak még kisebbek is.
0: Szerintem mindent megnéztünk. Hát ugyan van még itt egy térkép is. Ezeken a helyeken mindenhol volt vízimalom?
1: Volt. De a kisebb, nagyobb voltak. Ilyesmi, csak mindez. Volt itt több epérjesen is.

0: Közben, ahogy itt beszélgettünk, megérkezett az ön kedves felesége is. Ugye hát ez egy múzeum, állítólag ön sokat tud azokról az emberekről mesélni, akik itt megfordultak. Hát ki mindenki járt a vízimalomban?
1: Hát elég sok felől voltak franciák, itt volt Gusztó kapitánnak is egyik csoportja. Akkor fedezték fel itt a vízpályán kék rákot, meg olyan szivacsszerűségeket, hogy ami a egész mindenségbe keresik, mert nagyon kevés helyen van meg.
0: És ez pont Gusztó kapitány embereinek kellett ide jönni, hogy megtalálják?
1: Azok jöttek ide, mert azok kapcsolatban vannak a Csukás Lászlóval, ő vezeti ilyen búvárokot, és ők már évek óta lejártok, és így ide kerültek, és akkor állapították meg, hogy a Szlovákiában a legtisztább víz. És olyan virágok, madarakra ráakadtak, ami már majdnem kivenszőfélben voltak.
0: Tehát ezeket az állatokat és növényeket ismerték máshol is, de itt Szlovákiában csak itt Dunatőkésen találták meg őket.
1: Igen. Itten van tavirózsa, aztán a halagbú többféle megvan, ami nagyon kevés helyén találni.
0: Említette ezt a kék rákot, látta már maga is?
1: Hát látni nem láttam, csak így, ahogy elmagyarázták ők akkor. Különben a gyerekek most fogtak meg egyet, mentek csónakászni, és akkor akadtak rá, hát az olyan élmény volt nekik.
0: Ugye ezek voltak azok, akik egy kicsit a szakmai kíváncsiságuk folytán kerültek ide, de voltak itt más vendégek is, akik csak úgy...
1: Nagyon sokan megjelennek ilyen visszatérők is, főleg iskolások, azok jönnek, nagyon érdekli őket, hogy hát létezik még ez a, hogy így megmaradt, mert elképzelni se tudták.
0: Maga hogyan került ebbe a családba? Megszerette a férjét, és úgy, vagy talán valamilyen köze volt a molnárkodáshoz is?
1: Nem volt hozzá köze, férjem különben hajós.
0: Azt én tudom, csak hogy esetleg a maga családjában nem voltak-e molnárok?
1: Nem. Én különben Bősről származom, úgyhogy ott is némileg így azért ismeri valaki a vizet, hogy hogyan, miképp néztek ottan ki.
0: Egy nagyobb víztől eljött a kisebb vízhez.
1: Igen.
0: Azt mondja, hogy a férje hajós volt, ugye tudjuk, mert mondta, hogy több mint 30 évig szolgált a hajón, de vajon itthon a házban ki a hajós kapitány?
1: Hát lett neki örök összeje a fia, örök álma az volt, nem akart elindulni, hiába mondtuk neki, hogy más, de ő kiskorától kezdve vele járt édesapjával a hajóra, és így kigürcölte magának, hogy ez lett most már bő hajós kapitán, annyi különbsége, hogy ő teherszállítón volt, a fiam az még viszont sétahajón.
0: Szintén folyami hajón.
1: Igen, szívavágya volt, hát sikerült nekie.
0: És hát hogy lehet megszokni azt, hogy mondjuk a férj hosszabb időre elmegy otthonról, mert hát a hajósok azért nem szoktak olyan gyakran otthon ücsörögni, hanem hosszabb időre elmennek, és ezt hogy lehetett meg

0: a szép kötetbe, és mit írtak vajon? Nézzük csak, hát itt van augusztus 15-e 2004, Mikulás Dzurinda. Ez a név elég ismerős, ugye, a miniszterelnök úr? Ő hogy került ide? Mit tud erről?
1: Bicikli túrát csinált, és meg volt neki, hogy három malomba ment körülnézni. Úgyhogy ő biciklivel jött ide, nagyon meg volt elégedve, hogy milyen megmaradt emlékműnek. Ő is aztán beírt, itten fogadták a faluba őket, és olyan meglepetését bennünket, hogy itt szintén van egy mentálisan sérült kislány, és ő azt mondta, hogy ő akárhogyan ő elnök úrnak hoz virágot. Hát ide is jött a Mónika, neki adta a virágot, hát olyan boldogan hordta végig magából, hogy olyan kellemes meglepetés lett neki. Akkor a lányom vezette végig, mert hát szlovákul jobban ki tudja azért magát fejezni, mert ami mi.
0: Felvitték őt is a legfelsőbb emeletre?
1: Egész végig mindent megnézett. Itt volt a Gusztó kapitánnak is az a csoportja. Ők körülnéztek. Nagyon sokan jönnek, például diákok, akkor a franciáktól meg lehet nézni.
0: Sok bejegyzés, aláírás. Van-e olyan emlékezetes bejegyzés ebben a vendégkönyvben, amit úgy szívesen fel is olvasna?
1: Például itt nagyon nem tudom, hogy hány éves lehet az a valami Danics Renáta. Bele van írva, hogy megnéztünk egy érdekes vízimalmót, az öregek ismerték a környezetvédelmet. Nem kellett atomtechnika, üdvözlettel az olvasóknak szánom.
0: Valaki, aki hagyományokat tiszteli, fiatal hölgy lehet, gondolom.
1: Igen, igen, igen. Így a diákokat is nagyon érdekli az, hogy hogyan is néz ki ez a hely itten, és akkor nyugdíjasok jönnek. Voltak itten Hollandiából szintén, olyan hely is volt, egy idős néni még le is rajzolta, hogy ő náluk milyen szélmalom van.
0: Igen, hát itt látunk egy szélmalmot. Hát ez egy olyan távoli készfogás, egy szélmalom, meg egy vízimalom találkozás a képzeletben legalábbis. Látok itt egy érdekes bélyegzőt is, ez micsoda?
1: És akkor járnak erre ilyen bicikli túrákul, vannak magyaroktól, csehéktől. Ez ilyen klubszerűség lehet nekik.
0: Malackáról érkeztek, hogy a bélyegzőnál.
1: Úgyhogy ezek több felül úgy összeszedődnek, ölik sokan szoknak lenni, és akkor ők is bejönnek, már hát őnekik még megvan, hogy fizetni se kell érte.
0: És akik ilyen messziről ide tévednek, azok honnan tudnak arról, hogy Dunatőkésen egy ilyen vízimalmot találnak?
1: Nagyon sokan, akik múzeumba bemennek, ott is mondják nekik, mert mi tulajdonképpen azokkal vagyunk kapcsolatban, akkor jönnek. Még most már itt is van a lovarda is, itt olyankor is ölik sok ember, meg jelenik, vagy pedig ha ezért mennek, és még lássák a táblát, hogy mi van, és akkor bizony bejönnek. Aztán már azért nincs is kiírva az, hogy a nyitvatartási idő, vagy valami, mert ha már ide jön, főleg messziről, akkor már nem fogja azt mondani valaki, hogy na mostan nem nyitom ki, hanem örülünk neki, hogy érdeklődnek utána, hogy ez is létezik.
0: Azt mondja, hogy olyan tiszta a vízennek, a kis Dunának ezen a szakaszon, vagyis hát ennek az ágnak itt, hogy itt tényleg a legérzékenyebb állat és növényfajok is megtalálhatók. De talán már megkóstolta a vizét? Milyen az íze?
1: Hát mondjuk nincs neki rossz íze, mert inni lehet, mert valamikor itt nem is létezett, még mikor a már apósék ide jöttek, vagy pedig a nagyszülők, mert tulajdonképpen ők jöttek ide, és akkor már ezt a vizet tulajdonképpen forrás tartsa fönn. És olyan tiszta volt a víz, hogy nem ismerték azt, hogyha ide kút legyen.

0: Van itt egy kedves vendég is, nem ember, bár két lába van, egy madár, méghozzá úgy hívják, hogy jégmadár, vagy ezt nevezik Mátyás madárnak is más helyeken. Találkozott már velem?
1: Igen.
0: Szép kék feje van.
1: Tehát a víznél kis halakot szokogni. Amúgy nem megy el. Elmegy a másik felére, ott körülnéz, aztán adjon ide vissza.
0: Naponta szoktak egymásnak köszönni is, ugye?
1: Hát lehet. nem járok ma halászni azért.
0: És ez a jégmadár, ez csak magányosan száldogál ide-oda, vagy van társa is?
1: Van, persze.
0: Sokan vannak.
1: Dunán is vannak. Kolozsnéma azon a részén, ott is vannak azok. Ez épek, meg aztán, hogy hogyan

0: Annak úgy elmennek mellette valakinek, hogy...
1: Milyen a technikájuk?
0: Víz alá leül egy kigyen földön, és átmegy a másik helyre.
1: És már a csőrében tartja a halat?
0: Igen.
1: Hallom, hogy a kutya ugat, talán valaki jön vagy megy. Napközben mikor járnak ide, inkább hétvégén vagy a hét elején?
2: Jobban azért hétvégén jelennek meg, de nem lehet kiszámítani, mert aki átutazóban van, azért az csak megáll, körülnéz. Még rengetegen a táj vég. Igen, hogy mindenki azt mondják, hogy jaj, ilyen gyönyörű helyen. Már valójában hát egy védett területnek is van nyilvánítva, úgyhogy most már azért annyira nem. Nyáron többen megfordulnak, már azért van, akik jönnek csónakkal, azok körülnéznek, vagy faluból kijárnak ide fürülni, különben unokáim azok itt tanultak megúszni mind.
1: Unokák is vannak hány?
2: Három. Van egy kislány, az már most 19 évibe van, az sajnos az mentálisan sérült. Anyukája vezeti ezt itt a mentálisan sérülteknek, a egyesületének a elnöke. Nagyon sokat harcolnak érte. Fiú az a fiamé, és akkor ők boldogak, már ők mehetnek le. Mehetnek sátorozni. Az a minden, hogy mennek kirándulni, és akkor főpakulnak, és akkor mennek erdő alá, már ők kirándulni mennek.
1: A falu azért egy kicsit messze van innen. Nem érzi magát néha egyet? Távol a többi háztól?
2: Nem mondhatom, mondjuk megszoktam. Én szintén tanyán nőttem fő a Naduna mellett, úgyhogy nem volt olyan furcsa. És itt rengeteg ember megfordul. Úgyhogy azért nem hiányoljuk azt, hogy nincsen szomszéd, vagy valami, mert aki jön, az azért megáll, beszélget, erről arról, hogy hogyan, miképpen van itten, úgyhogy nem veszük észre. Nem veszük észre, mert rengeteg ember megfordul.
1: Akkor nem adják magára.
2: Nem, olyan messze nincsen, mondjuk sokan mondják, hogy messze van, de mondjuk nem mondhassuk azt, hogy messze, mert ha viszont falu másik végén jövünk be a vendéglőtű, őnekik is kő annyit jönni be a busz megállóig, mint nekünk, úgyhogy ez nem olyan vészes. Meg kell szokni.
1: Itt belehallgatunk most egy kicsit a madár csicsergésbe, itt biztos nagyon szeretik a madarak a helyet, rigók, és még milyen madarak szoktak erre felérepködni?
0: Annyi fajta van, hogy...
1: De a legkedvesebb akkor ez a jégmadár lesz, ugye?
0: Igen, kiveszik, és mégis valahonnan visszajött, vagy...
1: Most, ha kimennénk a vízpartra, nem találkoznánk vele? Megnézhet? Tettük, vagy most nem járnak?
0: Messzerű elbúj.
1: Nem szereti az idegeneket, csak magát kedveli?
0: Itt is olyan hamar eltűnik.
1: Nagyon sokáig kell lesni ezt a madarat.
0: Valamikor rengeteg volt, csak a gyerekek is kilődözték, még a voltak ezek a permetek.
1: Tehát a sok rovarító is, meg a más szerek is.
2: Valójában, amikor valaki kijön kora reggel, vagy este kiszokunk ülni, tábortüzet rakunk a unokákú, meg minden, és az a madár csicsergés. Nagyon sokan azt érélik, akik így megjelennek itten, hogy ilyen helyen, hogy magyar csicsergésre fölébredni.

0: Már végre kijutottunk az épületből, itt állunk a zsilipnél. Ez hogyan is működött?
1: Itten föl volt zsilipűvája víz, és ilyen hídszerűsége mindig lekeskenyítve alája malomkerékhöz, amit tulajdonképpen indította a benti szerkezeteket, meg hogy lehessen vele darálni, még őr lenni, mert ezt hívják a malomkeréknek. Innen megy be aztán a tengely, ami tulajdonképpen elindítja, és akkor látni csak szépen, mikor a malomkerék elkezdett forogni, és akkor olyan zakatulásnak lehetett hallani. Sajnos, hogy ma előregedett.
0: Szóval már így mozgás közben már nem látjuk ezt a lapátkereket, ugye?
1: Hát most már megígérték még a múzeum, hogy még próbálja felújítani, ha sikerül nekik rá a pénzt, mert sokkal több látogató lenne, mert az érdekli tulajdonképpen, hogy hogyan is indul be a szerkezet itten. Tulajdonképpen ez a forrás tartotta fönn. A patonna ott van elzárva, elzsilipűve, úgyhogy csak a források tartsák fönn.
0: Van ugyan víz, de ez már nem elég ahhoz, hogy megmozgassa ezeket a nagy lapátokat itt.
1: Igen, mert hát ha mondjuk olyan állapotban lenne, azért még lehet itt, mert elején, mikor átvette a múzeum, akkor még működött. Akkor még be tudták indítani, úgyhogy még akkor emberek láthatták.
0: Ez mikor volt?
1: Ez még a 80-as években. Úgyhogy nem nagyon soká tartott az, hogy lehetett volna működtetni.
0: Mit meséltek arról, hogy a Molnár feleségek hogy éltek, mi volt az ő dolguk, és mit főztek a férjüknek, amikor hazajött a munka?
1: Hagyományosan apósom, ő volt a utolsó Molnár a családban. Ő mindig a halászlevet emlegette, hogy hogyan csinálták meg. Nem úgy már, mint most főzik mindenfele még, hanem még azt a hagyományosan, hogy beletették a bográcsba is, vagy valami. Mert hát hol volt, abból lehetett nekik leghamarabb. Hát elég nagy család volt, mert hát több gyerek volt. Mondjuk kettőt azt a malom által halt még fiatalon. Egyik volt 17 éves, másik valamivel fiatalabb, a egyiknek azt a malomkerék vitte le a egyik karját. Úgyhogy azért baleset is történt velük. De hát olyan megélhetésnek azért még felelt nekik.
0: Azt mondja, hogy Tanyán élt korábban, amíg férhez nem jött ide, Dunatőkésre, és ott mivel foglalkoztak a szülei? Milyen családból származik maga?
1: Én mondjuk egyszerűbb a paraszti család, hogy úgy mondjam, nem mohassuk rá a másképpen. Állattenyésztés volt már ottan majdnem a Nagy Duna mellett, Varjasba úgy mondjuk, és ott elég sok család azért lakott, akik ilyen fiatalok egy kicsit helyre akartak jönni, munkalehetőség ott volt, és így akkor tudott a férj feleség dolgozni, már állattenyésztéssel foglalkoztak, így könnyebb volt. Messze volt a falutú, már olyan 6 kilométerre, de élmények viszont még megmaradtak abból, hogyha valójában olyan hely volt, és sajnos, hogy a vízi erőműve aztán azt megsemmisítették, mert ott most már likvidálták azokat a házakat is, meg minden. De viszont valójában mi is a Dunában tanultunk meg úszni, meg mindent csinálni, mert azért a gyerekcsíny az csak meg volt, hogy olyan helyre menni, ahová nem szabadna.
0: És a férjével is a Dunán találkozott valahol, vagy hogyan?
1: Nem, egyik barátnőmnél voltam itten Tőkésén, és itt ismerkedtünk össze.
0: Hát azt hittem, hogy ott fülüdött éppen a Duna vizében, mikor a férje arra ment a hajóval, és úgy találkoztak.
1: Nagy élmény volt mondjuk, mikor mi is el voltunk vele, még akkor lányom nem járt iskolában, és el szoktunk vele menni így egy-egy útra körülnézni, hogy hogyan is néz ki az a hely. Valójában véve, én mindig úgy képzettem el, hogy az a Duna csak olyan, mint itt Bősné. De nem olyan. Nagyon szép helyek vannak rajta. Szép emlékek maradtak meg róla, hogyha hogyan, miképp vannak ott a országokba különbséget tenni, hogy nálunk hogyan van, ott hogyan van. Mert éppen volt egyik olyan élményünk, hogy kim voltunk Romániában. Ugye lányom akkor még nem járt iskolába, és akkor mentünk, és meglátta abban épviseletben, még aztán a bocskorokban, ja, már gyerekeket is, felnőtteket is, és akkor azt mondja, mi az anyu, ezeknek nincsen cipőjük. Hát furcsa volt neki, hogy úgy itt nálunk már nem lehetett látni. Nekik meg sikerült az éreztet megnézni, hogy hogyan, miképp néz ki. Úgyhogy nagyon szép helyek vannak ott. miatt is élménynek maradt még. Mondjuk ott mentem legelőször vízi erőművön köröztül, mert már akkor ott a kész volt.
0: Nincs itt az ideje, de nem szoktam magukat zavarni, de sok szúnyog?
1: Hát elég sok, mondjuk most már bazültem, hogy ott nem is permetezik őköt le, mert hát azért az nagyon kár, már viszont elég sok. Még mondjuk most már nagyon kell vigyázni a kullancsokra, mert eléggé jönnek elő, úgyhogy bizony igen oda kell figyelni, mikor valaki erdő alatt járkál, vagy kijövünk ide tábortüzet rakni, vagy valami, hogy nehogy baj legyen belőle.
0: Mi ez, amit itt legszívesebben csinál, amikor hát a munka engedi?
1: Még abban időben, amikor a gyerekek kicsik voltak, akkor rengeteget jártuk a erdő alját, mert őköt is érdekültem, még azon voltam, hogy itt nem, valójában azt mondhassuk, hogy erdő közepén vagyunk. Hogy nehogy előjön az, hogy ők féljenek, vagy legalábbis ismerjék meg azt, hogy milyen táj ez, mik vannak, a állatokot, mert viszont most már kezdik a unokák is kérdezgetni, hogy jaj, ez most milyen madár, vagy valami. Hát most még így azért van, amikor, hogy meg tudjuk magyarázni. Nagyon szép akkor, mikor a tavirózsa kinyílik. Akkor már most már vannak ezek a fehérek is, az már kevesebb kezd kiveszni belőle, már itt-ott, most már megint újul, mert azért eliszaposodik. Sárga van még belőle, úgyhogy valamikor nagyon élvezték kiszínni a gyerekek és nyakláncokat csinálni belőle.
0: Maga nem kapott a férjétől ilyen tavi rózsacsokrot?
1: Hát azt nem mondjuk, most már még főleg nagyon kell vele vigyázni, mert most már védett növény, és eléggé még büntetnének önökért.
0: Ugye már eltelt egy jó pár évtized, amióta ez a malom itt áll, most már működni sem működik, de még van gazdája. Mit gondol, meddig lesz még gazdája ennek?
1: Hát remélem, hogy még most férjemmel csináljuk, de hogy utána még a gyerekek is azért rá fognak állni, főleg lányom ott jobban érdekli, ő meg tudja csinálni. Fiam nem nagyon, már ő keveset tartózkodik itthon, mivel hogy hajón van. Kezdik a unokákat is érdekülni, hogy hogyan, miképpen van. Azt gondolom, hogy mi még élünk, addig marad minden így egybe. Majd aztán gyerekek eldöntik, hogyha hogyan képzelik, folytassák-e tovább a itt létet, itt lakást, vagy pedig nem. Az ma aztán rajtuk fog függeni, nem rajtunk.
2: Kedves hallgatóink, a Csemadok alapító Pató Károlyról szóló könyve kapcsán Csicsai Alajossal beszélgetett, és a Dunatőkési vízimalomban járt Laca Tihamér 2 évtizeddel ezelőtt. Kubányi Péter hangmérnök segítségével készült el műsorunk. Ismétlését vasárnap a 9 órai hírek után hallgathatják meg. Köszöni figyelmüket, kellemes nyári napokat kíván a szerkesztő, Nagy Ildikó.
3: A Keleten a helyzet című műsor heti vendége Battyányi Veronika, a Bodrogszentmáriai Gyöngyvirág éneklő csoport vezetője.
4: Ő azt mondta, hogy ha tudjátok mit, én mondok valamit. Énekeljük ki az ABC-t. És bizony úgy kellett énekelni, hogy először A betűse, utána B betűse, és végig énekeltük, de mikor az X-hez értünk, ott nem tudott senki kezdeni éneket.
3: Köteles Szabolcs vagyok, 12 óra után várom őket itt, a Pátria Rádióban.

0: 11 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Közel 14,3 millió eurót kapnak idén a pártok a választási eredmények után. Joseph Aoun telefonon egyeztetett Marco Rubioval, és átfogó tűzszünet szükségességét hangsúlyozta. Ma még melegebb időre készülhetünk, már a délelőtt folyamán 25 és 32 fok közötti hőmérséklettel számolhatunk. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Hallgassák meg a részleteket. A szlovákiai magyarok problémáinak megoldásához nem kell külön párt, mondja az SAS elnöke, aki szerint Gubik Lászlónak el kell döntenie, hol áll. Branislav Gröling, az SAS elnöke nem volt hajlandó egy színpadon állni Gubik Lászlóval tavaly év végén egy ellenzéki tüntetésen. A viszony azóta sem javult, miközben a magyar párt elnöke kizárta az együttműködést a kormányzó Smerrel és a Republikával. Grölinget azonban ez nem győzte meg, sőt, tovább megy, szerinte a szlovákiai magyarok problémáinak megoldásához nem kell külön párt, ezeket az SZSZ is meg tudja oldani. A pártelnök Magyar Péterről akar példát venni, és nyakába veszi Szlovákiát, hogy beszélgessen az emberekkel Dél-Szlovákiában is. Közel 14,3 millió eurót osztanak szét az idén a politikai pártok között a 2023-as parlamenti választások eredményei alapján. A támogatáson 8 párt és 1 koalíció osztozik, amelyek legalább 3%-os eredményt értek el. A legtöbb pénzt a választás győztese, a Smer SZD kapja, mintegy 3,6 millió eurót, több mint 2,8 millió jut a Progresszív Szlovákiának, míg a Hlas SZD közel 2,4 millió euróhoz jut. Az Olano vezette koalíció csaknem 1,5 millió eurót kap, a KDH több mint 1,1 milliót. Támogatásban részesül az SAS és az SNS, valamint a parlamenten kívüli Republika és a Magyar Szövetség is. A teljes csaknem 93 millió eurós támogatást a pártok fokozatosan évente kapják meg a 2027-ig tartó választási ciklus végéig. Az ország nagy részén 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet ma, a délnyugati régiókban pedig akár 35 foknál is melegebb lehet. A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet ezért első és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki a délutáni órákra. Másodfokú riasztás van érvényben a pozsonyi, nagyszombati és nyitrai kerületben, valamint a korponai és a nagykürtösi járásban. Az ország több más térségében is nagy meleg várható, 33 fok körüli csúcshőmérsékletekre kell készülni. A meteorológusok figyelmeztetnek, a hőség megterheli a szervezetet, korlátozhatja a fizikai aktivitást és növeli a tűzesetek kockázatát. A figyelmeztetések délután 1 és 6 óra között lesznek érvényben. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Kijevben közölte, hogy egy hetet ad Alekszandr Lukasenka belarusz vezetőnek az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezések eltávolítására, máskülönben az ukrán fegyveres erők lépni fognak. Mint mondta, Lukasenka ismételt kijelentései, miszerint nem kívánja, hogy Belarusz belesodródjon a háborúba, ellentmondani látszanak annak a szerepnek, amelyet az ország továbbra is betölt az orosz hadviselés támogatására. Ahhoz, hogy az Izraellel folytatott tárgyalások előre lépjenek, átfogó tűzszünetre van szükség, jelentette ki Joseph Aoun, libanoni elnök tegnapi telefonbeszélgetésében Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. A libanoni elnöki hivatal közlése szerint Aoun megköszönte az Egyesült Államok támogatását, hangsúlyozta az izraeli támadások leállításának szükségességét Libanon területén egy átfogó tűzszünet elérésével, amelyet Libanon alapfeltételnek tekint a jövő héten Washingtonban esedékes libanoni-amerikai-izraeli tárgyalások előrehaladásához. Sport Zsigárdi Lászlótól.
2: A labdarúgó világbajnokság 9. játéknapján Egyesült Államok Ausztrália 2-0, Marokkó Skócia 1-0, Brazília Haiti 3-0 és Paraguay Törökország 1-0. Emma Zapletalová a világ idei legjobb idejével 52,30 másodperccel nyerte a 400 méteres gátfutást a Dohai Atlétikai Gyémántliga viadalon.
0: Időjárás.
1: Ma még melegebb időre készülhetünk, a nappali maximumok már országszerte több fokkal 30 fok fölé emelkednek. Az éjszakai felfrissülés gyengülésével együtt a napi középhőmérséklet többnyire 25, sőt már sok felé 27 fok felett marad. Ez már nagyon megterhelő a szervezet számára. Délelőtt már 25 és 32 fok közötti hőmérsékletekkel számolhatunk.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radar méri a sebességet a D1-es autópályán a Csatai pihenőnél Nagyszombat irányába, ezen kívül Vágselje előtt Vágtornóc felől érkezve, valamint Nagyidán, Kassa, Saca város része irányából. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Szabadszóműves páholy. Rácz Vincével.

0: Jó napot kívánok! A Pátria Rádió heti társalgó műsorát hallják a szabad gondolkodás és szólás hullám hosszán. Foglaljanak helyet páholyunkban. Mai adásunkban arról lesz szó, hogyan torzult el a NER időszaka alatt a nyilvánosság szerkezete, hogyan alakult át a parlamenti és a sajtóbeli közbeszéd. Mielőtt azonban belekezdenénk, következzen egy kis ízelítő az előttünk álló órából.
1: A hangosság a propagandának ebben a térben egyre inkább egy visszatetsző dologgá vált. Tehát azt hangosította föl, hogy mi az, amiről próbálja elterelni a figyelmet, mi az, amiről valójában nem beszél. És a megválaszolatlanul hagyott kritikáknak a diskurzuson belül mindig van hatásuk. Ezek mindig aláássák, erodálják a hitelességét annak, aki nem tud érdemben válaszolni. És én erre mondom azt, hogy szerintem ezek lassan, de mégis biztosan hatottak abból a szempontból, hogy átfordították egyszerűen a diskurzív mezőn belül az erőviszonyokat. Az egymást követő nemzeti konzultációk, azok mindig tulajdonképpen ilyen záró, rituális aktusai voltak az éppen aktuális bűnbakok megnevezésének, ugye. Ezek olyan ritusok voltak, ahol ugye rá lehetett bólintani arra az ellenség képre, amivel éppen a kormányzati kommunikáció próbálta megtölteni a nyilvánosságot.
0: Miközben a szakpolitikai viták tere tényszerűen beszűkült a nemzetinek nevezett együttműködés Orbán-féle rendszerének éveiben, a pánikkeltés és a verbális agresszió tere kitágult. Ezzel párhuzamosan, fokozatosan elszaporodtak a félelemkeltést szolgáló válságnarratívák és a politikai ellenfeleket becsmérlő lejárató megnyilatkozások. Erre a megállapításra jutott az ELTE számítógépes társadalomtudomány kutatócsoportjának vizsgálata, amely során az adattudomány eszközeivel térképezték fel a NER alatti magyar parlamenti és sajtónyilvánosságot. Ahogy beszélgető partnerem Sík Domonkos szociológus-filozófus a kutatócsoport tagja hangsúlyozza, a beszűkült nyilvánosságban egyetlen kérdés vált meghatározóvá, ki tud hangosabban és félelmetesebben kommunikálni. A hangsúly az érvelő kommunikáció ideájáról a barát-ellenség logikán alapuló kommunikáció ideájára helyeződött át. Az újabb és újabb bűnbakokat termelő propaganda azonban mégsem bizonyult legyőzhetetlen politikai fegyvernek, nem utolsó sorban, mert lényegi narratív kihívásoknak nem tudott megfelelni, ahogy a morális egyértelműségekből fakadó kritikákra sem volt érvelő válasza. Egyebek mellett erről is hallhatnak a most következő interjúban, de szó lesz arról is, miért szükséges a demokratikus kommunikáció nyílt stratégiai védelme. A vendégszékben Sík Domonkos, filozófus, szociológus. Üdvözlöm!
1: Üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm szépen a meghívást!
0: Az elején kezdjük azzal, hogy hogyan is zajlott ez a vizsgálat, ez a munkafolyamat. Pontosan mire is terjed ki, és hogy mi adta a novumát, mert úgy tudom, hogy a kutatás módszertana meglehetősen úttörőnek számít.
1: Igen, hát ami a módszertant illeti, természetesen annyi, hogy ugye részletekben nagyon belemennénk. Talán azzal lehet ezt jól megvilágítani, hogy miben más egy ilyen fajta kutatás, ilyen természetes nyelv feldolgozási módszerekkel dolgozó kutatás, mint a megszokott szociológiai kutatások, hogy azokat az eszközöket használják, amik az elmúlt évtizedben ugye egyre mélyebben átszövik a életünket egyébként is az online térben, ugye az adatoknak a tengerét meg lehet vizsgálni, ez a big data irányzat, ez tulajdonképpen ezt teszi lehetővé, és mi is a szociológia keretei között annak a kibontására törekszünk a kollégáimmal, a Research Center for Computational Social Science ELTE kutatócsoportjában, hogy megnézzük azt, hogy milyen új lehetőségek nyílnak akkor, hogyha szociológiailag akarjuk ezeket a hatalmas adatbázisokat, amik a mi esetünkben elsősorban szövegalapú adatbázisok vizsgálni. Úgyhogy egy kicsit át kell fogalmazni ez a kiinduló kérdésfelvetéseket, egy kicsit át kell dolgozni a szociológiának a klasszikus eszköztárait, de nagyon izgalmas ezeket a kísérleteket lefolytatni.
0: Nos, innen folytatjuk, de előbb, ha megengedi, bemutatnám röviden hallgatóinknak. Sík Domonkos filozófus, szociológus, habilitált egyetemi docens, Budapesten született 1982-ben. Doktori címét az ELTE-n szerezte 2010-ben. 2024-től a Magyar Tudományos Akadémia doktora. Kutatásai főként az állampolgári kultúra rendszerváltás utáni átalakulására és a mentális zavarok társadalomelméleti összefüggéseire irányulnak. Szakmai érdeklődése a kritikai és a modernizáció elmélet, valamint az állampolgári szocializáció kérdéseire egyaránt kiterjed. 2025-től az ELTE társadalomtudományi kara társadalomelmélet tanszékének oktatója. Előtte az elmélettörténet tanszéknek volt a munkatársa, de dolgozott a Károli Gáspár Református Egyetem szociálpszichológiai és interkulturális pszichológiai tanszékén is. Számos nemzetközi és magyarországi kutatás résztvevője, kutatásai eredményeit bel- és külföldi szakfolyóiratok mellett több monográfiában is összefoglalta. Az ELTE számítógépes társadalomtudomány kutatócsoportjának tagjaként behatóan foglalkozik a magyar nyilvánosság szerkezetével. Munkatársaival az adattudomány eszközeivel térképezték fel a NER időszaka alatti parlamenti és sajtóbeli közbeszédet. Sík Domonkos hangsúlyozza, az adattudományi megközelítés hozzáadott értéke elsősorban az, hogy segít elválasztani egymástól a szubjektív benyomásokat és a tényszerű változásokat. Nos hát, pont erre szerettem volna rákérdezni, hogy az ember, ha nyitott szemmel olvas, akkor látja, hogy végül is mikor találkozik propagandával. Valóban szükség van az adattudományi feldolgozásra, hogy feketén-fehéren is lássuk ezeket a folyamatokat?
1: Igen, nagyon hasznos szerintem az, hogyha egy ilyen perspektívát alkalmazunk. Éppen amiatt, mert ahogy hétköznapi hírfogyasztóként, újságolvasóként kapcsolatba kerülünk ezekkel a tartalmakkal, az azért egy nagyon más perspektíva. Elsősorban azért nagyon más, mert mindenkinek megvannak azok a sajtótermékek, megvannak azok az emberek, politikusok vagy újságírók, akikre mondjuk figyelmet fordít, és hát ezt úgy is nevezi egy kicsit a kortárs társadalomtudomány, ilyen vélemény buborékokban éljük mindannyian az életünket. És nagyon más az, hogyha egy átfogó képet alkotó. Tulajdonképpen úgy lehet ezt elkezdeni, hogyha egyszerre néznénk az összes vélemény buborékot, és azon belül mi zajlik, és akkor föltárulnak azok az összefüggések is, amik egyébként a saját kis perspektívánkból nem feltétlenül látszódnak.
0: Na most ugye azt vizsgálták nagyon leegyszerűsítve, hogy hogyan is torzította a nyilvánosság szerkezetét a NER. Nos, hát vegyük akkor sorra, hogy voltak éppen milyen folyamatábra rajzolható fel, és mik voltak a főbb megállapításai ennek a vizsgálatnak?
1: Igen, tehát ahogy el is hangzott a bemutatásban, nagyon szépen köszönöm egyébként a bemutatást. Ugye itt alapvetően két szinten vizsgálódtunk. Egyrészt a parlamenti nyilvánosságot néztük, másrészt a sajtóbeli nyilvánosságot. És egy pillanatra meg kell, hogy álljak, mielőtt tovább mennék, mert van itt egy fogalom, amire azért szeretném ráirányítani a kedves hallgatónak a figyelmét, amit lehet, hogy sokat használunk a hétköznapi életben, de nem biztos, hogy mindig azzal a tartalommal, ahogy ezt mi próbáltuk a kutatásban. Ez a nyilvánosságnak a fogalma. Ugye ez egy olyan fogalom, amit társadalomtudományokban elsősorban Jürgen Habermas hozott be, német, nemrégiben elhunyt filozófus, szociológus, aki már a 60-as évek végén publikált egy nagyon fontos könyvet, a Társadalmi Nyilvánosság Szerkezet Változása címmel. És ez azért volt egy nagyon fontos könyv, mert ez egy tulajdonképpen egy társadalom történeti elemzés volt, amiben azt vizsgálta meg, hogy a demokrácia működése szempontjából kulcsfontosságú terep, az a terep, ahol meg tudják vitatni egymással az emberek a közös ügyeiket, ahol ebben az értelemben a közakarat képzése az nem valamilyen erő logikája mentén, hanem az egymás megértésének a logikája mentén. Ennek a története hogyan írható le? És hát ez mind a mai napig egy nagyon fontos kérdés, mert ha demokráciáról gondolkodunk, akkor azt fontos észben tartani, ez soha nem csak arról szól, hogy milyen gyakran vannak szavazások, hogy magukat a törvényeket, mondjuk milyen fékek, törvényben az milyen fékek és ellensúlyok rendszere tartja keretek között, hanem mindig arról is van szó, arról az ígéretről, vagy lehetőségről, reményről, hogy a közös ügyeinket az ne az erő szempontjai szerint, hanem valamilyen kölcsös megértésre törekedve próbáljuk minél inkább. Persze ezek ideálok, de mégis minél inkább ezeket az ideálokhoz közeledve próbáljuk meg elrendezni. Na most ez a szempont az, ami vezetett minket, mind a parlament, mind a sajtó elemzésekor. Mennyire van lehetőség ezeken a felületeken, ezekben a terekben, a nyilvánosságnak, ezeknek a különböző fórumain arra, hogy érdemi viták, érdemi uralommentes kommunikáció folyjon. Az egyébként érdekeik mentén, vagy a politikai rivalizálásuk szempontjából oldatlanul megosztott felek között. És ugye a kérdésre is efelől lehet válaszolni, hogy milyen értelemben zajlanak változások ezekben a terekben, milyen értelemben szűkül be mondjuk az érvelő vitának a tere. Az fogja tulajdonképpen megadni a tétjét a mi vizsgálódásainknak is.
0: Mert hogy a legfőbb megállapítása éppen az, hogy fokozatosan kiüresedett ez a bizonyos parlamenti vita, és hát ahogy fogalmaznak, a vitapartnernek nyújtott tisztelet formális és informális nyelvi jelölői is egyaránt kikoptak a parlamenti felszólalásokból, és ezzel párhuzamosan pedig nagyon-nagyon eldurvult a sajtónyelv is, a verbális agresszió, és most megint csak a tanulmányokat, vagy annak az ismertetőjét idézem, hogy talán ez a két legszembeszökőbb velejárója, vagy ismérve annak a nyilvánosságnak, amelyet volt alkalmunk megtapasztalni az elmúlt x évben.
1: Így igaz. Tehát ugye nagyon fontos, hogy a parlamenti nyilvánosság azért ez egy kitüntetett szerepet tölt be a társadalmi nyilvánosság egészéből. Egész egyszerűen azért, mert mégiscsak a parlament az a felület, ahol a társadalom ugye delegál, ugye küld képviselőket a választások útján, akiknek az az elsődleges feladatuk, hogy a parlamentben jogalkotási folyamatban vegyenek részt, mert jogalkotási folyamattól azt várjuk el, hogy legyen valamilyen fajta ütköztetés az érveknek, hogy a hosszú távú szabályokat akarunk létrehozni. Na, és ebben az értelemben minősége ezeknek a vitáknak ez kulcsfontosságos. Ebben az értelemben egy, ha szabad ilyen réges dologra is utalni, azért egy példa mutatás szempontjából is kitüntetett felülete kellene, vagy lehetne, hogy legyen mindig a parlamenti nyilvánosság, a tágabb társadalmi nyilvánosság, hogy ahogy durvul a parlamenti nyilvánosság, úgy ahhoz képest fokozatosan kinyílnak a terei annak is, hogy akkor a sajtónyilvánosság nyelve is durvuljon. És hát ezért volt az első szint, amit megnéztünk a parlament. És miket láttunk itt pontosan? Ugye az egyik dolog, amire utalt az előbb ön is, hogy a tiszteletadás, a nyelvi tiszteletadásnak jár. És persze ez apróságnak tűnhet, mert hát most miért finomkodjanak az emberek, akár a politikusok is, akkor, amikor ütköztetik egymással az álláspontjukat, az érveiket. De ez mégsem apróság, és azért nem apróság, mert az, hogy milyen nyelvi formákat engedünk meg a másik megszorításakor, akkor, amikor a másikkal egy ilyen interakciós helyzetben vagyunk, az mégiscsak kihat arra, hogy milyen előfeltevésekkel élünk, milyen morális rendekbe ágyazzuk bele egymást. Hogyha nem adjuk meg az elemi tiszteletnek a nyelvi formáit, hogyha alapvetően a becsmérés és a sértegetés válik tulajdonképpen a kommunikáció alapjává, akkor az kizárja tulajdonképpen annak a lehetőségét, hogy a másikra úgy tekintsünk, mint akit komolyan lehetne venni bármit is. A másikat akkor nem veszem komolyan. Márpedig ez egy nagyon fontos dolog, hogy megadjuk azt az esélyt, a politikai ellenfelek megadják azt az esélyt egymásnak, hogy annak ellenére, hogy ellenérdekeltek a politikai küzdelmekben, mégiscsak tudnak egymás számára érdemben mondani valamit. Hogyha ezt az esélyt kizárjuk, akkor csúszunk át egy demokratikus rendből, abba a rendbe, amit egy másik filozófus, Carl Schmitt, ugye a politikai rendjének nevezett, ahol csak barátok és ellenségek vannak. És ahol csak barátok és ellenségek vannak, ott nincsen demokrácia. Ugye ez egy nagyon fontos tanulság, hogy a nyelv átalakul a kölcsönös megértés teréből a barátok és ellenségek kizárólagos harcának a terepévé, akkor ott tulajdonképpen megszűnik az a szintje a demokráciának, ahol a közös valóság megteremtése lehet a cél. Úgyhogy ezt ezért éreztük egy nagyon fontos nyelvi indikátornak. Ezért éreztük azt, hogy ennek jelentősége van a tágabb demokrácia minőségére vonatkozóan is. Mert ezeken a szinteken az elmúlt 16 évben nagyon drasztikusan leromlott a parlamenti kommunikációnak a minősége. És jól azonosítható módon történt ez ebben az időszakban.
0: Ez a Carl Schmitt-féle politikai filozófia, vagy ennek a gyakorlati alkalmazása, vagy ennek a jelei, alig hanem voltak azok a tényezők, amelyek megágyaztak annak a tendenciának, amely alapján önök is kimutatták, hogy a válság és az ellenség narratívák erősödtek fel a hagyományos érték alapú identitás narratívákkal szemben.
1: Így van, ugye ez igazából nem titok abban az értelemben, hogy ezt tulajdonképpen az Orbán rendszernek a ideológusai, vagy ilyen politikai gondolkodói teljesen nyíltan fölvállalták már a 2010-es évek közepétől, hogy ők ebben a logikában gondolkodnak. Más kérdés, hogy azt nem tették hozzá, hogy ez a logika, ez milyen normatív következményekkel jár a demokrácia szempontjából. És amit mondott az előbb, hogy mi történik az értékekkel, mi történik a politikai identitásokkal, megint csak egy nagyon izgalmas kérdés volt. Ugye miután azt láttuk, és miután azt körülírtuk a parlamenti nyilvánosságban, hogy hogyan alakul át általánosságban a nyelve ennek a közegnek, és hogyan tűnik el az érvelő kommunikáció, és hogyan adja át a helyét egyre inkább a különböző ellenségképzéseknek, vagy válságnarratíváknak. Ugye ezt követően aznak eredtünk a nyomába annak a kérdésnek, hogy vajon a különböző politikai pártok miként pozícionálják magukat ebben a térben. És ez itt egy nagyon izgalmas dinamikákat találtunk. Ugye, amit elsőként érdemes kiemelni, az, hogy a 2010-es évek környékén még nagyjából a pártoknak a beszéd módját azt valamilyen értékalapú, identitás alapú nyelvi univerzum határozta. Mit kell ezzel érteni? Azt kell ezzel érteni, hogy például a Fidesznek a kommunikációs panelei szintjén, ott mondjuk a nemzet, a család, vidékkel kapcsolatos témák kerültek előtérbe. Mondjuk az MSZP-nek, ami 2010-ben ugye még egy viszonylag nagy politikai erő volt, a palettát, klasszikusabb baloldali kérdések, esélyegyenlőség, támogatása különböző leszakadó hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportoknak. De ugyanúgy igaz volt ez az akkori két új parlamenti belépőre, a Jobbikra és az LMP-re is. Ugye a Jobbik esetében egy radikális jobboldali program, ami hát nem ritkán xenofób vagy rasszista elemeket is tartalmazott, volt a meghatározó, de itt nagyon fontos volt az emlékezetpolitika szintje is. Az LMP kapcsán pedig ott egy elég vegyes ideológiai paletta volt, de ott voltak ugyanúgy a zöld programnak az elemei, ott voltak ugyanúgy egy szociáldemokráciának a elemei. Na most ezt miért mondom el? Azért mondom el, mert ahogy néztük az időbeni átalakulását külön-külön a pártok kommunikációs mintázatainak, hogy azt láttuk, hogy nagyjából 14-es választás után, 15 után történik egy nagy átrendeződés. Ez a nagy átrendeződés az elsősorban a Fideszhez köthető. Fokozatosan kikopnak a klasszikus ideológiai vagy identitás panelek, amik korábban azt az értékrendet vagy kollektív identitást meghatározták, amivel 2010 környékén még jó kimutatható karakteres módon rendelkezett, és egyre inkább beszűkült a kommunikációnak a tere, újabb és újabb bűnbakoknak ilyen ellenségképek körüli kommunikációban. Ugye mire kell gondolni, hogy valakit ez érdekel, nagyon könnyen rekonstruálhatja. Az egymást követő nemzeti konzultációk azok mindig tulajdonképpen ilyen záró rituális aktusai voltak az éppen aktuális bűnbakok megnevezésének. Ugye ebben az értelemben ezeket a konzultációkat, ezeket teljes félreértés, tényleges véleménykikérdezés vagy tanácskozás formáltak. De ezek olyan ritusok voltak, ahol ugye rá lehetett bólintani arra az ellenség képre, amivel éppen a kormányzati kommunikáció próbálta megtölteni a nyilvánosságot. És ez az, ami a Fidesz szintjén átalakulásokat jelzi. Na most az ellenzéknek a szintjén szintén kikoptak az identitás és érték alapú kommunikációs panelek. Elsősorban azért koptak ki, mert annyira sikeres volt politikai értelemben a Fidesznek a kommunikációs logikája, ami ekkor már alapvetően egy propagandisztikus logika volt, hogy tulajdonképpen ennek a nyomában próbáltak ők haladni. Hát ehhez viszonyultak kritikai módon ezt próbálták kritizálni. Hát ahogy a politikai választások, egymás követő választások mutatja, hogy ez kevés sikerrel történt. Beszűkült egyszerűen az a tér, az a kommunikációs tér, hogy a parlamentben meg tudtak nyilván az ellenzéki pártok, és nem tudtak ezen a fajta propagandisztikus, kommunikációs gépezeten fogást találni, ami bizonyos értelemben nem annyira meglepő. Amiatt mondom, hogy nem annyira meglepő, mert tulajdonképpen ezzel a kommunikációs manőverrel a Fidesz mégiscsak fölrúgta a demokráciák nagyon elemi szabályait, amik nem voltak persze annyira kikristályosodva a magyar társadalomban, de elméleti szempontból ez nagyon jól látható. Ők elkezdtek egy nem demokratikus kommunikációs játékot játszani egy olyan térben, ami alapvetően mégiscsak magát demokráciaként képzelt el, és erre azok a partnerek, mind ellenzéki pártok, akik részt vettek ebben a kommunikációban, nem tudtak érdemben válaszolni.
0: Ezt valahogy úgy kell elképzelni, hogy ha valaki elkezd kiabálni egy szobában, akkor onnantól kezdve értelmét veszti a csendes beszélgetés, valami ilyesmi történt?
1: Hát egy kicsit jó a példa abból a szempontból mindenképp, hogy ugye ha én megpróbálok valaki, én azon az alapon lépek be egy kommunikációs folyamatba, hogy itt most mi meg akarjuk egymást érteni valamennyire legalábbis. De a másik fejében ott egyáltalán nincs ilyen szándék. Ő végig azt azzal a szándékkal lép be a kommunikációba, hogy ő mondjuk valamit kifele el akar játszani, vagy adott esetben magának a megértése törekvő kommunikációnak az előfeltételeit akarja aláaknázni, akkor óhatatlanul vesztésre van utalva a megértésre törekvőnek a stratégiája, mert egy olyan játékot játszik, amit nem nyerhet meg.
0: Folytatjuk a beszélgetést Sík Domonkos szociológussal, filozófussal. Végül is hogyan működött, és ami talán a legérdekesebb ebből a szempontból, hogy miért esett szét ez a forint ezer milliárdokból létrehozott kommunikációs gépezet?
1: Hát ez egy olyan bonyolult kérdés, amire én biztos, hogy egyedül nem is tudok válaszolni, hogy miért esik szét egy ilyen kommunikációs gépezet. Láttunk ugyanakkor dolgokat a mi kutatásunkban is, amik talán segítettek megérteni ennek az egésznek a logikát. Ugye az első dolog, amit érdemes felhívni a figyelmet, vagy érdemes felhívni a figyelmet, az az, hogy azért mégiscsak az az álláspont, hogy elengedjük az értékeknek a szintjét, elengedjük az érvelő kommunikációnak a szintjét, és teljes mellszélessége beállunk abba a politikai kommunikációs stratégiába, hogy monopolizáljuk a bűnbak képzésnek a politikai kommunikációs csatornáit, és ennek az eszközeivel próbáljuk kizárólag akar operálni. Ez sajátos rugalmatlanságot is eredményez. Rugalmatlanságot abban az értelemben, hogy ehhez a programhoz ugye azt kell feltételezni, hogy ténylegesen az állampolgárokat egyáltalán nem érdeklik értékek, egyáltalán nem érdeklik történelem, egyáltalán nem érdekli az, hogy milyen nemzetközi folyamatok zajlanak, vagyis azt kell hinni ennek a stratégiának, hogy tulajdonképpen van egy kommunikációs monopóliuma. Hát nyilvánvalóan a kommunikációs monopóliuma egy globális információs társadalomban nincsen senkinek. Tehát ez az első dolog, amit itt látni kell, hogy hiába volt ez egy nagyon hatékony propagandagépezet, de hát monopóliummal akkor sem rendelkezett. A másik dolog, ami biztos, hogy nem állt az előfeltevései közül ennek a rendszernek, az az, hogy nincsenek, hogy nem igaz az, hogy az a tulajdonképpen posztmodern politikai cinikus elképzelés, ami megint csak a rendszer ideológusai által büszkén vállalt örökség, hogy tulajdonképpen nincsenek értékek, nincsen moralitás bármiről, bármit lehet állítani, egy post-truth igazságot utáni világban élünk, ahol minden relatív, minden igazság relatív, így az erkölcsi igazság is totálisan relatíva, ezért csak azon múlik, hogy mi számít erkölcsileg helyesnek vagy helytelennek, hogy ki az, aki hangosabban tud erről, vagyis több csatornán és átfogóban tud erről kommunikálni. Ez nem igaz. Szerintem ez nem igaz, hogy nincsenek morális értékek, és ezt a kormány propaganda szerző is meg kellett, hogy értsék, meg kellett, hogy tanulják, hogy igenis vannak morális értékek, amiket nem lehet relativizálni. És két ilyen ügy mindenképp volt, amivel elszaladt szerintem az évek során a kormány. Az egyik ügy az ukrajnai háborúnak a kérdése volt, ahogy egy nagyon világos álláspontot vett föl Orbán Viktor, és ez az álláspont ez nagyon élesen szembe ment azzal a morális renddel, amit tulajdonképpen az egész nyugati világ adott válaszként Oroszország Ukrajna elleni inváziójára. Tehát ez tulajdonképpen, és nem csak azzal, hanem az egész jobboldali identitás alapját képző magyar kollektív emlékezete, és ami mégiscsak 56-ban gyökerezik, és ugye ebből a történetből kellett volna valamilyen módon egy olyan narratívát előállítani, ahol végső soron a putyini invázió az egy legitimálható dologként került bemutatásra. Nézegettem kutatásokat ezzel kapcsolatban egyébként, és a Fidesz táborán belül, akik nyilván fokozottan fogyasztották a Fidesz sajtó termékei által közvetített tartalmakat, ott egyébként 22 után elég látás Putyinnak a támogatottsága és elfogadottsága, ami azt jelzi, hogy valamennyire sikeres volt ez a propaganda. De ez a megnövekedés a támogatottságnak, ez is azért egy relatív dolog. Azért a többsége még a Fidesz szavazóknak sem tudott azonosulni ezzel a morális állásponttal. Tehát ez mindenképpen egy olyan morális kérdés volt, amit igazából nem lehetett propagandisztikus eszközökkel túl kiabálni. A másik probléma
0: pillanat
1: volt...
0: Pillanat itt még megállnénk egy zárójel erejéig. Itt arról van szó, hogy végül is nem tudott mit kezdeni az ukrajnai háború logikai paradoxonjával, mert hogy ugye a háborút sosem vívott EU-t kellett háborúpártisággal vádolni, illetve a háborút kirobbantó Oroszországot kellett megbízható partnernek beállítani, és ez az, amit nem tudott végül is a propaganda elhitetni az emberekkel? Inkább kérdés ez, mint válasz, mert hogy nekem úgy tűnt, hogy sikerült, vagy legalábbis sokaknak tűnhetett úgy, hogy ezt sikerült elhitetni, de akkor ezek szerint, ugye utólagos bölcsességgel, ebbe is beletört a bicskája a gépezetnek?
1: Én nekem az az állításom, a mi eredményeink alapján ez nem sikerült. És elmondom azt is, hogy miért, és miből láttuk azt, hogy ez nem sikerült ez a projekt. Csináltunk olyan elemzéseket, amik kimondottan azt vizsgálták, hogy amit tulajdonképpen egy ilyen kommunikációs paradoxonnak tekinthető, a paradoxon az itt a következő, az ténylegesen az, hogy hogyan lehet ugye átkeretezni úgy az ukrajnai háború történetét, ahol viszonylag egyértelmű a felállás abból a szempontból, hogy ki az agresszor és ki a megtámadott, hogyan lehet ezt átkeretezni úgy, hogy az agresszor tettét igazolja morálisan, és ugye az egész Zelenszky, mint bűnbak, vagy mint ellenség képnek a fölépítése is, ugye ezt a narratívát volt hivatott igazolni. Hogyan lehet ezt igazolni akkor, amikor hát nagyon erős ellenérvek szólnak bármilyen irányú törekvés ellen, hogy más nem mondjak, ugye az egész Európai Unió, az egész NATO lényegében véve azt a morális narratívát vallotta, hogy itt teljesen egyértelműen egy agresszió zajlik, és hát a közvetlen beavatkozástól eltekintve minden eszközzel föllépnek ezek a szövetségi rendszerek, tehát beleértve a gazdasági nyomás gyakorlásának, az eszközök, katonai eszközök szállítását, a hírszerzési eszközök biztosításáig. Tehát ugye, és Magyarország pedig az EU és a NATO tagjaként ugye ezt a hivatalos programot, hát a kezdetben még viszonylag ellenállás nélkül végrehajtotta, aztán ugye fokozatosan próbálta ezt megakadályozni, vagy elgáncsolni az Orbán kormánynak a külpolitikája. Tehát ugye itt van ez a helyzet, ami egy narratív és kommunikáció, mi a nyilvánosság szintjén tudtuk ezt csinálni, ez egy narratív kihívás. Hogyan tudom én ezt a történetet kerekké tenni? Hogyan tudom azt a történetet kerekké tenni, amikor jönnek a hírek arról, hogy milyen mészárlás van mondjuk Bucsában, jönnek a hírek arról, hogy folyamatosan milyen támadások kérik mondjuk az ukrán energiahálózatot, lakosságot télen, stb. Jönnek a hírek arról, hogy közben hogyan támogatja az Európai Unió és a NATO Ukrajnát, aminek mi is magunk ugye a tagjai vagyunk. És hát ami egy érdekes fejlemény volt, az, hogy egyre több olyan elem bukkant föl ez már a sajtóbeli elemzéseink egyébként, ez már nem a parlamenti nyilvánosság. 20-as évek után egyébként is a parlamenti nyilvánosság az nagyon kiürül abban az értelemben, hogy már rendeleti kormányzás volt a Covid után, stb. Tehát már formálisan sem volt fönntartva annak a teret. Na mindenesetre a sajtóban egyre több olyan diskurzív dinamika volt, ahol azt figyeltük meg, hogy van valamilyen kritika, ami megfogalmazódik a független vagy ellenzéki sajtóban, a narratívák szintjén. Mondjuk egy kritika azzal vonatkozó, hogy milyen Oroszországnak a nemzetközi megítélése, és Magyarország akkor miért kötelezi el magát amellett az Oroszország, amellett a putyini politika mellett, amit egyébként az egész nyugati világ elítél. És erre a narratívára, erre a diskurzív mozzanatra, erre nem érkezik semmilyen válasz a kormányzati sajtó részéről. Tehát itt van egy hiány, egy lyuk. Érkezik egy kritika, amire nem tud válaszolni. Vagy nagyon sokszor ilyenkor is ugye elkezdi elterelni a beszéd szintjén a kormányzati narratíva a szóban forgó kritikáról a figyelmet, elkezd valamilyen ellenség képzésről szőni szálakat, de amik nyilvánvaló módon nem kapcsolódnak olyan közvetlenül magához, a kritikához. Tehát ezt úgy lehet lefordítani, hogy tulajdonképpen egy vagy elhallgatás, vagy mellébeszélés történik ezekben a kérdésekben. És hát azért történik elhallgatás, vagy mellébeszélés, mert ezekre nincs mit mondani. Ezeket nem lehet morálisan igazolni. És szerintem ez egy nagyon fontos eleme volt annak, hogy mi történik. És ugyanígy ezt ugyan nem vizsgáltuk mi konkrétan a szövegek szintjén, de én szerintem ez egy izgalmas kérdés, és a jövőben lehet, hogy érdemes megnézni ezt, és hogy mi történik a gyermekvédelemmel kapcsolatos ügyek mentén. Ugye ott is fölbukkannak egyszerűen olyan kritikák, hogy milyen állapotban van mondjuk a gyermekvédelmi rendszer, miért annyira alulfinanszírozott, miért nincsen 16 éve tulajdonképpen miniszteri szinten foglalkozva ezzel a kérdéssel, stb. De ezt hosszasan lehetne mesélni, hogy mennyire nehéz helyzetbe került ez az egész ágazat, de nem csak ez. Tehát itt vannak ezek a problémák, és milyen válasz tud erre jönni? Nem lehet erre érvelő módon válaszolni, és ehelyett, amire próbálkozik a kormány, az mindenféle ilyen elképesztő terelései a bűnbakképzés világába megint csak a gyermekvédelem kérdésének, ugye itt a klasszikus nem átváltoztató műtétje az óvodásoknak, stb. Tehát ugye ez az a szint, ahol a kormány előtt tud kommunikálni, miközben a kritika, ami ezben az esetben is egy eléggé kézzelfogható tapasztalatokra épül rá, az viszont ott lóg a levegőben. És a megválaszolatlanul hagyott kritikáknak a diskurzuson belül mindig van hatásuk. Ezek mindig aláássák, erodálják a hitelességét annak, aki nem tud érdemben válaszolni. És én erre mondom azt, hogy szerintem ezek lassan, de mégis biztosan hatottak abból a szempontból, hogy átfordították egyszerűen a diskurzív mezőn belül az erőviszonyokat. A hangosság a propagandának ebben a térben egyre inkább egy visszatetsző dologgá vált, mert azt hangosította föl, hogy mi az, amiről próbálja elterelni a figyelmet, mi az, amiről valójában nem beszél. És ebben az ellenzéki és független sajtók nagyon nagy szerepe volt, hogy nem hagyták félbe, nem hagyták annyiban ezeket az ügyeket, utána mentek, feltárták. És még egyszer mondom, ugye nincsenek kizárólagos véleménybuborékok, ezek eljutottak azért az emberekhez.
0: Nos, mielőtt tovább lépnénk, és hogy ne maradjon elvarratlan szál, úgy fogalmazott, hogy a bűnbakképző kormányzati narratívát és propagandát két dolog is segítette megtörni. Mm-hmm. Egyik volt ugye az említett ukrajnai háború, illetve annak a logikai paradoxonja, és a másik, ugye az a migráns kérdés alig, hanem.
1: A másik alatt én most nem sokan a gyerekvédelmi ügyére gondoltam, de a migráns kérdés is átalakult az ukrajnai háború miatt. Elmondom, hogy mire gondolok. Ugye 2015-ben a szíriai menekült válság idején találja meg tulajdonképpen magának a kormányzati kommunikációs minisztérium, vagy akkor nem is tudom, hogy éppen milyen szinten volt ez megszervezve, azt a lehetőséget, hogy hát itt tulajdonképpen ez a bűnbak képzéssel nagyon sikeresen lehet egyrészt morális pánikot kelteni, ugye van egy kedves kollégám, Sik Endre és Gerő Márton, ők írtak a morális pánik gombjáról, amit így mint egy felfedezett a kormányzati kommunikáció magának, és ami tulajdonképpen egy ellenségkép, egy jó belátható, kézzelfogható ellenségkép és a vele való riogatásnak a logikáján alapult, és hát ekkoriban ennek az alapja nyilván a Magyarországon átvonuló százezes nagyságú menekült tömeg volt, ami ugye kézzelfoghatóvá tette a migrációnak a problémát. Most persze tegyük zárójelbe azt, hogy nyilván ezek az emberek, akiknek a túlnyomó többsége menekült volt, és akik alapvetően Magyarországra igyekeztek, hanem át akartak csak menni. Ezekhez a viszonyulásnak is megvannak persze a morális kérdései. Minden esetre itt sikerrel tudta úgy keretezni a kor,

0: másik ország, vagy távoli vidékekre, másik kultúrából, civilizációból érkeznek. Ugye kézzelfoghatóan is ugye, ugyanabból a közép-európai, kelet-európai közegből jönnek, mint ahol mi is élünk. Tehát ők ilyen értelemben nem nyilvánvaló mások. Őket nem lehet olyan értelemben másként keretezni. Ők bizonyos értelemben mi magunk vagyunk, rengeteg történeti vonatkozás szempontjából is. És ezek az újonnan érkező menekültek, ezek azért igen intenzív szolidaritási hullámot váltanak ki a magyar társadalomból is. Erre vonatkozóan is vannak kutatások, Zakariási Érikóék, Felsmit Margiték a Kisebbségkutató Intézetben már nagyon hamar vizsgálták azt, hogy mi történik az újonnan érkező ukrajnai menekültekkel, és hogy ez a magyar társadalmon belül milyen attitűdváltozásokat okoz. Ugye ezek a menekültek, ezek annak ellenére, hogy 15 óta van egy nagyon erős, hát azt kell mondjam, ellene hangolás a mindenféle bevándorlóknak, ezekkel a menekültekkel nagyon szolidárisnak mutatkozott a társadalom viszonylag széles rétege. És ugye itt ezzel lényegében véve egy kicsit kicsavaródik megint csak a kommunikációs fegyver a kormánypropaganda részéről. Ugye ezeket a menekülteket kellene újra átfedésbe hozni azokkal a menekült képpel, ami a félelmetes távoli idegennek a képzeteihez kapcsolódik.
1: Folytatjuk a beszélgetést Sík Domonkos szociológussal, filozófussal. A vizsgálat során azt is kiderítették, hogy vagy az a benyomás alakult ki önökben, kutatókban, hogy az új algoritmikus kommunikációs tér működését nem igazán értette meg a Fidesz, és hogy nem is volt rá stratégiája. Konkrétan miben nyilvánult ez meg, mert a felülete szemlélő számára úgy tűnhetett, hogy nagyon is beletanultak az algoritmikus propaganda eszköztárába, gondoljunk csak az AI videókra. Szóval...
0: Igen, tehát itt nem a technológiai részére kell gondolni elsősorban, hanem magára a kommunikációnak a sokféleségére. Ugye, hogyha a klasszikus propagandákat nézünk, vagy a 20. századnak az elejétől kezdődően, ahol megjelennek a tömegkommunikációs eszközök, ezek ugye azt tudták csinálni, hogy a tömegekhez szólnak, egy üzenetet nagyon hatékonyan megfogalmazva, és egy olyan esztétikai érvelési formára hozva, ami sokak számára befogadható, elképesztően hangosan mindenki számára kihangosítva közvetítenek. És ez nagyon szorosan összefügg azzal, hogy milyen volt maga a médium maga, tehát ugye rádióra kell itt elsősorban gondolni, amit minden lakásból, hogyha be lehet rakni, akkor ugyanazt az üzenetet próbálták mindenkinek eljutatni. De most ehhez képest az algoritmikus propaganda korában teljesen mások a lehetőség. Ma tulajdonképpen ezeknek az eszközöknek a segítségével épp azt lehet meghaladni, hogy mindenkinek ugyanazt az üzenetet kelljen eljutatni. Ugye ma, hogyha a reklámiparra gondolunk, az egyre kevésbé azon a logikán alapul, amin a klasszikus propaganda, tehát, hogy mindenki az ugyanazt az üzenetet kell minél hangosabban eljutatni. Egyre inkább a célzott, targetált hirdetéseknek a világában vagyunk, vagyis különböző fogyasztói csoportoknak, különböző csatornákon, különböző üzeneteket lehet eljutatni. Tehát pont, hogy célzottan lehet ma már üzeneteket. Most ehhez képest, ami történt a NER propagandájában, szerintem az egy kicsit egy ilyen paradox megoldás volt, hogy 20. századi propaganda logikát, tehát ugyanazt az üzenetet mindenkinek eljutatni, juttattak el azon a differenciált, diversifikált, tehát a sokféleséget figyelembe venni tudó eszközök, propaganda eszközöknek a segítségével, amiket mondjuk az online tér, az algoritmikus tér lehetővé tesz. Tehát erről ami miatt az egész tulajdonképpen egy kevésbé hatékony dolog volt. Persze voltak AI-jal készített videók, de ugyanazt a üzenetet közvetítették mindenki számára, ami nyilvánvaló módon nem működött.
1: És akkor voltak éppen mit tanulhatunk ebből a kár felmérésből? Mi a tanulság?
0: Szerintem nagyon sok mindent tanulhatunk. Az első és a legfontosabb az, hogy megértsük azt, hogy mi történt az elmúlt 16 évben. Megértsük azt, hogy maga a nyilvánosság az nem magától működik. Az magától nem biztos, hogy meg tudja védeni, és az a nagyon komoly dolgunk van, hogyha komolyan veszük a demokráciát. Hogyha komolyan akarunk demokráciát csinálni, Akkor az intézményeinket, elsősorban állami intézmények,

0: embereket is arra képessé kell tenni, hogy megvédjék ezeket a demokratikus vívmányokat. És ez nem csak az alkotmánynak a védelmét jelenti, nem csak a választásoknak a védelmét jelenti, hanem elsősorban annak a védelmét jelenti, hogy a nyilvánosságnak a kommunikációs tereit védjük. Mitől kell védeni? Hát pontosan attól, hogy propagandisztikus kommunikációnak a terepévé változnak. Persze nincsenek illúziója az embernek, nyilván vannak mindig törekvések a politikai aktorok részéről arra vonatkozóan, hogy a saját érdekeik mentén szőjék át a nyilvánosságbeli folyamatokat, de, és ez jelenti azt tulajdonképpen, hogy az érvelő kommunikáció ideájától a barátellenség alapú kommunikáció ideája felé mozdulnak el, de mi ezt ma sokkal könnyebben ki tudjuk mutatni, sokkal könnyebben rá tudunk mutatni arra, hogyha ilyen folyamatokhoz nyúl egyik vagy másik politikai szereplő szisztematikus módon. Itt nagyon fontos az, hogy nem benyomásoknak a szintjén, hanem sokkal inkább egy rendszer szinten mi zajlik, és pontosan ez az, amit hozzáférhetővé tesznek azok a módszerek, azok a módszerekkel jött kutatások, amiket mi is csináltunk. Úgyhogy én nekem van egy egész konkrét elképzelésem, javaslatom arra vonatkozóan, hogy egyszerűen létre kell hozni intézményeket, és bízom benne, hogy ebben az irányban valami elmozdulás történik a jövőben, ami kimondottan a nyilvánosságnak a védelmét tűzik ki célul, aminek elsősorban az lehet az első lépése, hogy monitorozzák, figyelik azt, hogy milyen folyamatok zajlanak a nyilvánosság egészén belül. Belehet a parlamentet, belehet a sajtót, de ki lehet ezt terjeszteni a social media világára is. Úgyhogy ez mindenképp egy fontos dolog lehet.
1: Ha már ezt említette, formálódóban van egy hát állami fenntartású, elviekben független és szakmai alapon szerveződő intézmény, ez a bizonyos MEMI, a Működő és Emberséges Magyarország Intézet, ami valami ilyesmit tűzött ki célul, hogy hát becsatornázza a társadalmi véleményeket. Így elsőre, vagy a jelen állapotában erre alkalmasnak látja, vagy tűnik?
0: Hát őszintén megmondva, én nagyon keveset tudok arról, hogy mik a tervek ezzel az intézménnyel kapcsolatban. Én is nagy érdeklődéssel követtem a híreket a sajtóban, amik ezt az intézet, a MEMI-nek a megalakítását tükrözik, és nagy érdeklődéssel követtem mindenhol máshol is azt, hogy mindenféle társadalmi egyeztetéseket, párbeszédeket kezdeményeznek, szaktárcák is. Szóval mind nagyszerű, amit még egyáltalán nem látok, hogy lenne valami fajta garancia arra vonatkozóan, hogy ezek a társadalmi párbeszédek, egyeztetések, véleménybecsatornálások pontosan milyen kritériumok mentén zajlanak. Mert itt van azért egy nagy csapda, amit fontos elkerülni. És ez a csapda, ez abban áll, hogy attól, mert valamire azt mondjuk, hogy társadalmi egyeztetés vagy párbeszéd, attól miért nem lesz egy társadalmi párbeszéd. Akkor lesz ez demokratikus szempontból érdemi, releváns párbeszéd, hogyha teljesülnek rá azok a kritériumok, hogy lényegében, hogy minden érintettnek van valamilyen módon lehetősége bekapcsolódni, aki szeretne ezekbe a folyamatokba. És ami még ennél is fontosabb, hogy maga a párbeszédnek a folyamata az egy transzparens, átlátható módon uralommentesen zajlik. Vagyis nem arról van szó, hogy rendezünk egy-két mondjuk alkalmat, ahol ki lehet pipálni azt, hogy most megtörtént az egyeztetés, hanem ezt igen komolyan át kell gondolni, hogy milyen lépésekből tud összeállni egy érdemi társadalmi párbeszédnek a folyamata. És egy kicsit félek és kicsit féltem ettől a mostani kormányt, amellett, hogy abszolút feltételezem azt, hogy jó hiszeműen jár el. Féltem amiatt, hogyha nem kellőképpen átgondolt magának ennek a tanácskozásnak a megtervezése és végiggondolása, és még egyszer mondom, én ennek egyelőre nem láttam semmifajta leírását, ezért nem tudom megítélni egyáltalán, hogy mik a tervek, de hogyha ez nem kellőképpen átgondolt, akkor fölmerül ez a veszély, és fölmerül az a csapda, hogy légsősoron valami megbeszélés félre történik, amire aztán hivatkozva ők azt fogják mondani, hogy ez már az egyeztetés volt, míg lesznek, akik meg talán okkal is azt fogják mondani, hogy ez valójában nem volt egy igazi megbeszélés. És ahhoz, hogy ezt elkerüljük, ahhoz nagyon világossá kell tenni, hogy mit is értünk a társadalmi párbeszédnek a folyamatán. És még egyszer mondom, ez jó lenne szakértőkre kell egyeztetve megtervezni ezt a folyamatot. Én ezt egyelőre még nem láttam.
1: Ha már filozófussal beszélgetek, a tanácskozó demokrácia Jürgen Habermas-i ideája mennyire kompatibilis a magyar rögvalósággal? Úgy értem, hogy ez az önreflexiós vagy önértelmezési képessége mennyire hát fejlett, ha fogalmazhatok így, a polgároknak?
0: Látni kell azt, hogy ma már csak a történeti előzmények miatt is nincsen meg tulajdonképpen magától értetődő módon egy széles társadalmi bázisa annak, hogy deliberatív, uralommentes, kölcsös megértésre törekvő kommunikációban érleljük ki a közakaratot. Tehát ez ma ilyen értelemben nem egy magától értetődő lehetőség, de az mindenképpen egy nagyon fontos dolog, hogy most kivételes történeti pillanatban vagyunk. Én szerintem most nagyon buzognak, ha úgy tetszik, a demokratikus energiák. Van egy kollektív pezsgés akközül, hogy hát nyilván az egész kormányváltás kapcsán, egy 16 éves korszak lezárása kapcsán nagyon nagy fokú eufória van a társadalom nagy részében, és bizakodás azzal kapcsolatban. Most egy kicsit lehet másként csinálni, most egy kicsit lehet nem a propaganda, a megosztás, a barátellenség útját járni. Ugye most van itt az ideje annak, és van egy nagy fokú elköteleződése a kormánynak is, tehát ugye az egész kormányzati legitimitás és a programnak is ez egy sarkalatos pontja, hogy ezekre erőfeszítést tesz a kormány. Tehát ilyen értelemben egy kivételes pillanatban vagyunk, amikor el lehet kezdeni egy építkezést. De ne legyen senkinek illúziója azzal kapcsolatban, hogy ez gyorsan meg tud történni. Én úgy látom, ugye a Dárendorfnak egy híres idézete, hogy egy több évtizedes folyamat, és ez valószínűleg nem túlzás, ez egy tanulási folyamat. De egy olyan tanulási folyamat, amit ugye nem kezd el a társadalom, amit ugye nem kezdünk el csinálni, akkor nem kerülünk közelebb, sőt, még távolabb. Kerülünk ettől éppen amiatt, mert ha nem készülünk föl, nem tanulunk, nem képezzük magunkat a demokráciára, akkor kiszolgáltatottak leszünk azoknak az egyre hatékonyabb, algoritmikus, antidemokratikus erőknek, technológiára és építőanyagra, amik hát újra és újra kísérletet fognak tenni arra, hogy a demokrácia felől egy barátellenség logika mentén szőjék meg a társadalmi viszonyokat. Úgyhogy én ebből a szempontból bizakodó vagyok, és én ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy reálisan mérje föl a lehetőségeket, tehát ne azt várja, hogy itt holnaptól minden nagyon jól fog működni a demokratikus nyilvánosság szintjén, de tegyen erőfeszítéseket, tegyen kísérletet arra, aki ki a maga keretei között, akár állampolgárként, akár hogyha olyan felelős pozícióban van, intézményeken belül vezető pozícióban van, akár a tágabb lokális politikai szinten, vagy tájpolitikai szinten, mindenki tegye meg a lépéseket, és hát, tanuljuk együtt a demokráciát.
1: Ez jó lenne végszónak, de még ha megengedi, egy rövid kérdést ide végére még ide bígyeztenék, hogy javaslatot tesz egy olyan monitorozási mechanizmus létrehozására, amely a parlamenti vita minőségét ellenőrizné, illetve ugyanígy a szélesebb sajtó és social media nyilvánosságot is. Na most ez a gyakorlatban hogy működne? Mert az ember azonnal azt vizionálja, hogy amolyan iskolamesterként felemelné az ujját az a monitorozó testület, ha valami kilengést tapasztalna olyan értelemben, amit a propaganda fejez neki.
0: Ez talán nem egy ördögtől való gondolat, hogy csak azt gondoljuk, hogy most is vannak hatóságok, amik a média működését ellenőrzik, nem? Tehát ilyen értelemben nem arról van szó, hogy ne lenne valamilyen kontroll, hanem inkább arról van szó, hogy ezeknek a kontrollmechanizmusoknak a terét egy kicsit bővítsük ki, a fantáziánkat egy kicsit bővítsük ki abba az irányba is, hogy a demokrácia minősége felől is ránézünk a nyilvánosság működésre. Nem csak azt nézzük, hogy 20 óra előtt van-e 18 éven aluliak számára nem fogyasztható tartalom mondjuk a televízióban, hanem azt is megnézzük, hogy azok az emberek, akiket megbízunk a törvényeink alkotásával, milyen minőségben, miként vitatkoznak a parlamentben. Vagy megnézzük azt is, hogy a sajtó viszonyok azok hogyan alakulnak a demokrácia szempontjából. Tehát én ezt nem tartom egy olyan nagyon földtől elrugaszkodott elképzelésnek. Csak még egyszer mondom, komolyan kell venni azt, hogy demokráciában akarunk élni.
1: És hát ugye utólag is úgy tűnik, hogy nagyon is van értelme a monitorozásnak, mert így aztán nem csak szubjektív benyomásaink vannak arról, vagy lehetnek arról, hogy hogyan is rombol vagy hat a propaganda, hanem objektív tények. Köszönhetően az önök kutatásának.
0: Így van, hát ez lenne az egésznek az értelme, hogy mi magunk is egy kicsit kapjunk egy képet arról, hogy mi az a tágabb kommunikatív tér, ami körülvesz minket, mert erre egyénként senki nem lát rá egyébként, erre csak egy ilyen madártávlatból tudunk érdemben rátekinteni.
1: Sík Domonkosnak köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, ez volt heti társalgó műsorunk 79. adása. Sík Domonkos filozófus, szociológus, az ELTE Társadalomtudományi Kara társadalomelmélet tanszékének oktatója volt a vendégünk. A Szabad Szóműves Páholy a jövő héten is várja Önöket, ugyanekkor ugyanitt a Pátria Rádió hullámhosszain. Műsorunkat kedden a 13 órai hírek után megismételjük, de visszahallgatható lesz a patria24.stvr.sk oldalon is. Kovács János és Zsabka Levente hangmérnök nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsorvezető szerkesztőt, Rácz Vincét hallották. Legyen kellemes a délutánjuk, viszont hallásra!

0: A 2014-ben hivatalosan bejegyzett Szlovákiai Civil Becsületrend Polgári Társulás idén 11. alkalommal hívta Komáromba ünneplésre, emlékezésre és az általa alapított díj átadására az érdeklődőket. A díj idei kitüntetettjei gömöri és nógrádi személyiségek, ezúttal Szvorák Zsuzsa pedagógussal, rendezővel és közéleti személyiséggel beszélgetek. Nyitrai Nóra vagyok, a Nógrádban a helyzet háziasszonya, várom Önöket 13 órától itt a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: Már drónokat is használ a szlovák hadsereg, de még az elején tart a fejlesztés. Halálos áldozata és több tucatnyi sérültje van egy angliai vasúti balesetnek. Napsütéses nyári napunk van, 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, már is jönnek a részletek. Szlovákia már rendelkezik egyes dróntípusokkal, és a hadsereg aktívan gyakorolja a használatukat. A technológiát fokozatosan beépítik a védelmi tervekbe, de a fejlesztés még kezdeti szakaszban van, mondta Miroslav Lorinc, vezérkari főnök a parlamenti bizottságülését követően. Hangsúlyozta, hogy a jövőben nem csak felderítő, hanem támadó drónokra, valamint nagyobb hatótávolságú eszközökre is szükség lesz. A szlovák fegyveres erők már létrehoztak egy kísérleti egységet, amely a drónelhárító rendszereket teszteli. A szakemberek szerint ugyanakkor még kevés információ áll rendelkezésre ezek hatékonyságáról, ezért további vizsgálatokra és fejlesztésekre van szükség a hazai védelmi iparral együttműködve. A nemzetközi hitelminősítő Moody's változatlanul A3-as szinten stabil kilátással erősítette meg Szlovákia hitelbesorolását. A döntést a stabil jövedelmi helyzet és a mérsékelt államadóság indokolja. Az ügynökség szerint a gazdasági növekedés 2027-ben 1,7%-ra gyorsulhat fel. Kockázatot jelent ugyanakkor a külső gazdasági környezet és az autóipari függőség. Ladislav Kamenyicki pénzügyminiszter szerint a kedvező hatások főként külső tényezőkből adódnak. A három legnagyobb hitelminősítő közül egy rontotta, kettő viszont stabilan tartja Szlovákia besorolását. A szlovákiai magyarok problémáinak megoldásához nem kell külön párt, mondja az SZSZ elnöke, aki szerint Gubik Lászlónak el kell döntenie, hol áll. Branislav Gröling, az SZSZ elnöke nem volt hajlandó egy színpadon állni Gubik Lászlóval tavalyi év végén egy ellenzéki tüntetésen. A viszony azóta sem javult, miközben a magyar párt elnöke kizárta az együttműködést a kormányzó Smerrel és a Republikával. Grölinget azonban ez nem győzte meg, sőt, tovább megy, szerinte a szlovákiai magyarok problémáinak megoldásához nem kell külön párt, ezeket az SZSZ is meg tudja oldani. A pártelnök Magyar Péterről akar példát venni, és nyakába veszi Szlovákiát, hogy beszélgessen az emberekkel Dél-Szlovákiában is. Összeütközött tegnap két vasúti szerelvény a dél-angliai Bedford városának közelében. A brit közlekedési rendőrség tegnap esti beszámolója szerint a szerencsétlenségben egy ember életét vesztette, sokan megsérültek. Ma hajnalban a közlekedési dolgozók szakszervezetének főtitkára Eddie Dempsey bejelentette, hogy az egyik szerelvény mozdonyvezetője halt meg a balesetben. A kelet-angliai regionális mentőszolgálat nem sokkal korábban közölte, hogy a balesetnek 89 sérültje van, közülük 11-en nagyon súlyos, 22-en súlyos sérüléseket szenvedtek. További 56 embert könnyebb sérülésekkel láttak el, vagy a helyszínen, vagy kórházban. Villámcsapás miatt 9-en megsérültek egy sporteseményen a németországi Rastatt városában. A baleset egy kézilabda torna idején történt, amikor vihar csapott le a térségre, és a résztvevők éppen a sátraikat próbálták biztosítani. 6 embert kórházba kellett szállítani, egyikük állapota súlyos, de a hatóságok szerint senki sincs közvetlen életveszélyben. A sérültek között egy 13 éves fiú is van.
0: Időjárás.
1: Napsütéses nyári napunk van, délután szaporodó, tornyosuló, gomoly felhőzettel. A késő délutánig inkább csak időszakos árnyékot adó gomoly felhőkből az este folyamán és az éjszaka első felében kipattanhatnak helyi záporok, zivatargócok is. Összességében kevés helyet érint várhatóan csapadék, de viharos zivatargóc kialakulásához is kedvező légköri helyzet valószínű. Többnyire csillagfényes, kissé füllett nyári éjszaka várható. Holnap változatlanul erős hőségre és napsütéses, délután pedig erősebben gomoly felhős időre készülhetünk. A mai nap folyamán 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radar méri a sebességet az R1-es autópályán Aranyosmarót után Zólyom irányába. Ezen kívül Bátka után Rimaszombat felé haladva, valamint Gálszécsre behajtva Nagy Mihály felől. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800. Keleten a helyzet, köteles Szabolcssal.
2: 2. hallgatóink, a következő percekben Bodrog Szent Máriára látogatunk. Házigazdánk Battyányi Veronika, a Gyöngyvirág éneklőcsoport vezetője, aki a főúttól néhány száz méterre található házában fogadott minket. De még mielőtt elkezdenénk beszélgetni, jöjjön egy kis zene.

0: itt ülünk Szent Márián. Ezt majd tisztázzuk, hogy a Szent Mária, vagy Szent Mária.
1: Szent Mária, igen.
0: De azért mindenki Szent Máriának mondja.
1: Hát azért mondják úgy, mert olyan nehéz kimondani azt, hogy Szent Mária, pedig nem.
0: És ha emlékeim nem csalnak, a 89 előtt a szocializmusban nem így hívták a falut.
1: A szocializmus előtt Szent Mária volt, aztán jött, hogy Bodrog.
0: Ez volt Bodrog,
1: igen, és most újra, hogy jött ez a változás, hát visszakapta a nevét, hogy Szent Mária.
0: De az alatt is, akik itt éltek, azok Szent Máriának hívták végig?
1: Mindig. Különösen az öregek, azok nem tudtak belenyugodni a Bodrogba. Azt mondták nekem nagymamáik, hogy a Bodrogba fürödni járunk. Ez pedig Szent Mária, itt pedig lakunk.
0: Na de hát udvariatlan vagyok, mert nem mutattam be beszélgető társamat, Battyányi Veronikát, aki a saját otthonában fogadott engem, és a beszélgetésünk egyik ilyen apropója, amiért felfigyeltem Veronika nénire, az, hogy idén ő volt az egyike azoknak, akik megkapták a Csemadok életmű díját. Először is köszönöm, hogy itt lehetek, és kezdjük is a gyerekkoránál, hogy emlékszik, hogy mikor lépett fel először a helyi színjátszó csoportba?
1: Hát őszinte vagyok, nagyon régen. 17 éves, 18 éves voltam, akkor rendeztük a kulturális életet Szent Márián egy Majkrics Jóska bácsi nevezetű bácsival, aki ő tanította be a színdarabokat, úgyhogy a kor az így, 17-18.
0: És ezt hogy kell elképzelni, hogy olyan gyakran hallok erről, de már én magam sem tapasztaltam meg, hogy minden faluban volt akkoriban egy ilyen helyi színjátszócsoport, és ilyen sok emberrel működött. Ha így leírná, hogy itt Szent Márián ez hogy volt?
1: Hát egy kicsit döcögősen, mert ugye ilyen helyre nem nagyon akartak menni a fiatalok. Előbb úgy húzódoztak tőle, hogy jaj, hát nem, hát én nem, és úgy rá kellett őket beszélni, de mondtam, hogy gyerekek, menjünk, mert ez nem rossz. Ha nem fog menni, hát akkor megpróbáljuk másképp. Jóska bácsi vállalja a felelősséget, ő mondta, hogy megtanít minket, hát akkor menjünk. És igen, rájálltak a fiatalok, a lányok is, a férfiak is, vagyis a fiúk is, és ez egy annyira jó dolog volt, hogy mikor menni kellett próbára, az mindegy volt, hogy milyen az idő. Az nem számított, hogy esett, nem számított, hogy havazott, mindenki ott volt időbe. Szóval ez nagyon-nagyon jó dolog volt annak idején.
0: 60-as években járunk?
1: Igen, 60-as.
0: És a színdarab nevét tudja Veronika néni?
1: Hát az egyiknek a címe az volt, hogy a tanítónő.
0: Ez a klasszikus tanítónő.
1: Igen. Aztán a másiknak, őszinte vagyok, hajszálpontosan nem tudom, hogy mi volt a neve, mert abban ilyen Kórik Miska nevű, ez egy ilyen vígjáték volt, és ez maradt meg, szóval biztos, hogy valahol megvan nekem a füzetbe, hogy mi volt a címe, de őszinte vagyok, nem emlékszek rá. De arra emlékszek, hogy a Kórik Miskának volt egy olyan szövege, hogy Kórik Miskával nem lehet lacafacázni. És ez nagyon megmaradt. Aztán játszottuk a Liliomfit, meg még kettő, de arra már nem emlékszek. Megmondom őszintén, hogy már megöregettem.
0: És akkor ez egy ilyen esemény volt, amikor betanulták és bemutatták, akkor arra így a településből így a többség elment, megnézte ezt a színdarabot?
1: Igen, ez így történt, és volt olyan is, hogy elmentünk más faluba is, mert onnan is ugyanígy visszajöttek. Toronyára voltunk, és onnan is jöttek vissza aztán. Aztán voltunk egész Mátyóucra, Nagykapos után fellépni szintén. Aztán Szentesbe. Itt a környéken talán olyan falu nincs is, amelyikbe nem voltunk fellépni, és mindenhonnan olyan élménnyel jöttünk haza, mert tényleg úgy volt, hogy nem bukott meg a társaság, sőt, álló tapssal jutalmaztak minket, és ez egy annyira jó dolog volt, hogy mikor az első színdarabot így lejátszottuk, itt Szent Márián is, vagy bárhol, akkor mindig ezt mondták a fiúk, hogy hát érdemes volt jönni.
0: Hát azért a fiúk lehet, hogy a fiatal lányokat is szerették volna megnézni.
1: Ez így van, és bizony akadt köztünk egy olyan pár, aki ott melegedett össze a színdarab próbák alatt, és házasság lett belőle. Sajnos már nem él egyik se, se a férfi, se az asszony, de tényleg, és ez a fiú, a Jóska bácsinak volt a fia. És ez egy annyira jó dolog volt, hogy mindig beszéltük, hogy Jóska bácsi ne lássa, Jóska bácsi ne tudja. És akkor a végén az egyik olyan huncut volt az egyik fiú, hogy mikor ők szórakoztak a függöny mögött, akkor kihúzta a függönyt, és Jóska bácsi észrevette, és akkor volt belőle egy nagy nevetés, nem volt, nem haragudott, szóval nem volt semmi olyan, hogy komoly baj. Aztán ahogy a színdarabok mentek, hát ugye valami mulatság is kell utána, hát bál, hát mi legyen más. És minden színdarab után bál volt, és a másik dolog az, hogy eldöntötte a fiatalság, hogy nem csak a színdarab után lesz bál, minden szombat este. És minden szombat este volt bál, úgy, hogy ilyen zeneestének volt mondva, és este mondjuk 6-tól, vagy 7-től, vagy 8-tól, mikor, hogy jött ki a fiataloknak, éjfélig mindenképpen volt szombaton bál. És ez nagyon jó volt, mert a másik dolog az, hogy nekünk akkor volt zenekarunk Szent Mária. A Szent Máriai fiúk összeálltak, és csodaszép zenekaruk volt, a dobos volt, két szakszafonos, mi volt még benne? Öten voltak, ez biztos, csak nem tudom, kinek mi volt. Mert nem azt néztük, ugye, hanem a bált, hanem a mulatságot.
0: És mit tetszett szeretni táncolni?
1: Mindent. Én mindent. És voltak olyan iskolatársaim, nyugodjon, az egyik már meg is halt, a öcsinek hívták, mindig azt mondta, hogy figyelj már, én felkérlek táncolni, de én nem tudok. Hát mondom, jó, mit akarsz megtanulni? Hát mindent, azt mondja. Na jó, hát akkor menjünk sorba, a tangó, ugye? És akkor mindig, hogyha akar táncolni, akkor mindig eljött, és megkérdezte, hogy no, most erre eljössz? El, persze, megtanítlak, ne félj. És aztán a keringőre, a polkára, erre mindre meg kellett tanítani, és annyira aranyos volt, hogy minden egyes bálba felkért, és mindig a polkára. És mondtam neki, hogy figyelj már, hát már másra nem lehet. Azért azt mondja, mert ezt feled igen jól tudom táncolni. Na, mondom, akkor jó. Úgyhogy ilyen dolgok is voltak.
0: És honnan tudod táncolni, Veronika néni?
1: Ezt én nem tudom megmondani, mert tánciskolában nem jártunk, de édesanyám is nagyon jól táncolt, nyugodjon, ahol van, apuka is. Talán ezt örökölte az ember, ezt az akarást, vagy én nem is tudom, ez talán a génekben benne van.
0: Nem szeretnék belesni ebbe a csapdába, hogy régen minden jobb volt, de hogy most már biztos nem, nincs minden héten bál.
1: Örülnek, ha egy éven egyszer van bál. Persze, hogy nincs. Ez igaz, hogy nem volt súlódásmentes az egész, mert volt mindenkinek problémája, baja a családban mindenképpen, de összetartott a nép, összetartottak a fiatalok, szóval ott nem volt, sose nem volt veszekedés a fiatalok közt. Én ezt nem értem, hogy máma miért van. Én ezt nem értem. Hát ha a fiatal az ember 17, 18, 20 éves, 21, hát mi a túró baja van? Hát ott nem lehet probléma. Egy kis akarattal mindent, és ott mindig mindenki dolgozott. Ott nem volt senki azt mondani, hogy az munkanélkül ilyen, nem volt. Akarat, ez én szerintem akarat kérdése ez csak. Meg talán a nevelési, az is nagyon fontos.
0: Meg úgy gondolom, hogy valószínűleg kevesebb is már a fiatal ezen a vidéken, de nem tudom.
1: Hát kevesebb, de itt nem is az, hogy kevesebb a fiatal. Nem érdekli őket a dolog. Én a múltkor is beszélgettünk, én oda jutottam, hogy ezek a fiatalok úgy vannak vele, hogy ó, hát nem án, hát én menjek, hát miért én menjek? Hát mondom, miért nem? Miért nem? Hát ha fiatal valaki, akkor menni kell és csinálni kell ilyen dolgokat. Ők elmennek a bálba és berúgnak. Köszönöm szépen. Hát ez már aztán igazán olyan jó, hogy hú, a lányok hogy örvendeznek nekik, gondolom én. A korcsma előtt napi szinten ott ülnek és isznak a fiatalok.
0: hogy picit megvédjem, valahol kell találkozni. Úgyhogy...
1: Ez rendben van, de most miért nem lehet akkor elmenni? A polgármester asszony ad lehetőséget arra, hogy pingpongozni lehessen a kultúrházba. Hát ez egy olyan kis szórakoztató játék, és nekem nem mondja senki, hogy nem érezné jól magát, ha oda elmegy, hanem tud, hát megtanulja. Hát ez csak akarat kérdése. Ugyanúgy lehetne zeneestét csinálni, nem fontos most a zenekar, hát most annyi minden van, annyi mindenféle, legyen magnó, vagy rádió, vagy bármi, diszjoké, ugye, mert így mondják már. És akkor szórakoznának, beszélgetnének, hát nem ez lenne a lényege a fiatalságnak?
0: Veronika néni mikor volt utoljára bálba?
1: Hát én már nagyon-nagyon régen voltam bálba, azért, mert ugye nekem a problémák vannak a csontokkal, és talán, ne hazudjak, voltunk egy lakodalomba, az volt az utolsó. Tehát annak már olyan 10 éve.
0: És a polka az még ment?
1: Ment, igen, és nem akarok hazudni, Egerbe jártunk fellépni, és ott mindig volt aznap este, mikor leszerepeltünk, mindig volt ilyen zene este, szórakozni, és ott lehetett táncolni, és ott is táncoltunk, úgyhogy igen, hamar később is táncoltam még.
0: Továbbra is Battyányi Veronikával beszélgetünk, aki idén megkapta a Csomagok életműdíját, és most ki fog derülni, hogy én nagyon rossz vagyok földrajzból is, Bodrog közt nem ismerem, mert még mielőtt bekapcsoltam a mikrofont, mondta, hogy a Szent Máriai kórust azért hívják gyöngyvirágnak, mert itt sokat gyöngyvirág, de gyöngyvirág nem csak erdőben van, én itt meg bárhol nézek, nincs erdő.
1: De igen, van. A Szent Máriai erdő egy kilométer, nincs is kilométer. Nem hiszem, hogy van egy kilométer, de mondjuk egy kilométerre van. Le kell menni a Bodrog partra, és ott végig, ott van az erdő. Két oldalon, mert közepén van a nagy töltés, és van. Bizony van, és...
0: Szóval ez inkább ilyen vízparti erdő,
1: igen,
0: így.
1: Igen, igen, de van...
0: Ártéri erdő akkor.
1: De vannak benne olyan fák is, ami tényleg nem is tudom hány száz évesek, vannak benne olyanok is. Gyönyörű volt az az erdő, az nagyon el lett hanyagolva az árvíz után, mert ugye az árvíz az bement, és ami gaj letört, meg mit tudom én, az ottan rohadt meg. De aztán pucolták is egy időbe, és most valahogy olyan... Én nem látok még erdés se, őszinte vagyok, úgyhogy nem tudom, hogy most hogy néz ki az erdő.
0: És régen jártak ki oda fiatalok sétálni?
1: Jaj, sétálni mentünk, elindult 2, és a végén 10 is mentünk, és ez jó érzés volt. És ez mondjuk vasárnap délután, ez biztos, hogy minden fiatal kint volt a kapuba, vagy sétált, vagy szórakozott, de mindig volt kint valaki az utcán, nem is egy, lehet mondani csoportosan.
0: És az énekcsoportban, mint tag került be, vagy alapítója?
1: Hát az énekcsoportot azt én szerveztem össze, persze hát ki is más. Mentem a polgármester után, hogy jó lenne egy énekcsoportot alakítani, mert vannak itt jó hangú asszonyok, lányok, és minden faluban van már, hát Szemarján miért ne legyen. Hát jó, azt mondja, csináld meg. Na és ugye mentem a lányok után, egyiknek, másiknak szóltam. Hát volt, aki azt mondta, hogy jaj, hát ne képzeld, hát nekem nincsen erre idő. Mondom, miért nekem van? Nekem sincsen, nekem is 2 gyermek van, család van. Hát ez nem így működik. Hát oda nem kell neked elmenni hetekre, az csak egy óra, majd minden este, vagy minden 2 hétbe, vagy minden héten egyszer. Tehát nem mond már, hogy ez olyan nagy munka. Nem jött. Na, de volt, aki eljött, aztán volt egy másik. Azért nem megyek, mert nekem nincs hangom. De mondom, azért nincs hangod, mert nem énekelsz. Ha eljönnél, megtanulnál énekelni. Szóval mindent bevetettünk, legalábbis jó magam. Piroska néni Szalontai volt a bújtogató, ő is mindjárt ennek szólt, annak szólt, úgyhogy sikerült 10 lányt összeszedni, és volt köztünk 2 ember először, hogy ők is jönnek, de az egyik azt mondta, hogy nem, hogy ő aztán nem jött, valami miatt nem akart jönni, csak a Jóska bácsi jött, és ő mindenhova jött velünk, ha mentünk fellépni. És Egerbe voltunk a Ködelika Mátra című műsorra, és azt mondta nekem ottan a tanár úr, hogy Hát Veronika, ne haragudjon, azt mondja, maguk csoportja nagyon jó, mert maguknak még brugós is van. Úgyhogy ezt nem fogom elfelejteni. Úgyhogy ilyen is volt.
0: Idén ünneplik a 20. évfordulót?
1: Tavaly ünnepeltük, tavaly igen, májusban volt, de nem sikerült májusban megcsinálni, mert sok minden közbe jött, és ősszel volt októberben megünnepelve a 20 éves, igen, és ezzel le is zártuk a, legalábbis a csoport nem szerepel már, mert nincs ki, sok a beteg, sok az idős, úgyhogy nincs. Sajnos.
0: Hát ez valahogy mindig ilyen szomorúba fordul ez a mi beszélgetésünk, miközben Veronika néni az egyik legvidámabb ember, akivel találkoztam eddig, de hát valószínűleg ezt az élet hozza.
1: Bizony, sajnos ez így igaz, mert mehettünk volna igazán most is annyi minden helyre, meg még ahol jártunk, mindenhonnan jön még mai napig a telefon, hogy gyertek már el, hát mondtam, hogy gyermekek, hát én elmegyek, de magam vagyok, hát ketten-hárman nem mehessünk, ha egy énekcsoportról van szó, akkor oda nem mehet három ember, mert jó hangja van a háromnak is, ez nem, nincs kérdés, de az nem énekcsoport már, és nem lehet menni, és ez a baj.
0: Megmutatott néhány oklevelet is, és láttam, hogy már itt gyakran emlegeti Egert, és ott volt ez az aranypáva díjat kaptak. Az volt az egyik ilyen legnagyobb elismerés, vagy még mi volt?
1: Volt még egy nagyobb is, az aranypáva nagy díj. Azt a Szépasszony völgyébe kaptuk először, de kaptunk még egyszer, úgyhogy van. És aztán voltunk Budapestre a Kárpát-medencei döntőn, és ott kaptuk a kiemelt nívódíjat. És aztán rá 4 évre kaptuk a másikat, kiemelt nívódíjat, és aranypáva nagydíjunk van 2, és ez a kiemelt nívódíj 2, arany pedig 12 aranypálva van nekünk.
0: És akkor ezek Szent Márián ilyen kifejezetten jó hangú emberek élnek?
1: Legyek őszinte, igen. Igen. Ritka az az ember, aki nem tud énekelni, és aki nem tud, az nem is Szent Máriai. Az ide jött menyecskének. Ez az igazság.
0: De mi a titok, a gének?
1: Hát így is lehet mondani. De viszont régen, ezt mondtam is, hogy régen a fiatalság ment, összement, és ott annyi mindent lehetett csinálni. Annyi mindent, és az nem csak a színdarabról szólt, akkor szólt arról, hogy dalolgattunk, ki mit tud. Ez én nem is tudom elmagyarázni, hogy az mennyivel jobb volt. És nehéz volt az élet, de a fiatalok szerették egymást, és ez mindent megért. Szóval a csoportnak van lemezfelvétele 2 már, egy DVD-nk is van, és azt ott Pestről jött a fiatalember, aki csinálta, és énekelni kellett, ugye fel kellett énekelni a dalokat, és nem tudtam, hogy hova. A kultúrház az, úgy gondoltam, hogy nem felel meg, az nem mindegy, hogy hangzik. És megkértem az atyát, hogyha nem lehetne a templomba megcsinálni a felvételt. Azt mondja, hogy Veronika néni, hát lehet, hát maguk szépen énekelnek, ennek semmi akadálya, tessenek úgy akkor megcsinálni. Én akkor voltam szekrestyés. És bizony fel van véve, és gyönyörű. Szóval nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy így sikerült, hogy megcsináltuk ott, és még egy kép is van a templom előtt erről, hogy akkor volt csinálva. Ja.
0: A Szentmári Gyöngyvirágnak ezek szerint vannak lemezei és DVD felvételei is?
1: Igen, vannak lemezek, igen, már 3, és DVD is van egy, igen. Igen. Egy könyv megjelentés, még szeretném ezt a diplomot megcsinálni, úgyhogy...
0: Mármint, hogy a diplomokat egy könyvformájában kérdezik.
1: A diplomokat egy könyvformájában, hogy legyen egy olyan emlék, hogyha kérdeznek valaki, vagy szeretne tudni, akkor csak belenéz, és tudja, hogy látja, hogy mi van.
0: És Battyányi Veronikának mi a kedvenc nótája?
1: Hát őszinte vagyok, nekem igen sok kedvencem van. Igen sok kedvencem van. Nagyon tetszik nekem a pici fehér meszelt szoba. Ezt le kellett volna írni.
0: Nem.
1: Van még egy pár, mert nem jut most eszembe ez. Várjatok még őszi rózsák, ez is nagyon annyi gyönyörű van. Nem tudom. Most így nem tudok.
0: Hát amikor még én is kicsi voltam, és jártam mondjuk ilyen úgynevezett lagzikba, akkor ott tényleg volt olyan, hogy órákig énekeltek úgy az emberek, hogy nem ismétlődtek a dalok.
1: Igen. Ez érdekes, ez az éneklés, hogy régen ugye úgy volt, hogy disznóvágáskor egyik család hívta a másikat, hogy gyertek már fel este. És az egyik helyre elmentünk, ez az a Piroska néni, aki vele együtt voltunk, együtt szerveztük az énekcsoportot, és ő hívott, hogy menjünk fel, de mi nem tudtuk, hogy ő nem csak minket hívott. Ott voltunk vagy 15-en. És hát mit is lehet ott csinálni? Hát énekelni, meg inni. A férfiak ugye boroztak, és akkor próbáltunk énekelni. Na és ott volt ez a Jóska bácsi, és akkor ő azt mondta, hogy ha tudjátok mit? Én mondok valamit. Énekeljük ki az ABC-t. És bizony úgy kellett énekelni, hogy először A betűset, utána a B betűset, és végig énekeltük, de mikor az X-hez értünk, ott már nem tudott senki kezdeni éneket. Úgyhogy, de jól éreztük magunkat, és valóban egy óra éjszaka, és még dalolunk, beszélgetünk, hát mondom, hát menjünk már haza, gyerekek, hát holnap nap van. Úgyhogy úgy lett aztán vége a nagy dalal. De nem ment senki haza, nem volt senki fáradt, nem volt, olyan jól érezte magát a társaság.
0: Kedves hallgatóink, a zene után folytatjuk a beszélgetésünket Battyányi Veronikával, a Bodrogszentmáriai Gyöngyvirág éneklőcsoport vezetőjével.

0: Nem.
1: Most folytatjuk a beszélgetésünket Battyányi Veronikával, a Bodrogszentmáriai Gyöngyvirág éneklő csoport vezetőjével. Megindokolták, hogy miért kapott életműdíjat?
2: Hát indoklást nem, én erről nem tudok, de én kérdeztem akkor a Csemadok elnököt, a Jóska bácsit, Józsikát. Hát azt mondja, hogy úgy gondoltuk, hogy te igen sok mindent megtettél a közösségért, Szent Márián tényleg sok mindent, hát ezért. Hát mondom, hogy jó, hát akkor köszönöm, de én erre végképpen nem számítottam, én teljesen meg voltam lepődve úgy, hogy mikor eljöttek engem lefényképezni, hát olyan képet csináltak rólam, hogy most fiatalabb vagyok, mint akkor.
1: És ki vitte a galantára?
2: Hát a Csemadok elnök, Józsi. Ő igen, meg jött egy hölgy polgármesterasszony, meg a sofőr, négyen mentünk. Az is olyan emlékezetes lesz, mert annyira jó hangulatba telt le az út, hogy nem is vette észre az ember, és már mindjárt kassa után vagyunk. Ment a szórakozás, jó érzéssel mentünk oda. Ott egy kicsit olyan gondoltam, hogy ja Istenem, hogy is lesz, és nem, olyan gyönyörűen lement az egész, hogy nem gondoltam volna, hogy ilyen felemelő érzés lesz.
1: Hát most, ahogy említettem, itt ülünk Szent Máriánó Veronika néni házában, amit azt mondod, hogy 100 éves az alapjai?
2: Igen. 126-ban volt árvíz, nem, 24-ben azt hiszem. 24-es árvíz volt, és utána épült itt ez a házacska. És ott már ott vagyunk megint, hogy ez 1926, és most már 2026.
1: Ja, hát akkor évfordulója van a háznak.
2: Igen, nem csak nekünk, hanem a háznak is, igen.
1: Szeret itt lakni ebben a házban?
2: Szeretek. Itt szeretek, igen, azért, mert itt annyira csendes, annyira jó. Nekem, ha a gyerekek nyáron jönnek ide, nem lehet őket innen kihajtani. Anya, ide be, mert itt igen, igen, jó. Hűvös van. Na jó. Télen azért, mert mama, nálad igen jó meleg van. Ez a kályha fűt.
1: Szép cserépkály, kicsike, de nagyon szép.
2: Ez mind a három helyiséget fűti nekem.
1: Ez az egy.
2: Ez az egy. És ez annyira jó, mert ott bent aludni nagyon jó, azért ottan nincsen csak az a 20, itt meg van 28 is, no de ez elég ahhoz, hogy én ott nyugodtan aludjak. És tényleg úgy van, hogy még ha vihar van kint, azt se hallani úgy ebbe a lakásba. Ugye ezek a falak 60-asak. Úgyhogy ez, én itt születtem, úgyhogy nekem...
1: De konkrétan itt?
2: Konkrétan itt. Itthon.
1: Bábával?
2: Igen. Annóban még igen. Már aztán nem. Így van.
1: Tetszik tudni, melyik szobában?
2: Nem. Nem mondták. Hát gondolom, hogy vagy ott, vagy itt. Nem tudom.
1: És az udvaron pedig a világ egyik legaranyosabb kutyája, Futkos, hát én még ilyet nem is éltem meg. Hogy sikerült leszerteni?
2: Jaj, ez olyan aranyos történet. Mentünk a kápolnába Szentmisére, és bementem, nálunk van pékség, Nagy János pékségébe, mert valamit kérdezni akartam Jánostól, lényegtelen, hogy mit, és jött oda két kis kutya, és akkor köztük ez a miénk, oda jött hozzám, megfogta a szoknyámat, mert ilyen bokáig érő szoknyám, és krúzta. És mondom, hogy de aranyos vagy, hát te ki vagy, gyere csak ide. Megsimogattam, mondom a gazdának, hogy Jánoskám, én nekem kéne ez a kis kutya. Figyeld, megmondom, hát ő engemet szeret, húzgálja a ruhám. Azt mondja, jó, odaadom neked. Mondom, na jó, és hát lehet fizetni. Azt mondja, na ne, ezt megkapod, csak majd gyere érte. Jó. És akkor mondom aztán neki, hogy na mi van, elfelejtetted a kis kutyát, találkoztunk. Nem, nem, már küldöm is. És akkor leküldte a sofőrjével a kicsit, és akkor kiugrott a sofőrnek a kezéből, és ment az autó alá. Jaj, mondom, Istenem, el ne gázolják már azt a kis aranyos kutyát. Behozták az udvarra, de ez rögtön annyira kezes volt. A hintába aludt nekem reggelig kint az udvaron, és azóta is a kezemből, hát szóval ezt mindenki tudja, hogy az én kis kutyám. És szereti is mindenki. a jószág az mindenek előtt. Én nekünk régen volt tehén, ló, minden. Én lovagoltam is még annóban, amikor gyerek volt.
1: Nyereggel vagy?
2: Szőrén. Elmentünk kapálni a család, anyuka, apuka, még tán nagymama is ott volt, és haza kellett jönni, beengedni a tehenet, mert járt haza délre a tehén. És
1: ugye a buta tehén megtalálta mindig a kaput, ez az érdekes.
2: Igen, de be kellett engedni, és akkor, hogy menj haza gyermekem. Na, hát mondom, jó, hát én elmegyek. És akkor én indultam, és akkor azt mondja apuka, hogy kislányom, ne menj gyalog, itt a ló, azt mondja, ülj rá, és menj haza. És akkor mondom, hogy no jó, apuka, és ha ledob, de hogy dob le, ne félj ettől, hogy téged ő ledob, azt mondja. Lassan, nyugodtan, nem vágtázva, mint ahogy szoktál, nem, lassan. És, de a vicc az volt, hogy én felülni még nem tudtam a lóra, se leszállni. És azt mondta nekem apuka, hogy mikor hazaérsz a nyári konyhához, hajtsd a lovat, és odaszállj le a lépcsőre, hogy le ne ess. Jó. És úgy is volt, hogy bejöttünk az udvarra, és hajtottam oda, hogy is hívták, szürke, így hívták a lovat, és akkor mondom, hogy állj meg, megállt, és akkor megöleltem a nyakát, és úgy lecsúsztam, és utána Mánőtet bevezettem a zolóba. Úgyhogy ilyen is volt.
1: Én nem tudom miért, de mindig ide lyukadunk ki, hogy most már gondolom azért jószág is sokkal kevesebb van.
2: Jaj, bizony. Már nincsen csak tyúk meg kacsa van most nekünk, három kacsa. Ennyi van, csak sajnos már disznó sincs azért, mert azzal meg olyan gond volt ezzel, mindig volt ez a pestis, vagy mi a macska füle. Először mikor volt, akkor nekünk nem volt, épp levágtuk. És utána megvettük a malacot, és akkor megint mondták, hogy pestis, hogy le kell vágni, elviszik. Na hát én mondtam, hogy na hát én még ilyet nem láttam. Hát megveszi az ember, ugye rákölti a pénzét, a nyugdíját, és akkor vágd le, mert jön a pestis. Na és akkor én akkor mondtam a papának, hogy figyelj csak, vágjuk le, berakjuk a hűtőbe, amennyi annyi, azt hiszem tán olyan 80 kilósak voltak, kettő volt, levágtuk, és mondtam, hogy több nincs. Én nem fogom ezt csinálni, hogy megveszem a malackát, és alig érkezem valamennyire felnevelni, és vágjam le, vagy pedig elviszik. Hát sajnos nincs.
1: És a faluban is már kevesebb, gondolom.
2: Hát őszinte vagyok, nem hiszem, hogy két helyen van. Nem hiszem.
1: Itt hány lakosú Szent Mária? Körülbelül?
2: Körülbelül, mikor én a Helyi Nemzeti Bizottságon dolgoztam, akkor 660 volt.

0: úgyhogy bizony nem maradtunk csak öten. És akkor még talán vagy négy helyre voltunk, vagy legyen öt fellépni, és aztán megmondtam, hogy na hát ez így nem működik, ez nem jó. Na és aztán megbetegedett megint egy, és akkor már csak négyen voltunk, akkor sikerült egy fiatal lánykát magunkhoz hívni, na ő pedig meg most elment orvosira, úgyhogy itt maradtunk csak négyen. És három jár belőle, mert a negyedik beteg.
1: És akkor mostanában hol tud énekelni Battyányi Veronika?
0: A templomkába. Ott mindig. A görög liturgia is van nálunk, minden héten egyszer, és minden hónapban egy vasárnap, és az meg ugye énekes, a görög. Úgyhogy én nekem mindig megvan a, hál' Istennek, az éneklés lehetősége.
1: Hogy mindenki jár a katolikusba, és meg a görög katolikus misére is?
0: Igen. Itt nincs, nem kivételezés. Sőt, a görög katolikus misére sok római is jár. Nem csinálnak belőle olyat, hogy nem megyek azért, mert hát a reformátusban is nem is egyszer voltunk. Már voltunk ott énekelni, és én római katolikus vagyok. Az édesapám után anyuka volt görög katolikus, meg nagymamám, és én ezért szeretem a görögöt is. Én végig éneklem az egész misét.
1: Igen, ők sokkal többet énekelnek.
0: Igen. Gyönyörű az a mise, nagyon.
1: Ez is olyan jellemző, hogy ugye dolgozott a borfeldolgozó üzemben is, új helyen, vagy Mesztóban, és még több számos helyen, és csak ami érdekes, és ami elég jellemző, hogy itt aztán volt egy ilyen, hogy mivel itt elég sok bútorüzem, a híres Királyhelmeci bútorüzemben is dolgozott, de hogy itt megszűnt elég sok munka, és Veronika néni is a magyarországi oldalra járt át, minden nap busszal hozták, vitték, és ruhákat várt, hogy az milyen volt egyszer csak hirtelen Magyarországon dolgozni?
0: Jó. Nagyon jó, mert...
1: Patakon vagy...
0: Nem, Újhelyben. Újhelyben a Herukon, ott úgy hívják azt a gyárat, hogy Herukon, és az olasz, azt hiszem, hogy olasz volt. De gyönyörű ruhákat vártunk, és úgy voltunk vele, hogy én tanultam várni, nekem nem volt gond a varoda. Én úgy vártam, ahogy kellett. Sőt, dicséretet is kaptam egy párszor. Csak az volt, hogy innen, hogy fárasztó volt nagyon. Nagyon fárasztó volt itthon ugye a család, és akkor reggel kelni, menni buszra, az autóbusszal el, és akkor, de ugye volt úgy, hogy nem lett kész az a darab, amennyinek kellett, legyen az kabát, vagy ruha, vagy szoknya, teljesen mindegy, akkor maradni kellett. És akkor ez olyan volt, hogy bejelentette a szalagvezető, hogy figyeljetek ide, addig még nincs kész, nem mehettek el. És akkor rögtön a sofőrt kellett tájékoztatni, hogy igen, de később fogunk menni haza. Volt úgy, hogy éjfélkor jöttünk haza, de reggel vissza kellett menni. De senki nem dudrogott, senki nem veszekedett. Valahogy ez olyan volt, olyan jó. És a határon még akkor, szóval volt határ, hogy micsoda? Colnyák.
2: Vámos,
0: igen. És jöttek mindig, és volt köztük olyan huncut, hogy mindig feltartotta a buszt. És tudta, hogy már olyankor mindenki milyen fáradt, és egyszer megálltunk, és én megmondom, hogy figyeljetek már, lányok, hát én nem tudom most, hogy minek jön ez fel. Figyelj már, én megmondom neki, hogy ne szólj, csak incs. És ez annyira rajtam maradt, hogyha mentünk, akkor mindig mondta, hogy Veronka, mondjad, ne szólj, csak incs. És többször átengedtek így, mert tényleg látták, hogy mindenki hullafáradt, mindenki, hát most mit fog, nem viszel semmit, hát mit visz, semmit nem tud vinni, amit bevásárolt. És ha ott dolgozik és vásárolt, hát az arról neki mindenkinek papírja van. Úgyhogy ilyen dolgok is voltak. De jó volt, ott nagyon jó volt dolgozni.
1: Mi volt a legszebb ruha, amit várt?
0: Az olasz kosztüm volt, ami annyira olyan, hogy is mondjam én ezt, a filmekben van ez, hogy annyira gyönyörű volt, hogy mikor felvette valaki, azon nem kellett igazítani, az egy szuper dolog volt. A szoknyája, a kiskabátja, és akkor zsebecske, szóval ezek nagyon tetszettek nekem. Én nekem van még mai napig egy selyem kosztümöm, amit ott vettem, mert ugye azt mind gyártottuk, van hozzá szoknya meg kabátka, de a kabát az nem is kabát, az inkább ilyen blézerszerű, és selyem. Úgyhogy én nekem

0: az mai napig megvan, mai napig hordom.
1: Hát úgy lólépésekben átvettük, így végig szaladtunk az életén, hogy mit kívánjuk Battyányi Veronikának a következő évekre?
0: Hát nem is tudom. Én mindig úgy gondolom, hogy amit az élet ad, azt el kell fogadni. És én csak a Jóistent kérem arra, hogy még valameddig engedje meg, hogy én tudjak templomba menni, tudjak a rokonokkal, a barátnőkkel beszélni, ha másképp nem csak telefonon, mert vannak olyan barátnők, aki hát például nekem van a Méri Margitka, biztos ismeri.
1: Hát elvileg kollégák voltunk. Igen.
0: Na tessék. Hát ő egy angyal. Ő mindig megismerkedtünk Egerbe, hiába ő is Pozsonyba él. Én voltam oda is hozzám meglátogatni, hát ez angyali ember, és ő, ha nem én, akkor ő hív, és ez annyira jó, hogy az ember nem felejti el azt, hogy ilyen emberek is vannak. Ő ahányszor mentünk Egerbe, vagy bárhova, a Szent Máriaiak itt vannak, sziasztok, olyan jó érzéssel, olyan, és ezt nem lehet elfelejteni. Ezt nem lehet elfelejteni, és nem is szeretném elfelejteni, hanem ameddig él az ember, addig szeretném ezt így csinálni, ahogy eddig.
1: Battyányi Veronikát, a Csillamadok életműdíjását hallottuk. Köszönöm, hogy itt a házában fogadott, és hogy elbeszélgethetnünk az elmúlt percekben.
0: Én köszönöm a lehetőséget, és nagyon örülök, hogy is megismerkedtünk.
1: És megyek ki, megsimogatom a kutyát. Mi a neve?
0: Patti.
1: Pattit megyek, mert már itt van az ajtóban.

Kedves hallgatóink, az előzőkben a Keleten a helyzet című műsorunk hangzott el, melyben Battyányi Veronikával, a Bodrogszentmáriai Gyöngyvirág éneklőcsoport vezetőjével, az idei Csemadok életműdíj kitüntetettjével készült beszélgetésünk szerkesztett változatát hallották. Mai műsorunkat csütörtökön 13 órakor megismételjük. Kovács János hangmérnök nevében is köszöni a figyelmüket, Köteles Szabolcs, a műsor házigazdája.

0: És szokom mondani, a diákjaimnak is úgy jönnek, hogy otthon jobban ment, meg a... Ez senkit nem érdekel. A zene az egy olyan dolog, hogy fölmész a színpadra, és ott minden elválik. Ott nem kell elmondanod, hogy most milyen akkordokat szabad, milyen technikai elemeket fogsz játszani, meg a dalt mondjuk bekonferálod, oké. De ott elválik mindent, nem lehet csumákolni.
1: A Nyugaton a helyzet következő adásában Emmer Péter komáromi harmónia díjas gitárművésszel beszélgetek, nem csak a karrierje érdekes állomásairól, hanem a zeneiparról, valamint a zene múltjáról, jelenéről és jövőjéről is. Az is kiderül, mi a kapcsolat közte, valamint a Mr. Big és a Totó zenekarok között. Fica János vagyok, várom Önöket délután 2 órakor, a híreket követően itt, a Pátria Rádióban.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Tűz ütött ki a Kassa-Saca város részében található börtönben, villám csapott Németországban egy sportesemény résztvevőibe, 9-en megsérültek. Napsütéses nyári napunk van, 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, következnek a részletek. Tűz ütött ki a Kassa-Saca város részében található börtön egyik részlegén. A helyszínen mentők, rendőrök és tűzoltók dolgoznak. Két mentőegységet riasztottak, a beavatkozás még tart. Az előzetes információk szerint 6 ember füstmérgezést szenvedhetett, de a sérültek állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket. A tűz a speciális elhelyezésű fogvatartottak részlegén keletkezett. A hírek szerint az eset egy felgyújtott törölközővel kezdődött, a lángok pedig gyorsan átterjedtek a matracokra, az ügy körülményeit vizsgálják. Szlovákia már rendelkezik egyes dróntípusokkal, és a hadsereg aktívan gyakorolja a használatukat. A technológiát fokozatosan beépítik a védelmi tervekbe, de a fejlesztés még kezdeti szakaszban van, mondta Miroslav Lorinc, vezérkari főnök a parlamenti bizottságülését követően. Hangsúlyozta, hogy a jövőben nem csak felderítő, hanem támadó drónokra, valamint nagyobb hatótávolságú eszközökre is szükség lesz. A szlovák fegyveres erők már létrehoztak egy kísérleti egységet, amely a drón elhárító rendszereket teszteli. A szakemberek szerint ugyanakkor még kevés információ áll rendelkezésre ezek hatékonyságáról, ezért további vizsgálatokra és fejlesztésekre van szükség a hazai védelmi iparral együttműködve. A nemzetközi hitelminősítő Moody's változatlanul A3-as szinten stabil kilátással erősítette meg Szlovákia hitelbesorolását. A döntést a stabil jövedelmi helyzet és a mérsékelt államadóság indokolja. Az ügynökség szerint a gazdasági növekedés 2027-ben 1,7%-ra gyorsulhat fel. Kockázatot jelent ugyanakkor a külső gazdasági környezet és az autóipari függőség. Ladislav Kamenyicki pénzügyminiszter szerint a kedvező hatások főként külső tényezőkből adódnak. A három legnagyobb hitelminősítő közül egy rontotta, kettő viszont stabilan tartja Szlovákia besorolását. Összeütközött tegnap két vasúti szerelvény a dél-angliai Bedford városának közelében. A brit közlekedési rendőrség tegnap esti beszámolója szerint a szerencsétlenségben egy ember életét vesztette, sokan megsérültek. Ma hajnalban a közlekedési dolgozók szakszervezetének főtitkára Eddie Dempsey bejelentette, hogy az egyik szerelvény mozdonyvezetője halt meg a balesetben. A kelet-angliai regionális mentőszolgálat nem sokkal korábban közölte, hogy a balesetnek 89 sérültje van, közülük 11-en nagyon súlyos, 22-en súlyos sérüléseket szenvedtek. További 56 embert könnyebb sérülésekkel láttak el, vagy a helyszínen, vagy kórházban. Villámcsapás miatt 9-en megsérültek egy sporteseményen a németországi Rastatt városában. A baleset egy kézilabda torna idején történt, amikor vihar csapott le a térségre, és a résztvevők éppen a sátraikat próbálták biztosítani. 6 embert kórházba kellett szállítani, egyikük állapota súlyos, de a hatóságok szerint senki sincs közvetlen életveszélyben. A sérültek között egy 13 éves fiú is van.
0: Időjárás.
1: Napsütéses nyári napunk van, délután szaporodó, tornyosuló, gomoly felhőzettel. A késő délutánig inkább csak időszakos árnyékot adó gomoly felhőkből az este folyamán és az éjszaka első felében kipattanhatnak helyi záporok, zivatargócok is. Összességében kevés helyet érint várhatóan csapadék, de viharos zivatargóc kialakulásához is kedvező légköri helyzet valószínű. Többnyire csillagfényes, kissé füllett nyári éjszaka várható. Holnap változatlanul erős hőségre és napsütéses, délután pedig erősebben gomoly felhős időre készülhetünk. A mai nap folyamán 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radar méri a sebességet az R1-es autópályán Aranyosmarót után Zólyom irányába, ezen kívül Bátka után Rimaszombat felé haladva, valamint Gálszécsre behajtva Nagy Mihály felől. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Nógrádban a helyzet. Nyitrai Nórával.
1: Köszöntöm hallgatóinkat! A 2014-ben hivatalosan bejegyzett Szlovákiai Civil Becsületrend Polgári Társulás idén 11. alkalommal hívta Komáromba ünneplésre, emlékezésre és az általa alapított díj átadására az érdeklődőket. A díj idei kitüntetettjei gömöri és nógrádi személyiségek, ezúttal Szvorák Zsuzsa pedagógussal, rendezővel és közéleti személyiséggel beszélgetek. Ha tehetik, tartsanak velünk az előttünk álló szűk egy órában.

hogy emlékezem, micsoda egy zűrzavar, hány tévedés, tán hazudtam is, és volt egy kevés, volt egy kevés, nem is tudom, hogy mondjam ezt, talán volt egy kép este, ami nincs megnevezve, és valószínű, hogy már így is maradnak

senki sem, meg nem nevezi azt a kevés, azt a kevés, nem is tudom, hogy mi csodát, amiben voltam szereplő, már pedig ahogy ez kinéz, megnémulok, s az a kevés is tűnni fog, az a kevés, nem is tudom, hogy hívjam azt,

0: Klement Terézia, a szlovákiai civil becsületrend polgári társulás elnöke elmondta, hogy azokat a felvidéki személyiségeket részesítik a kitüntetésben, akik munkájukkal példaképpé válhatnak az egész közösségük számára. Az idei évben a kuratórium döntése alapján Szvorák Zsuzsanna pedagógus, rendező és közéleti személyiség vehette át a díjat. A vele készített interjúból kiderül, hogy bár már nyugdíjba ment, mégsem unatkozik, de aki ismeri őt, az ilyesmit nem is feltételezne róla. Elmondja, miért lett színésznő helyett pedagógus, hogyan vezetett egyszerre két gyerek színjátszó csoportot, és hogy mit jelent számára, hogy a civil becsületrend elismerésben részesült. Megpróbáltam kideríteni, mi az a belső hajtóerő, ami minden nap viszi őt előre, hogy tegyen a közösségért, de be kell vallanom, a titkot nem fejtettem meg. Pontosabban nincs egyértelmű válaszom, de úgy gondolom Zsuzsát a családja és közössége iránti végtelen szeretet motiválja nap mint nap. Először arról mesél, milyen is friss nyugdíjasnak lenni, hiszen még egy év sem telt el azóta, hogy elbúcsúzott a füleki gimnáziumtól.
1: A jelennel kezdve nagyon boldog vagyok, hogy nyugdíjas lehettem, és nagyon jó érzés az, hogy csak pár órára kell bejárnom a gimnáziumba, mert tökéletesen meg tudok felelni a feladatnak. Ugye néha, mint minden pedagógust, azért a fejem fölött összecsaptak a hullámok olykor, amikor jegyet is beírni, le is tanítani, de még felkészíteni, és a többi a gyerekekkel, és most így nagyon-nagyon kellemes, mert egy kicsit ebből a munkadandarjából már visszafogtam. Úgyhogy örülök ennek, hogy ezt is megéltem, ezt a mostani kort, hiszen a Jóisten a férjemmel együtt bennünket megajándékozott 7 gyönyörű unokával. Ugye 3 gyermekünk, mindenki itt él körülöttünk, Füleken vagy Fülekpüspökiben. Ezáltal minden nap szinte láthatjuk a gyerekeket, örülhetünk nekik, foglalkozhatunk velük. Úgyhogy én ezt egy nagy kegynek tartom, és nagyon boldogok vagyunk tőle. Nem azt mondom, hogy fizikálisan nem vagyunk fáradtak, mert azért néha igen, de ez teljesen más fáradtság, mert hisz az ember az életében megél mindent, ugye azt is, hogy a drága jó szüleit ápolja, és ez a fajta mostani babysitterkedés, ez azért teljesen más, ez energiával tölt fel, meg nagyon-nagyon mély szeretettel.
0: Babysitterkedés egyébként lehet, hogy majd a riportba behallatszik az is, hogy a kicsik sikítoznak itt kint az udvaron, mert hogy most is itt vannak nálad a nagyinál. Egyszerre hány uronkára szoktál vigyázni mondjuk, és mennyi idősekre? Tehát, hogy a babysitterkedés alatt egészen pontosan mit kell érteni?
1: Azt kell érteni, hogy a 4 év alatt nekünk született 6 unokánk, vagyis akkor mindenki 4 éves koron belül van. Nem azt mondom, hogy minden nap egyszerre itt van az összes felváltva, mert nagyon jól kezelik ezt a gyerekeink, szinte mondhat hogy ilyen Excel táblázatot készítenek, és akkor stipis-topi, hogy ki mikor jön. Tehát most is úgy volt, hogy Zentével leszünk, de közben befutottak a lányomék is, tehát most 3 unoka van, itt 3-an épp elutaztak Írországba, úgyhogy hétvégén szoktak itt lenni mindnyájan, és akkor az tényleg nagy öröm, 2 kisasztal kikészítve, plusz a nagyasztal megterítve, és itt van az egész család, ha nem vasárnap étkezünk együtt, akkor szombaton, de mindig van egy ilyen családi találkozó, és hát én meg nagyon élvezem, hogy kovászos kenyeret süthetek nekik, meg főzhetem a kedvenceiket, meg körül rajonghatjuk egymást, mert azért attól szebb nincs, amikor egy kis unoka odajön hozzád, és akkor azt suttogja a fülembe, hogy mamika, ez most nem is jó volt, hanem finom.
0: Akkor tulajdonképpen azt elmondhatjuk, hogy nagy üzem van, és nem unatkozol, azt te is mondtad, hogy ugye azért fizikailag ez le tud fárasztani, de hogy akkor tulajdonképpen itt egy ilyen családi óvoda és bölcsöde üzemel?
1: Igen, és hál' Istennek be tudjuk osztani, tehát most is az egyik lányom vigyáz a menyem gyerekére, tehát besegítenek, meg együtt vannak nagyon sokat játszótéren, a városi állatkertben, hogyha mennek együtt játszani, tehát sokat vannak együtt, de azért ez egy ilyen biztos azilum, itt ez a Madács utca 5, hogy eljönnek ide hozzánk, és főleg akkor, amikor a papa is itthon van, akkor aztán megy a móka és a kacagás. Én nagyon-nagyon szeretek velük foglalkozni, mesét mondani, bábozni, de nem sokáig lesz ez szerintem, mert ők maguk átveszik a kezdeményezést, és sokkal jobban csinálják már ezeket, mint mi. Tehát foglalkoznak ők együtt is, és hát valóban itt nálunk az udvaron azért olyan jó kialakította a férjem ezt az egész kertet, hogy itt falra mászni, csúszdázni, homokozni, mindent lehet fürödni, ami úgy belefér egy igazi gyermekéletbe.
0: Akkor tulajdonképpen azt el lehet mondani, hogy Isten igazából te úgy örültél is már ennek a nyugdíjba menetelnek, vagy vártad is, mert akkor majd eljön az idézőjelben nyugodt nagymama lét?
1: Hát én nagyon vártam, én megmondom őszintén, hogy ilyen előnyugdíjaztatásba szerettem volna menni, amikor kiderült, hogy a legidősebb lányunk gyermeket vár, és akkor próbáltam intézkedni, és aztán hát az állított meg, hogy ugye mondták, hogy a nyugdíj mellett nem taníthatsz annyi órát, amennyit te csak úgy szeretnél, magad kényekedvére, és mivel végzősök voltak a diákjaim, az oktávásaimat az idén búcsúztattam el, úgyhogy én azt nem tartottam jónak, hogy valaki másnak átadjam, már annyira össze voltunk szokva 8 év alatt, hogy tényleg már a szemünk pillantásából is értettük egymást, úgyhogy vártam a nyugdíjas létet, de az idén fejeztem be teljesen, úgyhogy már szeptembertől nem kezdek tanítani, hanem tényleg maximálisan a nagyszülői teendőknek teszek eleget, illetve én hát nem állok meg, mert mindig nyüzsögni kell, és a magyar közösségi házat a csemadokkal föntartjuk, a csemadokkal dolgozunk, a színjátszástól nem menekülhetek, úgyhogy én azt hiszem, hogy továbbra is aktív leszek, és a városba azért lesz miért kimenni, és főleg környékére is.
0: Te az aktív nagymama lét mellett egyébként is aktív vagy, tehát hogy ugye rólad azért nem nagyon lehet elképzelni azt, hogy te nyugdíjba mégy, becsukod magad mögött az ajtót, és aztán csend van, tehát hogy az nem te lennél.
1: Én azt hiszem, hogy ez azért is van, mert a körülöttem lévő emberek is a nyughatatlanok, tehát a csemadok vezetőségében is tulajdonképpen annak idején, hát egy ilyen 30 évvel ezelőtt, amikor a magyar házat építettük, akkor egy baráti kört fogtunk össze, és ez a baráti kör, ugye ez nem csak a munka véget jött a magyar közösségi házba, hanem a szórakozásért, az a közös megért élményekért, fantasztikus barátságok születtek, nem csak itt a városon belül, hanem a környék embereivel, barátaival, illetve van egy különleges barátságunk, ezt azért így elmondanám itt az éterben, hogy a fő külről elnevezett települések baráti társaságába is beletartozunk, ugyanis annak idején, Isten nyugosztalja drága barátunk, Füléről, ez a Balaton mellett található egy kis falu, megkeresett minket, hogy már van ebben a Füléről elnevezett települések baráti társaságából 3, hogy csatlakoznánk-e. És mivel volt kedvünk hozzá, és csatlakoztunk, hát ez több mint egy 20 esztendeig élő most már barátság, és mi vagyunk a legkitartóbbak, tehát Füle és Fülek jár össze rendszeresen, tehát évente legalább 2-3-4 is találkozunk, vagy valamilyen ünnep apropóján, vagy csak egyszerűen azért, hogy megölelgessük egymást, vagy éppen utazunk a Balaton környékére, és akkor természetesen, hogy megállunk Fülén, és így van ez azért a többi választott, vagy Isten adta barátokkal is, hogy a magyar közösségi házban nagyon szívesen találkozunk így együtt. És most, ahogy megújult és megfrissült, fiatalokkal telt még meg a vezetőség, ezt pedig már most látom, hogy egy újabb közösséget és egy újabb baráti társaságot hoz létre, hiszen mindnyájan kisgyermekes szülők, és nekik is ez egy otthont és lehetőséget adó udvar itt a füleki váródon falai alatt, úgyhogy én úgy gondolom, hogy meg fog ez újulni, és meg fog ez ismétlődni ez a szép történet.
0: Őszintén be kell valljam, hogy például én Fülekre, mint hallószerv többes számban még az életben nem gondoltam.
1: Igen, mi meg gyakran gondoltunk rá, ugye, mert színdarabokat is, ahogy néha írok, még ezt a szójátékot, hogy Fülek, azért gyakran beletesszük, úgyhogy igen, a Fülről elnevezett települések, tehát Füle, Fülesd, Füled, Erdőfüle, Fülek, tehát ezek a települések tartoznak ebbe a baráti társaságba, közösségbe.
0: Még egy picit visszatérve a tanításhoz, mondod, hogy ugye ez így per pillanat nagyon kényelmes, hogy azért óraadó tanárként még bejársz, de már nem kell annyit tanítanod, mint anno, mikor teljes gőzzel kellett dolgozni járnod. Nem sajnálod, hogy mondjuk ennek szeptembertől vége lesz, mert azt mondtad, hogy ez szeptembertől befejezett, tehát hogy oké, hogy itthon lesznek gyerekek és kisgyerekek, de hogy a nagyobbak, a gimisták, azok nem fognak hiányozni? Vagy maga a tanítás? Vagy a, nem tudom, a csengő?
1: Nem tudom, fogalmam sincs, hogy fog-e hiányozni, vagy nem, de biztos, hogy pótolni tudom valamivel, illetve nem fogok én elszakadni a diákoktól, mert a színház révén, a kulturális élet révén azért fiatalokkal állandóan tovább is dolgozom, és az az igazság, hogy ezt a fajta teljes befejezés, tehát, hogy már nem leszek óradó tanár sem, én már azért is vártam, mert azért mindig gondoltam azokra, akiknek ott van a jelentkezési lapjuk a füleki gimnáziumban, hogy már szeretnének ott tanítani. És én nem mondó vagyok, hogy a fiataloknak teret kell adni. És egy kivételével mindegyik volt diákom. Tehát én vagyok a legboldogabb, ha tudom, hogy közülük majd valaki átveszi a stafétát, és hát bízom benne, hogy lelkes lesz, energikus lesz. A legfontosabb szerintem a szakmán túl még az, hogy ő is nagyon fogja szeretni a gyerekeket. És hogyha egy ilyen utódot fogok magam után látni, akkor én ugyanolyan boldog leszek, mint annó osztályfőnököm, magyar szakos tanárom mondta azt, hogy most már nyugodtan megy ő is nyugdíjba.
0: Akkor azt mondod, hogy tulajdonképpen senki sem pótolhatatlan?
1: Senki sem pótolhatatlan, még ha néha arra gondolunk, hogy hú, mi vagyunk itt az ikon, meg a szentkép, az az igazság, hogy nem. Ahogy a gyakornokaim jönnek vissza, ugye már egyetemi tanulmányai alatt is gyakorolnak nálam, én annyit tudok tőlük tanulni, tehát annyira lehet látni, hogy miben flexibilisebbek, miben ügyesebbek, miben bátrabbak, és bizony gyakran olyan kedvem lenne még egyszer újból tanulni, a pedagógiát és a módszertanát is, mert hiszen maga a tananyag az már úgy bennünk van, meg bennem van, de a módszere, az, hogy hogyan adjuk át a mai kor fiatalságának azt a tudást, amire szükségük lesz az érettségén, megmondom őszintén, ha nem szeretem monitoron, akkor azért az egy kis feladat, és bennem is úgy érzem, hogy én egyre jobban tisztelem a fiatalokat, nem csak a szakma tekintetében, de a gyerekeimet is a gyermeknevelés tekintetében, tehát mi nem voltunk ilyen ügyes szervezők, meg ügyesen megoldjuk az életünket fiatalok a férjemmel, és én ezt úgy nagyon csodálom bennük, úgyhogy én azt hiszem, hogy van mire büszkénk lennünk a fiatalok kapcsán is.
0: De hány évig tanítottál? Tehát, hogyha ezt az utolsó félig aktív, félig nem aktív évet is beleszámítod?
1: Kerek 40 esztendeig tanítottam.
0: 40 év alatt mennyire változott akár maga a tanítás, módszertana tulajdonképpen, mert hát ugye az a legfontosabb, hogy a 40 évvel ezelőtti gyerekekhez hogyan kellett hozzáállni, és a mai gyerekekhez hogyan kell hozzáállni, hogy ebbe tényleg van-e változás, vagy igazándiból csak hisszük, hogy másak lettek a gyerekek is.
1: Annak idején, amikor Budapesten gyakorló pedagógus voltam, ugye ott külön az ELTE mellett egy szakgimnáziumok voltak néha, az ottani diákok többet tudtak, mint mi gyakorló pedagógusok, nagyon-nagyon sokat tanulhattunk tőlük, akkor azért a frontális munka volt az elsődrangú. Tehát a tanár elmondta szépen a tananyagot, visszaismételték a gyerekekkel, lejegyzetelték, akkor ugye még a szépírás is fontos volt, az illusztráció egy füzetben, némelyiknek a magyar füzete olyan volt, mint egy képes krónika, és én úgy láttam, hogy már akkor is egy kicsit számomra ez unalmas volt. Úgyhogy én örültem annak, amikor a gyakorló gimnáziumban a tanárom, a vezető tanárom mondta, hogy csoportmunkával kell színesíteni a tanórákat, meg hát mindenfajta plusszal. Én Budapesten tanultam meg azt, hogy nem ér véget fél háromkor a tanítás, hanem fogni kell a gyerekeket, és akkor el kell menni még különböző tárlatokra, el kell menni velük színházba, hát ugye erre ott nagy lehetőség volt, én már akkor is rendeztem darabokat a gyerekeknek Budapesten, úgyhogy amikor hazajöttem, nekem ez volt a feltett szándékom, hogy tudtam, biztos nem fogok olyan tudással rendelkezni, mint az idősebb tanárok, de talán a módszereimben egy kicsit érdekesebb leszek, és ezért is tanultam meg autodidakta módon a drámapedagógiát, mert tudtam, hogy ez életet visz, szint visz, élményt visz be a gyerekek életébe, és a magyar órába is. És az az igazság, hogy azért a sok-sok élményére, amit én a gyerekeknek nyújtottam, ezért mindig visszakaptam azt, hogy bár lehet, hogy úgy tűnt, mint hogyha nem is tanulnánk olyan sokat az órán, mégis a feleleteknél, a felméréseknél, a dolgozatoknál nagyon-nagyon jól teljesítettek a diákok. És nem azt mondom, hogy ez a két szép szememér, hanem a lelkesedésért. Tehát a lelkesedést ezt át tudod adni a diákoknak. Tehát, hogyha ők látják rajtad, hogy te mennyire unod Zrínyi Miklóst, akkor ők is nagyon fogják unni Zrínyi Miklóst és az egész szigeti veszedelmet. De csak egy-két érdekességet is az ember megmutat nekik, most már ugye akar az internetről, akar valamilyen PPT segítségével, vagy akar animációk segítségével, feladatok segítségével, játékok segítségével, akkor a gyerekek ezt nagyon tudják értékelni, hogy igen, ők is aktivizálva vannak, úgyhogy én bízom benne, hogy jó irányba hat majd a pedagógia, hogy ezt a frontális tanulási módszert ezt teljesen elvetik.
2: Hogyha visszapörgetjük az időkerekét, te mikor döntötted el azt, hogy te pedagógus leszel, vagy miért határoztál úgy, hogy te tanítani szeretnél?
1: Hát ez nagyon érdekes, mert én mindig más szerettem volna lenni, nem magyar tanár. Nekem az általános iskolában volt egy tanárom.
2: Bocsánat, akkor tulajdonképpen nem is döntötted el?
1: Nem döntöttem el, ezt az Úristen úgy adta. Tehát én a színjátszásban voltam szerelmes, tehát általános iskolás korom óta azért az Ragyolci általános iskolában ott a tanárok megszállottai voltak. Én az első Dunamenti tavaszon ott voltam, mint csillagos hercegnő, tehát színdarabban egy főszerepet játszottam, és ez az élmény annyira megfertőzött engem, hogy én színésznő szerettem volna lenni. És hát ugye se szép nem voltam, se tehetséges nem voltam, egyedül ami számított az, hogy nagyon gyorsan tudtam szövegeket gyakorolni, és ez úgy megmaradt bennem, no de hát nagyon gyorsan lelohadt, mert a Füleki gimnáziumban két osztálytársam is sokkal ügyesebb és tehetségesebb volt, és aztán a végén a színészetnél is kötöttek ki. Itt például Danyi Irénkét szeretném megemlíteni, aki ma is még azért összeállításokat, ő a Thália Színház színésze lett, és összeállításokat készít a mai napig. Tehát én ezt itt Füleken gyorsan feladtam, aztán Selmecbányánra bejelentkeztem egy mondva csinált szakra, tehát ilyen élelmiszertartósító ipari egyetem, de hát ettől olyan távol voltam, mint Makó Jeruzsálemtől, tehát ezt, mikor az Icsitit meg kellett Selmecen szlovákul már tanulni a kémiából, akkor ott azt mondtam, hogy no, ezt nem nekem találtál ki, és mit ad Isten? Közzétették, hogy abban az esztendőben még felvesznek színész és rendező képzésre is diákokat, illetve magyar szakra is lehet. Ugye ez az utolsó 5 éves terv volt, és abban még belefért egy színésznő és egy tanítónő. És akkor ott álltam dilemmában, hogy most akkor melyikre jelentkezzek. És mivel Selmecbányán is volt egy nagyon gyönyörű, énektehetségű, Kádek Henrietta nevezetű barátnőm, aki aztán színésznő is lett, és most énektanár, és ugyanabban az évben mentünk ki, amikor Kaszás Attila főiskolára, tehát én ott azért nagyon-nagyon pici kis egérként jelentem meg, úgyhogy maradtam a magyar szak mellett, és amellett pedig azért, mert Selmecbányán volt egy tanárnőm, Pereszlényi Marika, aki megerősítette bennem azt, hogy Zsuzsa, te nem csak tudod a tananyagot, hanem érzed is. Tehát, hogy te verseket érzel, hogy elemezni tudsz, téged élmény hallgatni a feleletkor, tehát jó lenne, hogyha te inkább erre magyar szakra mennél át, és akkor én úgy emlékszem, hogy februárban megváltoztattam a jelentkezésemet, és bejelentkeztem magyar szakra, magyar és könyvtár szakra, ez csak ezzel a szakpárosítással lehetett Budapesten, és aztán Pozsonyban felvételiztünk magyar szakra, és úgy kerültünk ki aztán Budapestre, mint ösztöndíjas diákok.
2: Akkor tulajdonképpen ez a színészi véna, vagy adottság, vagy a színészet iránti érdeklődés, ez tulajdonképpen így magyar tanárként még jól is jött?
1: Nagyon jól jött, mert ugye azért Budapest ontotta lehetőségeket magából, tehát mindig a pócékekre beültünk, hol egyik színház, hol Madarcs színház, hol Katona József, ami éppen közel volt az egyetemünkhöz, és nekem az volt a szerencsém, hogy a csoporttársaim, azok hívtak az egyetemi színpadhoz, hogy segítsek be nekik, hát természetesen nem nagy dologokra kell gondolni, ilyen kulisszatologatásra kell gondolni, de mégis ott a színészektől, a rendezőktől az ember nagyon sok mindent meg tudott tanulni, és amikor a drámapedagógiával kapcsolatba kerültem, akkor jöttem rá, hogy ez a gyerekeknek mennyire másfajta oktatás, hogyha az elemzésbe, vagy csak egyáltalán a feldolgozásba kicsit beleviszünk ilyen drámapedagógia elemeket is, illetve én nagyon szerettem nyelvtanórán játszadozni a gyerekekkel, tehát szófajokkal, vagy mondatrészekkel, és tudtak, tehát ez nem igaz, hogy a játék az csak eltelt 45 perc, és mit csináltatok gyerekek? Hát játszottunk csak, Deák Zsuzsa nénivel. Ez nem így volt, mert azért közben nagyon sok mindent megtanultak, és akkor ők ezt csak később tudatosítottak, hogy azért ez a tudás az ott maradt a fejükben.
2: Te hogy kerültél az ELTE-re? Mert ugye azért manapság az már nem nagy kunszt, hogy gyerekek Magyarországra, vagy fiatalok Magyarországra járnak tanulni, vagy akár Csehországba, vagy akárhova, külföldre tulajdonképpen most már, de azért 20-30-40 évvel ezelőtt ez még egy kicsit azért nehézkesebben ment.
1: Igen, annak idején volt Selmec Bányán egy úgynevezett külföldieket előkészítő gimnázium. Egymás között a diákok úgy hívtak, hogy Tuzex, mert hogy oda különleges emberkék jártak, hát valóban én is olyan emberekkel jártam oda, meg olyan évfolyam társaim voltak, akikből miniszterek lettek, vagy államtitkárok lettek, vagy az ország leggazdagabb emberkéi lettek.
2: És bonitok volt?
1: Bonink az nem volt nekünk, mi nem is jártunk nagyon az üzletbe, de szóval nagyon, nagyon jó előmenetelő, nagyon jó emberekkel találkoztam Selmecbányán. Számomra az a 4 év, az ugyanolyan aktív és élménydús volt, mint a Füleki gimnázium 3 esztendeje. És ugye, hogy akit már oda fölvettek, annak már nagy esélye volt az egyetemi felvételi után külföldön tanulni, engem pedig ez ösztökélt, mert azért abban a korban, ugye a 80-as években is még élt az falun, hogy ha valakinek 2 öccse van, akkor a 2 öcsnek kell tanulnia és egyetemre menni. És anyuék azért ezt nem kerteltek, ők meg is mondták, hogy finanszírozni nem tudnak mindenkit a családban. Én örültem annak, hogy ösztöndíjas diákként tanulhattam Budapesten. Mivel ezt hallottad, tudod, mindig azért, hogy haza kell térni, és vissza kell hozni ezt a tudást, ez nem is annyira eltökélt szándékom volt, mint valami természetes köszönet, hogy ahonnan indultál, és amit itthon kaptál, és én a Füleki gimnáziumnak nagyon sokat köszönhetek, nagyon példaértékű tanárok tanítottak engem, úgyhogy vissza is hozott a sors. A férjemet pedig, hál' Istennek, nem engedték ki külföldre tanulni, ő Bulgáriába ment volna birkózásra, mert abból a családból már a sógornőm Katalin külföldi diák volt az ELTE-n, és ugye akkor még betartották ezt a szabályt, hogy 1 családból 2 ösztöndíjas azért nem tanulhat külföldön, úgyhogy a férjem, ő Besztercebányán végezte el a testnevelési főiskolát, én Budapesten a magyar könyvtárszakot, és aztán 86-ban összeházasodtunk, visszatértünk ide Fülekre, és hat családot alapítottunk.
2: Na jó, azt megértem, hogy téged húzott vissza szerelem, de egyébként Budapestet nem volt nehéz otthagyni? Vagy tulajdonképpen ugye ezeket a lehetőségeket, amiket te magad is soroltál, hogy kultúra, kiállítás, színház, tehát hogy ugye ennek a tömkelege akármikor az ember gondol egyet és megy?
1: Nagyon nehéz volt otthagyni, hát erősebb volt a vonzó ereje a szerelemnek, úgyhogy úgy pótoltuk ezt, hogy amikor én visszajöttem 86-ban, hát akkor szinte minden hónapban valamilyen kirándulást szerveztem Budapestre. És akkor vagy színházba mentünk, vagy koncertekre mentünk, vagy tárlatokra mentünk, vagy egyszerűen csak mentünk, mert jól éreztük magunkat. De aztán, ahogy jöttek a gyerekek, és elmaradtak ezek a lehetőségek, és ugye egyre jobban látta az ember, hogy itthon a saját baráti társaság, magával, illetve évfolyam társaival kellene, hogy megváltsuk a világot, akkor én ezzel elteltem. Én örültem ennek, hogy itt Füleken is olyan dolgokat hozhatunk létre. Épp az egyik barátnőmmel azon beszélgettünk, hogy ugye 86-ban, amikor Zsuzsa megjöttél, akkor az üzemi klub, így nevezték akkor a mai Városi Művelődési Központot, hogy így jó fejre állítottad, mert hogy minden héten volt valami rendezvény, hogy még olyan korra is meghirdettünk például hószobrász verseny, amikor egy szemhó nem volt, és akkor mindenki ott retteget, hogy mi lesz, és akkor én mindig csak azt mondtam, hogy B-verzió, akkor papírból készítünk majd a hóembereket, de nem fújjuk le ezt a fiatalos rendezvényt, és így is lett, a Jóisten megsegített bennünket, és másnapra 1,5 méter hó hullott le, tehát olyan szobrászversenyek voltak, hogy csak, és dokumentálva van fotókon, hogy mennyi embert összehozott, mennyi fiatalt összehozott, tehát több százan készítették a klub előtt ezeket a hószobrokat. Tehát mindig szerettem az ilyen extrém feladatokat, és ehhez mindig voltak társak, akik azt mondták, hogy Zsuzsa, ha valamit kitalál, akkor mi megyünk utánad, mi nagyon szívesen csináljuk. Néha nagy hülyeség, de azért megyünk utánad.
2: Most a drámapedagógia, az a 80-as években, amikor te hazajöttél, az itthon mennyire volt újdonság, vagy akár ördögtől való tudomány?
1: Hát itthon ez még nagyon nagy újdonságnak számított, tehát főleg a tanítás menetébe beleépítve, inkább a rendezők, a diákszínjátszók rendezői alkalmazták ezt a próbák során, de hál' Istennek aztán nagyon szépen elterjedt ez, és egyre több hallgató kóstolt ebbe bele, először Pesten, és utána pedig azért már Nyitrán is, meg a Komenszki Egyetemen is, úgyhogy nagyon szépen elterjedt, és én nagyon örülök annak, hogy nekem sok diákom van, aki drámapedagógus, és sokkal jobb, mint én vagyok, tehát mesteri szinten űzi ezt, és magát a drámát, ugye azt nem csak a pedagógiába ötvözi, abba a munkába teszi bele, hanem a csoportok kialakításába, vagy egy jobb hangulatra való nevelésre, tehát nagyon jól tudják ezt a coachmesterséget űzni a volt diákjaim is.
2: A színjátszó csoport, a füleki színjátszó csoport, ugye hát ez nagyon erősen a te nevedhez kötődik. Az egy ilyen plusz tevékenység volt, tehát hogy így színház nélkül azért, vagy rendezés, vagy hasonló tevékenység nélkül azért nem bírtad volna ki?
1: Lehet, hogy kibírtam volna, de erre volt igény. Annak idején a füleki gimnáziumban, amikor én visszatértem 86-ban, nem volt színjátszó csoport. Az általános iskolában, ahol megtanítottam, ott meg 3 színjátszó csoport is volt, tehát tulajdonképpen a járási megméretetésen egymás ellen vetélkedtünk, és aztán jobbnak láttak a kollégák is, hogyha egyet közösen építünk, és ez lett a zsibongó, mint hogy így az energiánkat sok felé szétszórjuk, és amikor a zsibongó már nagyon jól működött, és a gyerekek elmentek a füleki gimnáziumba, akkor az ő igényük miatt meghívtak engem először vendégtanárként a füleki gimnáziumban, aztán pedig teljes óraszámban taníthattam magyart, és akkor indult tulajdonképpen az apropó is, tehát paralel ilyen 5 év különbséggel én évente 2 nagy színdarabot minimum megrendeztem, és mellette meg mindenfajta kulturális műsort, vagy megemlékező műsort, vagy bármit, ami gyerekeknek lehetett, előadás, színi előadás, úgyhogy volt mit csinálni úgy esténként számítógép, meg minden nélkül, tehát tulajdonképpen a kétkezi és az agyi munkával hoztam létre egy forgatókönyvet, aminek viszont megvolt az az érdéke, hogy mindig gondolkodtál, álmodtál, tervezgett, és ebben voltak, hál' Istennek, játszó társaim.
2: Na pont erre lettem volna azért kíváncsi, mert hogy igen, nagy munka, de nyilván azért ez egyedül, hát még hogyha megy is, nagyon nehéz.
1: Én nekem nagyon-nagyon sok jó élményem van Kerekes Évához, mert ő volt az a kolléganő Herceg Máriával együtt, aki bevezetett engem az irodalom tanítás módszereibe, tehát hiába, hogy mi megtanultunk valamit Budapesten, de ezt nem lehetett Füleken mindent alkalmazni. Én nagyon sokat köszönhetek kettejüknek, de a többi kollégámnak is. Lendvai Tibort említeném még itt meg, aki mindig arra tanított, hogy Zsuzsa, nem kell mindig fejből megtanulni mindent, hát nyugodtan néz a könyvbe, te csak ellenőrzöd a gyerekeket, nem kell te neked mindent tudni. És én ezen úgy rácsodálkoztam, hogy hát, de hát egy tanárnak mindent kell tudni. És a színjátszó csoportot aztán szépen átmentettük így a füleki gimnáziumba, és talán ennek köszönhető, hogy engem aztán teljes munkaviszonyba is meghívtak. Úgyhogy igen, volt úgy, hogy egyszerre 70 gyereket instruáltam minimum egy héten.
2: Annó nem az volt, hogy az ember bekapcsolja a számítógépet, és akkor az internetről, vagy az internettől okos lesz, és könnyebben jut megoldásokhoz, hanem hát itt komoly agymunka folyt, tehát hogy saját kútfőből kellett kisilabizálni, meg kitalálni azt, hogy mi legyen, hogy legyen, összefüggéseket megtalálni és megkeresni, és hát nyilván azért a kreativizmus az egy fontos dolog, mert hogy egyáltalán mihez kezdjen az ember, azt is neked kellett kitalálnod.
1: Igen, nem egyedül csináltam azért ezt, tehát az általános iskolában Kerekes Éva volt a rendező társam, a középiskolában pedig a diákok. Tehát amikor én felvetettem egy ötletet, vagy ők felvetettek az ötletet, és elkezdtünk improvizálni, abból mindig nagyon jó dolgok sültek ki. Tehát én szerintem az apropó kis színpad például, mint brand, azért is lett nevezetes, akár itt Felvidéken is, meg határon túl is, mert mi nagyon katartikusan tudtunk szerintem, szerintelenségnek ne tűnjön, balladákat feldolgozni. Tehát nagyon komoly, és tényleg tragédiával végződő történeteket tudtunk úgy megoldani, hogy közben a közönség nevetett, és szó szórakozott. És akkor ugye olyan furcsa volt, hogy meghívjuk őket balladára, három ballada összekötve Arany Jánostól, vér folyik a színpadon, de közben meg hangosan nevetnek, és ez volt az a kis különlegességünk, illetve a tömegmozgatás, tehát, hogy én 30 gyerektől kevesebben nagyon ritkán léptem föl egy színpadra, hogy ez a közös energia, ez a közös ötletelgetés, a közös egymás iránti szeretet, az mindig látszódott a színpadon. Egyszer megkérdezte tőlem a komáromi igazgató úr, hogy áruld már el nekem, Zsuzsa, hogy amikor eljöttök ide a Jókai Napokra, és jobbak vagytok, mint Komárom, akkor az mitől adódik? És hát ez egy fogós kérdés volt, mert valóban nekünk ilyen színházi hátterünk nincs, tehát ha az agyunkat nem erőltetjük meg a kollégák segítségét, akkor mi az, ami kiemelte a tömegből az apropó kis színpadot és a zsibongó kis színpadot, és én is azt válaszoltam, hogy a fanatizmus. Tehát, hogy mi fanatikusak voltunk, mi kevesen voltunk, ahhoz képest, hogy egy 700 diák a Selye gimnáziumban. Mi ugye, ha elmentünk a Jókai Napokra, akkor félig megüresedett a gimnázium, mert a fele gyerek az ott volt Komáromban. És a fanatizmus az, hogy nekünk muszáj magunkat megmutatni, még ha palócról beszélünk, de azért itt ott egy Shakespeare-t is el kell követni, tehát ez mindig egyrészt nagy feladat elé állítottunk, és akkor meg tudtuk mi ezt gyakran ugrani, hiszen nagyon sokszor fődíjat, nívódíjat, rendezői díjat, legjobb látványdíjat hoztunk mi el a komáromi Jókai Napokról, nagyon megbecsültek minket, és azért is szerettünk oda járni, mert a komáromi közönség nagyon-nagyon hálás volt. Tehát volt úgy, hogy egymás után léptünk föl, Kispéntek József is tenyugosztálya rendezése, Szvorák Zsuzsa rendezése, és a Kispéntek Jóska előadáson ott volt Komárom, egész Komárom, de ugyanúgy állva tapsolt a füleki musicalnek, mint a komáromi musicalnek. És hogy ez miért lehetett ilyen jó és ilyen sokáig tartó, azért, mert magába a rendezés folyamatába azért barátaim besegítettek, tehát tényleg akár a csemadokból, vagy akár barátnőm, aki várt, vagy akár kolléganőm, aki díszletet tervezett, Jana Bialová, vagy énekes István, aki koreográfus volt, vagy egyszerűen már szinte vártak, hogy Ferom Ráz, Isten nyugosztalja, mit tervez nekünk, milyen hátteret, milyen kellékeket, tehát tulajdonképpen már vártak azt, hogy vajon mivel fog fellépni az apropó, és tényleg mindig szinte telt ház volt. De ezt a Dunamenti tavaszról is ugyanígy elmondhatom, hogy amikor egy pici kis szüneteltetés volt a zsibongó kis színpad életében, hiszen már egyszerre két helyen nem tudtam sokáig rendezni, jöttek az én gyerekeim is, ugye három gyerekem született, hát a gimnázium éppen elég volt, viszont mikor elindult újból a 8-osztályos gimnázium, hát az nem is tudom hány éven keresztül, de 10-valahány éven keresztül működött, akkor ott újból életre hívtuk a zsibongót, és hát bizony önmagunknak is magasra tettük a mércét, és a színházi hagyományokkal rendelkező iskoláknak is. Most meg annak örülök, hogy abba hagytam a zsibongót, abba hagytam az apropó kis színpadot, de mégis várják a segítségemet, és örülök annak, hogy meghívnak Ipolyságra, vagy Fülekre, vagy Tornájára, hogy azért segítsek bele a rendezésbe, vagy egy külső szem, különben nem kell ahhoz rendezőnek lenni, csak egy szeretetteli, jóindulatú embernek kell lenni azért, hogy a hibát úgy meg tudja mondani, vagy esetleg javaslatot is tudjon a kiküszöbölésére tenni, hogy az még magasabb szintre emelje az előadást. Tehát én nem vagyok világmegváltó jó rendező, inkább drámapedagógusnak és pedagógus rendezőnek tartom magam, de úgy szoktam mondani, hogy könnyű már másnak a kiszenvedett hibáját észrevenni, mint ugye egy teljesen újat létrehozni.
2: De hát nyilván ugye neked egyrészt van hozzá a szemed, meg az évek tapasztalata azért az nagyon sokat tesz. Folytassuk a jelennel, mert hogy ugye most sem csak egyéb csapatokat korrepetálsz, mármint hogy színjátszó csapatokat.
1: Igen, a felnőtt csapatokat is segítek, illetve diákszínjátszókat segítek, és hát a legfontosabb számomra az, hogy a füleki gimnáziumban a folytonosság jelen legyen, és mivel ott egy volt apropós diákom újból megélesztette füleki ifjúság egy kis színpad néven az apropó után a diákszínjátszást. Ő sajnos ezt a most már Szókovács Évi volt kolléganőm Svájcban dolgozik, de megint csak lett helyett egy régebbi apropós, éppen a Füleki gimnáziumnak a rendszergazdája, aki nem engedte, hogy abba maradjon a színjátszás, vagy volt diákom, aki színdarabot írt csak azért, hogy a Jókai napokra elmehessenek a Füleki gimnazisták. Ők most újból megújították, megint csak van egy új generáció, és az idén indultak a Jókai napokra, tehát ebbe a darabba nagyon sokat együtt dolgoztam a volt apropós rendezővel, Bálint Lóránttal, Komáromban mindenképpen megnézem őket.
2: Na, az egyik a Jókai napok nyilván, amit te nem hagysz ki, vagy nem hagyhatsz ki, a másik pedig a Dunamenti tavasz. Tehát, hogy azt mondtad, hogy az első Dunamenti tavaszon is ott voltál már. Tehát, hogy volt olyan, amikor esetleg valami miatt nem mehettél, vagy nem tudtál menni, vagy tulajdonképpen te minden évben ott voltál a Dunamenti tavaszon, csak mondjuk jött a Covid.
1: Na igen, a Covid is, meg hát az, amikor tanultam, tehát azért a gimnázium évek alatt, a Selmecbanya évek alatt, az egyetemi évek alatt kimaradt az életemből a Dunamenti tavasz, de amikor visszajött,

0: Volt a csemadok. Jelenleg meg, ahogy már említetted, a magyar ház is ez a körül való tevékenység, tehát, hogy azért te el lehet mondani, hogy halmoztad az élvezeteket, nem hagytad magad unatkozni.
1: Hát nem unatkoztam sose, meg most se szeretnék unatkozni. Életem egyik nagy eseménye, lehetősége volt az, hogy ugye a magyar kormány Felvidéken, Erdélyen és a határon túli vidékeken megtámogatta a magyar házak rendszerét, és hát mi is beletartoztuk abba a 10 magyar házba, amit Felvidéken ugyan mi nem építettük föl, mi csak felújítottunk egy régi házat, de ennek annyira nagy az aurája, annyira jó a helyzete, egyáltalán a kisugárzása, mert közvetlenül a Füleki vár alatt van, és ez 2001-ben nyitotta meg a kapuit, tehát azóta, az már ugye több mint 25 év, azóta éltetni kell, a mindennapjait éltetni kell, mert azért ugye ott takarítani kell, ott az áramot fizetni kell, ott rendezvényeket kell éltetni, tehát mi nem múzeumnak hoztuk létre a magyar közösségi házat, hanem tényleg a közösségekért, és bizony egy esztendőben, tehát legalább hétvégenként 30-szor minimum, ki van véve, kérik a társaságok, általában a Füleki gimnázium diákjai, akik találkozókat szerveznek oda, de hát mi meg élettel szeretjük megtölteni, tehát ringató foglalkozásokat tartunk, családi piknikeket tartunk, a fiatalok azok filmvetítést, de minden egyes szervezkedés, civil élet tulajdonképpen ott kap táptalajt, tehát gyűléseznek, megbeszélnek, tervezgetnek, akár a fiatalok is, hogyha más nem nevezek meg, akkor a Várlakfesztivál, ugye minden hetes megbeszélése, vagy havi megbeszélése is, maga az egésznek a leszervezése is a magyar közösségi házban történik, tehát én szerintem pótolhatatlan, nem is tudom, mi lennénk nélküle.
0: Ha már a Várlakfesztivált így említed, azért ezt nem lehet kihagyni, mivel hogy a fiad az egyik főszervező, ez egy egyébként, ahogy mondod, hogy ugye 3 gyermeket született. És hát nyilván azért látták azt, hogy anya mindig nyüzsög, és szervezés, rendezés, és nem tudom, programokról gondolom mentetek programokra. Tehát, hogy ez így a gyerekeidbe is beleégett, és ez számukra is természetes volt, hogy akkor a kultúra és a kultúra szervezés az életük részévé váljon.
1: Igen, szerintem ezt mi mindannyian a génjeinkben hordozzuk, tehát ahogy én ezt apukámtól és édesanyámtól megtanultam, hogy a kultúrával együtt kell élni, és foglalkozni kell vele, meg szervezgetni kell, és segíteni kell azokat, akik szervezők, tehát nem csak a magunk munkája fontos, hanem mások munkája és mások munkának megbecsülése is fontos. Ez bennem maradt. Csákányházán, Ragyolcon, ahol a szüleim szervezkedtek, ott ezt így megtanultuk gyerekek, hogy minden hétvégén mentünk együtt a szülőkkel. És az én életemben pedig szintén, ugye, tehát mind a 3 gyerekem színjátszó volt, mert hát hova lehetett volna őket rakni, vittük magunkkal a fesztiválokra, és azért gyakran így osztálytalálkozókon, meg régi apropós találkozókon, amikor hallom, hogy és mi Zsuzsa néni, elvittük az 1 éves Lillát is ide és oda, tehát én már vissza sem emlékeztem rá, hogy komolyan akkor ti vigyáztatok a legkisebb gyerekre, hogy igen. Tehát ők velünk együtt éltek, és mind a 3 kötődnek a közösséghez. Ha nem is a kultúrához, a legkisebb lányom, ő például most is ugye azért van itt a pici, mert edzést tart, tehát nagyon sok nőt foglalkoztat, egészséges táplálkozásra tanítja, okítja őket, mutat példát. A fiam, ő a Várlak Fesztivál egyik szervezője, és nagyon jó csapata van, tehát most már ő is egy kicsikét, ahogy 2 gyermeke van, ugye visszahúzódik, de azért a lelke mindig ott lesz, és a Várlak Fesztivál mellett a pajtásnapokat is létrehozták, tehát ez is egy különleges hangulatot ad Füleknek. Havonta egyszer van ez a rendezvény, illetve ugye a Várlak Fesztivál is szintén egy évben egyszer, de hát az évnek minden napján készülni kell erre a rendezvényre már. Illetve Emese lányom pedig tudósít ezekről a kulturális rendezvényekről, tehát ő meg azért van még talán a leginkább szimbiózisban a kultúrával, mert minden kulturális eseményen ott van, és vagy interjút készít, vagy újságírásnál ad hírt erről, úgyhogy mind a 3 ugyanúgy folytatják a közösségi életet.
0: És hát tulajdonképpen, aminek apropóján most itt beszélgetünk, az pedig a szlovákiai civil becsületrend, amit te az idén megkaptál. Na most ez Hogy jött? Ez teljesen váratlan volt számodra, vagy azért sejtettél valamit, tudni lehetett valamit, vagy ez hogy volt? Hát gondolom, hogy azért Komáromban az átadón nem véletlenül voltál ott, tehát azért Komáromban egy díjátadóra nem megy el csak úgy az ember, de

0: De hogy mennyire tudtál te erről valamit, vagy teljesen a hátad mögött szervezkedtek?
1: Az az igazság, hogy így a kultúra szervezésben itt Felvidéken mindnyian ismerjük egymást. Tehát én is ismertem Klement Teréziát, tudom a munkásságát, elismerem őt, és ez viszont működik szerintem komáromiakkal kapcsolatosan, hiszen olyan kevesen vagyunk itt Felvidéken, a Cegrővégről mindenki egymásnak rokona, őse, ismerőse, úgyhogy én tudtam persze, hogy felterjesztettek erre a díjra, csak azt nem tudtam, hogy két Gömöri fogja ezt, vagy Nógrádi és Gömöri fogja ezt megkapni, ami meg még nagyobb büszkeséggel töltött el, hogy két palóc embert láttak vendégül Komáromban, és laudáltak Komáromban, és amikor megérkeztünk Komáromba férjemmel, én akkor sejtettem, hogy valami különleges élményem lesz, két okból is. Az egyik azért, mert azért nekem ott nagyon sok osztálytársam él, lakik, diákom él, lakik, dolgozik, és mit ad Isten, hát a régi vár bejáratánál, ugye, hogy megyünk, egy nagyon ismerős férfi fogadott nagy szeretettel, Kelemen Istvánnak hívtak, és ugye kiderült, hogy az én Zólyomi Bernadett osztálytársamnak és a férjem osztálytársának a férje, aki mint szekeres gazda külön egy díszteremben várt minket, és nagy boldogsággal töltötte el, hogy ő lehet ott pont egy füleki ember tiszteletére jelen, és szervezheti ezt a díját adott Klement Teréziával. A másik, ami meg már nagyon jó érzéssel töltött el, hogy volt füleki gimnazistám laudált, Urbán Péter, akit pedig tudtam, hogy nem a saját szövegemet fogom ott visszahallani önmagamról, majd amikor valaki ismertet és laudál és dicsér, hanem hogy biztos egy nagyon frappáns és egy nagyon kreatív méltatás lesz, és hát ebben nem is csalódtam. Tehát én nagy örömmel mentem oda, de sokkal nagyobb örömmel és feltöltő jöttem vissza, hisz magát a díjat is olyan emberek adományozták, akikre én a kultúrában és a közösségi életben nagyon felnézek. Legalább 10 voltak jelen a kuratóriumból, és nagyon meghitt, bensőséges műsorral gazdagították ezt a napot. Én úgy gondolom, hogy a díjat azt nem én kaptam, hanem az a civil élet, amit itt tulajdonképpen Füleken és környékén mi jópalócok végzünk, mert hát van itt azért egy külön civil kurázsi, ami minket éltet, hogy a nehézségek vagy a kevés lélek ellenére is, de minőséget teremtünk meg abból, amink van éppen.
0: Ugye arról már beszéltünk azért az interjú folyamán, hogy azért Szvorák Zsuzsa nem az a típusú nyugdíjas, aki hazamegy és becsukja maga mögött az ajtót, és akkor kész, ennyi volt. Azt már mondtad, hogy szeptembertől ugyan tanítani már nem fogsz, de azért gondolom, hogy azért te nem húzódsz vissza, meg nem fogsz tudni nagyon sokáig itthon nyugalomban megülni. Mik a terveid? Tehát, hogy most, ha már a tanítás nem lesz, akkor mi vár rád az unokázáson kívül? Gondolom, hogy azért a szervezés meg a színjátszás az még mindig szerves része lesz a te életednek továbbra is.
1: Igen, bízom benne, hogy a jó egészségben leszek, akkor ezt folytatni tudom. Leginkább, ami engem éltet, az a közösség szervezése. Tehát a Magyar Közösségi Házban, ugye ezek a családi piknikek, tehát hogy a saját gyerekeim és az unokáikon keresztül is programokat, színvonalas programokat szervezzünk, ez számomra nagyon fontos, és hál' Istennek másoknak is nagyon fontos. Egy nagyon jó csapat van, nem csak a Csemadokban, hanem Füleken, egyáltalán a kultúrában. Nagyon kisegítjük egymást, és ez szerintem nagyon jó, tehát hogy nem féltékenykedünk és irigykedünk egymásra, hanem ahol kell, ott segítő jobbot nyújtunk. Úgyhogy ezt mindenképpen a Magyar Közösségi Házat még egy ideig azért is folytatom, mert a fiataloknak ugye a pályázatírásra, a pályázat elszámolásra annyi idejük nincs, mint nekem, azért esténként ez belefér, és mellette pedig a színjátszásnak szeretnék úgy hódolni, hogy a szeretetemet és a tapasztalatomat átadni másoknak, mert ezt anélkül nem lehet csinálni, és hát újdonság, amiben nagyon bízom, az pedig az, hogy mi a férjemmel nagyon nagy utazók vagyunk, tehát mi nagyon szeretünk különleges helyekre eljárni, elutazni, és mivel ő is nyugdíjas lesz már nem sokára, ezért én bízom abban, hogy együtt, vagy pedig az unokákkal még több élményt tudunk kovácsolni. Ez egy ilyen krédóm is, hogy ugye az emberi életet azt nem években mérik, hanem élményekben. És hogyha ezt az élményt megsokszorozzuk, akkor az életünk sokkal gazdagabb lesz. És én ezt a férjemmel és a gyerekeimmel, unokáimmal szeretném mélyebben megélni.

A szlovákiai civil becsületrend egyik idei kitüntetettjével, a Füleki Szvorák Zsuzsa pedagógussal, rendezővel és közéleti személyiséggel beszélgettem a mai Nógrádban a helyzetben.

Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai Nógrádban a helyzet végéhez. Ha tehetik, tartsanak velünk a továbbiakban is. Maradjanak a Pátria Rádióval. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és további kellemes hétvégét kívánok. Kovács János hangmester nevében Nyitrai Nóra búcsúzik Önöktől, a viszonthallásra.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A nemzetközi hitelminősítő, a Moody's megerősítette Szlovákia A3-as besorolását. Halálos áldozata és több tucatnyi sérültje van egy angliai vasúti balesetnek. Napsütéses nyári napunk van, 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, már is jönnek a részletek. Tűz ütött ki a Kassa-Saca város részében található börtön egyik részlegén. A helyszínen mentők, rendőrök és tűzoltók dolgoznak. Két mentőegységet riasztottak, a beavatkozás még tart. Az előzetes információk szerint 6 ember füstmérgezést szenvedhetett, de a sérültek állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket. A tűz a speciális elhelyezésű fogvatartottak részlegén keletkezett. A hírek szerint az eset egy felgyújtott törölközővel kezdődött, a lángok pedig gyorsan átterjedtek a matracokra, az ügy körülményeit vizsgálják. Szlovákia már rendelkezik egyes dróntípusokkal, és a hadsereg aktívan gyakorolja a használatukat. A technológiát fokozatosan beépítik a védelmi tervekbe, de a fejlesztés még kezdeti szakaszban van, mondta Miroslav Lorinc, vezérkari főnök a parlamenti bizottságülését követően. Hangsúlyozta, hogy a jövőben nem csak felderítő, hanem támadó drónokra, valamint nagyobb hatótávolságú eszközökre is szükség lesz. A szlovák fegyveres erők már létrehoztak egy kísérleti egységet, amely a drónelhárító rendszereket teszteli. A szakemberek szerint ugyanakkor még kevés információ áll rendelkezésre ezek hatékonyságáról, ezért további vizsgálatokra és fejlesztésekre van szükség a hazai védelmi iparral együttműködve. A nemzetközi hitelminősítő Moody's változatlanul A3-as szinten stabil kilátással erősítette meg Szlovákia hitelbesorolását. A döntést a stabil jövedelmi helyzet és a mérsékelt államadóság indokolja. Az ügynökség szerint a gazdasági növekedés 2027-ben 1,7%-ra gyorsulhat fel. Kockázatot jelent ugyanakkor a külső gazdasági környezet és az autóipari függőség. Ladislav Kamenyicki pénzügyminiszter szerint a kedvező hatások főként külső tényezőkből adódnak. A három legnagyobb hitelminősítő közül egy rontotta, kettő viszont stabilan tartja Szlovákia besorolását. Összeütközött tegnap két vasúti szerelvény a dél-angliai Bedford városának közelében. A brit közlekedési rendőrség tegnap esti beszámolója szerint a szerencsétlenségben egy ember életét vesztette, sokan megsérültek. Ma hajnalban a közlekedési dolgozók szakszervezetének főtitkára Eddie Dempsey bejelentette, hogy az egyik szerelvény mozdonyvezetője halt meg a balesetben. A kelet-angliai regionális mentőszolgálat nem sokkal korábban közölte, hogy a balesetnek 89 sérültje van, közülük 11-en nagyon súlyos, 22-en súlyos sérüléseket szenvedtek. További 56 embert könnyebb sérülésekkel láttak el, vagy a helyszínen, vagy kórházban. Villámcsapás miatt 9-en megsérültek egy sporteseményen a németországi Rastatt városában. A baleset egy kézilabdatorna idején történt, amikor vihar csapott le a térségre, és a résztvevők éppen a sátraikat próbálták biztosítani. 6 embert kórházba kellett szállítani, egyikük állapota súlyos, de a hatóságok szerint senki sincs közvetlen életveszélyben. A sérültek között egy 13 éves fiú is van.
0: Időjárás.
1: Napsütéses nyári napunk van, délután szaporodó, tornyosuló gomoly felhőzettel. A késő délutánig inkább csak időszakos árnyékot adó gomoly felhőkből az este folyamán és az éjszaka első felében kipattanhatnak helyi záporok, zivatargócok is. Összességében kevés helyet érint várhatóan csapadék, de viharos zivatargóc kialakulásához is kedvező légköri helyzet valószínű. Többnyire csillagfényes, kissé füllett nyári éjszaka várható. Holnap változatlanul erős hőségre és napsütéses, délután pedig erősebben gomoly felhős időre készülhetünk. A mai nap folyamán 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Az általunk figyelt útszakaszokon nyugodt a közlekedés, sem balesetről, sem radarról nem érkezett jelentés. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Nyugaton a helyzet Fica Jánossal.
2: Köszöntöm Önöket! Mai vendégem Emmer Péter, komáromi harmónia díjas zenész, zeneszerző, gitáros és zeneoktató, akivel nem csak pályafutásának érdekesebb állomásairól beszélgetünk, hanem magáról a zeneiparról, valamint a zene múltjáról, jelenéről és jövőjéről is. Szó lesz arról, mit jelentett egykor az élő zene, és mit jelent ma hangszeren játszani. Felidézzük az egykori Mrs. Carmen zenekar történetét, amelyben felvidéki magyar zenészek szlovák nyelvű dalokat készítettek az áttörés reményében. Beszélünk egy ígéretes lemezszerződés lehetőségéről, a németországi vendéglátó zenész évekről, a szólóalbumokról és a koncertek felemelő élményéről. És az is kiderül, mi a kapcsolat Emmer Péter, valamint a Mr. Big és a Toto zenekarok között. A zene után jövünk vissza, ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Emmer Péter zenésszel beszélgetek, akit sok jelzővel illetnek, melyek igazak is. Miszerint a szlovákiai magyar zenei élet egyik meghatározó alakja, komáromi gitárvirtuóz és a legjobb felvidéki gitáros. Autodidakta módon tanult meg zenélni, fiatalon több feltörekvő zenekarban is játszott, hogy aztán szóló karrierbe kezdjen. Vendéglátózott Németországban, világsztárral is zenélt együtt, musicaleket írt, több albumot is kiadott, színdarabban is zenélt az utóbbi időben is, gitározni is tanítja a jövő nemzedéket, de a legfontosabb, hogy mindeközben mindvégig egy szerény és őszinte ember maradt.
1: Üdvözlöm a rádió hallgatókat. Nem is tudom, mit reagálják ezekre a jelzőkre, csupa pozitív bomba. Ez a legjobb felvidéki gitáros, alapjáraton a legjobb a zenében, ez kicsit olyan. Szóval ez nem egy sport, ott evidens, hogy a százat, aki leggyorsabban lefutja, az nyert. Az emberek hajlamosak összekeverni a legjobbat a népszerűséggel, tehát aki, most nem magamról beszélek, de sokszor belefutok én is ilyen nem szakmai felmérésekbe, hogy kedvenc ez, kedvenc az, és akkor a komment szekcióban összevesznek rajta, de ő a legjobb, mert ő a legjobb, és szerintem legtöbb esetben szakmailag köze nincs hozzá. Inkább ez annak köszönhető, hogy kit ismernek, ki van fókuszban aktuálisan, vagy kinek maradt fönt a neve, vagy ki játszik egy olyan népszerű bandába, vagy szólóelőadó, olyan népszerű szólóelőadó. Evidens, hogy a rászavazóknak mindjárt ő jut eszébe, tehát ez szakmailag szerintem kicsit csinálja meg a helyét. Aztán ott van ugye a annyira nem könnyű műfaj, bár annak hívják jazz vagy jazz rock fusion műfajokban, olyan elképesztő emberek zenének minden hangszeren, hogy kegyetlenség, és legtöbbször nem is hallottuk a nevét, és nagyon úgy néz ki, hogy a mainstreambe nem is fog elterjedni a nevem, tehát sokkal, de sokkal jobb zenészek vannak általában, mint amit aktuálisan favorizálnak. És az emberek azért ne felejtsék el, hogyha valakire rásütnek valamit, hogy legjobb énekes, vagy legjobb dobos, vagy valami, az általában egy gépezet áll mögött, egy PR gépezet, ami próbálja ezt elhitetni, vagy lenyomni az emberek torkán. Nem azt mondom, hogy nincs valóság alapja esetenként, de ez legtöbbször inkább ilyen kis reklám.
0: Akkor ma már más kell a sikerhez és a népszerűséghez, mint régebben?
1: Népszerűség, hát ezt definiálni kéne, mi az, hogy népszerű. De a szónak annak az értelmében, hogy zenész, vagy egy előadó, művész mennyire lehet népszerű. Olyan viccesnek tűnik nekem, amikor Kelet-Európában egy 5-10 milliós országban valakire ráfogják, hogy szupersztár, meg ilyen sztár, én ezt nem így gondolom. Ez egy akkora kicsi piac, ha vesszük az egész Kelet-Európát, hogy szerintem a sztárok azért máshol vannak, de népszerűek attól függetlenül nyilván lehetnek. Mint ahogy előbb is említettem, a népszerű bandába bekerül valaki, vagy alapító tagja volt, de ez is szerintem még a 70-es, 80-as évekre vezethető vissza, hogy akkor ugye nem jelent meg minden héten valakinek lemeze, hanem azt ki kellett érdemelni, meg kilobbizni, meg ilyen bizottság eldöntötte, hogy ő arra érdemes. Ilyen vagy olyan okok miatt, nem okvetlenül szakmai, zenei szakmai okok miatt jelenhetett meg valakinek lemeze. De ha már megjelent, akkor azt propagálták is abba a kettő darab magyar nyelvű tévéadón, valami zenei műsorba. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogyha valaki akkor azt mondta, hogy benne voltam a tévében, akkor ő nagyon benne volt a tévében. Tehát 2 perc alatt szó legszorosabb értelme egy ország megismerte. Úgyhogy így nem azon, hogy könnyű volt népszerűvé válni, könnyebb volt a népszerűvé válás, de biztos, hogy ki volt arany tálcán téve a közönségnek, és nagyon sokan nézték ezeket a műsorokat. Ezeket az időket koromból kifolyólag nem élhettem meg, aztán meg már ez lecsengett, úgyhogy ma meg olyan dömping van, hogy percenként nem tudom hány ezer dal kerül föl mindenféle online oldalakra.
0: Nehezebb most a mai fiataloknak, mai fiatal zenészeknek?
1: Sokkal nehezebb. Nagyon, nem is nevezném konkurenciának, mert már nem lehet eldönteni, mi az a konkurencia, ugyanis nem a szakmaiság dominál. Ezek a srácok már másért akarnak zenélni, de biztos, hogy nem azért, hogy hogy jó zenészekké válnak. Tisztelt a kivételnek, nyilván akad ilyen is, de nem ritkábban találkozok az ilyennel. Nehezebb, mert nagy a dömping. Főleg a környéken nálunk, illetve a környező országokban, hogy elterjedtek ezek a falu, városnapok, a közönség felé úgy néz ki, hogy ingyen vannak ezek a akciók, de nincs ingyen nyilván. Szóval ha csinál az ember valami produkciót, és elmegy abba a három klubba, ahol még esetleg föl lehet lépni, és belépőt kér, csak erre tud hagyatkozni. Vagy arra, hogy elmegy ilyen falusi vagy városi rendezvényre, ahol ha nem vagy csókos, akkor nem fognak meghívni. Lehet még 15 évesen, 20 évesen szerelemként kezelni a zenét, de 40-es, 50-es emberek ezt már nem tudják így kezelni. Ha csak nem, nagybetűs hobbi zenekarról van szó, akkor söröcske utána, mi egymás, ahogy kell. De ha egy komolyabb produkciót életbe akarunk tartani, akkor sokkal nehezebb szerintem, mint régebben. Hiába volt nehezebb bekerülni a médiába, de mindenkinek kb. Ugyanannyi lehetősége volt.
0: Még Csehszlovákiában eleinte, utána később Szlovákiában még magyar zenészként, magyar zenekarként milyen lehetőségeitek voltak?
1: Olyan lehetőségeink voltak, hogy magyarul nem sok, itt a környéken pár kilométeres körzetben magyar lakta területen, erősen magyar lakta területen, ha ott játszottunk, nem volt gond, de országos ismertséget magyarul Szlovákiában, illetve Csehszlovákiában gyakorlatilag lehetetlen volt, ha csak nem instrumentális zenét játszottál, de akkor mi nem azt játszottuk. Át lehetett menni Magyarországra, fellépni. De az nem úgy nézett ki, mint most, hogy fogom a gitáromat, meg erősítőmet, berakom az autóba, és átmegyek a hídon, és már Magyarországon vagyok. Ennek voltak mindenféle adminisztrációs. Meg ez olyan dolog, hogy ott kellett volna lenni állandóan. Az nem, hogy megbeszélve, két hónap múlva majd fél négykor itt meg ott találkozunk, és akkor majd talán lesz valami. Ez nem tudott működni. Így az akkori zenekarommal, a Mrs. Carmen nevű zenekarral megbeszéltük, hogy mi volna, kipróbálnak azt, hogy szlovák nyelven fogunk énekelni. Ehhez a történethez hozzátenném, hogy akkor nem volt, illetve hál' Istennek most sincs ilyen szlovák-magyar kiélezett helyzet, és nem is szeretnék belemenni ebbe a témába. Tehát ezt nem úgy kezelték. Egyszerűen az volt, hogy magyarul nem értették, és hát így nem is nagyon foglalkoztak velünk. Bár angolul se értettek, de azt tudjuk, hogy az egy másik sztori, hogyha a másik felül mainstream tolja valakinek világméretben a szerepét. Azok nem mi vagyunk. Tehát elkezdtünk, illetve elkezdett az énekes szlovák szövegeket írni, és működött a dolog. Eljutottunk ilyen tévéműsorokba, meg mindenféle versenyekre, meg rotációba bekerültünk rádióba. Ott a rádió, aki legtöbbet játszotta akkori aktuális dalunkat.
0: Komáromi zenekarként.
1: De egy idő után tudod, úgy van, hogy egy jelenség, van egy előadó, aztán mindegy az, hogy honnét jött. Ez volt a helyzet velünk is, hogy bemondták a zenekar nevet, és nem foglalkozott senki azzal, hogy már a hallgatók, illetve később a kevés rajongó, hogy éppen honnét jöttünk.
0: Voltak tévéfellépések, és lemezszerződés ajánlat is volt. Mi hiányzott a Mrs. Carmen esetében ahhoz, hogy aztán megmaradjon a zenekar, és stabillá váljon ez a népszerűség, vagy tovább nőjön?
1: Ha az lemezszerződés megvalósult volna, az tudott volna segíteni rajtunk. Valamikor nem volt mindenkinek lemeze. 90-es években alakultak a magánkiadók, és az egyik ilyen kiadó megszólított minket, hogy kiadnánk, blablabla, bla, bla, és akkor nagyon konkrétumokról beszéltünk már, hogy így, meg úgy, meg milyen dalra csinálunk klippet, meg. Csak aztán balról megelőzött minket, vagy jobbról megelőzött minket egy, akkor az nem kassai zenekar. Na mindegy, szereztek valami kis pénzt a akkori vasművekből, ha jól tudom. Na mindegy, és akkor őket adták ki, ez ilyen banális dolog, ami manapság percenként előfordul.
0: És utána már nehéz volt újabb lemezszerződés ajánlatot szerezni?
1: Hát tudod, mikor az ember így jó felszívja magát, azt neki fut a falnak, aztán megint. Szerintem addigra is úgy, hát elfáradtunk. Elfáradtunk a örökös küzdelembe lenni szokmere. De tényleg volt, hogy beütünk a autóba, és akkor mentünk házalni, szó szerint kiadókhoz, rádiókhoz, szemtelenül. Hát fiatalok voltunk, nem tudtuk ezt, hogy működik, a cél lebegett előttünk, és valahol elküldtek, valahol szimpatikusnak találtak, beütettek egy élő műsorba. Aztán akkor egy rádióinterjú, szóval úgy működött a dolog, és akkor abba éltünk már, ugye, hogy lemezünk lesz, stb. Fogunk koncertezni, mint minden fiatal zenekar, amiért zenél. Addigra már több demót fölvettünk saját költségen, ugye, stb. És akkor ezen eléggé úgy megtorpantunk akkor, és aztán mi játszogattunk, de ez olyan kimondatlan sebb volt aztán. De ne ilyen naívan képzeld el, hogy most a kisgyerekek megsértődtek, mert nem volt annyi lehetőség. Nem az volt, hogy jó, hát akkor átmegyünk a nem tudom milyen. Mentünk mi más kiadóhoz, és aztán hamar rájöttünk, hogy abban a formában, hogy akkor megjelent volna az elemezünk, az nagyon, nagyon jó lett volna, mert mindent kifizettek volna, tehát a stúdióköltségeket, a klippeket, szóval befektettek volna a zenekarba, és ez mindig is így volt, amikor még működött a zeneipar. Most meg azért gyors világ van, online rendszer által adott lehetőségek kihasználása, az is, meg hát az emberek igényesség, vagy inkább a igénytelensége, hogy nem arra felé megy, hogy figyú, régen, mikor azt hittük, hogy kommersz zene szól a rádióba, bár azok szólnának, mikor ilyen Michael Jackson, Phil Collins, Rod Stewart, meg a többi, ezek mentek a rádióba, és azt hittük, hogy az a fú, hát igen, akkor, hát és azok, akkor még működött a zeneipar, és nyilván Szlovákia és Magyarországon is azért jobbára olyan zenekarok tudtak érvényes, akik tudtak is muzsikálni. Ma már erre sincs szükség. Illetve középszintű zenészek untig elegek a ilyen fesztivál zenekarokba, ahol hátulról szól a harddisk, és akkor fiatalok ugrabugrálnak a színpadon, ami nagyon aranyos, meg nagyon jó, és a színpadon még több fiatal ugrál, és mindenki boldog. Csak én olvasatomban ez nagyon-nagyon távol van a zenéléstől, és itt nem olyat kell elképzelni, hogy bizottságot fölállít, és akkor kontrollálni, hogy no, ez igazi akkordok, meg ilyen, nem. Nem erről van szó, csak ez ha tovább gondoljuk, ez hova fog elfajulni. Lassan már hologramok lesz. Illetve voltak is melyen koncertek, én tudok egy abba koncertről, hogy hologramként ott táncoltak a színpadon, és ezrek voltak. És volt is valami technikai baki, hogy lefagyott a rendszer. Szóval itt tartunk. A mesterséges intelligenciáról meg inkább ne is beszéljünk. Szóval ez nem tudom, mi lesz ezzel a szakmával. Ha valaki nem szeret muzsikálni, az szerintem nem fog zenélni, mert nem annyira attraktív már.
2: Ez még abból a szempontból is érdekes kérdés, hogy ugye most éppen itt Komáromban a magánzeneiskolában a tantermetben ülünk, ahol gyerekeket tanítasz gitározni. Tehát itt felismerül a kérdés, hogy mit látsz a jövő generációt tanítod, oktatod, hogy milyen az érdeklődés a gyerekek részéről, vagy a fiatalok részéről a zene iránt, a gitározás iránt.
1: Én a kis szűk környezetemben igyekszek minél több zenét megmutatni a gyerekeknek, és működik a dolog, mert látom, hogy kinyílnak, nagyra tágulnak a szemek, és azt is beszélgetünk, és elmondják, hogy ő életében ilyen, nem hogy azt a gitárs, hogy olyan fajtát, a műfajt ról se tudott, adott műfajról se tudott. Én azt vallom, hogy aki képes rá, hogy minőséget termeljen bármilyen szférába, legyen az zene, irodalom, technikai dolog, mindegy, annak kötelessége, főleg most kötelessége minőséget produkálni, hogy példát mutasson. És ha én képes vagyok rá, hogy tanítsak fiatalokat, akkor nekem ez kötelességem, hogy átadjam. Minőséget hagyjak magam után, mert ha ezt a keveset mi se vagyunk hajlandók megtenni, kényelemből, vagy csak azért, mert elfordultam, akkor ez el fog tűnni.
2: Te magad pedig nem tanultál a zeneiskolában gitározni, hanem saját magad autodidakta módon tanultál meg, bár több hangszeren is játszottál eleinte. Dobot is kipróbáltad?
1: Persze, mindent. Hát amennyire lehetőség volt. Az a helyzet, hogy én nagyon szeretem a zenét a mai napig. Kevés ember születik olyan fanatizmussal, hogy Nekem csak a gitár létezett, azzal keltem, azzal feküdtem, szóval állandóan csak azon járt az agyam, hogy mit, hogy kéne játszani, vagy miért így, mert állandóan ez foglalkoztatott, még akkor is, mikor évek teltek el, úgyhogy nem volt hangszerem, ugye, mert nem volt rá pénzem, és szóval egyfajta, erről szólt az életem, de hozzáteszem, 3 gyerekem, szóval családos ember vagyok, de még most is mindig a zenek körül forog minden. Ha nem tanítok, akkor stúdiózom, színházba játszom, próbákon ülök. Több formáció tagja vagyok, szerencsére, hogy aktív zenész is vagyok, tudok működni, bár most már nem annyira könnyű, de mindig azért én úgy vagyok vele, hogy megteremtem a lehetőségét. Aztán nem okvetlenül, ez már nem a anyagiakról szól, meg nálam sose szólt a anyagiakról, hozzáteszem, de szóval mindig nagyon szeretem a zenét. Kipróbáltam, igen, több hangszert, de mindig a gitár volt a fő, szóval nem azzal célzatta, hogy most kipróbálom dobot, akkor lehet, hogy dobos leszek, fő sem merült bennem, hogy mit tudom más hangszeren. Autodidakta módon tanultam, mert akkor nem nagyon volt kitől tanulnom. Komárom az egy kis város, és de más zenész kollégák elmondása alapján nagyvárosokban sem volt akkori, az old school gitározás volt, szóval nem volt ez intézményesítve, illetve nem volt még akkora rutinja az előttünk utat törőknek, mivel én akkor éltem meg ezt a gitározást, akkor bontogattam a szárnyamat, mikor nagyon ment ez a gitár hero korszak a világba. Mikor ez a rockos, karcos, instrumentális zene, a Satriani, Steve Vai, később a John Petrucci, Paul Gilbert, szóval ezek a nagy ágyuk előtérben voltak helyezve, és nagyon népszerűek voltak. Klipeiket játszotta a tévé, tehát mainstreamben, ha úgy tetszik, ott voltak. Aztán ugye anyazenekaraikban, ahol ténykedtek, énekes dalokat játszottak, de ott is szuper zenészek voltak. Tehát én nagyon hálás is vagyok ennek a korszaknak, meg hogy akkor élhettem meg ezt nem csak nosztalgiában, hanem testközelben, hogy vártuk a új Yngwie Malmsteen lemezt, vagy hasonlókat. Én ezen szocializálódtam. No most azt a fajta zenélés, gitározást értelemszerűen az újdonság volt akkor, és ezt nem volt, aki tanítja, vagy hát ezt nagyon kellett tudni, hogy át is tudja adni. Úgyhogy épp ezért klasszikus gitározás volt a városban, mint mindenhol, gondolom, az engem annyira nem érdekelt. Így nem jártam zeneiskolába. A zeneismeretem hiányos is volt. Aztán később helyére kerültek a dolgok, mert megtudtam, hogy ennek vagy annak mi a neve, de ez abba fájt, hogy éveket töltöttem el egy banális technikai dologgal, amit egy rutinosabb zenész vagy tanár elmondott volna 3 mondatba. Tehát gyakorlatilag a térdemen találtam fel a gitárt újból, ha nagyon ironikus akarok lenni, de később, már felnőtt koromban, azt hiszem, hogy 39 éves voltam, hogy beiratkoztam a Nagy Tapolcsáni konzervatóriumba, fölvételeztem, és el is végeztem. 6 évig jártam a klasszikus gitárt.
2: És az változtatott bármint? Tehát akkor már nyilván tudtál gitározni, tehát a technikát illetően, vagy éppen nehéz volt már sok-sok év után más új dolgokat megtanulni, miután már megszoktál valamit?
1: Igen, a hozzáállásom mindenképpen. Gitáros kollégák tudják, hogy az elektromos gitár, meg a klasszikus gitár, a nylonhúros klasszikus gitár, az 2 különböző hangszer. Mind a 2 gitár, ugyanott találtak a hangok, de teljesen más szerkezetileg, más technikát igényel. Az elektromos gitár napjainkban már inkább szólisztikus hangszer, de nem okvetlenül. Egyéb másra is lehet használni, evezésre például. A viccet félretéve, hogy a klasszikus gitározásban ott egyedül vagyunk a zenekar, tehát mi játsszuk a szólamot, az akkordokat, basszust, ritmust, és ott kötött dolgok vannak. A klasszikus zenében nagyon kevés, illetve nincs is improvizáció. Akkor van improvizáció, ha kiesik egy rész, és akkor tudjuk, hogy milyen hangnemben vagyunk, akkor egy kicsit ott elmélázunk, még eszünkbe nem jut a következő rész. A klasszikus zene összhangzatlan az alapja mindenek, de azért merőben más. Én az összhangzattant így önszorgalomból, meg így a életből valahogy ugyanúgy, hogy gitározni is szerettem volna megtanulni, ugyanúgy ezt is szerettem volna mögé látni a dolgoknak, és annyit tudok róla, hogy ami számomra elegendő. Tehát ha zenét írok, vagy improvizációknál nagyon, nagyon nagy segítség, hogy tudom, hogy mi történik a zenében.
2: Az elmúlt évek során sok remekebbnél remekebb helyi zenésszel zenélhettél együtt, csak hogy néhány nevet említsek a teljesség igénye nélkül, Zsapka Attila, Korpás Éva, Korzár együttes. Én most mégis egy világsztárra kérdeznék rá, egy amerikai zenészre, mégpedig a Mr. Big zenekar basszusgitárosára, akivel szintén lehetőséged nyílt együtt zenélni. Ez hogy történt?
1: Az úgy történt, hogy Billy Sheehanről van szó, aki egy ikonikus basszusgitáros, nagyon egyedien kezeli a hangszerét, tehát úgy basszusgitározik, ahogy gitárosok is szeretnének a saját hangszerén játszani. Szóval ilyen virtuóz emberről van szó, aki ilyen torzított basszussal játszik, aki nem ismerné, nézzen utána, a Mr. Big nevű amerikai banda basszusgitárosa. Régebben a Tallas nevű zenekarban, de David Lee Roth zenekarában is játszott Van Halen után. Nos, ez az ember ugye Yamaha basszusgitárt használ. Ilyen workshop-szerű túrát szerveztek neki Kelet-Európába, hogy a adott országba, ebben az esetben Pozsonyba, Szlovákiába, Pozsonyba, Auparkba, ha szabad ezt elmondom, akkor volt egy hangszerbolt, ahol tartották ezt a Yamaha workshopot. Én erről nem tudtam, mert ugye hát nem volt internet, hogy jutott volna el hozzám. Viszont egy szlovák gitáros barátom, nevezetesen Henry Tóth, fölhívott, hogy mit csinálsz holnap? Hát nem tudom, mit csináljak. Hát nem, volna egy kedvem eljönni Pozsonyba, mert hogy ilyen workshop lesz, és utána a hisztéria pubba, hogy valószínűleg le fog menni ez az ember, és hogy volna kedved vele játszani. Hát gondolhatod, hogy volt kedvem játszani, de voltam vele, hogy azért ritkán történik ilyen az emberre, és amíg nem állt ott mellettem, addig úgy nem tudtam mire vélni, de aztán tényleg jött ott át, hozta a kis gitárját, volt egy dobosrác, és akkor mindenféle ilyen Hendrix, meg ami eszünkbe jutott, ilyeneket játszott. Nagy élmény volt. Egyrészt ugye én nagyon szerettem, és szeretem a mai napig a Mr. Big zenét, és fura, amikor belecsöppensz egy koncert videóba, vagy egy filmbe, és ott áll, és ő hangján beszél hozzád ez az ember. Nagyon érdekes volt. Olyan hangulat volt ott, hogy ez nem is tudom leírni. Nagyon nagy emóciók szabadultak ott fel. És persze ez nem a én érdemem, nem az én mondom, de olyan muzsikálás volt ott, hogy belegondolok, hogy ez az ember mit művelt, a mai napig borsókázik a hátam. Szóval nem az volt, ami a Mr. Big dalokban volt. Sokkal több van az emberben. Nagyon-nagyon sokkal több.

0: Az elmúlt percekben az amerikai Mr. Big zenekar egyik dalát hallhatták, nem véletlenül, hiszen erről az együttesről, illetve a basszusgitárosáról mesélt nekünk mai vendégünk Emmer Péter, komáromi zenész és gitáros, akivel folytatjuk a beszélgetést. A színpad mellett elkezdtél szólóalbumokat is kiadni. Ezt egyszer egy interjúban mesélted, hogy az első albumod az igazából nem is tudatosan készült, hanem csak így véletlenszerűen jött össze. Hogyan kezdtél dalokat írni?
1: Úgyhogy az interjú elején mondtad, hogy vendéglátóztam, igen, 2000-es évek elején Németországban. Kizárólag pénzszerzés céljából, de nincs mit köntörfalazni. Addigra muszáj volt a rocker öntudatomat félrerakni.
0: Már túl voltál a zenekarokon, ugye? A Mephistón is, és a Mrs. Carmenen is.
1: Így van, lehetett volna még azt erőltetni, de én úgy láttam jónak, hogy az úgy annyi volt. Utána már csak nosztalgiázhattunk volna. Azt meg nem szerettem, sose. Egy zenekarral voltam kint, egy szlovák zenekarral, és nagyon komoly dolgokat játszottunk, és hát én nem ehhez voltam szokva. Ugye, más közeg, na mindegy, hát ezt kell csinálni, ez a munkám, rendben van. Viszont alig vártam, hogy ilyen hajnal 3-kor, 4-kor így befejezzük a műszakot, és akkor meg képes voltam reggel 8-10-ig gitározni, azt játszani, amit csak akarok. Szóval megtaláltam úgy, hát, hogy dalokat tudtam írni. Ja, hát úgy írtam dalokat, hogy megjegyeztem. Ja, és akkor volt egy ilyen, nem tudom milyen típusú, valami kicsi ilyen szerkezet, amivel dobokat, meg kezdetleges ilyen szinti zongorát tudtam. Ja, meg basszusgitár programozni. És akkor arra így rágitároztam. És amikor hazajöttem Szlovákiába, akkor Komáromba volt a Donkey barátom, Isten nyugosztálja, aki azóta már nincs köztünk, Dluhos József. Szóval neki volt egy ilyen Hardix recorder, ilyen újdonságnak számító cucca, amivel lehetett elég komoly fölvételeket készíteni, és akkor ővel így megbeszéltem, hogy jövök ekkor, meg akkor, vagy telefonáltam neki, és akkor fölveszünk 3 dalt. Ebből a gépből belejátszottuk a ő Hardix recorderébe a alapokat, és akkor rágitároztam. És ő ezt így megkeverte, tök jó szót. Összejöttek dalok, demonak, vagy nem is tudom minek szánt, valamit egyszer csak megjelent. Így kiadta valaki, mondta, hát ki, akkor add ki. Úgy voltam vele, és akkor így megjelent. Hát meglepő módon elég sok elment belőle. Nem biztos, hogy azért, mert olyan jó volt, hanem azért is, mert akkor Alapi István, az Edda gitárosa ajánlott nekem. Szóval ezen a lemezen játszik ő is, meg a Henry Tóth is, akit előbb említettem, egy gitárosok, őket nagyon kedvelem, és akkor meghívtam őket, mint föltörekvő titán, már mind én, ők már ugye nagyon ismert, elismert emberek voltak akkor is, és ő ajánlotta, hogy van egy ilyen ember Budapesten, aki eljuttatja a külföldre ilyen beállítottság, ilyen jazzrock zenekedvelőinek, szóval el tudja juttatni. Van ilyen jó kapcsolatrendszer. És akkor ez így is volt. Ilyen internet kávézóba jártam be, mert az annyira elején járt, hogy ez nem úgy volt, hogy egy számítógépem se volt, meg nem volt mindenkinek, nem, hogy még internet otthon, hát ez nagy luxusnak számított akkor. Tehát és akkor ott nézegettem, hogy nem is értettem, hogy emlékszem, eljöttem a haverom, hogy gyere már, nézze meg angolul, miket írogatnak. Emlékszem, hogy volt ilyen guitar9.com, ilyen oldal, és akkor abban a hónap, vagy előző hónap, én voltam a második eladottabb náluk. Egy Amerikában egy ilyen üzlet, és akkor néztem, és olyan nevek voltak ott, hogy elképedtem, hogy csupa ilyen Frank Gambal, meg a Satriani, John Petrucci a Dream Theaterből, meg ezeknek a szólólemezé ott voltak, és érdekes volt, és ezt ki is nyomtattam, mert úgyse hittem volna el senki, hogy most egy rádióhallgató se fogja elhinni. Tovább gondoltam ezt, és tényleg, hogyha az ember ott tudott volna lenni, tudod, köztudatban, hogy én nem azt mondom, hogy olyan magasságokban, de biztos, hogy valamit meg tudta volna alapokat keverni.
0: Saját album, zeneszerzés várható a közeljövőben?
1: Vannak ötleteim, mindig vannak ötleteim. Szerencsére én könnyen írok zenét, de nem látom értelmét. És tényleg nem a anyagiak miatt mondom ezt, hanem az előzőekben elmondottak alapján ez a zeneipar nem létezik. Tehát ez a önmenedzselés, meg a csináljunk úgy, mintha én ezen már túl vagyok. Engem ez már nem érdekel. és sose érdekelt ez a minden, ami körülötte van. A zenét magáért, a zenéért csinálom. És ha valakinek a ízlésével találkozik, hogy ő is szereti, akkor csak boldog vagyok. De én ugyanolyan jól tudom magam érezni, otthon eljátszom magamnak. Tehát nekem arra nincs szükségem, hogy nyilván jó, ha van visszajelzés. És albumba gondolkodni, hát az meg végképp. Most nem akarok személyeskedni, de nyugodtan magadnak is feltehetőd, és mikor hallgattál meg egy egész albumot elejétől a végéig. És én magamról is beszélek. Megjelent a dala, hát új dala jelent meg. Nekem ez soha nem fogom megérteni. Én mindig albumba gondolkodtam, meg hogy lehet megítélni dal alapján valakit, egy dal alapján. Az olyan gyors lejáratú, a napnál világosabb, hogy milyen célzattal készült valami. De értem én, hogy a napdömpingben lemezeket eladni, meg milyen formában, digitálisan. Vagy. Na mindegy, szóval nem látom nagyon értelmét. És arra nem vagyok kész, se mentálisan, se fizikailag, hogy megint jó felszívjam magam, nagyon lelkesen belerakok mindent, morálisan, fizikailag, anyagilag, és semmi sem fog történni. Azon pár száz lájkon kívül, aminért hálás vagyok egyébként, de attól lényegesebben több munka van mögöttem, mint ezért én már nem tudok elkészíteni egy albumot. És aztán majd jó, ne játszom sehol. Ezzel nem azt akartam mondani, hogy soha nem fogok már albumot készíteni, de most biztos, hogy mostanában nem látom értelmét. Nincs itt az ideje. Ez a mostani korszak nagyon nem ennek kedvez, sajnos. És az összes kultúrát művelő kollégám nevében mondhatom ezt, és ők se fognak mást állítani. Csináltunk úgy, hogy minden rendben van, csináltunk úgy, hogy minden faja, kimegyünk a színpadra, nagy terpesz, vigyor, és akkor minden oké, de ebből csak a nagy terpesz meg a vigyor az, ami igaz. Többi előtte, utána sajnos nem vannak. Vannak nyilván produkciók, amik tudnak működni, végig játsszák egész évet. De ehhez vagy az kell, hogy még akkor 80-as években megalapozták a nevüket, illetve a karrierüket, vagy most egy nagyon nagy gépezet. Szóval nagy PR, valaki belerakja a tudását, pénzét, és akkor így föl lehet építeni, de nagyon nagy reklámhadjáratot kell indítani. Maga a zene már nem elég. És szokom mondani a diákjaimnak is, hogy jönnek, hogy otthon jobban ment, meg ez senkit nem érdekel. A zene az egy olyan dolog, hogy fölmész a színpadra, és ott minden elválik. Ott nem kell elmondanod, hogy most milyen akkordokat szóval, milyen technikai elemeket fogsz játszani, meg a dalt mondjuk bekonferálod, oké. De ott elválik mindent.

0: Nincs, messze nincs. Olyat tapasztaltam, hogyha zenekarral játszom, ilyen rock zenekarral, tehát ilyen ütős, ilyen big beat alapú zenekarra, akkor ezért fiatalok úgy megrekönnyödnek, mert szerintem nem sűrűn hallanak testközelből élő zenekart. Meg hát főnőtt mennyi generáció, akik USB-re szórakoznak, meg fizetnek sok pénzt.
1: Most milyen koncerted lesz legközelebb?
0: Ezek a szóló koncertjeim, amit úgy kell elképzelni, hogy egyedül játszok ilyen zenei alapra, dobbőgőre. A stílustól függetlenül jazz rock, meg ilyen rockos, rádióbarát dalok, ez úgy mindig van, mert ez nagyon flexibilis, ugyanis itt csak magamat kell megkérdezni, hogy ráérek, és ezt egyedül meg tudom csinálni. Ez van. Legközelebb most hétvégén fogok játszani az SP nevű formációval, akikkel, ez a Zsabka Attilának a megálmodott zenekara, SP Szécsi Pál, dalokat játszunk el, de sajátos hangszerelésbe, fölfogásba. Ez egy héttagú zenekar, és aki nem hallotta még, ajánlom figyelmébe, mert nem azt a kávéházi hangulatú, sokak által megszokott Szécsi Pál hangzást kell elképzelni, hanem nagyon komolyan meghangszerelt élő zenekaros produkcióról van szó, és nagyon várom már június 20-án, szombaton, Sárosfán. Aztán másnap vasárnap lesz színházban, a Jókai Színházban a képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, aminek állítsanak nagy sikere van, amit szintén így hangszerelés ügyileg belenyúlhattam egy kicsit.
1: Élőben zenéltek a színpadon, kíséritek a színészeket.
0: Így van, ami nagy szó, ma már, hogy egy színházban élő zenekar, egy gyakorlatilag rock zenekar kíséri a színészeket, és nagyon látványos. Tehát magán a színpadon föl van építve még egy színpad, mert mi vagyunk a sztoriba játszódó fesztiválon a zenekar, az is, ugye, és a kísérő zenét is mi játszuk. És egy 3 méteres, szó szerint egy 3 méteres, nem képletesen föl van építve, magasan, látványos, érdemes megnézni. Egyébként, és ami most újdonság, csináltunk zenész barátom egy Toto tribute zenekart, az amerikai Toto zenekarnak a dalait játszuk. Ez részünkről egy nagy tisztelgés előttük, és odáig fajult, hogy már csak, szóval nem akarom csak hallgatni, hanem játszani is szerettem volna, de ez rég dédelgetett álom volt, vagy terv. Egyszer neki is álltunk, nem teljesen ezzel a formációval, de innét is játszottak benne tagok, de aztán valamiért ez úgy kifázott, szerintem még nem voltunk rá kész. És épp tegnap is próbáltunk, egy hajnalba értem haza. Nagyon várom. Július 10-én Komáromba a Plac nevű helyen lesz 9 órától. Olyan repertoárt állítottunk össze, hogy szerintem maga a Toto zenekar tagja is megnyalnák a 10 ujjukat. Nem akartuk megúszni, tehát úgy értem ezt, hogy nem akartuk a nagy slágereket eljátszani, és aztán jó van, megúsztuk valahogy, nem. Ilyen csemegéket is elővettünk, és akkor minden korszakból igyekeztünk dalokat játszani. Egész az utolsó stúdiólemezkről is játszunk dalokat, de az elsőről is, és persze ami közte volt, vannak instrumentális dalok a műsorban, ami ritkaság. És ugye tele van improvizációval. Tehát megpróbáltuk úgy játszani, illetve ötleteket, saját ötleteket is beleraktunk, de a koncertverziókat vettük alapul, és van nóta, ami nóta, dal, ami a stúdióverzión esetleg 4-5 perces, hát élőben lehet, hogy ez 15 perc is, és nem fölöslegesen. Tehát aki szereti a minőségi szórakozást, és ezt most mindenféle nagy képűség nélkül mondom, jöjjön el, mert jó zenészek játszanak a bandába. 4 éneklünk. Külön voltak vokálpróbák, odafigyeltünk arra is, hogy rendben legyen. És hát aki szereti a Totót, az nagyon jó fogja magát érezni, mert ugye nem csak abban a 3-4 dalból áll a Totó munkássága. És a Totót nem csak azért szeretjük, mert olyan dalokat írtak, hanem mint session zenészek, azt tudni kell, hogy Amerikába évtizedeken át a legkeresettebb session zenészek voltak, tehát bérzenészek, Quincy Jones producer kegyeltjei voltak, ha úgy tetszik. És kevesen tudják, de ott bábáskodtak Michael Jackson Thriller lemezénél. Tehát ezek a Bide, mint Steve Lukather riff, ő ajánlotta Eddie Van Halent, a barátját, hogy hívják el a szólót fölvenni. Jeff Porcaro dobott végig a Human Nature.

0: dalt Steve Porcaro szereztve billentyűs. Totót a három Porcaro tesó alapította, és Steve Lukather és David Page. Szóval a világ zenei dolgaiban nagyon-nagyon benne van a kezük. Világslágerekben, ha gitárszóló van, akkor nagy valószínűségű azokban időkből az Steve Lukather gitározása, vagy a jellemzően a Jeff Porcaro grúvos, utánozhatatlan dobolása. Tehát ezért is szeretjük. Ők nagyon-nagyon komoly zenészek, és több ezer lemezen játszanak. Irdatlan mennyiségű lemezen. Nagy tisztelgés előttük, meg se próbáljuk, hogy a bőrükbe bújjunk, mert nagyon ikonikus zenészek. A magunk módján fogjuk játszani saját képességeinkkel. Nekünk is szórakozás lesz, jó lesz.
1: Akkor ez öröm zene?
0: A zene csak öröm. Tehát nem szeretnék zenéni, percig se csinálnám. Akkor csak nyűg lenne. Nem tudok már csinálni. Szóval, ha nem szeretnék zenéni, akkor már rég nem zenénék.

Kedves hallgatóink, ez volt már a Nyugaton a helyzet. Az elmúlt órában Emmer Péter, komáromi harmónia díjas gitárművésszel készült beszélgetést hallhatták. Mai műsorunkat szerdán a 13 órai híreket követően megismételjük. Kovács János hangmérnök nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Fica Jánost hallották. Legyen szép a napjuk!

0: Ne féljetek az emberektől, azoktól, akik a testet megölik. Attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja, mondja Jézus az evangéliumban. Félelmeinkről szól szentbeszédében Maholányi József galántai esperes plébános.
1: Soha nem volt ennyi biztonsági rendszerünk, ennyi biztosításunk, és talán soha nem volt ennyi szorongó ember.
0: A Lélek titkai címmel sugárzó sorozatunk témája a pszichoszomatikus betegségek. Dr. Gőg Edit meglátásai.
2: A házasságokban a párok már nem társak, hanem riválisok, és akkor milyen a kapcsolatunk az Istennel? Majd, hogy nem mindhárom szférában beteg az ember.
0: Ürge Tamás vagyok, várom Önöket vallási műsorunk a Világosság katolikus kiadásával. Vasárnap 7 óra után, a műsor ismétlésével hétfőn 13 óra után, nálunk a Pátria Rádióban.
3: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Tűz ütött ki a Kassa-Saca város részében található börtönben, legalább 16 halott a dél-libanoni izraeli támadásokban. Napsütéses nyári napunk van futó záporok és zivatarok kialakulásának esélyével, 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok, mondom a részleteket. Ma reggel tűz ütött ki a Kassai Saca város részben működő büntetés végrehajtási intézetben. A helyszínre mentők, tűzoltók és rendőrök is kivonultak. A mentőszolgálat operatív központjának szóvivője Petra Klimesová közölte, hogy 2 mentőegység dolgozott a helyszínen, és az akció több órán át tartott. A tűz a speciális bánásmódot igénylő fogvatartottak részlegén keletkezett. A mentőszolgálat később közölte, hogy 3 férfit szállítottak kórházba az első segélynyújtást követően. Egy 27 és egy 32 éves férfi füstmérgezést szenvedett, míg egy 42 éves férfit légzési nehézségek és felső végtagi égési sérülések miatt kellett kórházba vinni. Emellett egy másik 32 éves férfit a helyszínen láttak el, mivel belélegezte a füstöt. Az eset pontos körülményeinek feltárása, valamint a keletkezett anyagi kár mértékének megállapítása jelenleg is folyamatban van, az ügyet a büntetés végrehajtási és igazságügyi őrség illetékesei vizsgálják, tette hozzá Klimesová. Szlovákia már rendelkezik egyes dróntípusokkal, és a hadsereg aktívan gyakorolja a használatukat. A technológiát fokozatosan beépítik a védelmi tervekbe, de a fejlesztés még kezdeti szakaszban van, mondta Miroslav Lorinc vezérkari főnök a parlamenti bizottságülését követően. Hangsúlyozta, hogy a jövőben nem csak felderítő, hanem támadó drónokra, valamint nagyobb hatótávolságú eszközökre is szükség lesz. A szlovák fegyveres erők már létrehoztak egy kísérleti egységet, amely a drónelhárító rendszereket teszteli. A szakemberek szerint ugyanakkor még kevés információ áll rendelkezésre ezek hatékonyságáról, ezért további vizsgálatokra és fejlesztésekre van szükség a hazai védelmi iparral együttműködve. A nemzetközi hitelminősítő Moody's változatlanul A3-as szinten stabil kilátással erősítette meg Szlovákia hitelbesorolását. A döntést a stabil jövedelmi helyzet és a mérsékelt államadóság indokolja. Az ügynökség szerint a gazdasági növekedés 2027-ben 1,7%-ra gyorsulhat fel. Kockázatot jelent ugyanakkor a külső gazdasági környezet és az autóipari függőség. Ladislav Kamenyicki pénzügyminiszter szerint a kedvező hatások főként külső tényezőkből adódnak. A 3 legnagyobb hitelminősítő közül egy rontotta, 2 viszont stabilan tartja Szlovákia besorolását. Legalább 16 ember életét vesztette az izraeli támadásokban Dél-Libanonban, a Nabátija körzetben. A csapások mindössze egy nappal a tűzszünet bejelentése után történtek, miközben a mentőegységek folyamatosan dolgoznak a helyszínen. A jelentések szerint 12-en megsérültek, és a harcokban egy libanoni katona is meghalt. Egy Szidón közelében végrehajtott légicsapás további 2 halálos áldozatot követelt. Izrael közölte, hogy a Hezbollah éjszakai rakéta támadásaira válaszolt, amelyek során több mint 50 lövedéket lőttek ki. A Hezbollah ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy joga van reagálni az izraeli csapásokra, és a tűzszünet betartását követeli. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa aggályokat fogalmazott meg az Európai Unió új migrációs szabályaival kapcsolatban. Volker Türk szerint különösen problémás, hogy az EU-n kívül is létrehozhatók visszatérési központok, mivel ez növeli az emberi jogi jogsértések kockázatát. Hangsúlyozta, hogy a tagállamok nem ruházhatják át kötelezettségeiket harmadik országokra. Az új szabályok szerint a kiutasítási eljárás alá vont migránsokat akár 2 évig is őrizetben tarthatják.
0: Időjárás.
1: Napsütéses nyári napunk van, délután szaporodó, tornyosuló, gomoly felhőzettel. A késő délutánig inkább csak időszakos árnyékot adó gomoly felhőkből az este folyamán és az éjszaka első felében kipattanhatnak helyi záporok, zivatargócok is. Összességében kevés helyet érint várhatóan csapadék, de viharos zivatargóc kialakulásához is kedvező légköri helyzet valószínű. Többnyire csillagfényes, kissé füllett nyári éjszaka várható. Holnap változatlanul erős hőségre és napsütéses, délután pedig erősebben gomoly felhős időre készülhetünk. A mai nap folyamán 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Az általunk figyelt útszakaszokon nyugodt a közlekedés, sem balesetről, sem radarról nem érkezett jelentés. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Szövegköz. Aszmár Líviával.

nekem a Louvre meg a többi hülyeség, mit nekem, hogy fölöttem a csillagos ég, minek ide zúzós Metallica téma, hanem az zúzza épp, hogy Karádi Éva. Vígan cserélnék az Iliász hősével, jól megbirkoznék a májusi hőséggel, nem szívnék füvet és nem is volnék léha, ha én lehetnék egyszer Karádi Éva. Lepörgött 100 letrszám, lement mint a zsír, egyik szemem nevetgél, a másik meg sír. Hogy mi lesz most velünk, akkor ennek lőttek. Szép volt, ennyi volt, tegyetek el befőttet. Éva, mint Travolta a szombatesti láz, szóltam, hogy nem kell, de ő egyre csak magáz. Lemondok mindenről, töltött sonkás rolád, csak én lehetnék egyszer Éva a karád. Éva most is ott bujkál hátul a csendben, mintha itt sem volna, mégis klappol minden. Ötletel, fordít és tudja, merre léva, lennék egy hónapig a Karádi Éva. Ha kell, kézen állva mászom meg a hegyet, extra kiszom a mosogató vizet, de elég a zöldségből brokkoli répa, az Istenke éltessen, Karádi Éva. Vlado Jancsek versének magyar fordításával köszöntöm a Pátria Rádió hallgatóit, és természetesen Karádi Évát, aki június 7-én töltötte be 80. születésnapját. A vers 10 évvel ezelőtt született, akkor, amikor Szlovákia a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendégországa volt. Közel 40 szlovák kötet jelent meg magyar fordításban, és a szervezői munka oroszlán részét Deák Renáta műfordító Karádi Évával közösen végezte el a Budapesti Szlovák Intézet intézmény hátterével Hushegyi Gábor irányítása alatt. Abban az időben rendszeres műhely munka folyt a Szlovák Intézetben, amely abban segítette a műfordítókat, hogy a lehető legjobban végezzék el azt a komoly feladatot, amely a sikeres díszvendégség előfeltétele volt. Ennek a műhely munkának köszönhetően a fenti versből karádiák születtek, vagyis magyarul több műfordító változata olvasható, amelyeket könyvformájában összegyűjtve az ünnepelt ajándékként a polcára tehetett. Az elhangzott fordítás György Norbert munkája. Már a bevezetőből is látszik, hogy Karádi Éva milyen fontos szerepet tölt be a magyar-szlovák irodalmi kapcsolatok működtetésében, miközben ez az általa végzett feladatoknak csak egy vékony szelete. Ahogy Nagy Gabriella, a Litera irodalmi portál főszerkesztője írja köszöntőjében, tőkesúly volt, ahogy ma is az, kimozdíthatatlan, biztos pont a művészeti élet karneváli világában, támogató és inspiráló jelenléte nélkül elképzelhetetlen nagyszabású irodalmi esemény, kiadvány, melynek bármiféle köze lehet a nemzetközi poronthoz. Karádi Éva 1946-ban született, filozófia magyar szakos tanár és eszmetörténész. Az ELTE bölcsészettudományi karán szerzett doktori fokozatot, majd elnyerte a filozófiai tudomány kandidátusa címet a budapesti Lukács-kör és a heidelbergi Max Weber-kör című disszertációjával. 50 éven át oktatott az ELTE állam és jogtudományi karának filozófia tanszékén. Főkutatási területe az eszmetörténet, a magyar és a német kultúrfilozófia érintkezése. Szerkesztette Lukács levelezését, Fogarasi Béla válogatott tanulmányait és a Mannheim tanulmányok című kötetet. 25 éven át szerkesztette a magyar Lettre folyóiratot, amely 100 számot ért meg. Az amszterdami székhelyű European Cultural Foundation magyarországi képviselőjeként európai és regionális találkozókat szervezett, nevéhez fűződik az Európai Első Könyvesek Fesztiválja a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon, de szervezte magyar szerzők jelenlétét külföldi könyvvásárokon, jelentetett meg külföldi kortárs szerzőket magyar kiadókkal közösen, kitalálta és megvalósította a Visit Card című projektet, amely a magyar irodalom klasszikusait és kortársait a lehető legszélesebb körben mutatja be, de alig ha gyűjthető össze minden, ami nélküle nem valósulhatott volna meg. 2021-ben Kéri Piroska díjban, 2023-ban Baumgarten emlékjutalomban részesült. Kezdhettem volna úgy is, hogy neki köszönhetjük az egyik legjelentősebb kortárs magyar költőt, Varró Dánielt, de ünnepeljük most elsősorban önmagáért Karádi Évát, akivel Budapesten a Könyvheti forgatagban a Bázis tandján ültünk lebeszélgetni.

0: kicsit övön aluli indítása lesz ennek az interjúnak. Azt írja Varró Dániel. Anyukám egy anyalajhár heverészésben is helytáll. Ha valakit Karádi Évának hívnak, aki most töltötte be a 80. életévét, hát nyilvánvalóan nem kell ezt szó szerint értelmezni, de hogy az a tevékenységmennyiség, ami az ön nevéhez fűződik, a legtávolabb helyezkedik el, azt gondolom, a heverészéstől és a lajhárkodástól. Van ebben igazság?
1: Na, az a helyzet, hogy ez nem rólam szól ez a vers, ez fordítás, igen, és különböző állati gyerekek és az anyukáik, de van rólam is írt a Dani verset, és azért abban is benne van ez, hogy a legritkább esetben sem vasal, és hogy sokszor tömi magát degeszre, és hasonló, de azért az is benne van, hogy az én mamám lapszerkesztő szegényke, a legfőbb pillanatban mondja, hogy na most, ismeri Eszterházit, Parti Nagy Lajost, a Kukorelli Bandiról nem is beszél. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy személyesebb összefoglalása a tevékenységemnek és az ismertségi körömnek, de az is igaz, hogy ha volna névjegyem, akkor most már azt írnám rá, amivel állítólag a Wikipedia címszó is kezdődik, de azt nem akarom elolvasni, ahogy a nekrológiaimat se, az majd kiderül, de hogy én vagyok a Varró Dani anyukája, igen.
0: Hát mi most ezt a háttérbe fogjuk helyezni ezt a tényt, hiszen ön általában a háttérből irányítja a dolgokat, és most azt gondolom, hogy ez a jubileum egy olyan fontos momentum, amikor meg kell állni és előtérbe kerülni egy pillanatra legalább. Magyar filozófia szakon végzett, tehát tulajdonképpen Lukács Györgytől indulunk, hogyha az ön tevékenységét kezdjük el vizsgálni közelebbről. A közelmúltban viszont többnyire a kultúraszervezés, irodalomszervezés, közép-európaiság, gondolatisága mentén tevékenykedik. Tehát tulajdonképpen azt szeretném ennek a beszélgetésnek a fonalaként meghatározni, hogy hogyan jutottunk el Lukács Györgytől Pavol Vilikovszkig. Hogy lesz egy filozófusból az irodalmárok, fordítók anyukája mondhatni?
1: Hát nem lesz ez könnyű, de azt mondanám, hogy ha már akkor arról beszélünk, hogy ugye szokták mondani, hogy 80 év az a szép kor, és erre azért az a válasz, hogy 20 éves az a szép kor, hogy akkor ha már ilyen 4x20 éves vagyok, akkor lehet ilyen 20 évekre tagolni a pályámat, hogy úgy mondjuk, és tulajdonképpen majdnem véletlenül kerültem filozófia szakra, mert diákkoromban, hát tulajdonképpen már nem tudom, már egész kiskoromban már rendezőnek készültem, meg szerveztem dolgokat, és diákkoromban nyáron egy könyvtárban dolgoztam, és ott ismerkedtem meg valakivel, aki aztán nagyon fontos volt az életemben, az életünkben, Hamburger Mihálynak hívták, ő ugye pár évvel idősebb volt nálam, és ő járt magyar filozófia szakra, és ott a könyvtárba lelkendezett nekem arról, hogy ott van egy tanár, akit Márkus Györgynek hívnak, és az ő tanítványa, és annak a köre, és én akkor is el voltam számva, hogy én majd filmrendező leszek, de akkor jött az a váltás ezen a területen, amit a Herskó János idejébe vezettek be, hogy csak diplomások jelentkezhetnek filmrendezőnek. Hát gondoltam, akkor eltöltöm azt a pár évet a filozófia szakon. És a filozófia szakon találkoztam Lukács tanítványokkal. Hát egyrészt ugye maga Márkus György, az ő előadásait is nagyon szerettük, egy fantasztikus, jó fej volt, és az ő tanítványai, a Bence György, a Bertalan László, Kis János, nekik volt egy filozófiai tudományos diákkörük, és akkor itt kerültem be ebbe a szellemi közegbe, de már ők is főcserkésznek hívtak, már akkor is a kirándulásokat szerveztem meg, ilyen összejöveteleket, de ugye ez a kör is kereste az előzményeit, és a Lukácsból is a fiatal Lukács volt érdekes, és akkor megtaláltuk ezt, hogy vasárnapi kör, és ezt a hagyományt próbáltuk valahogy felidézni, tehát én akkoriban barátkoztam össze, és évekig dolgoztunk együtt Vezér Erzsébettel, ő is az idősebb generációhoz tartozott, de vele kiadtunk egy könyvet a vasárnapi körről, ami aztán németül is megjelent, Lukács és Mannheim és a vasárnapi kör, és akkor foglalkoztam hosszabb ideig ezek a társaságnak a történetével. De ebben is inkább az érdekelt, mint egy ilyen szellemi közösség, amelyiknek megvolt a vonzásköre, és ez, hát ezt a második reform nemzedéknek is hívták, tehát a 10-es éveknek a magyar szellemi élete, és ebben benne volt, ugye mindenki Adi rajongó volt, és akkor ugye akkor indult a Nyugat, és a 20. század köre, és ehhez kapcsolódott a vasárnapi kör, tehát valahogy így kezdődött. És ebben az időben egyetemista koromban barátkoztam össze nagyon Fekete Évával, akivel aztán dolgoztunk sokat a következő években együtt, és ekkor történt az az érdekes dolog, aminek mondjuk az lett a címszava, hogy a heidelbergi Lukács bőrönd. A Lukácsról megjelent valami, ugye volt egy évfordulója, 1985-ben, ugye akkor lett 100 éves, és megjelent róla monográfia németül is, és valaki olvasta ezt a monográfiát, és abból kiderült, hogy őt fiatal korában úgy hívták, hogy Georg von Lukács. És ennek az életének eszébe jutott, hogy az ő bankjukban egy ilyen trezorba letétbe van, pontosan 1917. november 7-i dátummal egy bőrönd Georg von Lukács névem. És ez az a híres heidelbergi bőrönd, ami aztán kalandos módon hazakerült, és ezen dolgoztunk mi a Fekete Évával, ebből a Lukács György ifjúkori levelezése lett az egyik dolog, ami kijött, de aztán kiadtunk ilyet, hogy Lukács György élete képekbe és dokumentumokba. És hát a kandidátusi disszertációm az a budapesti Lukács kör és a heidelbergi Max Weber kör. Tehát mondjuk ez volt mondjuk az első 20-25-30 évnek a tevékenységi köre. De akkor most megállás nélkül folytatom, még akkor át kéne lépni egy következő időszakba. Jött a rendszerváltás. Kezdődtek különböző nemzetközi találkozók, és tulajdonképpen véletlenül kerültem, mert Kis János nem annyira szeretett utazni, meg szerepelni, és abból, hogy egy ilyen találkozóról írtam egy beszámolót, hogy merre tart a kelet, merre tart Kelet-Európa. Erről volt egy találkozó Franciaországban, és akkor erről az akkori ugye ellenzéki folyóiratban beszélőben írtam egy kis beszámolót, amiből Kis János azt a következtetés mondta, hogy biztos tudok franciául. Hát nem tudok franciául, csak amennyire a kisfiam írja a versébe, hogy az én mamám sok nyelveken beszél például finnül, franciául, de hogy csak nagyon keveset, szóval elemi szinten, de emiatt engem delegált egy ilyen találkozóra Párizsba, és akkor onnan megint csak maga helyett küldött engem Dél-Franciaországban, Díjben volt egy ilyen esemény sorozat, a csehekkel kezdték, hogy minden évben, ugye 89-től kezdve, minden évben meghívtak egy másik kelet-európai országot, hogy azt felfedezzék, annak a szerzőit, ott bemutatták egy ilyen helyi Kelet-Nyugat fesztiválon, és akkor én így ilyen majdnem véletlen folytán oda kerültem, és nagyon tetszett nekem a dolog, és mondtam, hogy hát a magyarokról is lehet egy ilyet szervezni, és akkor a következő évben szerveztünk oda egy ilyet a magyarokról, a foci író válogatott is a helybeliekkel, meg mindenféle hírességek, és a Mészöly Miklós is ott volt egy ilyen eseményem. És itt jön a következő, hát nem 20, hanem 25 évnek a története, hogy pont itt a 80-as évek közepén kezdett Közép-Európa érdekes lenni, és volt ez a bizonyos Közép-Európa vita. Ugye volt, aki ezt egy kicsit pikét módon úgy fogalmazta meg, hogy Közép-Európa, Kelet-Európának az a része, amelyik nyugathoz szeretne tartozni, de hát mindenképpen volt ugye a Kundera, meg a többiek, tehát volt ez a nagy Közép-Európa vita, és akkor tényleg a nyugat érdeklődéssel fordult ez felé, a térség felé, és indult egy folyóirat, egy cseh kezdeményezés volt, Antonin Lim és Milan Kundera is benne volt az indításában, Lettre Internationale, ez volt a címe, és éppen azért, mert akkor volt egy ilyen érdeklődés Közép-Európa iránt, és mert Antonin Lim az ugye cseh hátterű volt, de Párizsban, Franciaországban élt hosszú ideig, ő elkezdte szervezni ezt a hálózatot, hogy ez a folyóirat jelenjen meg más országokban, országokban is, és sorra is járta ezeket az országokat, és nálunk a nagyvilág szerkesztőségét kereste meg, és ott el is kezdték ennek a folyóiratnak a magyar változatát, de nem tudom, két szám után a szerkesztők összevesztek. Minden esetre a Mésző is benne volt a kuratóriumban, és akkor ő mondta, hogy akkor keressenek meg engem, mert milyen ügyesen megszerveztem ezt a franciaországi fesztivált, és akkor tényleg megkérdezték, hogy olvasó szerkesztőnek nincs-e kedvem bekapcsolódni, és volt kedvem. És akkor ez így kezdődött, a harmadik számtól kezdve 100 számot megcsináltunk, és én már gondolkodtam, hogy felveszem a Karádi Letre Év

0: Ahogy így végighallgattam ezt az egész történetet, az fogalmazódott meg bennem, hogy tulajdonképpen ön végig a közösségépítésre törekedett a kezdetektől fogva.
1: Nem az építésre tulajdonképpen, csak hogy benne lenni egy jó társaságban. Mostanában is mindig azt mondom, hogy jó fejekkel jó dolgokat csinálni. És én is gondolkodtam ezen, ugye itt a filozófiai háttérbe jön ezzel, hogy kollektivizmus, meg individualizmus, de hogy mindig szerettem igen csapatba lenni, és hát persze azért az, hogy egy folyóiratot szerkeszteni, akkor azért az azt is jelentette, hogy lehetett kitalálni dolgokat, mostanában ugye projekteket találok ki, és akkor keresem meg hozzá a legjobb partnereket, és akkor azokat együtt megcsinálni persze, tehát hogy teambe, csapatba, csapatmunka, hogy az nagyon jó, de hát persze az is igaz, hogy szeretem kitalálni a dolgokat, de mindig, szóval már a lapcsinálásnál is az volt, hogy attól, hogy a munkatársakkal, a kollégákkal együtt alakítottuk ki, a végén mindig valami jobb jött ki, mint amit én ki tudtam találni, tehát hogy hát hogy sokat tudunk adni egymásnak, és ez nagyon jó, és hát nagyon sok projektet csinálunk, nekem nem csak a fiam ilyen kreatív, hanem a lányom is, és van neki egy mesekönyve, Áfonyka című, amit a családról meg a barátokról formálta a szereplőket abba, és a Dani írta a betétverseket hozzá, és abban van egy Bertuka nevű szereplő, akit rólam mintázott, és tőle idézi, tulajdonképpen tőlem, de most is azt gondolom, hogy ez rám azóta is illik, hogy én arra nem emlékszem, ami volt, csak arra, ami lesz. Tehát, hogy most is tulajdonképpen nem olyan magától értetődő nekem a régebbi dolgokról beszélni, sokkal jobban foglalkoztat az, hogy például a bázissal most milyen Visegrád projektet tervezünk, és hogy akkor abból július végén Brünnben milyen eseményünk lesz, és aztán a Balatonfüredi fordító tábor, és aztán majd ennek a megfelelője, amit a Deák Renátaik csináltak Körmöcbányán, egy hasonló tábor, és mit csinálunk, hogy a Trencsén most európai kultúrfőváros ebbe az évbe, hogy akkor oda is viszünk egy olyan eseményt, amelyeknek az egyik szereplője pont az itt is ülő Entót Annikó, a Selmecbányáról szóló könyvével, a szintén kiváló bázisos Szász Pálnak a Bosnyák kép és az EU díjas Lukács Szabalának a Trencsén könyvei körül terveztünk egy olyan eseményt, hogy hogyan írjunk városregényt. És akkor ez most egy ilyen visegrádi projektbe illeszkedik, és lengyel partnernek itt Krakóból hívtuk az Asztéria kiadót, akik pedig ilyen írókönyveket adnak ki közép-európai városokról, és azzal a hátsó gondolattal is hívta meg őket erre az eseményre, hogy hát Trencsényről is csinálhatnak egyet, meg hogyha itt Anikóval találkoznak, akkor Selmecbányáról is tudnak egy hasonlót csinálni, Balatonról meg Budapestről csináltak, tehát annyi maradt talán ebből a régi filmrendezős elképzelésemből, hogy talán a casting műfaja az, ami fekszik nekem, hogy megnézni, hogy hát hogy kihozni az emberekből a bennük levő jó lehetőségeket, összehozni jó fejeket egymással, ugye nagyon sok ilyen, de a szlovák díszvendégséget is szerveztünk könyvfesztiválon, és akkor ezt tulajdonképpen Eszterházitól tanultuk még az első könyvfesztiválok idején, hogy úgy kell egy külföldi szerzőt bemutatni, hogy azt kell mondani, hogy ez olyan, mint nálunk a Garaci. Tehát most ezt csináljuk, hogy ugye, ha pont ugye a Bilikovszki esetében meg lehetett azt csinálni, hogy akkor őt Eszterházival együtt leültetni, és ezek nagyon jól működtek éveken keresztül, meg azóta is, tehát hogy keressük meg a megfelelő partnert, és egy itteni, ismertebb személyiségen keresztül mutassunk be egy másik, szintén nagyon izgalmasat, és hát egyáltalán ennek a térségnek a kincseit hozzáférhetővé tenni egymás számára, és hát nagyon nagy és nagyon fontos irodalma van ennek a közép-európai térségnek, de nyelvi határok választják el ezeket egymástól, és itt van a fordítóknak a felbecsülhetetlen szerepe is, jelentősége, úgyhogy hát ilyenekkel foglalkozunk, ilyesmint dolgozunk.
0: Ön ismer nyelvi határokat? Tehát én úgy emlékszem önre, körülbelül 10 évvel ezelőtt találkoztunk először a szlovák díszvendégségnek a szervezése idején, és én arra emlékszem, hogy akármilyen nyelvű program volt, ön nem nagyon használt mondjuk tolmácskészüléket, és akár cseh, akár lengyel, akár jó, most az angol meg a német az az alap, meg még a francia is ugye önnél. Nekem ez így külső szemlélőként úgy tűnt, mintha minden nyelven értene, és mindenhez hozzá tudna szólni.
1: Jó, azért ez túlzás, de volt olyan élményem, hogy Richard Krinicki lengyel íróval voltunk Prágában, és tőlem kérdezte, hogy ez mit jelent, tehát hogy a cseh és a lengyel között is lehetett közvetíteni, de ez inkább valószínűleg valami empátia is lehet, hogy a nyelvek mögötti dolgokra vagyok fogékony, de hát igen, tulajdonképpen a németel és az angollal, hát legalábbis leírva, igen, de volt egy ilyen élményem, hogy Finnországban, Helsinkibe voltunk egy ilyen könyvásáron, és ugye azt mondják, hogy a finn és a magyar az rokon nyelv, a svéd feliratokat értettem, mert a német meg az angol alapján, ugye ezeket leírva legalábbis vesz meg a hollandot, ugye akkor azt meg lehet érteni, és egy szláv nyelv alapján azért kiismeri az ember magát egy másik szláv nyelvbe is.
0: Önnél ez az orosz, ugye?
1: Igen, ott jártam óvodába, igen, mert ott dolgozott az apukám külkereskedelmi kirendeltségen, és ott voltam 3-5 éves koromig, annyira, hogy a testvéremmel oroszul beszéltünk egymással, amikor játszottunk, és ezt teljesen elfelejtettem, és aztán 5 éves egyetemista koromban, akkor volt ilyen lehetőség, hogy külföldi ösztöndíjjal elmenni Moszkvába, és akkor egyébként pont az emlegetett Márkus György, aki szintén ott végzett, akkor az ő biztatására dolgoztam egy olyan projekten, hogy a 20-as évek szovjet filozófiai vitái, meg az ő közvetítésével eljutottam ottani fontos ellenzékiekhez. Tehát akkor újra kellett tanulni a nyelvet, de azt mondták a kintiek, hogy ami egy óvodásnak a szókincsében benne van, azt tökéletesen tudom kiejteni. De hát minden esetre ennek volt olyan hozadéka, hogy például Adam Michnikkel a Gazeta Viborcsából, ott orosz volt a közös nyelvünk. És hát ez mindenképpen egy jó alap, egy háttér a szláv közegbe való tájékozódáshoz.
0: A nyelvtudás, meg ez a közösségi gondolkodás, ez nyilvánvalóan hozzásegíti ahhoz az ember, hogy mondjuk így működjön, mert egyébként azt mondják, hogy a szlovák van talán középen, tehát, hogy aki a szlovák nyelvet beszéli, akkor az a többi szláv nyelvhez is könnyebben hozzáfér. Én ezt a saját tapasztalatomból nem tudom elmondani, tehát nekem azért vannak a többi szláv nyelv megértésével gondjaim. Na de visszatérnék tulajdonképpen ez a 2016-os évhez, amikor a szlovák díszvendégséget szervezték közösen Deák Renátával a könyvfesztivál, Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválnak a szlovák díszvendégségét. Hogy jött igazából ez a szlovák vonal meg Deák Renátával való szimbiózis, hiszen önök aztán az azt követő időszakban, meg hát napjainkig egészen nagyon szoros együttműködésben dolgoznak.
1: Renáta, azt szoktam mondani, hogy 30 éve, tehát, hogy volt ilyen műfordító tábor, ahol találkoztunk, de volt még egy személyes szál is, hogy a Renátának az anyósa, a Votiski Zsuzsa, aki a Tipotex kiadót csinálta, vele már korábban összetalálkoztunk, és össze is barátkoztunk nagyon, még a Letter folyóirat kapcsán is, nem is tudom, talán holland szerzők. Szóval sok könyvben is dolgoztunk együtt, meg pont ezt a vizitkárd, ez az ő ötlete volt, ez a kezdeményezés, ez még a CD-s időkből, még egy ilyen, igen, még ilyen korai, de tulajdonképpen Babel Matrix néven még mindig létezik az interneten, és ez az ő kezdeményezése volt.
0: És ez azért egy nagyon hasznos weboldal, azt gondolom ma is, azoknak, akik mondjuk több nyelvvel próbálnának dolgozni az irodalmi alkotásokat tekintve, tehát nagyon sok szerzőnek a művei elérhetőek számos nyelven, persze a teljesség igénye nélkül, de nagyon sok mindenhez hozzáférhetünk így.
1: Igen, és nála ennek egy ilyen személyes indítatás állt a hátterébe, hogy a külföldi barátainak mutatna valamit szívesen a magyar irodalomból, de hát ahhoz az kell, hogy meg lehessen találni, nem tudom, ezt a verset németül, vagy hollandul, vagy angolul, és akkor így kezdte ezt el, és ennek a szálán csináltuk meg már Renátával együtt egy ilyen visegrádi vizitkárdot is, amiben a visegrádi nyelvek irodalmát, és akkor abból a klasszikus, a modern és a kortárs szövegekből válogattunk, és akkor azt raktuk be eredeti nyelven és a meglevő fordításokkal. És aztán hát csináltunk sok projektet, visegrádi projektet együtt, úgy tudom időben elhelyezni, hogy még pár hónapos pólyás volt a kislányunokám, aki most már több mint 16 éves, igen, aki is ott voltunk Somorján a Renátáéknál. Olyan több éves projektet csináltunk, és tulajdonképpen ez a Visegrád alapnak egy ilyen igényére válaszolt, hogy nem elég látható ez a Visegrád. Tehát csináltunk egy ilyen Visegrád visibility projektet. 3 éven keresztül csináltuk, és összeállítottunk olyan csapatot, amiben voltak írók, irodalmárok, fiatal társadalomkutatók és fotográfusok, és különböző helyszíneken csináltuk ezt több éven keresztül, és akkor ennek a hozadékát részben a folyóiratban is egy-egy számban, egy ilyen könyvvisegrádos számban mutattuk be, de kiállítás, fotókiállítások is voltak belőle, és tovább, és hát azóta se álltunk le, azóta is több hasonló dolgot csináltunk, és amikor én, ugye nem csak a folyóiratban csináltunk többször is ilyen szlovák meg visegrádi összeállítás, hanem könyvsorozatokban is. Volt a Larmatan kiadónál egy ilyen valahol Európában könyvsorozat 30 kötetig, és akkor abban a Veronika Sikolova menetérti könyve lett, a szlovák könyve az úgy volt kitalálva, hogy minden országból egy-egy ilyen 20. századi család regény, és akkor azon keresztül, és hát azóta is több más hasonló dolgot tudtunk együtt csinálni, és hát a bázisban ilyen pártoló tagként veszek részt, de leginkább annak örülök, hogy ilyen közös projektekbe tudunk együtt dolgozni.
0: A szlovák irodalom a személyes kapcsolatokon keresztül került önhöz ilyen közel?
1: Tulajdonképpen ebben a visegrádi kontextusban, csak itt pont ez a legközelebbi, meg ugye ez azért az intézményi hátterekkel is összefügg, hogy mennyire van támogatás a fordításokra, és ugye ha készülnek jó szlovák regények, és azokat magyar fordításba be kell mutatni, akkor abban segítek megtalálni a megfelelő magyar partnereket. És hát nem csak a szlovák irodalom, hanem a cseh és a lengyel irodalom is, tehát tényleg ez a visegrádi térségnek van olyan gazdag irodalmi hagyománya, amit érdemes egymás kicserélni, és akkor ugye arról volt szó, mikor mondtuk, hogy beszélgetünk, hogy kerüljön szóba ez a Duna antológia is. Ez is egy ilyen nagyon fontos, érdekes kezdeményezés, hogy egyetlen motívum kapcsán, ugye a Duna motívum kapcsán hogyan lehet a közös történelmi tapasztalatokat, kulturális tapasztalatokat, élményeket megosztani egymással, és az a motto van a hátsó borítón Eszterházy Péternek a Duna könyvéből, a Hán-Hán grófnőből, hogy a Duna, mint Európa színekvánonja, kulturális sokszín folyékony kódja, a kontinens ütőere, történelem folyó, idő folyó, kultúr folyó, szerelem folyó, a népeket összekötő bék, jó szabadság, bilincs. Ez egy fantasztikus kezdeményezés, ez a könyve, ez Király Edit projektjének a hozadéka. Ő Olivia Spiridonnal germanistaként csináltak éveken keresztül a Duna mentén. Na hát, akit itt most látok, ez a Fruaf Karcsi, és itt a Renáta besétálnak a képbe.
2: A beszélgetés ezen pontján sétált el előttünk Fruaf Károly és felesége Hanneke Fruaf, akik a Párkány és Esztergom közötti irodalmi és zenei performance, az Aquafon megálmodói. Karádi Éva természetesen ebben a Duna projektben is közreműködik. Egy rövid szünet után onnan folytattuk a beszélgetést, ahol megszakítottuk.
0: Szóval a Dunánál és a Duna antológiánál tartottunk, aminek ugye a magyar változata 2022-ben jelent meg, és a szlovák változat, az pedig most az idei évben a Lipcsei Könyvásáron is bemutatták márciusban.
1: Igen, és akkor azt akartam mondani, hogy ez miből kezdődött, de most már itt tartottunk, hogy eredetileg németül jelent meg a Jung und Jung osztrák kiadónál, és amikor Újvidék volt, Novi Sad volt, Európai Kultúrfőváros, akkor megcsinálták ennek a hát én úgy mondom délszláv változatát, és aztán jött a magyar kiadás a Kaligramnál, és ugye most megjelent szlovákul, de megjelent románul is, és most készül a bolgár változata is, amelyiknek az egyik szerkesztőjét, Joseva Svetlát, aki a Hémusz című bolgár-magyar folyóiratnak a szerkesztője is itt él. Pont tegnap ajánlottam be a bázisba, hogy nagyon odavaló, mert ugyanolyan témákat kutat. Minden esetre azt akartam mondani, hogy ez egy olyan projekt volt, amit a Duna mentén kezdtek el csinálni Király Edit és Olivia Spiridon, aki pedig nagy szebeni, tehát román hátterű, Tübingenbe él és tanít és dolgozik. Ott van egy ilyen Donau-Schwaben Institut, a dunai németek történetét és kultúráját kutató intézet, és dunamenti országokbeli germanista diákoknak csináltak nyári egyetemet több éven keresztül. Kisorosziba volt az egyik helyszínük, de Újvidéken is csináltak, és máshol is a Duna mentén, és ezekre a nyári egyetemekre gyűjtöttek össze olyan Dunával foglalkozó irodalmi szövegeket, amiket földolgoztak a hallgatókkal, és ebből jött össze ez a nagyon gazdag anyag, amiből egy másfajta Duna antológiát akartak csinálni, mint amik eddig megjelentek, tehát másféle struktúrával, felépítéssel, hogy nem csak a forrástól a Duna-deltáig, hanem hogy különböző szempontokból nézzék meg a Dunával foglalkozó szövegeket, és van benne egy szöveg, amire azért is emlékszem, mert én a Letters folyóiratban angolból fordítottam Jana Benyovától, Lák szerzőtől, és annak alapján került be aztán ebbe a kötetbe is, ami Dévénynél játszódik, és azt eleveníti föl, hogy a, hát mondjuk leegyszerűsítve így a vasfüggönyös időkbe a Duna két partján találkoztak a családoknak a nyugatra szakadt és az otthon maradt képviselői, és itt tudtak integetni egymásnak, vagy valahogy átszólni egymásnak, tehát hogy a Duna el is választ, meg össze is köt, és hát ez megint, mint ahogy mindenben, amiről mostanáig beszéltünk, a véletlen egybeeséseknek szerepe van, hogy itt ment el most előttünk Früa Károly a feleségével, aki szintén egy ilyen dudamenti projektet csinál most már 20 éve Párkányba, az ottani Mária Valéria hidat, ugye, valamikor felrobbantották, és amikor nem működött a híd, akkor a Duna két partján élő, ugye összetartozó emberek a vízen keresztül kommunikáltak egymással, és ez lett ennek az Aquafon Fesztiválnak az alapgondolata, amit azóta is csinálnak, és ennek a projektnek is egyes eredményei bekerültek ebbe a Duna antológiába, de hogy ez is egy olyan projekt, ami évek óta működik, és ilyen együttműködésen alapul, és ennek a térségnek a több nemzetiségű és több nyelvű voltára épít, és itt megint csak ugye nyelvi határok átlépése, hogy nem csak a Esztergom és Párkány között, a Duna fölött osztanak meg szövegeket egymással, az is fontos, hogy szlovákul és németül és magyarul, és hogy ezeknek a kortárs irodalmaknak, meg művészeteknek az érintkezését is fenntartják. Még egy ilyen Közép-Európa témájú projektet említenék meg, ami a legközelebb van a legutóbbi fontoskodásaimhoz, ahogy ezt nevezni szoktuk a családba. Egyébként pont a Duna antológiának a román kiadása és ebben az összefüggésben jelent meg, hogy Temesvár is európai kultúrfőváros volt pár éve, és akkor jelent meg, van egy társaság, és mondhatnám, hogy van egy ilyen lelki társam ott Temesváron, Adriana Babec, aki pont még a 80-as évek Közép-Európa vitáitól kezdve működtett folyamatosan Temesváron ilyen Közép-Európa projektet, volt egy a harmadik Európa című folyóirata, és ezen a szálon dolgoztak évtizedeken keresztül, és kihoztak egy ilyen könyvet, hogy a regény szótárnak fordítottuk magyar változatba, hogy a 20. századi közép-európai regény szótára. Ez egy fantasztikus vállalkozás, 800 oldal, és Románia volt tavaly a könyvfesztiválnak a díszvendége, és a megelőző évben, mikor beharangozták az elkövetkező díszvendégséget, akkor mutatták be ezt a könyvet. És akkor mondtam, ezt meg kell csinálni magyarul, és tulajdonképpen egy év alatt megcsináltuk úgy, 16 fordítóval, hogy ez megjelent a CSER kiadó vállalta a kiadását, és nagyon örülök neki, és hogy ez pont a Közép-Európa értelmezésének is az elmúlt, nem tudom, 30 évvel különböző változatait is megmutatja, hogy kitartozik Közép-Európához, hogy mennyire, ugye még a régi Közép-Európa vitába is bejött ez, hogy a balti országokat, vagy a dél-európai országokat, mi, hogy érthető ebbe bele. Adriana Bebecnek van egy bevezető tanulmánya, nem tudom, az is majdnem 100 oldal, de abból ez, hogy van-e ilyen, hogy közép-európai regény, ez a Literán külön is megtalálható, és érdemes is elolvasni, és hát egyrészt örülök neki, és lehet mondani, hogy ez olyan, hogy ez alatt beszakad az asztal, hogy ennek a regényszótárnak a magyar összehozásába és kiadásába részt tudtam venni. Ezt tanultam meg azt, ugye én azt kell mondani, hogy szerkesztő vagyok. Adriana azt mondja, hogy ő koordinálta ezt a kötetet, és hogy megtaláltam, hogy amit én csinálok, az tulajdonképpen egy koordinátori feladat, tehát hogy összehozni egy területből azokat, akik a legjobbak, és ennek most megint van egy olyan folytatása, hogy ugyanez a Temesvári Társaság most egy olyan európai projektet állított össze, hogy elfelejtett helyek atlasza, és a Közép-Európa déli határát akarják végigjárni, fontos helyeket, de úgy, hogy tényleg végigjárni, tehát ez az irodalomnak egy ilyen földrajzhoz kötődő korszaka, és ebbe beszálltunk partnerként én itt az Európai Kulturális Alapítvány Budapest részéről, és a bázist is sikerült bevonni másik partnernek, és van még egy szarajevói partner, és ez ha sikerül, most nyáron kiderül, akkor ez egy következő igazi nagy szép projektünk lesz, úgyhogy nem arra emlékszem, ami volt, hanem arra, ami lesz, és ez most egy ilyen izgalmas dolog, ami előttünk áll.
0: Nekem most erről az jutott eszembe, hogy ugye a Duna antológiának van már jó pár nyelvi változata, a regény szótárnak egyelőre 2, ugye?
1: Vagy fog az angol, és én nagyon szeretném, ha sikerülne erre másokat is rávenni. Nyilván németül volna nagyon fontos, mert azért a német ennek a régiónak még a sok különböző nyelvén kívül még azért egy ilyen lingua francája, és az a tapasztalat, hogy hiába igyekeznek mindent angolul kiadni, és az tényleg egy közös nyelv, de hogy a németeket tényleg érdekli ez a régió. Mondjuk az is

0: Nagyon jól használható. Én azt, amikor írtam ehhez az ajánlást, akkor azt is gondoltam, hogy érettségizőknek nagyon jó, de egyetemistáknak is nagyon ajándék. Tehát itt nagyon jó összefoglaló, hát tulajdonképpen azt lehet mondani, mint a mozi tréler, hogy nagyon jó trélerek vannak a térség legfontosabb irodalmi alkotásairól, és nagyon jó bibliográfia van hozzá, és itt még a magyar kiadásban ilyen QR kódokat is beletettek, amin keresztül el lehet jutni a tárgyalt könyveknek a magyarul fellelhető fordításaihoz is. De hát azt gondolom, hogy ez mindenféle szempont nagyon fontos, és hogyha a szülőket rá lehet venni, hogy vegyék meg az érettségiző gyerekeiknek, akkor ez már olyan könyv, amivel, vagy olyan akár színi előadás, amivel iskolásokat el lehet érni, és a szülőket vagy a nagyszülőket rá lehet venni, hogy ezeket adják kézbe, ez megéri, de hát persze a támogatás a legfontosabb, tehát csak piaci alapon, hát máshogy kell gondolkodni a könyvekről és az irodalomról, és nagyon fontos, hogy legyen olyan intézményrendszer, olyan támogatási háttér, amivel ezek megvalósíthatók, úgyhogy tudjuk, hogy ez létkérdés azoknak, akik ezen a területen működnek, és az nagyon jó, hogy ugye vannak írói ösztöndíjak, de ez például nekünk példaértékű, hogy Szlovákiában fordítói ösztöndíjak is vannak, és nálunk most kezd normalizálódni megint. Reményeink szerint ez az intézményrendszer, és reméljük, hogy ez a normalizáció a szó jó értelmében, nem a kétes történelmi értelmében itt a szomszédos országokban is megint végre meg fog valósulni, és helyreállnak a normális viszonyok, amik hát a kultúra működéséhez is elengedhetetlenek.
1: Volt itt egyébként olyan támogatási rendszer valaha Magyarországon belül, amire azt mondaná, hogy ez egy ideálisnak tekinthető rendszer?
0: Ezt nem tudom, ennek változtak az időszakai, és most ezt, hogy itt most megmozdult, ugye sokáig azt hittük, hogy úgyse lehet változtatni semmit, és most, hogy felszabadultak az energiák, és megmozdultak a dolgok, most felevelítik ezt is, hogy volt ilyen a magyar irodalom idegen nyelvre fordításának a támogatási rendszere, és volt Publishing Hungary, de ennek voltak különböző időszakai, és ugye az egy rossz fordulat, hogyha a kulturális minisztériumból a külügyminisztériumba kerül át egy ilyen támogatási rendszer, mert akkor mindjárt bejönnek a politikai szempontok, bejön, hogy országimázs, és nem mindegy, hogy egy átpolitizált országimázs, vagy pedig a kultúra által kialakított imázs. Tehát, hogy itt voltak jó példák, de más országokból is. Tehát érdemes figyelni, hogy ez hogy működik, és érdekes módon pont a kisnyelvek esetében vannak nagyon jó példák. Tehát nem tudom, a katalánoknál nagyon jó volt ez, hogy a hollandoktól nagyon sokat lehetett tanulni ilyen területen, hogy hogyan működjön a fordítás, támogatás és a többi. És hát persze vannak európai szintű nagyon jó projektek erre is, de azokra meg akkora nagy az igény, hogy nehéz elérni, tehát ilyen műfordítás projektek is voltak, és nekem is sikerült, amit említettem, ez a valahol Európában regényeket, meg más ilyen sorozatokat sikerült EU-s támogatással, ugye ilyen kreatív Európa keretbe megvalósítani, de hát minél több ilyen pályázati lehetőség van, annál inkább fölvirágzik a kultúra.
1: Én meg a letrére szeretnék egy picit kitérni, amiről nagyon keveset beszéltünk az eddigiekben. 100 lapot ért meg pontosan, 100 számot a folyóirat, aminek szintén, hát azt most meg nem mondom, hogy hány kiadása volt. Tehát Európa szerte sok országban jelent meg a letr. A 100. szám egy lezárást jelentett?
0: Igen, ez pont a támogatási rendszerrel függött össze. Fárasztott ez meg, hogy reménytelenül beadni pályázatot nem volt. Energiám is azt gondoltam a 100 számnál, hogy jó is volt, és elég is volt, és most itt lekerekítjük, hagyjuk abba, és nem pályáztam már abba az évben a következő kiadásra, és a többi partnerlapok pályáztak, és hiába, tehát hogy úgyse nem voltak már meg a feltételei, és így le lehetett kerekíteni, szépen be lehetett fejezni, és hát azért az egy óriási váltás azóta, hogy amit lehet, azt onlinehoz hozzáférhetővé tenni, és fönn van a letr 100 száma elérhető az interneten, és megtalálható, és használható, és az jó, hogy ugye volt egy nagyon erős folyóiratkultúra itt nálunk is a 90-es években, és még azt követően egy darabig, és ez a háttere volt.

0: tulajdonképpen aztán a könyvkiadásnak, meg a regényeknek műhelyek, amelyekből kinőttek nagyon fontos irányzatok, csoportok, és azt gondolom, hogy az jó, hogy ezek legalább most így online elérhetők, visszakereshetők, olvashatók.
1: Ahogy ez el is hangzott, nem volt mindig reménykeltő a helyzet az elmúlt időszakokban. Honnan gyűjtötte mégis az erőt, meg a bizakodást ahhoz, hogy folytassa, és honnan van ez a lelkesedés, meg ez a szeretet a kultúra, a közép-európaiság, az irodalom iránt?
0: Hát a többi emberből merítem az energiát. Ugye tanítottam 50 évig, fiatalokkal voltam együtt, ugye az is mindig nagyon ösztönző, inspiráló, és tulajdonképpen ebben a irodalmi és ilyen szélesebb értelembe vett kulturális közegben is nagyon jól éreztem magam, meg jó érzés volt, hogy össze tudok hozni jó kezdeményezéseket, és hát mint hal a vízben, jól éreztem magam ebbe a közegbe, és akkor ha valamit sikerült összehozni, az megint energiát adott a következő kitalált projekthez.
1: Mind dolgozik éppen most?
0: Ezen a Visegrád projekten, amit mondtam, hogy ezeket még végig kell egyeztetni az összes résztvevőkkel. Úgy szeretnénk ezeket a fordító szemináriumokat Füreden is, hogy fiatal kezdő fordítók legyenek együtt, már beérkezett tapasztalt fordítókkal, és akkor egyenként ugye mindenkit megkérdezni, meg megegyeztetni, meg hogy akkor ide meghívunk írókat, irodalmárokat, és hogy akkor ki melyik nap jöjjön, tehát igen, arra emlékszem, ami lesz. Igen, és ezeket szervezem, koordinálom.
1: Hát akkor még sok új projektet és sok szép együttműködést kívánok a következő évekre.

0: A beszélgetésünk idején Varró Dániel, a Móra kiadó standjánál dedikált, és hogy ne várakoztassuk hosszan a sorban állókat, csak röviden kérdeztem őt.
1: Karádi Éva fiától kérdezem azt, amivel tulajdonképpen kezdtük is a beszélgetést, hogy anyukát henyélni is szokott. Van ilyen?
2: Hát valószínűleg a henyélés az nem pontos kifejezés, szokott hasalni, és akkor általában valamit szerkeszt, korrektúrázik, tehát mindig csinál valamit, de olyan hasonfekvel heverészik inkább talán.
1: Milyen volt Karádi Éva fiaként felnőni, és milyen érzés a fiának lenni?
2: Nagyon jó érzés, nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ilyen csodálatos anyukám van. Hát nagyon sokat tudnék mesélni, például nagyon sok mesét, meg verset mondott, meg idézett mindig, meg mindenféle helyzetekben, mindenféle verségeket mondtunk, meg verségeket írtunk, tehát nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ezt a pályát válasszam, még ha utána szerette is volna jobban, hogyha inkább bankár leszek, mert szerinte jó voltam matekból, de nagyon csodálatos anyuka Karádi Éva, azt tudom mondani.
1: Köszönöm szépen Varró Dánielnek.
0: Az elmúlt órában Karádi Évával beszélgettem. Most következzen az ünnepelt kérésére a Milánó és Rotterdam című dal, a Vesztegzára Grand Hotelben című darabból, amelynek Hanvai Kornél készítette a színpadi változatát Rejtő Jenő Ponyva regénye alapján. Zenéjét szerezte Darvas Benedek, a dalszövegeket Varró Dániel írta. Molnár Piroskát és Hollósi Frigyest halljuk.

szett halak, ami végül megmaradt. Elfér egy ócska kofferban. Isten veled, Rotterdam. Ám ha önnel egyszer este, míg az eső halkan esne, kimennénk a kikötőbe, cipőfűzőm kikötődne, bebogózni lehajolnék, s míg a szívem ver bolondul, vagy taljánul, vagy flamandul, én féltérden ott

0: kedves hallgatóink, a Szövegköz című irodalmi műsor végéhez értünk. Munkatársam Kubányi Péter hangmérnök nevében is köszönöm figyelmüket. Mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Paszmár Lívia. Viszont hallásra!
1: A Notre Dame-i toronyőr.
2: A készítőknek komoly kompromisszumokat kellett kötniük, például a vízköpők humoros karaktereivel, hogy megkapják a családbarát besorolást.
1: Kerékpártúra Bartók tiszteletére.
3: Iskolába, bárhova biciklivel járok. Ennyi az én edzésem, úgymond, vagy az én biciklis előtörténetem.
1: Samu Géza, a Bartóki nagyságú szobrász.
4: A rövid 20 év alatt, amikor alkotott, szinte Bartóki nagyságukat ért el a szobrászatban.
1: A próza mellett a zene is élet része, Ónodi Eszter.
5: Az én szerepem az kb. 20 éves koromtól indult, mondjuk, és 50 éves koromig ért véget.
1: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13:05-től, itt a Pátria Rádióban.

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Nem ajánlották fel nekem a kulturális miniszteri posztot, mondta Roman Michelko. Az ENSZ emberi jogi biztosa szerint kockázatosak lehetnek az EU új migrációs szabályai. Napsütéses nyári napunk van, futó záporok és zivatarok kialakulásának esélyével. 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Következnek a részletek. Senki sem ajánlotta fel nekem a kulturális miniszteri tisztséget, jelentette ki Roman Michelko, parlamenti képviselő, a Szlovák Rádió Szombati Párbeszédek című műsorában reagálva az őszi kormány átalakításról szóló találgatásokra. A KDH alelnöke William Karas úgy véli, hogy a jelenlegi kormány kitölti mandátumát a rendes parlamenti választásokig. Szerinte a kormány ősszel az egyik legrosszabb állami költségvetést fogja előterjeszteni. Arra a kérdésre azonban nem válaszolt, hogy a KDH megszavazná-e a költségvetést, ha annak része lenne a tranzakciós adó eltörlése. Michelko nem zárta ki, hogy a tranzakciós adót valamilyen más adócsomaggal váltsák ki. A vitában szó esett az esetleges személyi változásokról is a kormányban. Michelko spekulációnak nevezte azokat a híreket, amelyek szerint Ladislav Kamenyicki pénzügyminisztert leválthatják posztjáról. A műsorban a Környezetvédelmi Minisztérium esetleges személyi változásairól is beszéltek. Michelko elmondta, hogy jelenleg Filip Kuffa az első számú jelölt arra, hogy átvegye a minisztérium vezetését Tomás Tarabától. Michelko és Karas egyetértettek abban, hogy az Európai Unió jelenleg nem képes diplomáciai úton kezelni az ukrajnai konfliktust. Karas szerint az EU-nak párbeszédet kell kezdeményeznie ebben az ügyben, Michelko pedig úgy véli, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök fél éven belül tárgyalóasztalhoz ülhet. Ma reggel tűzütött ki a Kassai Saca város részben működő büntetés végrehajtási intézetben. A helyszínre mentők, tűzoltók és rendőrök is kivonultak. A mentőszolgálat operatív központjának szóvivője Petra Klimesová közölte, hogy két mentőegység dolgozott a helyszínen, és az akció több órán át tartott. A tűz a speciális bánásmódot igénylő fogvatartottak részlegén keletkezett. A mentőszolgálat később közölte, hogy három férfit szállítottak kórházba az első segélynyújtást követően. Egy 27 és egy 32 éves férfi füstmérgezést szenvedett, míg egy 42 éves férfit légzési nehézségek és felső végtagi égési sérülések miatt kellett kórházba vinni. Emellett egy másik 32 éves férfit a helyszínen láttak el, mivel belélegezte a füstöt. Az eset pontos körülményeinek feltárása, valamint a keletkezett anyagi kár mértékének megállapítása jelenleg is folyamatban van, az ügyet a büntetés végrehajtási és igazságügyi őrség illetékesei vizsgálják, tette hozzá Klimesová. Legalább 16 ember életét vesztette az izraeli támadásokban Dél-Libanonban, a Nabátija körzetben. A csapások mindössze egy nappal a tűzszünet bejelentése után történtek, miközben a mentőegységek folyamatosan dolgoznak a helyszínen. A jelentések szerint 12-en megsérültek, és a harcokban egy libanoni katona is meghalt. Egy Szidón közelében végrehajtott légicsapás további két halálos áldozatot követelt. Izrael közölte, hogy a Hezbollah éjszakai rakéta támadásaira válaszolt, amelyek során több mint 50 lövedéket lőttek ki. A Hezbollah ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy joga van reagálni az izraeli csapásokra és a tűzszünet betartását követeli. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa aggályokat fogalmazott meg az Európai Unió új migrációs szabályaival kapcsolatban. Volker Türk szerint különösen problémás, hogy az EU-n kívül is létrehozhatók visszatérési központok, mivel ez növeli az emberi jogi jogsértések kockázatát. Hangsúlyozta, hogy a tagállamok nem ruházhatják át kötelezettségeiket harmadik országokra. Az új szabályok szerint a kiutasítási eljárás alá vont migránsokat akár két évig is őrizetben tarthatják.
0: Időjárás.
1: Napsütéses nyári napunk van, délután szaporodó, tornyosuló, gomoly felhőzettel. A késő délutánig inkább csak időszakos árnyékot adó gomoly felhőkből az este folyamán és az éjszaka első felében kipattanhatnak helyi záporok, zivatargócok is. Összességében kevés helyet érint várhatóan csapadék, de viharos zivatargóc kialakulásához is kedvező légköri helyzet valószínű. Többnyire csillagfényes, kissé füllett nyári éjszaka várható. Holnap változatlanul erős hőségre és napsütéses, délután pedig erősebben gomoly felhős időre készülhetünk. A mai nap folyamán 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radar méri a sebességet az R2-es autópályán Garamberzencénél, azaz Hronská-Breznicánál, Zólyon felé haladva. Vezessenek óvatosan, szerencsés utat kívánunk.
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Zendülés. Fiatalok a világban, és a világ a fiatalokban. Berényi Mátyással.
2: Na, köszöntöm szépen a hallgatókat, önök a Pátria Rádiót, és azon belül is a Zendülés rádióadását hallgatják. A mai adást azt június 17-én vesszük fel, és az adásba kerülés dátuma pedig június 20-a szombat, azaz most a hallgatóknak 4 óra. Mai vendégeim Miklós Brigitta, művészettörténész hallgató, és Nagy Pál András, pszichológus hallgató. Sziasztok!
3: Sziasztok!
4: Sziasztok!
2: Mai adásban kicsit tanácstalan voltam a téren, hogy miről beszélgessünk, és mi legyen a téma, mert nagyon stresszes voltam, és nagyon sok egyéb dolgom voltam, ilyen egyetemi teendő, mert ugye most vannak a vizsgaidőszakok, illetve most van minden ilyen nyári programnak az oldása, meg rengeteg munka, meg minden, úgyhogy az volt az outside the box thinkingem, hogy a leterheltségről és a stresszről kell adást csinálni.
5: Mi pedig ezt szorgalmaztuk erősen.
4: Volt. Így van, nagyon aktuális a téma.
2: Hát... arra gondoltam, hogy úgy kéne felosztani talán az adást, hogy az első felében beszélhetnénk arról, hogy tulajdonképpen miért is stresszes mindenki, és miért is van az, hogy ilyen, úgymond van egy ilyen világszintű feszület, mintha a társadalomban, tehát hogy a modern kor egyszerűen ilyen feszült kornak tűnik, bár amúgy a FAM egyszer mesélt a bibliai interpretációjáról, és ő azt mondta, hogy az apostolok is ugyanolyan feszült figurák voltak, mint manapság az emberek, úgyhogy nem biztos, hogy ez így van. És az adás másik felébe pedig beszélhetnénk arról, hogy hogyan lehet ezt a stresszt, illetve feszültséget, amit mondjuk a munka, vagy az egyetemi dolgok, vagy a vizsgára, vagy az érettségire való készülés okoz leküzdeni. Az első kérdésem az lenne, hogy nektek mi a viszonyotok ehhez a stressz, feszültség, leterheltség dologhoz, vagy mi volt az, ami így először beugrott az eszetekbe erről, vagy gondolat megszületett, gondolat búrjánzás elkezdődött?
5: Hát én azon gondolkodtam először, hogy mennyire különbözően érzékeljük a stresszt, és hogy mennyire meghatározó tulajdonképpen az a nulladik pont az életünkben, amikor még nem vagyunk önállóak, hanem csak egy ilyen családi környezetből tanuljuk el ezeket a stresszkezelési metódusokat.
2: Aha.
5: És nekem ez volt az első, hogy eszembe jutott az, hogy mondjuk... én miért kezelek ilyen apró dolgokat úgy, hogy egy sokkal nagyobb kontextusba helyezem el, és túlspirálzom, és saját magamat így képes vagyok egy ilyen negatív spirálba belehúzni. És hogy én egyértelműen arra jutottam, hogy ez azért van, mert hogy én ezt láttam, hogy ez a normális, feszültek vagyunk a legkisebb apró dologra is, és hogy egyébként tök érdekes, hogy aki meg nem ezt látta, vagy nem így reagál dolgokra, hogy mennyivel higgadtabb tud lenni a hétköznapjaiban, és hogy ez egy ilyen fontos dolog, szerintem, hogy ezt le kell valahogy küzdeni azoknak, akik meg akik olyanok, mint én, hogy így reagálnak.
2: De nálad ez a személyes spirál dolog, hogyha ez nem túl personális téma, akkor ennek mi a hatás, meg működés mechanizmusa?
5: Hát abban látom ezt legjobban megnyilvánulni, hogy ilyen tényleg ilyen apróságokon, amik ilyen tök természetesek, azon így nagyon le tudok telepedni egy témán, hogy például nem tudom, el kell mennem az okmányirodába egy tök hétköznapi mindenkit érintő feladat, és tudja az ember, hogy fú, nagyon megterhelő lesz, mert sokan lesznek, meg stb. És akkor így, hát de ezt így a tudatával felülírja annyival, hogy jó, hát muszáj elmenni. Én meg így ki tudok rajta készülni, hogy ezt nem hiszem el, hogy nekem miért kell csinálni, és ez most ezt annyira igazságtalan, és nem hiszem el, hogy ezt kell csinálnom a helyet, hogy azt csinálom, amit én akarok, és ez így az össz egész napi hangulatomat meg tudja határozni, egy ilyen apróság. És hogy ez nagyon sokszor rajta kapom magamat, hogy ilyen tök sokáig benne tudok maradni egy ilyen állapotba, hogy még mindig feszült vagyok, annak ellenére, hogy már egyébként túl vagyok azon a leakadási ponton, de még mindig bennem vannak ezek az erős impulzusok.
2: Ez nekem úgy hangzik, hogy ez ilyen Matrix-tól való félelem, tehát hogy már nem Matrix-tól való félelem, hanem a Matrix következtében, és most a Matrixot értsd jól, ne ez a brokultúrás Matrix használatban, hanem hogy van a munkahely, munkáltató, egyetem, ez a nagy, amire gimiben nagybetűs életként hivatkoznak, és az ebből fakadó ilyen folyamatos, mesterséges stresszoroknak való kitétel, hogy neked olyan dolgokat kell csinálnod, amik egyrészt az akaratodon kívül állnak, általában a kedveden kívül állnak, a legtöbbször nem tudsz úgy, vagy hát nagyon nagy lelki higiénia, meg reziliencia, meg erő kell ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen ügyintézői várakozást abszolválj föl stresszelődés nélkül lényegében. Vagy hogy én ebben látom ennek a forrását, rendkívül sok ilyen mesterségesen generált, és amúgy fölösleges, és nem evolúciósan, nem előrevívő stresszor, vagy hát stresszfaktor van a mindennapi életben, főleg a városiba.
5: Igen, és egyébként én ebből látom a következő személyes problémám, hogy ez a rész most ez...
4: Ez is a Brie személyes problémáiról fog szólni.
5: Igen. Szóval, hogy a másik, ami egy nagyon, nagyon fontos, és szintén szerintem egy tanulható folyamat, képesség, az a valaminek a visszautasítása. És szerintem én számomra legalábbis egy különösen nagy feladat az, hogy megszűrjem, hogy mi az, ami már nem az én szükségletem és egy ilyen szükséges stressz, és nekem ez hosszú távon majd profitábilis lesz, hanem az, amit tudom, hogy ez egy ilyen leszívó, egy ilyen hülyeség, amivel amúgy nem érdemes foglalkoznom, és ez egy nagyon nehéz mérlegelés szerintem.
2: Hát, hogy ugye kóros-e a stressz, vagy csak akut, de hogy itt konkrétan milyen jellegű élethelyzetre reflektál?
4: Bármi olyanra nem, vagy csak, hogy ilyen értelmező kérdés, hogy valahol, ahol így határt kell húznod, hogy mondjuk nem tudom, megcsinálod ezt az ötödik feladatot is, amit rábíz valaki, és hogy ezt akarod-e, tehát, hogy ettől még te úgymond fejlődsz, ez neked még jót tesz-e, vagy ez egy olyan szükségtelen stressz, amit mondjuk külső nyomásra válasz be? Azért, mert amit mondtál is, hogy néha nehezedre esik nemet mondani, vagy hogy nehéz a határtartás, meg így a nem.
5: Igen, meg hogy ennek van egy olyan személyes vetülete is, hogy nagyon nehéz magának a másik személynek visszautasítani, meg hogy van egy ilyen erős megfeleléskényszer sokunkban szerintem, vagy majdnem mondhatom, hogy mindenkiben, hogy ez egy ilyen nagyon rossz érzéssel tölt el, legalábbis engem nagyon, hogy valaki, azt érzem, hogy ő csalódik bennem, azzal, hogyha nem teljesítem a remélt, hozzám fűzött elképzeléseit, és ez egy nagyon, szóval ez szerintem egy megterhelő feladat egyébként, bár nem mindenki számára, tehát ez is olyan, hogy...
2: De hogy itt meg ebben a kérdésben meg az a nehéz, hogy ha ugye nyilván meg kell önmagadnak valahogyan tudnod határozni, hogy mi az a szükségszerű stressz, ami motivál úgymond a jóra, és mi az, ami kórossá képes válni, és fölösleges elviselned tulajdonképpen.
5: Igen, meg szerintem, ami még nekem, még szintén ebből ágazó. Oké, hogy ezt így megkülönböztetjük, hogy kóros, meg nem kóros, meg mi az, amiből hosszú távon kinyerünk valami hasznot, ami számunkra úgy visszahat ránk, és pozitív, de vannak olyan dolgok, amiket meg tök függetlenül csinálunk mindentől, csak az élvezeti értékért. És hogy nekem ez egyébként, ami nagyon nehéz, amikor ilyen nagyon ilyen tömött, sűrű időszak van, például egy vizsgaidőszak, hogy rengeteget kell tanulnom, meg dolgozni, meg stb. És akkor azt veszem észre, hogy azokra a dolgokra, amik engem boldogsággal töltenek el, és egyébként nincsen feltétlen hosszú távú hasznunk azon kívül, hogy boldoggá tesznek éppen a jelenben, ezekre ilyen minimális vagy semmi idő marad, és akkor így teleteszem magam programokkal, meg feladatokkal, és így azt eredményezi, hogy ilyen kiégés közötti állapotban kerülök így a heteknek a végére.
2: Igen, és aztán így annyira belelovagolja magát az ember abba, hogy dolgai vannak, hogy amikor pihenne, és arra gondol, hogy most nem csinálja a dolgait, és ezzel eltékozolja az idejét, és ekközben nem pihen igazán, mivel ezen gondolkodik, és aztán nem fogja tudni csinálni újult erővel a dolgait, mert nem pihent.
5: Igen, nekem a könyvolvasás ilyen, hogy egyszerűen annyira a lelkismeret furdalásom van, hogyha olyan könyvet olvasok, amit én magamtól akarok olvasni, és nem egy szakirodalom, egy következő vizsgámra, hogy egyszerűen nem tudom olvasni. Tehát így olvasok két oldalt, és azt érzem, hogy jó, ennyit engedhettem meg magamnak, most térjünk vissza azokhoz, amiből vizsgázni fogok.
2: Amúgy ez egy érdekes útja annak, hogy hogyan lehet megtalálni azt, hogy egy stresszes, leterhelt időszakból milyen tevékenység tud téged kivonni fejben, hogy mi az, ami közben nem érzel lelkiismeret furdalást az iránt, hogy inkább mást kellene csinálnod. Meg amúgy nem tudom, még ez így eszembe jutott, hogy engem az zavar ebbe a stressz dologba, vagy most, amikor így utána néztem a dolgoknak, meg ilyen pszichológiai teóriáknak, amik ezt övezik, így az jött le nekem, hogy kicsit ez egy ilyen forró krumpli dolog, hogy ami soha nem roblik meg, és örökké forró marad, és mindenki passzolgatja mindenfele a másiknak, és nagyon gyakori az a jelenség, hogy az ember a stresszét és a feszültségét máson vezeti le, és ugye vannak akkor ezek az ilyen családi trauma továbbadásról szóló pamfletek, amikor mondja a nagyapa az anyukának, hogy ilyen vagy, és az anyuka meg a gyereknek, és hogy csomó helyről, úgymond ez csomó helyen ez kevéssé tud, tehát ez nincs elég tudatosan kezelve szerintem, hogy milyen erkölcsileg, milyen kategória az, hogy te a saját stresszedet és frusztráltságodat átüríted másba tulajdonképpen, és másnak a felelősségévé teszed ezt azzal, hogy átadod ezt neki. Nyilván lehet, hogy ez egy ilyen módon radikális és túlzott pszichológiai tudatosságot elváró állítás.
5: Igen, meg így, ez így használjuk is a köznyelve, meg így a hétköznapjainkban, hogy hát, hogy rossz napja van, hogy most igen, most kiabál velem, és ez egy olyan magatartás, amit nem engedhetne meg magának semmilyen esetben, mert valaki úgy viselkedik, és akkor ilyen megbocsájtóak vagyunk vele szemben, ami alapvetően szerintem egyébként normális egy szintig, de hogy így felmentjük a felelősség alól az egyént.
4: Itt abszolút megvan, akinek mindig rossz napja van, tehát hogy így, és de egyébként szerintem, tehát hogy ebben azért van felelősség, amit a Matyi mond, én ezt nem mondanám túlzott pszichológiai tudatosságnak, tehát annak a felismerése, hogy az, amit én most rád projektálok, vagy áttolok freudi fogalmakkal érve, düh, meg frusztráltság, az belőlem jön, és mondjuk azért van, mert a Lidl-be álltam 10 percet az 1 perc helyett, és még a banán se volt, amit akartam venni, akkor ez egy alap dolog szerintem, hogy ennek a felismerése és annak a felelőssége, hogy ez az én stresszem, az én stresszemre adott válaszom és frusztráltságom, és ezzel nekem van dolgom, és nem a Matyinak azzal, hogy oda megyek hozzá, és azt mondom neki, hogy a fodrászod elnézést kért, vagy pénzt, vagy valami hasonló rendkívül értelmes mondattal tolom át rá ennek a felelősségét és a feszültségét.
5: Igen, meg hogy egyébként nekem van egy olyan oldala is ennek, hogy meg van, amikor valaki jelzi azt, hogy figyelj, most nem fogok elmenni bulizni veled, mert baromira fáradt vagyok, és nem vagyok olyan paszban, hogy most a társaságom élvezhető legyen. És ezeket az embereket általában lehet, hogy csak az én személyes tapasztalataim, de hogy így mindig így pusoljuk tovább, hogy de ez egy gyerel, meg majd megjön közben a kedved, meg...
4: És rájszol.
5: Igen, jönnek ezek a fajta ilyen motiváció belepumpálások, de hogy igazából lehet, hogy néha hagyni kell, meg kell hagyni azt a teret neki, hogy benne maradhasson ebbe az állapotba.
4: Abszolút, ha majd mondhatok egy ilyen személyeset, szóval pont egy olyan baráti körrel találkoztam, akikkel így ritkán találkozunk, de mindig nagyon-nagyon jól sikerülnek ezek az ilyen összejövetelek, és így nagyon fáradt voltam, frusztrált is sok minden miatt, és így gondolkodtam rajta, hogy elmenjek, hogy menjek, késsek inkább, és egy kicsit lenyugodjak. Végül nem késtem, és elmentem, és szerencsére kaptam is mondjuk úgy 20 perc után egy olyan visszajelzést, amit finoman fogalmazok meg, hogy mi a problémám, vagy hogy mi a bajom, és ezt így kedvesen jeleztek felém, de némi indulattal is, hogy úgy érzik, hogy nem úgy érkeztem erre a találkozóra, hogy az így jó nekünk, és ez így tök jó volt, mert ez így ráeszmélt arra, hogy basszus, én így tolom rájuk folyamatosan a feszültségemet, és akkor ez így volt egy ilyen megáll, és akkor így ott néhány percig tudtam csöndbe lenni, átgondolni ezt, és utána minőségi, szignifikáns ugrás volt az est további részében.
2: De amúgy nem azért van az, hogy ezeket a lelki állapotokat azért úgymond nehéz nem átadni, vagy nehéz észrevenni, hogy te ezt átadod, mert a világrendnek az erényei, úgymond, hogy te így érzed magad, vagy a kapitalizmusból következik, vagy ezek ilyen kapitalista erények, hogy te frusztrált vagy, meg stresszes vagy, meg fáradt vagy, hogy tulajdonképpen ez státuszszimbólum.
4: Tehát, hogy van egy jutalmazott viselkedés, igen. Igen. Tehát, hogyha megkérdezzük, hogy nem tudom, ott vagyunk a munkában egymás mellett, és tehát, hogy a top 10 mondatban az van, hogy fáradt vagyok, nincs kedvem mit lenni, elegem van az egészből, szar volt a tegnapi nap.
2: Utálom a főnököm.
5: Így van. Meg ez a tipikus, hogy hát, ha te is 12 órát dolgoznál, akkor tudnád, igen, hogy ilyen igen. A másikból keltsük a lelkiismeret fogadás, hogy tehát te hozzám képest sokkal kevesebbet teszel, és én sokkal fáradtabb vagyok, és sokkal inkább megérdemlem azt, hogy elismerve legyek. Vagy hát szerintem ennek egyébként ez a gyökere, hogy általában szeretnék...
4: Persze, hogy valaki legalább a fáradtságomat ismerjék el, ha már egy olyan munkahelyen dolgozom, aminek...
2: Igen.
4: Bocs, még egy olyan gondolat merült fel bennem, hogy így jöttem ide a metrón, és akkor így szembe jutott, hogy a Horváth Oszkár mondta egyszer egy műsorba, ami így megütötte a filemet, hogy bele se gondolunk, de hogy milyen durva az, hogy milyen stresszes és abszolút abnormális helyzet az, hogy mondjuk egy metrón, vagy egy villamoson, vagy egy lifttel vadidegen emberekkel összezárjuk magunkat percekre. És hogy ez milyen bizalom kell, meg milyen az emberiségnek milyen egy ilyen kódol, tulajdonképpen implicit bizalma van a másik felé, hogy én vadidegen emberekkel 10 centire állok egymástól, és nem bökjük le egymást, meg nem rendszerint nem lopjuk el egymás táskáját, meg uzsonnáját, és hogy tök durva, hogy ezen kattogtam egyébként, amikor így készültem az adásra, hogy sokszor így szerintem túl sok hangot kap a egy-egy ilyen adásban az, hogy mennyi sok minden van, meg hogy stresszelünk emiatt, amiatt, meg ami jogos is, tehát, hogy mit tudom én, megnőtt az információ mennyiség, amit befogadunk, teljesen abnormális dolgok miatt is stresszelhetünk, hogy Ugandába lezuhant egy repülőgép, vagy most aggódhatunk azon, hogy mehetünk-e nyaralni, mert lesz-e kerozin a repcsibe, meg hasonlók, és hogy közben meg, nyilván ezek plusz-plusz stresszorok, meg szorongást keltő dolgok, de hogy közben meg az adaptációs képességünkre is néha jó így ráeszmélni, hogy basszus, amúgy néhány száz meg ezer éve még, mit tudom én, szekereket húztunk magunk után és hasonlók, és most pedig itt ülünk egy terembe, és podcastet meg rádióadást gyártunk. Tehát, hogy elképesztő az, hogy milyen adaptációs képességünk volt akár generációkon átívelő, és hogyha csak visszagondolunk mondjuk a szüleink korában történt alapeseményekre, meg életet alkotó elemekre, és mondjuk egy mostani napi összetételre, és ehhez valahogy mégis adaptálódunk. Nem mondom, hogy ez jó vagy rossz, vagy hogy maga az adaptáció folyamata szükséges, vagy nem, de hogy valamilyen szinten ebből így szerintem lehet erőt meríteni.
5: Én, igen, meg nekem is, amit így mondtatok, hogy annyira munkaorientált, meg hogy e felé épül fel a kapitalista rendszerben a világunk, hogy nekem is ez a Moltmanni filozófia jutott eszembe, hogy ugye alapvetően pont amiről beszéltünk, hogy lelkiismeretfurdalásunk van, és haszontalannak érezzük magunkat már a legelső percétől, a pihenés megkezdésétől tulajdonképpen, és hogy ilyenkor kitaláljuk ezeket a kreatív, meg minőségi feltöltődéseket, hogy túrázni megyünk, meg stb.
2: Hogy... Ez miért volt idézőjelben, hogy túl kreatív?
4: Kocsba túrázni?
2: Elég kreatív szerintem.
5: Jó, hát igen. Szóval, hogy... De hogy hívják ezt, amikor...
2: Túrázni? Hiking?
5: Nem, hanem...
2: Kocsma túra, BDSM.
5: Milyen kikapcsolódás? Hívják ezt?
2: Chill, Netflix and chill.
5: Nem.
2: De
4: aktív feltöltőt
5: is. Istenem, köszönöm szépen, nagyon jó.
4: Üdvözlünk minden kiégett apukát, aki 40 évesen kitalálja, hogy biciklizni fog minden délután.
5: Igen, meg a futóklub, meg na, szóval ugyanez, hogy kitalálunk valamit azért, hogy igazából most én ezt pihenésképpen csinálom, hogy akkor is csináljak valamit, de hogy nincs olyan eltöltött idő, nincs olyan kiszakított időintervallum, amikor semmit se csinálsz. És ez ilyen elképesztő, hogy tényleg amúgy nincs olyan, hogy semmit se csinálsz. És ez borzalmas, de közben meg egyébként vannak olyan holt idők, amikor effektív semmit nem csinálsz, mondjuk ha görgeted a TikTokot, de közben pedig ugye egy egészen más terület az agyadnak mondjuk éri annyi impulzus, hogy ez mégis lefárasztja. És ez is egyébként szerintem nagyon fontos, hogy a pihenést azt egy olyan kategóriába kell besorolni az embereknek saját magukban így valahogy úgy felfogni, hogy az mentálisan is pihentető legyen. És mentálisan és fizikailag. Tehát, hogy ez egy ilyen összességnek kéne szerintem lennie.
2: Tehát fizikai részével nem feltétlenül értek azért egyet. Tehát ezek nagyon pozitív dolgok, amiket fogalmaztál, hogy biciklizni megy, vagy túrázni valaki, és szerintem sokkal értelmetlenebb és céltalanabb, és sokkal inkább akkor csinálsz gyarapító, pozitív semmit, mint a reelszezésnél. Tehát a reelszezéshez inkább mondanám azt, hogy nagyon-nagyon sok valamit próbálsz egyszerre csinálni, míg ha elmész túrázni, vagy biciklizel, akkor csinálsz igazából egy lényegében értelmetlen dolgot, olyan szempontból nem értelmetlen, hogy szöveti károsodásod lesz, és aztán azok visszaépülnek nagyobbá, meg
4: meg a kardiovaszkuláris rendszeret, egy kicsit pörgetek.
2: Igen, tágulnak erejét.
5: Itt azért hoztam példának, hogy arra világítsak rá, hogy feladatokat, amik szintén egy feladatkörhöz tartoznak, azt újra meg kell csinálni, meg fel kell pumpálni a biciklid, és újra csinálnod kell valamit aktívan, amire koncentrálnod kell. De hogy én arra gondolok, hogy nincs olyan holt idő, hogy nézed a falat, és csak így pihensz az ágyadba. Tehát, hogy én erre gondolok itt ez alatt, hogy teljes elvonulása egy kicsit a mindennapi életednek.
2: Igen, hát egy ilyen, bocs, még mielőtt egy ilyen hatékonyság nélküli perc. Pont most olvasok egy könyvet, amúgy nagyon érdekes, ilyesmiről szól, a Semmit Tevés Forradalma a neve, és arról ír egy amerikai blogger, Chaisi, hogy rájött arra az életében, hogy az Instagram Reels-nek az antitézise az a madárles, mert hogy amikor ilyen nagyon frusztrált volt a munkája miatt, akkor mindig kijárt a madárlesre, és ugye ott te vagy, és észleled a körülötted lévő világot, de nem célzottan keresel valamit, hanem ülsz egy táj előtt, ahol várod, hogy valamelyik pillanatban, 5 óra alatt mondjuk megjelenik 2-3 madár. És hogy ez annyira antitézise minden olyan tevékenységnek, amit a piacgazdaság alapú társadalomban csinálsz, hogy na és igen, ilyenekhez kellene visszatalálni, ahol céltalanul vagy, és spontán, és minden nélkül igazából.
4: Hát itt szerintem azért fontos megemlíteni, hogyha ezt nézzük, akkor ebből a szempontból például a magyar társadalomnak az adaptációs, főleg a férfiak körében azért komoly erényeket van, hiszen nem tudom, ezt tudjátok-e, de ugye a horgász szövetségnek van a legtöbb tagja Magyarországon, és hát egyébként ez egy valóban népszerű sport.
2: Mert hogy a többi országhoz képest?
4: Nem, Magyarországon az összes ilyen szövetség jellegű közül, tehát társadalmi szerveződés közül a horgász szövetségnek van a legtöbb. Nyilván mondjuk egy házak ilyenek nincsenek benne, de hogy a horgászszövetségnek van a legtöbb tagja, ha jól tudom egyébként talán ilyen 400-500 ezer, tehát elég komoly, de lehet még hülyeséget is mondok, és több, és azt szerintem pont egy ilyen tevékenység amúgy, hogy nyilván lehet többféleképpen csinálni, de hogy ott ül az ember a vízparton, és csak nézi a vizet, és nyilván van egyfajta készültségi állapot, hogyha várja, hogy halat fogjon, de hogy egyszerűen könnyen belefeledkezik abba, hogy csak nézi a vizet, meg hallgatja a madarakat, meg néz, hogy hol csap a hal, és az egy ilyen tulajdonképpen, mint ahogy leülsz egy csendéletre és nézed, csak nem a múzeumban vagy. És még eszembe jutott egy gondolat a TikTokhoz, mivel erre is készültem, erre a felvetésre, és elolvastam több kutatást is, és hát igen, azért nincs nagy meglepetés, tehát az önrézezés meg a sorcok pörgetése az erős kognitív funkcióhanyatlást okoz. Ez még nem kimutatott, hogy agykárosodást is, tehát hogy tulajdonképpen effektíve a neurális hálóid sérülnek-e hosszú távon emiatt, valószínűleg egyébként igen, én ezt tartom, de erre még nincs komoly megerősítés, viszont arra van, hogy jelentősen csökken a kognitív kapacitásod és a funkcióidnak a minősége is, miután ezzel, tehát hogyha egy tanácsot valaki hazavisz erről, akkor az az legyen, hogyha most épp egy vizsgára készül, vagy érettségi szóbeira, akkor most elérzezzem.
5: Igen, egyébként egyszer a Vecsei H. Miklósral néztem egy ilyen interjút, és ő mondta pont ezt, hogy tulajdonképpen annyira nincsen ilyen holtidő, amiről én próbáltam itt beszélni, hogy még a WC-re is magunkkal visszük a telefonunkat, és hogy így annyira folyamatosan le van foglalva a tudatunk, annyira mindig valahol összpontosul valahol az éterben a figyelmünk, hogy nincs ez a pihenés az agyunknak, és hogy pont erre majd a megoldásokra majd rátérünk, hogy szerintem pont azért érdekes ezek az olyasmi feladatok, mint az, hogy valaki meditál, vagy imádkozik, vagy stb.
2: Igen, és amúgy jó kifejezés az a holt idő, mert könnyen felvázolható ez a kettősség, hogy akkor van az élő idő, amikor csinálsz valamit, meg a holt idő, és ez valahol ugyanolyan, mint a yin-yang, meg extrovertált, introvertált, hogy a kettő nem működik egymás nélkül, és nem lesz egy idő után élő és vita aktíva életmódot, hogyha nem lépsz át néha ebbe a vita kontemplatívába, és élvezed a semmit.
4: Még néhány gondolat, hogy...
5: Dolce far niente.
2: Sí, señor.
4: Szóval az egyik a remek nyelvórákon kívül az, hogy egyébként tudományosan is szintén fontos az, hogy tulajdonképpen unatkozzunk, tehát hogy ez több kutatás is kimutatta, hogy egyébként a kreatív gondolkodást, az ilyen ötletelést, korábbi dolgoknak a megértésében egyszerűen segít egyrészt az agy képes pihenni, képes építeni azokat a hálókat, megerősíteni azokat a szinapszisokat, amelyeket korábban mondjuk egy tanulás vagy információ megerősítés folyamán gyűjtöttünk, tehát hogy egyszerűen szükséges az, hogyha mondjuk valamit tanulunk, vagy meghallgatunk egy podcastet, akkor jó eséllyel ne nyomjuk tovább egy perc múlva a következőre, mert egyszerűen kell az agynak idő, amíg ezeket feldolgozza, átrágja tulajdonképpen, és ez is beépül a memóriánkba, stb. És a másik dolog, ami eszembe jutott, és ez szerintem egy nagyon aggasztó dolog, ezt már több emberen is így látom, és szerintem egyre elterjedtebb, nem is feltétlenül a mi generációnkban, de még lehet, hogy egyel alattunk, hogy egy fülük mindig be van dugva, tehát hogy mindenkinek AirPods van a hallójáratában, és az egyik mindig legalább be van dugva, tehát hogy mondjuk ahogy mi most itt beszélgetnénk, úgy mondjuk állnak a buszon, és akkor az egyik fülük be van dugva, és egyrészt azon gondolkodok, hogy így miért hallgat valaki valamit, mert egy füllel bedugva olyan rossz hallgatni bármit is egy füllel, hogy az hihetetlen egyébként, tehát hogy a zenének elrontja az összes élményét, a podcastet félig hallod, és miközben a barátoddal beszélsz, nincs olyan, hogy multitasking, tehát hogy ide-oda fog kapcsolni az anyad, és a végén egyikre se tudsz eléggé figyelni. És egyébként ez egy komoly probléma, hogy ezt még egy ilyen személyes dolog a végére, hogy én is azt vettem észre magamon, hogy egyszerűen így pörgetem a podcasteket, és már meghallgattam egy nap hármat, meg négyet, és akkor így, és így rájöttem, hogy minek. Tehát, hogy így nem tudok visszamondani egyetlen take home message-et sem, mondjuk egy másfél órás kétszeresen eldarált podcastből, akkor miért hallgattam meg? Tehát, hogy, és most így próbálok átszokni arra, hogy egyrészt kevesebbet hallgassak, és pont idefele jöttem, és hogy most már nem tugom be a fülem, tehát, hogy ma már elég ingert kaptam az élettől, és tényleg az, hogy így néha sokkal jobb az, hogyha utána leülsz, és írsz róla három mondatot egy jegyzetbe, vagy felmondott hangüzenetre, mint ha meghallgatsz még kettőt.
5: Igen, meg én is ugye a hétköznapjaimon is azt érzem, hogy annyira sűrűek, hogy így belegondolok, hogy mondjuk előző héten kedden mit csináltam, és nem tudom megmondani. Pedig azért ez nem volt olyan régen. És hogy egy ilyen nem tudom, érdekes dolog. Én szoktam erre gondolni, hogy nem tudom, hogyha mondjuk valami gyilkosság így belekeverednék, és...
4: mondjuk, tegyük fel, hogy a brigi
5: belekeveredik. Jönne mondjuk Kalambó, tehát nálunk mindig megy otthon a tévé, háttérzaj, ugye? És mindig megy a Kalambó valamiért.
4: Ez bocsánat, egy disclaimer, tehát van egy csatorna, amit csak azért aztán létne, hogy a Kalambó az full time menjen.
5: Igen.
2: Tényleg van ilyen?
5: Igen. Van.
2: Kalambó TV.
4: Csuki TV ez a neve.
2: Csak a Kalambó megy egész nap.
4: Nem beaszlak.
2: Úristen, egyszer se szerepül a felesége végig.
5: Nincs is felesége, kamu, alibi. Na mindegy, szóval, és hogy megy a Kalambó, és akkor megy, és kihallgatja az embereket, és mindent percre, és akkor mit csináltál 6 óra után, hol ebédeltél, mit ettél, és így belegondoltam, hogy én ezt nem tudnám mondani.
4: Tehát jobban nem ölsz meg senki.
5: Hamar le lenne zárva az ügy, mert egyben kidéd, hát ez hazudik, hát ez azt se tudja, mit csinált két napja. És basztus, tényleg nem tudnám.
2: Yeah.
4: Amúgy szerintem ez egy izgi dolog, mert ezt egyébként utazásoknál vettem észre magamon, hogy Szerintem például a szüleim, nagyszüleim sokkal jobban meg tudnak élni egy-egy ilyen utazást, és ennek nem az az oka, hogy ők kevesebbet láttak, vagy nem tudom, vagy hogy, hanem egyszerűen ők valahogy ezekben a pillanatokban azt érzem, hogy jobban ott tudnak lenni ilyen mindfulness, vagy az itt és mostban, mint én, mert egyszerűen nem sokszor vettem észre magam, hogy basszus, itt vagyok egy gyönyörű tájban, a világ egyik öröksége, micsoda hely, és azon kattog az agyam, hogy nem tudom, milyen cikket írtak meg valahol, vagy hogy épp most a világ kik tárgyalnak miről, meg milyen az dollár, euró, meg nem tudom, és hogy így ez abszolút abnormális, tehát hogy teljesen elrugaszkodott a valóságtól, hogy abszolút felesleges dolgokon jár az eszem, és így sem azon nem tudok megfelelően gondolkodni, sem az adott helyzetnek a pillanatnyi élvezetét nem tudom kiélni, és ez a fontosabb take home-om ebből, hogy az az élmény sem tud így úgy megszilárdulni, mint mondjuk, nem tudom, a szüleimnél. Hogy egyszerűen később sem emlékszem rá, és erre akartam kapcsolódni, amit a Brigi mondott, mert egyszerűen nem mélyül el úgy érzéki szinten, stb.
5: És akkor itt meg felmerül ez a kérdés, hogy most halmozzuk az élményeket, meghalmozzuk a nyaralást, meghalmozzuk azt, hogy buliba megyünk, meg legyen ilyen társaság, meg olyan szórakozási lehetőség, meg tényleg az, hogy úgy megéljük a jelenünket, meg a 20-as éveinket, stb., vagy mindenki a hány éves, és ennek ellenére amire majd így visszatekintesz, mert ezzel szoktak érvelni általában így sokan, hogy hát, hogy majd amikor öreg leszel, akkor lesz mire visszaemlékezni. Hát nem tudom, hogy mire fogok emlékezni, mert hogy elvileg ugye úgy van, azt
2: hiszem,
5: hogy...
2: On the Barbies?
4: Excuse me?
2: Hogy van?
5: Szóval, hogy...
2: Hát én arra gondoltam közben csak, hogyha elvesztetted a gondolatmenetet, hogy amúgy azt hiszem, hogy nem a hák...
5: Elakartam.
2: Na, kapd el.
5: Megvan. hogy ugye elvileg a egy év alatt körülbelül olyan 3-4 ilyen main, konkrét emlék az, amit elraktározunk, és az már egy egészen jónak számít, hogyha egy évre visszaemlékszünk, mondjuk 20-24-be, mi történt, akkor 3-4 dolgot fel tudunk idézni, és egyébként ez szerintem borzalmas, vagy engem ez így nagyon
4: nyomat. Hát igen, számoljuk ki, hogy 168 óra van egy héten, ezt szorozzuk fel mondjuk 54-jel, és durva, hogy ennyi.
5: És hogy olyan jó, mert az a baj, hogy ugye az ember ugye az az alapbeállítottsága, hogy a rossz az sokkal nagyobb benyomást tesz rá, és ezért arra sokkal tovább emlékszik, de hogy annyi szép dolgot, amit megélünk, az így a semmibe elveszik, és az ilyen borzalmas. Egyébként nem ezért lenne nagyon jó, meg én nagyon szorgalmaznám, bár én is csinálom, a naplózást.
2: Jó,
5: és nem az egy elképesztően hasznos dolog.
2: Igen, nagyon jó, meg amúgy a társadalmi része az, hogy a modern napló, hogyha galériát vezetsz a telefonodon, és így fotózgatsz dolgokat, amúgy az is egy tök jó szokás, csak ugye ambivalens, mert néha furcsa lefotózni az adott szitút, vagy hogy ez szokott megjelenni ilyen cringe kontextusban. A másik része ennek meg az ünnepnapok jók erre, hogy tartod ezeket a rituális, ilyen antropológiai, emberi dolgokat, és azok adnak egy kicsit ilyen mérföldköveket az amúgy elfolyó, szétfolyó idő benne, és így meg tudod őket fogni konkrét pontokban, meg a napló, igen.
4: Hát igen, szóval mind a kettő jó arra, hogy egy kicsit keretezze, de hogy ugyanez mondjuk, amit mondott a Brigi, tehát akár egy, nem tudom, reggeli, esti meditációim, aper hasonlók, tehát ugyanígy ad egy keretet, egy véget, egy kezdést, és még néhány dolog így felmerült bennem. Az egyik az, hogy ugye mondtuk, hogy van stressz, meg EU stressz, meg distressz, meg stb., és hogy ugye az egyik tök érdekes dolog, amilyen pszichológiai kicsit, hogy a Seje János ír arról, hogy tulajdonképpen az EU meg a distress között igazából így a hatásában a negatív per pozitív, tehát hogy a motiváló vagy ilyen káros hatásában van a különbség, és az érdekes az, hogy ez fiziológiailag egy ideig ugyanúgy működik a kettő, tehát így nehéz is elkülöníteni, és erre hoznék az egyetemen van egy kutató, Köteles Feri egyébként, aki egy tök érdekes dolgot így kimutatott, mások is ezt már kutatták, hogy így a stressz sokszor, tehát nem csak azt ér el, hogy milyen stressz típusunk van, és ezt nehezen is ismerjük fel éppen ezért, mert hogy a fiziológiai válasz az nagyon hasonló, vagy reakciója, hanem az is a gond, hogy sokszor akkor érezzük magunkat stresszesen, tehát hogy tudatilag stresszesnek érezzük magunkat, de valójában a testünkben nem jelentkezik az a fiziológiás stressz válasz, amit egy effektíve stressznek nevezünk, tehát hogy tulajdonképpen elkülönül a mentális reprezentációnk és a valós fizikai állapotunk, és ilyen esetben például az az ilyen testi tudatosító technikák és testérzeteknek az erősítése az egy jó megoldás lehet, és talán fontos is.
2: Hát igen, hogy nem azzal van a baj, hogy stresszel az ember, hanem hogy hogyan keretezi ezt az adott stresszt.
5: Igen, és nekem erre van egy nagyon jó pozitív példám, az, hogy én amikor forgalmi vizsgát tettem, amikor a jogosítványomat csináltam, hát izgultam. És akkor beszélgettem egy barátommal, aki előttem volt egy pár hete vizsgázni, és mondta, hogy tehát ez a legjobb, amikor izgulsz. Hát akkor tudsz a legjobban összpontosítani, és akkor kijön belőled minden, akkor oda tudod tenni a maxot. És meg én néztem, hogy hát nálam meg pont az ellentéte, hogy hajlamos vagyok leblokkolni, lemondani az egészről, elszaladni, és hogy mennyire érdekes ez is, hogy valakinek ez egy ilyen, tudja ezt egy ilyen pozitív köntösbe bújtatni, és meg tudja, ki tudja nyerni ebből a hasznosságát.
4: Ezért a B opciót választottál, és itt áll, mielőtt vezetni mentél.
2: Igen. Hát ez a, ugye a vizsga kapcsán a felmerülő ilyen beállítódásbeli különbség, hogy valakit a minimális stressz még így motivál arra, hogy vizsgázzon, és amikor még már mondjuk túl közel kerülsz a vizsgaidőpont, az már akkora lesz a stressz, hogy átbillen a másik oldalára, és már nem tud pozitívan motiválni.
5: Igen, meg a másik, ami eszembe jutott erről, amit mondtál, hogy nehéz kódolni azt, hogy most akkor ez most ránk rossz hatással van, vagy jó hatással van, hogy szerintem pont ilyen az egészségügyi háttere a stressz okozta ilyen mindenféle egészségkárosodásnak.
2: Gyomorfekély amúgy a leggyakoribb dolog, az ilyen.
5: Vagy a gyomorfekély, vagy ugye hát ez a rákról is ugye ez az elterjedt, igen, hogy ugye a krónikus stresszt az nagyon tudja növelni az esélyét annak, hogy hát a rákos megbetegedések.
2: Kimondottan a szeretetteljes személynek az elvesztése elég közeli kapcsolatba áll a későbbi rákos daganattal.
5: Igen, de ez is tök érdekes, mert ez is egy ilyen személyes sztori, hogy én ismerek olyat, aki például teljesen meg volt lepődve azon, hogy rákos, és mondták neki, hogy hát valószínűleg, tehát hogy nem volt rá hajlama, és jó, hát ez természetesen ilyen spekuláció, mert hogy általában itt azért az orvostudomány is sajnos találgat így a rák terén, és hogy ő is tudta azt, hogy egy olyan feszített tempó, jó éles stílusa van, ami nem hétköznapi, de hogy nem érezte azt, hogy ennek ilyen negatív lecsapódásai lennének az életére vonatkozóan, és ennek ellenére pedig az lett a vége, hogy 40-50 éves korára eljutott arra, hogy egy ilyen betegség megjelent nála, és én ettől félek, hogy ezt mondjuk akár én is, hogy nem tudatosítom magamban azt, hogy ez már egyébként meghaladja azt a határt, ami normális, és hogy ennek hosszú távon jönnek majd ki valamilyen visszacsatolásai hatásai.
2: Hát amúgy lényegében a Breaking Bad is erről szólt, hogy ugye a Walter White az elején rákos lett, és az volt a sztoria, hogy ő tulajdonképpen az egész életére vonatkozóan ilyen egzisztenciális értelemben egy hatalomvesztett ember volt. Egy gimnazista tanár, akinek a cégében nem voltak jó sikerei, és mások vitték a cégét nagyra, amit közben ő talált ki. A gimiben nem tudott a gyerekek fölött hatalmat gyakorolni, a saját gyereke is ilyen, hogy mondják ezt, nem teljes életet élt, és amikor sikerült úgymond hatalmat szereznie, vagy kontrollt az élete fölött, és egy ilyen nagy drogbáró lett, akkor eltűnt úgymond a rákja, mert lehetséges, hogy azért, mert hogy nem tudom, kialakult valami cél az életében. Nyilván ez egy ilyen naívok tulajdonítás, de én ezt is így betudtam a Breaking Badnek a sztoriának az egyik tanulságaként.
4: Take home message, legyetek drogbárók.
2: Igen. Csináljátok metamfetamint.
5: Minden gondotok elmúlik.
2: Minden gond. Amúgy shout out to Seje János, ugye Komáromban van a Seje János Egyetem, az egyetlen egyetem Szlovákiában, mivel hogy ugye Seje János az Komáromban élte a gyerekkorát, Bécsben született, és ugye ott van a Seje János gimnáziumos, és shout out to Határőr utca a városban, Komáromban, ahol ugye van Seje János szobor. Ezt így el akartam mondani csak a hazabeszélés érdekében, és még egyébként azt is, hogy elvileg a Seje János volt, aki a legtöbbször kapott Nobel-díjra ezt a jelölést 17-szer, és nem kapta meg egyszer sem. Szóval érthető, hát nagyon stresszes lehetett ettől valószínűleg.
3: Szerintem azt az idej.
2: Igen, meg elvileg vannak ilyen, nem tudom, ez megvan most már, csak ilyen érdekességképpen bedobom, hogy még húzzam az időt, hogy az egyik legnagyobb ilyen Big Tobacco cég támogatta a Selye Jánosnak a kutatásait, a stressz kutatásait, és őt aztán azzal vádolták, hogy próbálja bebizonyítani a Big Tobacco vállalatok érdekében, hogy a stressz rosszabb hatással van az egészségre, mint a cigi, és ezért fizetik őt, és az aztán elvileg nem lett igaz.
5: Egyébként ez is egy érdekes, és innen is megfoghatjuk ezt, hogy alapvetően milyen megoldásokat eszelünk ki tudat alatt arra, hogy levezessük a stresszt. És hogy alapvetően beszéltünk arról, hogy meditáció, meg naplózás, meg stb. Oké, okay, ezek olyan
2: még?
5: Dolgok. Mármint, hogy amik tudatosak?
2: Hát csak azt hittem, ezt akarod mondani.
5: Nem, én kifejezetten arról szeretnék beszélni, amik a tudat alatt történnek, és talán észre sem vesszük, hogy azért csináljuk, mert például szerintem ilyen az evészavar is, hogy egyébként nem fogjuk fel azt, hogy mi azért eszünk annyit, amennyit, és nem azért, mert annyira éhesek vagyunk, nem azért, mert ilyen lelki eredetű problémákból, vagy hát valamilyen szinten a stresszkezelés is az, de hogy pont egy olyan dolog, amit nem is veszünk szerintem elég komolyan, mert hogy nem dohányzom, én nem iszom, én nem fogyasztok semmilyen kábítószert, és akkor letudjuk a felelősséget magunkról, hogy hát de én nem károsítom saját magamat, és én semmi ilyet nem csinálok, és ezeket megvetem. Viszont amikor meg vizsgai időszakon van, vagy munkahelyemen stresszér, vagy minden este, amikor hazaérek, akkor leülök, és addig eszek, ameddig már rosszul vagyok.
2: Hát igen, jó, nyilván ennek is vannak ilyen spektrumai, tehát hogy például ugye az Acher Gábor mondta, hogy minden nap eszik csokit, tehát ugye a legnagyobb emberkének is megvan a saját Achilles sarka, de ez igaz, hogy...
4: Valamiben meg kell halni.
5: Hát de nem pont erre gondolok, hanem arra a tudatalatt kieszel stratégiára, hogy te levezeted azt a stresszt, csak nem is tudsz

0: és hát praktikusan az fő témája. És a könyvnek az egyik fontos állítása az az, hogy tulajdonképpen bár állítható az, hogy mondjuk megnövekedtek a különböző stresszoraink az életben, meg hogy nőtt mondjuk az ilyen szorongás élményünk, tehát hogy nem tudom, mondjuk 100 éve azért még kevésbé volt ilyen, hogy ökoszorongás, meg talán az atombombákon is kevésbé kattogtunk, meg hasonlók, de hogy meg harmadik világháború, mert akkor még csak túl voltunk az első, meg ilyenek, de hogy így, szóval, hogy így valahogy az a mondás keveredik benne, hogy így el is fogadja azt, hogy akár lehet is több ilyen stresszor az életünkbe, de hogy az az alapállítás, csak kinyögöm, hogy tulajdonképpen ezek nem magyarázzák azt, tehát hogy összességében az a fajta létbizonytalanság az megvolt korábban is. Hát tulajdonképpen minden korban megvolt egy ilyen alapvető létbizonytalanság, ami valamilyen szinten eltérte mostanitól, de nagyon is hasonlított. Tehát az, hogy mondjuk ha visszagondolunk arra, hogy mondjuk ha pár száz éve éltünk volna és jobb ágyok lennénk, akkor aggódnánk azon, hogy esik-e az eső, lesz-e termés, jó eséllyel az ilyen mindennapi dolgokon ugyanúgy kéne aggódnunk, és a lényeg az, hogy a kontroll az ugyanúgy külső lenne, hiszen hiába műveljük a földet, ha nem jön eső, vagy jön valami külső támadás, vagy úgy alakul az a társadalmi berendezkedés, monarchia, vagy királyság, vagy bármi, ami fölöttünk hatalmat gyakorol, hogy kedvezőtlen számunkra, akkor ugyanúgy veszélybe kerünk, és ez ugyanúgy rajtunk kívülálló okok miatt van. És az érdekessége az, hogy azt állítja ez a könyv, hogy tulajdonképpen nem ez változott meg erősen, tehát nem az ilyen stresszorok, hanem az a felismerés, hogy az ilyen stresszorokkal és az ebből fakadó negatív érzésekkel nem érdemes élni, vagy hogy ezek annyira durvák, hogy ezzel nincs mit, hogy egyszerűen tényleg ez az állítása, hogy ez a mondás, hogy nem érdemes élni, és itt akkor hangsúlyozza azt, hogy szerinte az utóbbi időben, ami az egyik leginkább megnőtt bennünk, és ami egyébként növeli a stresszt magát és a szorongást, az a kontrafaktuális gondolat. Ami tulajdonképpen az a tendencia, hogy nem az itt és mostba vagyunk, hanem azon gondolkozunk, hogy mit csináltunk tegnap, és mit csinálhatnánk, ami lesz ha, tehát hogy valamilyen jövőbeli rágódás, illetve ilyen potenciális hipotéziseken való kattogás, és egyébként csináltak ezzel sok kutatást is, hogy egyébként a mindennapi életünk nagy részét nem a jelenben töltjük, tehát hogy a legtöbb gondolatunk a múlt és a jövő köré csoportosodik, és nagyon ritka az, amikor tényleg ilyen tudatossággal az ittre fókuszálunk, az itt és mostra. Ez tulajdonképpen még az iskola rendszer és az egyéb ilyen társadalmi dolgok is erősítik, hiszen mind egy ilyen absztrakt gondolkodást várnak el tőlünk, és hipotetikus gondolkodást, logikai íveket, következtetéseket és hasonlók, tehát hogy ezek tovább adják a táptalajt ahhoz, hogy ez a kontrafaktuális gondolkodás nőjön bennünk, ami összességében árt nekünk, hiszen ez a szorongásnak az egyik fő eleme.
1: Egyébként csak annyival egészíteném ezt ki, hogy egyébként ez egy nincsei gondolat alapvetően, tehát a Történelem hasznáról és káráról című művében ő ezt ugyanígy leírja a birka hasonlattal, hogyha nevezhetem így, tehát ugyanígy közelíti meg az embermi bellétét, hogy egy olyan egyén, aki a saját helyzetét vonatkoztatja le abból, hogy a múltját vagy a jövőjét összevonva együtt, egy együttesként képzeli el.
2: Ilyen egzisztenciális, meg pszichológiai értelemben biztos egy kulcs központi megoldás, hogy vedd vissza a jelen pillanatot, és éld meg az örökké valóságát annak, hogy mi van most, és az is biztos, hogy nagyon sokan valószínűleg megállapították ezt, mert én például a Junghoz tudom kötni azt, hogy a pszichoanalitikus hagyományban, ha jól tudom, ő volt az, aki rájött arra, hogy hoppá, tök jogos, hogy mindenki szorong, mert olyan dolgok történnek a világban, hogy teljesen hihetetlen és emberi adja a feldolgozhatatlan emberi kegyetlenség az, aminek szemtanúja, vagy fültanúja lehet, és hogy valahol ez az, amiért nekem katalizálta az ötletet, hogy csináljunk erről adást, mert nehéz volt mindig elgondolnom, hogy vajon mi az a külső faktorból származó stressz, ami még úgymond a világ megtörtségének a szükségszerűségéből következően rám telepszik, vagy mi az, ami már az én megélésemnek a fölnagyítása. Tehát, hogy hol van az a határ, hogy téged mondjuk egy ukrajnai háború, vagy bármilyen háború, ami itt van, az kiakaszt, és hogy ez a kiakasztás, ez meddig mehet el? Hol van az, hogy kevésbé akaszt ki, és érzéketlen leszel a világ felé, vagy hol van az, hogy nagyon kiakaszt, és már a túl sok stressz következtében nem fogsz

0: tudni átgondolt és észszerű válaszokat adni. És amúgy ez nagyon jó, hogy eljutunk ide a vége felé az adásnak, mert valahol szerintem ennek az arany középútnak a megtalálása az, ami a lelki reziliencia meg a higiéniáról szól. Hat.
1: És hát alapvetően nem is egyszerű, tehát hogy olyan elsőre olyan kézenfekvőnek hangzik, hogy minden olyan dolog, ami mondjuk még nem kától, tehát hogy az összes ilyen szorongáskára és hasonlókra gondolunk, az tulajdonképpen a szorongásnak az olyan ilyen maladaptív vetületeit méri jellemzően, hogy mi gátol-e a mindennapi életünkben, különböző tevékenységekben, szociális kapcsolatainkban hasonlók. De hogyha mondjuk végig gondolunk így, akár így mondjuk maradva az ukrajnai háború, orosz-ukrán háború példánál, tehát hogy teljesen abszolút nem légből kapott az, hogy valakit ez annyira mélyen érint, ha csak egy ilyen maszlói piramisban gondolkozunk, hogy a legalsóbb szintekre hat ez az egész, az alapvetően az egzisztenciális létünket fenyegető dolog, amely nyilván nem, amely tulajdonképpen itt van úgymond a szomszédban, tehát hogy ezek abszolút olyan dolgok, amelyek elindíthatnak olyan mechanizmusokat bennünk, amelyek jogos félelemre adnak okot, és jogos gátjai lehetnek a mindennapjainknak, annak ellenére, hogy nyilván, hogyha ez egyszerűen maladaptívnak mondjuk, ha már gátol bennünket, így a mindennapi lényünkben, csak közben bennem az a kérdés merül fel, hogy sok esetben ez nem egyfajta ilyen érzéketlensége is a dolgokra, hogy rámondjuk, hogy hát igen, hogyha egy ilyen dolog megvisel annyira, hogy mondjuk így a mindennapi funkciókba gátol, akkor az már rögtön maladaptív lesz, közben meg néha az az adekvát válasz, hogy hát persze, hogy kiakaszt egy ilyen dolog, hiszen éppen az érzéketlenségnek a példája az, hogyha nem állsz meg itt egy pillanatra.
0: Hát igen, meg van racionális potenciálja az elgondolásuknak, azoknak az embereknek, akik mondjuk nem egy háborús országban élnek, de közel vannak hozzá, teljesen racionális, hogy félnek attól, hogy az alapvető szükségleteiknek ez majd keresztbe tud rakni azzal, hogy tovább terjed, vagy nem tudom. Tehát ezeket nem tudod azt mondani, hogy ez nincs benne a világ lehetséges alakulásában.
1: Meg hát még egy ilyen jelensége is lehet, hogy nyilván empatizálunk az ott élőkkel, meg azokkal az emberekkel, akik most is szenvednek emiatt és hasonlók, tehát hogy ez is így átrakódhat ránk, egy plusz olyan dolog, ami még több tehetetlenségérzést és ilyen kontrollálatlanságot szül, hiszen ezek is olyan dolgok, amikben legfeljebb csak kis lépéseket tudunk tenni.
2: Igen, és szerintem pont a média egyébként ezzel a túlérzékenyítéssel próbál minket szerintem elvinni egy ilyen nagyon rossz irányba, hogy elvesztjük ezt a, miről beszéltél, ezt az arany középutat, hogy most akkor mindennél meg kell állnunk, és át kell éreznünk, és társadalmi felelősségvállalás van, és empatizálni kell, vagy igazából görgessek tovább, és nem is érdekel a dolog. És hogy ez az információs sűrűség is ezt implikálja, meg ezek a túlfokozott hírek, és ennek a meglovagolása.
0: Igen, meg hát nyilván hogy mindenhova ki van rakva hatalmas plakátokon az, hogy vanília fagylalt. Egy örkényi utalás volt. Nem tudom, olvastátok ezt a novellát. Jó, még van amúgy egy percünk, és most így egy pár megoldást amúgy így mondtunk, ugye beszéltünk arról, hogy madárlesre el kell menni, futni el kell menni, mindfulness-t kell csinálni, de mik vannak még? Elvileg a légző gyakorlatok is tök jól működnek. Én azokat nem szoktam, de azt mondják emberek, akik ezt így tudják, ez a 3-5-7 technika az, ami talán az így legapa által is, mármint az institúció, nem a férfi felmenő által is elfogadott valami, meg hát nyilván bármely mozgás, ugye a filozófia tanárunk mondta az egyik hát nem osztálytársunknak, de haverunknak, hogy menjen el lovagolni. A túrázás is ilyen, úgyhogy mit tudtok még, mi van még?
1: Hát alapvetően például valaki szeret táncolni, tehát a tánc, művészet, mind ilyen, ilyen különböző képzőművészeti dolgok, alkotás, kreatív folyamatok, de...
0: Tényleg a Freudnál is ez volt, hogy abba tudod elaborálni.
1: Igen. És hát még egyébként így még a légző gyakorlatoknál Sublipan. Maradva az ilyen progresszív légző technikák, azok mind hasznosak, tehát az olyan jellegűek, ahol aminek tulajdonképpen a mechanizmusa az, és ezt fontos is, ha tudatosítjuk, tehát hogy ez nem úgymond ilyen zsákba macska, hogy a légző gyakorlatnak a lényege az, hogy egy ilyen kontrollérzetet ad a saját tested fölött, ami, és így egy ilyen önnyugtató folyamat lesz, mint az autogén tréning, és ez gyakorlással igenis így hatásos szokott lenni. Illetve van neki egy ilyen figyelemelterelő funkciója is, tehát hogy több szinten is hat tulajdonképpen, és tényleg hasznos lehet egy-egy ilyen, akár egy ilyen vizsga előtti szorongós, remegős helyzetben.
0: Konzervatívoknak is ajánlott.
1: Abszolút.
0: Mert egy progresszív légző.
2: Meg egyébként ezt sokkal kézenfekvőbbre gondoltam. Szerintem az nagyon sokat számít, bár ezt is ugye most megtárgyalazok, hogy nem helyes az, hogyha másra projektáljuk ki a negatív érzéseinket, és ez nem is helyes, de viszont az, hogy valaki, aki meghallgat és kiventilálhatod magad, ezt olyan köntösbe természetesen, hogy ezt ő be tudja fogadni, vagy éppen alkalmas legyen abban az időpontban arra, hogy lelki támogatást nyújtson számodra, ezt nagyon fontos persze felmérni előtte, de hogy szerintem nekem ez egyébként rengeteget segít, meg az, hogy amikor ilyen elhatalmasodik rajtam ez a nagy stressz felhő, akkor látom azt, hogy egyébként másnak is vannak problémáik, és nem egyedül vagyok a problémáimmal, hanem más ugyanúgy most bele van feszülve egy vizsgába, más ugyanúgy megküzd a saját dolgaival, és ő is képes rá, én is képes vagyok rá, és ezek az ilyen nagyon alap klisés dolgok, néha így vissza kell csatolni szerintem önmagunknak, hogy egyébként ezek ott vannak, és emlékeztetni kell rá magunkat.
0: Én is ezt szoktam, hogy tanulok vizsgára, és amikor megunom, akkor körbefutok a koliba, és megkeresem azokat, akik ugyanarra a vizsgára tanulnak, megkérdem, hogy ők hogy vannak, elmondják, hogy rosszul, visszamegyek, és akkor megnyugszom, és számítógépezek.
1: Tehát elkerülő probléma megoldás. Ilyen egy maladaptív működés.
0: Sajnos, igen.
1: De egyébként még csak gyorsan akartam valamit, hogy ami még egy lehetséges dolog lehet, és ugye nagyon sokszor hangzott el az adásban, hogy itt és most meg hasonlók, meg mindfulness, de hogy egyébként ilyenkor nyugodtan erőt meríthetünk, vagy megpróbálhatunk visszagondolni korábbi helyzetekre is. Tehát, hogy azért egyikünknek se ez az első vizsgája már, vagy az első ilyen helyzete, vagy akinek még éppen az volt már érettségizni, szóbelizni. Ez számtalan olyan helyzet volt, amit hogyha végig gondolunk, hogy milyen képtelen helyzetekben is helyt tudtunk állni, nem feltétlenül csak tanuláshoz közben legyen ez bármi, akár egy vezetési helyzet, vagy egy nem tudom, egy nagyon egyszerű otthoni szituáció, amikor fáradtam, még vacsorát főztünk, és közben még meg is oldottunk valamilyen munkai problémát, szóval, hogy mind-mind olyan helyzetek, amikből meríthetünk jogosan erőt, és érdemes ezeket elraktározni az ilyen időszakokra.
0: Ja, ez tök jó. Meg amúgy még egy utolsó gondolat csak eszembe jutott ilyen konkrét vizsgahelyzettel, vagy előadás előtti izgulással kapcsolatban. A legjobb tipp, amit valaha kaptam egy előadás előtt, hogy te vagy az, aki a narratívát teremti. Hogyha valamiből felelsz, hogyha bármit előadsz, akkor te vagy az, aki bedobja a közös valóságba azt, amiről szó lesz igazából, és hogy ennek a hatalma nagyon sokszor megvan nálad, hogy meg tud határozni, hogy amivel kapcsolatban frusztrált vagy, hogy hogy beszélj, azt megpróbálod elkerülni. Nyilván ez egy ilyen gyakorlati úton. Ez lett volna a mai adásunk a stresszről, a leterheltségről, egészséges és egészségtelen akut és kóros frusztrációról beszélgettünk Miklós Brigitta művészettörténész hallgatóval, Nagy Pál András pszichológus hallgatóval, jó magam Berényi Mátyás voltam, köszönöm szépen, hogy hallgattak bennünket, hallgassanak 2 hét múlva is. Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!
3: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Nem ajánlották fel nekem a kulturális miniszteri posztot, mondta Roman Michelko. Az ENSZ emberi jogi biztosa szerint kockázatosak lehetnek az EU új migrációs szabályai. Napsütéses nyári napunk van, futó záporok és zivatarok kialakulásának esélyével, 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Nyitrai Nóra vagyok. Következnek a részletek. Senki sem ajánlotta fel nekem a kulturális miniszteri tisztséget, jelentette ki Roman Michelko, parlamenti képviselő, a Szlovák Rádió Szombati Párbeszédek című műsorában reagálva az őszi kormány átalakításról szóló találgatásokra. A KDH alelnöke William Karas úgy véli, hogy a jelenlegi kormány kitölti mandátumát a rendes parlamenti választásokig. Szerinte a kormány ősszel az egyik legrosszabb állami költségvetést fogja előterjeszteni. Arra a kérdésre azonban nem válaszolt, hogy a KDH megszavazná-e a költségvetést, ha annak része lenne a tranzakciós adó eltörlése. Michelko nem zárta ki, hogy a tranzakciós adót valamilyen más adócsomaggal váltsák ki. A vitában szó esett az esetleges személyi változásokról is a kormányban. Michelko spekulációnak nevezte azokat a híreket, amelyek szerint Ladislav Kamenyicki pénzügyminisztert leválthatják posztjáról. A műsorban a Környezetvédelmi Minisztérium esetleges személyi változásairól is beszéltek. Michelko elmondta, hogy jelenleg Filip Kuffa az első számú jelölt arra, hogy átvegye a minisztérium vezetését Tomás Tarabától. Michelko és Karas egyetértettek abban, hogy az Európai Unió jelenleg nem képes diplomáciai úton kezelni az ukrajnai konfliktust. Karas szerint az EU-nak párbeszédet kell kezdeményeznie ebben az ügyben, Michelko pedig úgy véli, hogy Volodymyr Zelenszky ukrán és Vlagyimir Putyin orosz elnök fél éven belül tárgyalóasztalhoz ülhet. Ma reggel tűzütött ki a kassai Saca város részben működő büntetés végrehajtási intézetben. A helyszínre mentők, tűzoltók és rendőrök is kivonultak. A mentőszolgálat operatív központjának szóvivője Petra Klimesová közölte, hogy két mentőegység dolgozott a helyszínen, és az akció több órán át tartott. A tűz a speciális bánásmódot igénylő fogvatartottak részlegén keletkezett. A mentőszolgálat később közölte, hogy három férfit szállítottak kórházba az első segélynyújtást követően. Egy 27 és egy 32 éves férfi füstmérgezést szenvedett, míg egy 42 éves férfit légzési nehézségek és felső végtagi égési sérülések miatt kellett kórházba vinni. Emellett egy másik 32 éves férfit a helyszínen láttak el, mivel belélegezte a füstöt. Az eset pontos körülményeinek feltárása, valamint a keletkezett anyagi kár mértékének megállapítása jelenleg is folyamatban van. Az ügyet a büntetés végrehajtási és igazságügyi őrség illetékesei vizsgálják, tette hozzá Klimesová. Legalább 16 ember életét vesztette az izraeli támadásokban Dél-Libanonban, a Nabátija körzetben. A csapások mindössze egy nappal a tűzszünet bejelentése után történtek, miközben a mentőegységek folyamatosan dolgoznak a helyszínen. A jelentések szerint 12-en megsérültek, és a harcokban egy libanoni katona is meghalt. Egy Szidón közelében végrehajtott légicsapás további két halálos áldozatot követelt. Izrael közölte, hogy a Hezbollah éjszakai rakéta támadásaira válaszolt, amelyek során több mint 50 lövedéket lőttek ki. A Hezbollah ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy joga van reagálni az izraeli csapásokra, és a tűzszünet betartását követeli. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa aggályokat fogalmazott meg az Európai Unió új migrációs szabályaival kapcsolatban. Volker Türk szerint különösen problémás, hogy az EU-n kívül is létrehozhatók visszatérési központok, mivel ez növeli az emberi jogi jogsértések kockázatát. Hangsúlyozta, hogy a tagállamok nem ruházhatják át kötelezettségeiket harmadik országokra. Az új szabályok szerint a kiutasítási eljárás alá vont migránsokat akár két évig is őrizetben tarthatják.
0: Időjárás.
1: Napsütéses nyári napunk van, délután szaporodó, tornyosuló, gomoly felhőzettel. A késő délutánig inkább csak időszakos árnyékot adó gomoly felhőkből az este folyamán és az éjszaka első felében kipattanhatnak helyi záporok, zivatargócok is. Összességében kevés helyet érint várhatóan csapadék, de viharos zivatargóc kialakulásához is kedvező légköri helyzet valószínű. Többnyire csillagfényes, kissé füllett nyári éjszaka várható. Holnap változatlanul erős hőségre és napsütéses, délután pedig erősebben gomoly felhős időre készülhetünk. A mai nap folyamán 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Radar méri a sebességet az R2-es autópályán, Garamberzencénél, azaz Hronská-Breznicánál, Zólyon felé haladva, valamint az R4-es autópályán, a magyar határ után Kassa irányába autózva. Vezessenek óvatosan, jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Fülbevaló. Matyica Sándorral.
2: Szeretettel üdvözlöm a fülbevaló minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban Joe Bonamassa, 49 éves amerikai virtuóz blues rockgitáros, 2003-ban megjelent Blues Deluxe című harmadik stúdióalbumát szeretnénk bemutatni, amely gyakorlatilag meghozta számára a megérdemelt sikert és elismerést. Bonamassa napjaink egyik legelismertebb és legkeresettebb bluesgitárosa, aki már 4 évesen kezdett el gitározni. Eleinte klasszikus zenét tanult, de hamar áttért a bluesra. Mire 6 éves lett, már fejből tudta Jimi Hendrix Voodoo Childját. 12 évesen pedig már B.B. King-gel is zenélhetett egy pódiumon, aki szerinte a legnagyobb tradicionális bluesgitáros. Zenei példaképeiről így van. Korán beleszerettem a brit és az ír bluesba. Az én hőseim Peter Green, Gary Moore, Eric Clapton, Rory Gallagher, Jimmy Page, Jeff Beck és Stevie Ray Vaughan. Az amerikai blues vadabb, hangosabb, viszont az angol száz zenészek valahol mélyebben és festelenebbül csinálják, mint az amerikaiak. Mindent alávetnek az érzékek és az érzelmek kifinomultságának. Műsorunk első felében 4 pazar Joe Bonamassa felvétel hangzik el a Blues Deluxe című lemezéről.

Joe Bonamassa az egyik interjújában így vallott magáról. A blues nekem olyan, mint egy érzelmi szelep, vagy egy üres vászon, amire még bármit lehet festeni. Nekem a blues az életem. Tökéletesen kiűzi belőlem a félelem és a szomorúság ördögeit. Boldog ember vagyok a gitárjaimmal és a fedéllel a fejem fölött. Nincs is másra szükségem. A sikeres bluesgitárosok közül a legnagyobb zenei példaképe a fiatalon, tragikusan elhunyt Stevie Ray Vaughan amerikai bluesrock gitárvirtuóz volt. Az ő stílusának mintájára alakította ki saját ízlésvilágát. A Blues Deluxe album felvételei a kaliforniai Sausalito városában lévő The Plant Studiosban készültek. A lemezt a kritikusok méltatták. A Billboard Top Blues Albums listán az első helyen landolt, s Grammy-díjra is jelölték. Négy izgalmas fellétellel folytatjuk adásunkat, melyeket Joe Bonamassa Blues Deluxe című albumáról választottunk ki.

0: Kedves hallgatóink, a fülbe való mai adása ezzel véget ért, amelyben Joe Bonamassa felvételéből válogattunk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! További kellemes rádiózást kíván önöknek Vasies Olivia hangmérnök és Macsica Sándor a műsorszerkesztője. Viszont hallásra!
1: Pátria Rádió. Kassán és környékén, középhullámon a 702 kHz-en.

0: Már drónokat is használ a szlovák hadsereg, de még az elején tart a fejlesztés. Halálos áldozata és több tucatnyi sérültje van egy angliai vasúti balesetnek. Előbb-utóbb Oroszországnak tárgyalóasztalhoz kell ülnie, közölte Ursula von der Leyen.
1: Napzárta. Nyitrai Nórával.
0: Jó estét kívánok! Következnek a mai részletes jelentések. Senki sem ajánlotta fel nekem a kulturális miniszteri tisztséget, jelentette ki Roman Michelko, parlamenti képviselő, a Szlovák Rádió Szombati Párbeszédek című műsorában reagálva az őszi kormány átalakításról szóló találgatásokra. A KDH alelnöke William Karas úgy véli, hogy a jelenlegi kormány kitölti mandátumát a rendes parlamenti választásokig. Szerinte a kormány ősszel az egyik legrosszabb állami költségvetést fogja előterjeszteni. Arra a kérdésre azonban nem válaszolt, hogy a KDH megszavazná-e a költségvetést, ha annak része lenne a tranzakciós adó eltörlése. Michelko nem zárta ki, hogy a tranzakciós adót valamilyen más adócsomaggal váltsák ki. A vitában szó esett az esetleges személyi változásokról is a kormányban. Michelko spekulációnak nevezte azokat a híreket, amelyek szerint Ladislav Kamenyicki pénzügyminisztert leválthatják posztjáról. A műsorban a Környezetvédelmi Minisztérium esetleges személyi változásairól is beszéltek. Michelko elmondta, hogy jelenleg Filip Kuffa

Órán át tartott. A tűz a speciális bánásmódot igénylő fogvatartottak részlegén keletkezett. A mentőszolgálat később közölte, hogy 3 férfit szállítottak kórházba az első segélynyújtást követően. Egy 27 és egy 32 éves férfi füstmérgezést szenvedett, míg egy 42 éves férfit légzési nehézségek és felső végtagi égési sérülések miatt kellett kórházba vinni. Emellett egy másik 32 éves férfit a helyszínen láttak el, mivel belélegezte a füstöt. Az eset pontos körülményeinek feltárása, valamint a keletkezett anyagi kár mértékének megállapítása jelenleg is folyamatban van, az ügyet a büntetés végrehajtási és igazságügyi őrség illetékesei vizsgálják, tette hozzá Klimesová. Robert Fico miniszterelnök szerint Szlovákia a kohéziós politika és a mezőgazdasági támogatások megőrzése érdekében lép fel az EU új költségvetéséről szóló tárgyalásokon. A miniszterelnök közölte, a V4-es országokkal együtt elegendő forrást szeretnének összpontosítani ezekre a területekre. Szerinte a tárgyalások nehezek lesznek, mert egyes tagállamok inkább a védelmi kiadásokat növelnék. Szlovákia ugyanakkor nyitott új prioritásokra is, de nem támogatja az egyenlőtlenségek növekedését. A cél, hogy 2026 végéig megszülessen a megállapodás az új költségvetési keretről. Szlovákia már rendelkezik egyes dróntípusokkal, és a hadsereg aktívan gyakorolja a használatukat. A technológiát fokozatosan beépítik a védelmi tervekbe, de a fejlesztés még kezdeti szakaszban van, mondta Miroslav Lorinc vezérkari főnök a parlamenti bizottságülését követően. Hangsúlyozta, hogy a jövőben nem csak felderítő, hanem támadó drónokra, valamint nagyobb hatótávolságú eszközökre is szükség lesz. A szlovák fegyveres erők már létrehoztak egy kísérleti egységet, amely a drónelhárító rendszereket teszteli. A szakemberek szerint ugyanakkor még kevés információ áll rendelkezésre ezek hatékonyságáról, ezért további vizsgálatokra és fejlesztésekre van szükség a hazai védelmi iparral együttműködve. A szlovákiai magyarok problémáinak megoldásához nem kell külön párt, mondja az SAS elnöke, aki szerint Gubik Lászlónak el kell döntenie, hol áll. Branislav Gröling, az SAS elnöke nem volt hajlandó egy színpadon állni Gubik Lászlóval tavaly év végén egy ellenzéki tüntetésen. A viszony azóta sem javult, miközben a magyar párt elnöke kizárta az együttműködést a kormányzó Smerrel és a Republikával. Grölinget azonban ez nem győzte meg, sőt, tovább megy, szerinte a szlovákiai magyarok problémáinak megoldásához nem kell külön párt, ezeket az SZSZ is meg tudja oldani. A pártelnök Magyar Péterről akar példát venni, és nyakába veszi Szlovákiát, hogy beszélgessen az emberekkel Dél-Szlovákiában is. Közel 14,3 millió eurót osztanak szét az idén a politikai pártok között a 2023-as parlamenti választások eredményei alapján. A támogatáson 8 párt és 1 koalíció osztozik, amelyek legalább 3%-os eredményt értek el. A legtöbb pénzt a választás győztese, a Smer SZD kapja, mintegy 3,6 millió eurót, több mint 2,8 millió jut a Progresszív Szlovákiának, míg a Hlas SZD közel 2,4 millió euróhoz jut. Az Olano vezette koalíció csaknem 1,5 millió eurót kap, a KDH több mint 1,1 milliót. Támogatásban részesül az SAS és az SNS, valamint a parlamenten kívüli Republika és a Magyar Szövetség is. A teljes csaknem 93 millió eurós támogatást a pártok fokozatosan évente kapják meg a 2027-ig tartó választási ciklus végéig. Az új házszabály szerint maximum 37,5 órás lehet egy-egy programpont napirendi vitája, a képviselőket pedig 15 perces felszólalás illeti meg. Ez vonatkozik a frakció nélküli képviselőkre is, tájékoztatott a parlamenti hivatal kommunikációs osztálya. A 37,5 óra összesen 2250 perc, ha ezt elosztjuk a 150 képviselő számával, megkapjuk a 15 percet. Az egyes frakciók a képviselőik számának megfelelően kapnak felszólalási időt. Amelyiknek például 10 képviselője van, az összesen 150 percet, tehát 2,5 órát, az 50 fős frakció pedig 750 percet, 12,5 órát.
A megszabott időbe beleszámítanak a 2 perces azonnali hozzászólások

0: és az ügyrendi javaslatok is, valamint a módosító javaslatok felolvasásának ideje. Előbb-utóbb Oroszországnak tárgyalóasztalhoz kell ülnie, különösen a szankcióink által kifejtett nyomás hatására, amikor pedig elérkezik ez a pillanat, egységes európai üzenetet kell közvetíteni Vlagyimir Putyin orosz elnök felé, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke tegnap az uniós csúcsot záró sajtótájékoztatóján. Mint mondta, Ukrajna békét akar, és Európa is békét akar, az egyetlen fél, amely következetesen az erőszakot választja, az Oroszország. Tájékoztatása szerint a tagállamok megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról is. Összeütközött tegnap két vasúti szerelvény a dél-angliai Bedford városának közelében. A brit közlekedési rendőrség tegnap esti beszámolója szerint a szerencsétlenségben egy ember életét vesztette, sokan megsérültek. Ma hajnalban a közlekedési dolgozók szakszervezetének főtitkára Eddie Dempsey bejelentette, hogy az egyik szerelvény mozdonyvezetője halt meg a balesetben. A kelet-angliai regionális mentőszolgálat nem sokkal korábban közölte, hogy a balesetnek 89 sérültje van, közülük 11-en nagyon súlyos, 22-en súlyos sérüléseket szenvedtek, további 56 embert könnyebb sérülésekkel láttak el, vagy a helyszínen, vagy kórházban. Legalább 16 ember életét vesztette az izraeli támadásokban Dél-Libanonban, a Nabátija körzetben. A csapások mindössze egy nappal a tűzszünet bejelentése után történtek, miközben a mentőegységek folyamatosan dolgoznak a helyszínen. A jelentések szerint 12-en megsérültek, és a harcokban egy libanoni katona is meghalt. Egy Szidón közelében végrehajtott légicsapás további két halálos áldozatot követelt. Izrael közölte, hogy a Hezbollah éjszakai rakéta támadásaira válaszolt, amelyek során több mint 50 lövedéket lőttek ki. A Hezbollah ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy joga van reagálni az izraeli csapásokra, és a tűzszünet betartását követeli. Az ENSZ emberi jogi főbiztosa aggályokat fogalmazott meg az Európai Unió új migrációs szabályaival kapcsolatban. Volker Türk szerint különösen problémás, hogy az EU-n kívül is létrehozhatók visszatérési központok, mivel ez növeli az emberi jogi jogsértések kockázatát. Hangsúlyozta, hogy a tagállamok nem ruházhatják át kötelezettségeiket harmadik országokra. Az új szabályok szerint a kiutasítási eljárás alá vont migránsokat akár 2 évig is őrizetben tarthatják.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
2: A társházigazda Egyesült Államok 2-0-ra legyőzte Ausztráliát a futball VB D csoportjának harmadik mérkőzésén. Ez azt jelenti, hogy a szintén társházigazda mexikóiak után az amerikaiak is kiharcolták a 16-ot döntőbe jutást. A kvartett másik találkozóján Törökország, amely a második félidőben emberelőnyben futballozott, 32 lövésből sem tudott gólt szerezni, 1-0-ra kikapott a szintén pont nélküli Paraguaytól, ezzel biztos csoport negyedikként kiesett. A C csoport második fordulójában Marokkó 1-0-ra nyert Skócia ellen, Brazília pedig 3-0-ra verte Haitit, amely másodszor kapott ki, így kiesett. A mérkőzés legjobbjának ezen a VB-n már másodszor Vinicius Juniort választották meg, aki gólt és gólpaszt jegyzett a meccsen. A 10. játéknapon is 4 összecsapást bonyolítanak le. Ma 19 órakor kezdődik a Hollandia-Svédország, 22 órakor a Németország elefántcsontpárt összecsapás. Vasárnap hajnali 2 órától lesz az Ecuador-Curaçao, kora reggel 6-tól pedig a Japán-Tunézia találkozó. Korábban a japán szurkolók váltak közismerté arról, hogy a mérkőzések után összeszedik maguk után a szemetet a szektoraikban, de ezen a VB-n most már a portugál drukkerektől is láthattuk ezt, legutóbb pedig a paragvaiak mutattak példát. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. Előkészületi labdarúgó mérkőzésen Nyárasdon a Dac nem kis meglepetésre 3-2-re kikapott a második ligás somorjai csapattól. További eredmények: Žilina Opava 1-1, Slovan B Trencsin 1-2, Podbrezovász Valen 2-0, Ferencváros Tisza Kécske 6-1 és Kelen Paks 1-10. A svédek és a spanyolok legyőzése után a világbajnok olaszokon is túljutott a magyar férfi kard csapat a franciaországi Vivo Európa bajnokságon, így ma este a románok ellen az aranyéremért, egyben az újabb címvédésért léphet pástra. A magyar női tőrcsapat 8. lett. Fábián Bettina ezüst, Mihályvári Farkas Viktória bronzérmet szerzett a női 10 kilométeres versenyszámban, a nyílt vízi úszók világkupa sorozatának 4. idei utolsó állomásán, a portugáliai Setúbalban. Az amerikai Kate Douglas 23,59 század másodperces új világcsúccsal nyerte a női 50 méteres gyorsúszást az Indianapolis-i nemzetközi viadalon. 200-addal javította meg a svéd Sara Sjöström 2023-ban a fukuokai világbajnokságon úszott rekordját. Már ennyit, sporttal legközelebb holnap reggel 3:47 után jelentkezünk.
1: Időjárás.
0: Napsütéses nyári napunk van, délután szaporodó, tornyosuló, gomoly felhőzettel. A késő délutánig inkább csak időszakos árnyékot adó gomoly felhőkből az este folyamán és az éjszaka első felében kipattanhatnak helyi záporok, zivatargócok is. Összességében kevés helyet érint várhatóan csapadék, de viharos zivatargóc kialakulásához is kedvező légköri helyzet valószínű. Többnyire csillagfényes, kissé füllett nyári éjszaka várható. Holnap változatlanul erős hőségre és napsütéses, délután pedig erősebben gomoly felhős időre készülhetünk. A mai nap folyamán 31 és 36 fok között alakul a hőmérséklet. Kedves hallgatóink, adászáró hírműsorunkat hallották. Hangmester kollégám Kovács János nevében is köszönöm figyelmüket. Holnap reggel Paszmár Lívia várja majd önöket friss hírekkel, mára Nyitrai Nóra köszön el. A viszont hallásra!
1: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Patria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.

courage. Une pirogue à bord de près d'ici. Je l'attendais.